0: kútnál remegő gyöngy közt aludtál, remegő gyöngy közt a kútnál, tám már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a tücsköt dobja a pereg, rád kúszó rózsa remeg, mik volt a pálva veled? Tűzhabos bársonyos kereken át keresem szárnyának pilleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátyanyomát. Lehelletét szilvert eszék, lángja formát vaspohárban őrzi a sötét. Jégszírmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelen keresem, ápolnál kegyesen, sápadt kis mécsesen fénysugarát. Ide se lát, ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát. Hasztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vad futásommal ő űzi magát, mécsesen fénye az ő kicsi fogja, vézna, ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövöget napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakint keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe hajolt, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lennfekszem földdé vált fekete holt. Homályos tereken, idegen egeken, sebzetten buktos a légen által, és reket szintelen víjogással lezuhan a jég alá, lezuhan a jég alá. A mélység föllazul villogó gyöngyhabotont, és megint elsimul, és minden fekete holt. Lehelletét, célverteszét, lángja korbát vaspohárban őrzi a sötét. Jég alatt nem múló percemen át őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát.
1: Juhász Ferenc verse.
2: A csönd virága. A csönd elvirágzik, levelet hajt a bánat nagy erekkel, ne sikolcs, ne sikolcs, ne törj meg engem a szemeddel, ne feszíts föl a jajgatásra eleven síró kötelekkel, száradok húsomban, szerveimben, belep a halál döngő kék legyekkel. Mint a polip karjai, idegeim a nyálas űrbe kinyúlnak, csillaghalacskákra tekerődnek, forró vérüktől ittasulnak. Nyálkás zöld szem vagyok, tengelyen forgó szenvedéseim kigyúlnak, emelj ki mélyeimből, üveges közönyömtől, ragadozó álcámtól szabad. Egy szarvast hallottam énekelni, vándoroljunk arra a tájra. Ott csöndből vannak a levelek, a némaság fái felszöknek sudárra. Ott piros madarak virágzanak, ődöng a szelítség ősz sutája. Kihajt szívedből a szívem, holdfényben nyit a csönd virág. Isten szájában szívem piros horgát kivetette, s ráharapott falánkul az Isten. Állkapcsot tört át horog szerelmem, s megállt a hűs kocsonya gyümölcs. S vasra fűzött száját összezárva, véres habot fújva pislog párom, ver a nyak négy szita kötő szárnya, Isten hal szájában ült magát. Fáj, e nyálkás, fogszakállas ernyő, szívem szájában őt kural erdő, összetartozásunk sem üdvösség. Fogja vagyok, s ő nekem rabom már, s fogsora közt szívárok, színes sár, epe, vér, zsír, ének és büdösség.

szeptemberi ágyatot. Szeptemberi reggel fogj glóriádba. Ne hagyj el szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl, még ez egyszer, halál fölé, a régi romokon. Segíts nekem, szeptember, ne eressz el, testvéri ősz, forró légő rokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imád. Mindig felét fordultam, mert hideg lesz, bogány igazság, roppant napvilág. Méltó vagyok hozzád. Nézd, itten állok. Még sok hívő száj büszkén emleget. Véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam mögött. Nem is kívánok egy pincét kínni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a gerezdet, én pártfogóm és császárom, vezess! Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes. Uralkodásra akarom erős még, agykortyaidból nékem végtelen. S te aranyozd, aki vagy a dicsőség, még most se rút, nem őszül. Érett belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bújik a darázsma, a hosszú út után sejmes garázsba. Méztől dagadva megreped a szőlő, s a boldogságtól elnémul a szóló. Bizony csodás ország, ahova jöttünk, minthogyha a perc szárnya konosodva. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna. Húgom, virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, a csillagokról ráhull az aranykor. Olyan ez éppen, mint gyermekkoromban. A felnőttek érthetlenül beszélnek egymás között, minden ez oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tán megriadt lenne egy sötét falunk túl, s a télre, sárra és halálra gondol. Aztán a délután is furcsa néke, hogy a napot árnyékot tették. A zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bugdácsol a billentyűn tompa búban, az édes elmebeteg árvasúban, s mert nem lehet már jobban sírnia, száján kacag a skizofrénia. Nem volt a föld még soha így csodás, a fák között mondhatlan suttogás, a fák fölött szalag, beszegve kancsal fénnyel, lilába lángoló narancsal, az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokat fürödnek. Miféle ország, mond, egy gyermekország? Miféle régen elsüllyedt megérzés? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassa meg kis templomot, mely déli tűzben csöndesen. Imádkozó lány, száján néma súhaj, mint mélyen alvó, ferde szemgolyóval vakok meresztik égre szemüket, Isten felé fülel egy aksüket. Vagy nézd az estét, a kormos zavarba kis műhelyébe dolgozik a varga, csöpp láng előtt, szegényen is hiába, mint régi képen ódon bibliában. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesefény, fekete esőn arany. Künn a vihar, elfáradt lassú rívás, benn villanyfény illőszi takarítás. A készülődés télre, az ígéret,
s az ámulattól szinte égig érek. A csillagok ma mond, miért nagyobbak? S mint a kisikált sárga rézedének a konyha délutánján, miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt egy tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaélem? Az Orion süvegje miért parázsol? Miért, hogy mindent lanyha pár? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozol? Csodálatos! Szép életem, lobogj tovább, cél nélkül, éjjel és homályban. Állj meg, te óra, és dőlj össze napnál, te rothadó gondoktól régi magdál. Ifjúságom zászlói, úszva lassan, röpüljetek az ünnepi magot.

mennyei kapitány, cimbalmom a csillagközi távolság húrszövedéke, ott játszom én mágneses vihar közelben, csuklómon vásári gyöngyök fűzére kisdett galaktika, fedélzeten heverek fekete bőrön varratai csillagképek, tetovált égi jegyek, nagy medve bokszol szárnyas oroszlán. A termékenység aranykígyója befonja a fedélzetet, és új világ születik rajtunk gyönyörűségtől gyöngyös. Földi jegyeink letörülve. Özön és ararát rajtad ismeretlen mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen mennybe menendő hajó. Rajtad glóriás petróleum lámpám, mennybe menendő hajó. Rajtad világa ünnepeink arca, mennybe menendő hajó. Rajtad a számüzet és légkörré duzzad, mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul, mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata, mennybe menendő hajó. Rajtad a villámkarátos zápor, mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája, mennybe menendő hajó. Rajtad az almák bolygó karikája, mennybe menendő hajó. Rajtad a pipacsbimbó, kipattan vadrózsa ág, hajló paripanyakkal üget a szélben a gyalogos fecskefűrendben. Rajtad a karácsony ezüst bója, mennybe menendő hajó. Rajtad a fülemüre eljátszik kicsintorkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca. Fehér macskánk, fekete macskánk, púpozott háttal csillagokat fal, s világolsz a marsot leigázva, mennybe menendő hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, pogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek, áramlani a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá, a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal, mindennel, amiben hittünk, amiért elégtünk, amiért megszületni vágyunk, örökkön, örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső vadlútpár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad. Ég felé bukó szerelmünk a becsukódók kezek iránt, szerelem, te poltavám s panteonom, mennybe menendő hajó. Örök udvarodban azon éjjel feljő a régi terebélyes szederfa, fehér gyöngyei láttán szalutálok, lombjába örökítem lámpásomat. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Búcsúztat a múló idő, indulok holnap. Nézem a haverokat, homlokukon gyertyát hordanak, tapintom zubbonyos vállukat, hát íme holtak. Ki vagyok én, búcsúzó vagy épp jövevény, vagy ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok? Hajójuk kin reng az űrben, csillag derűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér csónak, leeresztve a hágcsó, bólonganak a tenger sötétben. Ó, ó! Barátaim, a kapitányok iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják. Vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükkrózsát. Iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, s a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak. Ó, ó.
mennyit törekedtünk hiába, amíg megértünk a halálra. A Glóriák ura, vers Nagy Lászlónak. Te vagy az ország, a hatalmatlan dicsőség. Brut

0: Schwirle und Rohrsänger singen nachts und in der Morgen- und Abenddämmerung besonders intensiv. Die vorige Aufnahme vom Rohrschwirl bezeugt das durch die Stille ringsherum, die nur von den dumpfen Rufen der Rohrdommel unterbrochen wird. Bei der nächsten Aufnahme bemerkt man in der schwirrenden Strophe noch eine zusätzliche wetzende Komponente. Es handelt sich um den Schlagschwirl, der danach wohl auch seinen Namen erhalten hat. Sein Hauptverbreitungsgebiet liegt östlich von Deutschland, daher trifft man ihn nur sehr selten als Brutvogel in den östlichen Teilen des Landes an.
1: Sok pénzt kellett volna keresni, olykor megpróbáltam szeretni, s volt szívemre szorított késem, a kockázat volt fémzésem. Két kezem ölel, mosogat, s mutat hülyéknek fügét, gyereknek árnyéknyulat, fejemre tízágú koronát, fájdalmasat. Emberénekű ember, ki a napokban zengi. Megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki. Az ének. Jámbor vagyok, mert lehetek. Mert ihatok, mert ehetek. Mert baljóségi elemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek. Megveri zúgó fejemet a fekete vitorla. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr, öreg haja a tengerre fodorul, oroszlános a magasság, könnye hull. A szivárvány kapujában ül az úr. Címer. Se oroszlán, se olajág, se ciframező. Címeremben uram, uram, se pénz, se erő. De én hálok a világgal, nem én velem ő. Egy pulóver elindul, megérint fekete ujja. Szél fújja, szívem fújja, kalóz voltam, halleluja. Rózsa ének. Ablakomban a bimbó, nyílatlan bársony baba. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Ó, duzzadó jelenkor, idomtalanság kora. Nádas tisztája helyén, világvevő pocsolya. Nem a nap, a harag süt, nem zengés ez, a bora. Fogamnak csikordulása bábura háborra. Nincs mód kitörni rajtad örök hüllő kupola. Álmunk is hiába tiprat, elhervadt patanyoma. Sebeink eldagadoznak, nem nyílnak ki soha. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Vaskristályos az óbor, augusztus bíbora. Részegtelen fejemnél a tévedések ura. A vér lassú csatája nem vezetett sehova. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. A perzsa kert. A perzsa kert, zöld vér, zömökfák, legényke, lányka. Egy szép paraszti holttenger megállított néma dagája. Virágzó ős erő, akár mi is lehetnénk. Szelid a múlt, magaslatán haláltáncos estéi lepkék. Kitámaszt föl, pribék mosoly, mártírok vallatóján, vagy fölragad égi sereg, s álmodhatunk szép hadi útján. Csergajjal vízjeles papíron lesz, aki lelkével kitüntet. Ránk ismer, lát-e valaki fölkelő tengernek minket. zöld vér, zöld árnyék hűkebel, zöld hitem hangva. Vitézi fegyver voltomat vitézre bízom magamra, s zengem, ki a zöld maszk alatt álmatlan porlad. Vadlód vonulás ostora, bölcsöt ringat a holdat. Jelenés könyve. Két tanítvány az éji kertben. Ők ketten. Az egyik zsoldos, a másik nem az. Világok ősze közelít, elmúlt a húsvét, el a drága tavasz. Készülj a látomásra, deres az olajfa ága. Holdragyogás, hajlott judás, öblén a betelt árulás, nyugalmas ezüst kenyér. Álmok leszüretelve, adó megadva, borsajtóban a vér. Készülj a látomásra, deres az olajfa ága. Sors kerül zúzos kezekbe, hűszárra zászló halott, lélekké távozott lepke, tejút nyög a megvasalt porban töprengő örök strada. Alvó kerékben gyöngéden feszül a kezdet, a babiloni szajha szinte még kisded. Óriás sávon jósol az ég, tükörjós boltozata.

Judit, most egy nagy gazdaszó volt. Zsidó asszony volt. Hát ugye akkor ezek a pogányok nagyon várték a zsidókot. Aztán ők fel voltak szorítva imán, a mezeiket is felégették, és be voltak szorítva a városigba. Nekik olyan volt akkor a város, hogy egész körbe be volt kerítve, vastagon, téglában, magasra, hogy az ellenség ne tudjon bemenni. Elég, ahogy nem lett első, és ők kegyen voltak, nem kaptak vizet. Judit az ögyvezasszony volt, meghalt az ura, fiatal korában, és nem ment férhez, úgy maradott egyedül. Most ezek a pogány népek annyira ostromolták őket, hogy nem tudtak kijönni a városból, csak utak mind lent voltak a zajba. Nem tudtak visszajutni a vízhez. Aztán annyira mentek, hogy hát eső nem lett, hogy hát bizony a gyerekek úgy szonnyon, értlen úgy föltrengettek ott az úton. Most a papok összeegyeztek a zsidó papok, hogy muszáj feladják a várat azoknak a filisztiusoknak, mert így is elvesznek, mert nem bírják tovább, mert még az étlenség van, ahogy mondan, nincs víz, egyáltalán imád, hetek keresztül, nincs első. Meghallotta Judit. Ő a nagy gazdaszó volt, cselédjei voltak, szóval lányai voltak. És hogy meghallotta, állít a papukhoz. Azt mondta, hogy nem. Nem engedem, hogy a várost feladjátok. Nem szabad, még kell várni. 3 nap folyton a templomba imádkozunk. Összegyűlünk, 3 nap imádkozunk a templomba, hogy a Jóisten valahogy szabadítson meg ettől az ellenségtől. Összegyűltek, bégyűltek a templomba, ott imádkoztak éjsnap. Aztán 4. napján Judit azt mondja, legyen meg az Úr akaratja, elmegyek, azt mondja, próbálok. Imádkoztak, akkor ők szőrruhát vettek magikra, hammat hintettek, még a fejükre is. Minden ékszert ledugtak magikról. Ahol hazament, azkot az ékszereket mind felvette, visszavette magára, ahol szépen felöltözött, megmosakodott, szépen felöltözött, felékesítette magát, és egy kosárba belirakott mindenfélét, ami nekik élelemre kellett, mert a zsidók kosárok voltak azok. Nem ettek meg bárhol, és nem ettek akármilyen asztalról, vagy akármilyen évvel, mert az egyik a vallást tiltottak. Ahol szépen felékesítették, azt mondta, elment a papokos, azt mondta, hogy ha az Isten velem lesz, vagy elveszek, vagy megszabadítom a nemzetemet. Hát kikísértük, mert vaskapunk kellett kimenjen, onnatamból a városból. Kikísértük a kapun, elment cselédjével. Mindenfélet belerakottak abba a kosárba, és ketten vitték. Na úgy, nem kellett sokáig menjenek, mert megkezdenetették a kutat, mindjárt ott voltak, az ellenség elfogta. Elvitte, ott volt a neve, vezér volt csak vezér volt. Elvitte, hogy a vezér miért jöttünk. Azért azt mondja, hogy nagy ínségben vagyunk, azt mondja,
Úgy is azt mondja, a többiek sárkány jöjjenek, és én azt számítottam, hogy még ezt a kicsi időt még megsporolom magamon, hogy nem szenvedek annyit. Mert azt mondja, azok is sárkány jöjjenek, mert négy ilyen vízik, azt mondja, nagy ínségben vannak. És én eljöttem előre. Jó, no, megörvendett a vezér, hogy jól felelt, adott neki külön sátort, oda nem volt szabad senkinek bemenni az ő sátorába. Hát egyszer ő beleszeretett Juditba. Judit gondolta magába, a Jóisten velem lesz. Ha tárvamat végrehajtom, akkor nagyon jó lesz. Ő nem húzokolódott. Beszélgetett fel is minden, meghitták őt. Vacsorára jött, de ő vitte az ő élelmét. Nem várkozott az övékre, hanem az övét vitte. És egyközülük valaki észrevette, hogy Judit nem iszik az ő pohárjából, nem eszik az ő edényéből. Másnap megint a vezér elejé válasz mondta, hogy azt mondja, uram, nem látod, azt mondja, hogy mennyire gyűlöl minket? Azt mondja, sem a pohárunkból nem iszik, sem az edényünkből nem eszik, és mégis barátkozol vele. Na hát, az a vezér kérdőre volt. Jaj, dehogy nem, azt mondja, hozzá le be, hádás eszem, azt mondja, tedd ide, azt mondja, dehogy nem eszem, eszem én, azt mondja, és iszom, azt mondja. Na, a jó Isten így megsegítette, ezen is túl lett. Most a vezér eljegyzést tartott. El akarja venni Judit, hogy feleségül. Judit el is így érkezett, hogy elmegye. Mondja. Ő ígét mutatott, képmutató volt. Ő elmegye. Ahol ő a pohár előtte volt, ő elvitte a szájához, de ő nem ivott, hanem a vezér az, a többi vár, azok ittak. Aztán az volt a parancsa, az a legnagyobb parancs volt, hogy a vezérnek a szobájába, mert nem szoba volt, hanem sátor. Abba a sátorban nem szabad senkinek belépni, annélkül, hogyha ő nem hívja. Csak akkor, hogy ő hívja. De Juditnak szabad, azt megtiltotta senki, meg ne szólítsa Juditot. Hogy nem szabad neki bemenni, neki szabad, mikor akar, akkor menjen be. Na jó. Eljött este. Az elnök van, micsoda. Az megrészegezett az a vezér, és avval elaludt. Részegen elaludt. Judit az ő sátorába mindenfélét belerakott a kosárba, mert ő minden este elment imádkozni, hogy a Jóisten segítse meg, és mikor a vezér megszólította, azt mondta, hogy azért imádkozik, hogy a Jóisten minél elébb hozza be, az kutasonat a kedről. Hát ott tetszett a vezérnek. És ahol azt mondja, segítjének, a Jóisten meg segít, azt mondja, hát talán azt mondja, most este azt mondja, felmegyünk. Úgy belétette, mindenfélét oda belirakott a kosárjába, most mennek a vezérnek a sátorába, nem szabad senki megszólítsa őt, hogy mit keresod, vagy miért menjen be. Nem volt szabad. Bemenj a vezér alatt. Elvett a kordot, és megfogta, hogy levágta bajt. És megfogta azt a fáját hajastól együtt, táska volt a kezébe, kosarás volt, és táska is volt, és a táskába a fejét belétette.
vezérnek a fejétbe jött egy taska. Kimentek, s elment a kutúthoz, mentek a kutúhoz, nem is kísérte őket senki sem, nem is vette figyelembe senki sem őket, hogy hát ők hova mennek, mert meg voltak bízva. Aztán ott várták őket a zsidók, irgalmatlanul várták. Most nem jöjj el, Judit, nem jöjj, mit csinálják? Na, menjen, Judit. És látták messziről, hogy menjen. Kinyitották a kaput, mert hegyre kellett menni. Kinyitották azt a vaskaput, beengedték Judit. Felnyitott a táskát. Elfogott a vezérnek, hogy itt van a vezér, azt mondja, lénykedembe. Beléhúzták a karóba, és a kapu felé felszúzták a karót. Aztán, mikor meglátták a zsidók, a vezérnek a fej, mind leborult a súlysírtak, hogy a Jóisten őket most megszabadítja, azt a Krisztusok látták. Mikor reggel megviradott, addig nem vették észre. Mikor megviradott, nem is tudták, hogy Judit elment. Hát, várják, hogy a vezér kelljen feladja ki a parancsot, hogy mit csináljanak. Nem kell félni. Felkötenék, s nem merik. Félnek. Mert annélkül, hogy a vezér hívja, nekik nem szabad bemenni a sátorba. De reggel aztán vártak 9 óráig, nem mutatkozik, és azt mondja egy közülük, muszáj megnézni, hogy mi van. Én már mindegy, hol, élet, halál, de muszáj megnézzük, hogy mi van. Mennek, mert hát a vezér fáj nélkül van. Az elordította magát, nincs feje a vezérnek, a szájra ment. Megijedtek a filisztusok, úgy szaladtak, hogy egyik a más teperték le a zuton. Annyira szaladtak a nagy félelemtől. Azt mondja, Szent Írás, nem azért, hogy annélkül ők nem tudtak volna verekedni, de a Jóisten ott a szívükbe azt a nagy félelmet, hogy távozzanak. Ott hagytak arangyot, ezüstöt, azok, élelmet, mindent, marhát, mindent úgy hagytak, ahogy volt, csak a puszta életiket vitték. Olyan mentek, hogy még a határt is elkerülték. Így aztán Judit megszabadította a várost, és azt a sok éhes gyereket, a szomjast, aki úgy fetrengett ott a porba szegények. És onnétől a zsidók mindig ezt a napot tartják. Mindig tartják ezt a napot. Most is tartják.

Tilos Rádió. Kis szeptemberi áhítatot tartunk itt a Kelta Karóban. Reméljük javul az idő. Jó vasárnapi rádiózást. És nem sokára egy buli ajánlót fogtok hallani. Nyílik a Tilos Klub.

0: Nemrég volt 18 éves a Tilos Rádió, most jön a 19. születésnapja. Egy hián 20, ugye?
1: Mi lesz ezután?
0: Az Instantban buli lesz.
2: Megünnepeljük az Instant új eszközését.
0: Az első emeleti Tilos Klub indulását. A középső napom szeptember 17-én pénteken Tilos Rádió 19. születésnapján. Este 8-tól
2: szépen diszkózik és torta szeleter.
0: Utána Ózon, Vittorio Waxman, majd DJ Palotai táncoltatják a nagy érdeműt bizony. Szóval mindenkinek ott a helye, ne feledjétek.

Kevesen tudják, és sohasem emlegetik, hogy már Erkel Ferenc elindult azon az úton, melyen a zenét a nép felé, a népet a zene felé közelíteni lehet. Egész sor népszínű zenéjét írta meg, népdalok felhasználásával. Kár, hogy nem ment tovább. Talán túlságosan nagynak látta a távolságot a népdal és opera közt, hogy sem áthidalásáról döntő kísérletet tett volna. Pedig enélkül nem remélhető, hogy a nép és a magasabb zene valaha összekerüljön. Újra ott kellett kezdeni, ahol Erkel abbahagyta.

Fontosuk, előbb meg kellett ismerni. A falusi rezervációból, ahol az idegen befolyás elől menekült, újra a nemzet színe elé hozni, az egész nemzetet újra ráismertetni. Szerényen kell kezdeni, ha a nép hangját tovább akarjuk fejleszteni. A népdal feldolgozások korszakán keresztül fejlődhetünk csak, ha minden kedvez, olyan nagyobb egyéni művekig, melyekben majd a nép is magára ismer, mert úgy érzi, köze van hozzá, része van benne, olyan, mintha maga írta volna. Szinfonétának nevezi egy 16. századi zenelméleti író, Glareanus, azt, aki meglevő dallamhoz több szólamú kíséretet tud írni, szemben a Fonaszkusszal, aki csak egy szólamú dallamot tud kitalálni. Így lett a székelyfonó igazi kollektív mű, melyben a szinfonéta csak társszerző, a féle Homérosz.

nem részese az élő hagyománynak szárazra vetett hang. A történeti múlt eredményeit sem nélkülözheti. Teljes értékű magyar művészet csak a teljes magyar múlt talaján fejlődhetik, annélkül mindig hiányozni fog belőle valami. A magyar zenetudomány két pillére, a történeti anyag és a néphagyomány kutatása kell, hogy együtt fejlődjék, egyforma magasra nőjön, különben a fölé építendő tetőzet szertén áll. Nálunk e kettő szorosabban összetartozik, mint másuk, ahol bővében vannak az írott emlékeknek, és ahol a néphagyománytól független, attól többé-kevésbé eltávolodó, magának való magasabb zeneirodalom fejlődött. Nálunk ilyen sosem volt, s így a néphagyomány gyakran kiegészíti, sőt pótolja az írott emlékek hiányait, és ezért magyar zenetörténész nem boldogul a folklór teljes ismerete nélkül. Érezték ezt zenetudományunk úttörői, Mátrai, Bartalus, a többiek, miután az írott emlékekkel sokat foglalkoztak, szükségét érezték a népdalgyűjtésnek. Csak későn fogtak bele, és nem jutottak nagyon mélyre. Az igazi fejlődés az lesz majd, ha a tudósok olyan végzik a maguk dolgát, hogy a művészek csak művészek lehetnek, és nem kénytelenek egyúttal tudósok is lenni, mint Csokonaitól Aranyig minden írónk, hogy zenéről ne is beszéljünk.

Azt látjuk, hogy a világ egyre kisebbedik, ami egyik országba folyik, ugyanazt csinálják a másikba, és ez kedvező kilátása a jövőre, a jobb megértés és az egymás segítése tekintetében. Mert a népzene kutatás olyan, hogy egyes emberek nem végezhetik. A legközelebbi lépés az legyen, hogy minden nemzet, amennyiben még nem adta ki, kiadja a népzenei anyagát, vagy legalább olyan jegyzéket készítsen a már kiadottakról, ami könnyen áttekinthető, és akkor kezdődhetik meg a tulajdonképpen összehasonlító munka, ami az összehasonlító nyelvészetnek a nagy eredményeit látjuk, nem kisebb eredményekkel kecsegtet. Ki fog derülni, hogy minden nemzetnek egy olyan saját külön nyelve van-e, ami semmi máshoz nem hasonlít, vagy pedig vannak-e közösségek, és meddig mutatnak ezek vissza, vagy még eddig nem is sejtett újabb felfedezését fognak kivetni.

művészet gyökere egy. Mindegyik a világot tükrözi a maga módján. A tudományos és művészi nagyság alapja is ugyanaz, az igaz ember, a vir justus.

Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta,

Egyik házban egy fali tábla vonta magára a figyelmemet. Fehér László balladája volt, vagy egy tucat különféle dallammal, gyűjtötte Vikár Béla. Ott olvastam ezt a nevet először. Akkor még a nagy zene tanulmánya és a zeneszerzés annyira elfoglalt, hogy csak mellékesen foglalkoztam népdalokkal. De úgy 6-7 év múlva, mikor disszertáció témán kezdtem gondolkodni, és a magyar népdalok minden megjelent gyűjteményét már átnéztem, eszembe jutott az a tábla, és fölkerestem Vikár Bélát 1903 őszén. Mikor jelentkeztem nála, mint kezdő diák, kinek munkájához szükséges megismerni az ő gyűjteményét is, kissé bizalmatlanul fogadott, azt hitte, új elméleteket akarok gyártani a magyar zenéről, ami akkoriban divatos volt. Megnyugtattam, nem elmélettel foglalkozom, zeneszerzőnek készülök, ehhez is, de tudományos céllal is tüzetesen meg akarom ismerni a népdal élő formáját, mert amit kiadványokban találtam, nem elégít ki, és magam is gyűjteni szándékozom. Lassan felengedett, eljött velem a múzeum egy kis udvari szobájába, ott voltak felraktározva a hengerei, és egy rossz kis zongora alig, hogy elfért. Megmutatta a fonográf kezelését, majd magamra hagyott. Abban a kis sötét udvari szobában sok boldog órát töltöttem. Első gyűjtésemből 15 dal 905-ben jelent meg az Etnográfiában. Erre lett figyelmes Bartók, akkor kezdett érdeklődni a gyűjtés módja iránt. Ekkor ismertettem meg Vikárral, Vikár tehát tévedett, mikor azt írta, hogy Bartókot előbb is ismerte. Nem is csoda, mert az akkori magyarok zenei érdeklődését jellemzi, hogy kettőnket gyakran összetévesztettek, sőt egy személynek gondoltak. Mikor Bartók kisebb fia 30-as években a Sárospataki kollégiumba került, társai azt kérdezték tőle, te annak a Bartók Odálynak a fia vagy? Bartó pályája kezdetén álmában sem gondolt rá, hogy valaha folklorista lesz. A Strauss Zarathustrája hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította. Ekkor kezdett a népdal iránt érdeklődni. Egy székely alkalmazottja, Dósa Lidi, fél dallama sejtette meg vele a székely zene különösségét.

az első gyűjtésemet, majd 1906-ban megjelent dolgozatomat nagy figyelemmel tanulmányozta, behatóan kérdezősködött a gyűjtés módjáról, a néppel való érintkezésről, megismerkedett a fonográffal. Saját rendszeres gyűjtése 1906-ban kezdődött, Vésztő környékén, de Erdély nem hagyta nyugodni, és 1907 nyarán elindult Csík megyébe. Onnan oly tömeg 5 fokú dallammal jött vissza, hogy a maga megyidejű északi leleteivel egybevetve, egyszerűen világos lett előttünk ennek az eddig észre sem vett hangsornak alapvető fontossága. Mégis egy évtizedet vártunk, gyűjtve vizsgálva a további adatokat. Kevesen tudják, és sohasem emlegetik, hogy már Erkel Ferenc elindult azon az úton, melyen a zenét a nép felé, a népet a zene felé közelíteni lehet. Egész sor népszínű zenéjét írta meg, népdalok felhasználásával. Kár, hogy nem ment tovább. Talán túlságosan nagynak látta a távolságot a népdal és opera közt, hogy sem áthidalásáról döntő kísérletet tett volna.

0: lesz ezután.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.

Várjon meg, Istvánkám, mehetünk együtt? Buzi néni ezúttal héjaként csapott le. Vagy egy idő óta különösen figyelmetlen volt. Nem is figyelmetlen, inkább kába. Meg lehet a meleg miatt, vagy mert mostanában egyre rosszabbul aludt. Vagy így felgyűltek a szervezetében a kirejszolatlan méreganyagok. A feje is sokat fájt, a gyomra is egyre gyakrabban égett. Minek is akar élni az ember 30 fölött? Rosszat sejtve pillantott Buzi nénire, aki láthatóan elemében volt. Buzogott, mondhatni. Kivárt. Fogalma sem volt, hová mehetnének együtt. Örülök, hogy nem felejtette el, mosolygott virgonc képpel Buzi néni, és akkor már értette. Az élettel kapcsolatos kérdést egy fokkal még kevésbé. De elfelejtettem, és jobban tennék, ha kollektíven mind szénné égnének. Nagyszerű, örvendezett Buzi néni. Tüsténkedve terelgette vissza őt a lépcsőház irányába, ahonnan annak reményében érkezett, hogy otthon végre levághatja magát a gép elé csendesen kiszenvedni egy újabb dronglajossal töltött nap után. Buzi néni fogta, mint valami zászlórudat, és vitte diadalmasan. Nem volt ereje tiltakozni. A közgyűlést az egy saroknyira található általános iskola menzáján tartották. Korán érkeztek, még csak néhányan ücsörögtek a szellőzetlen, főzelék és hónajszagú ebédlő egy hosszú asztalánál. Ilyen lakók. Nem sima járókelők, meg tömegközlekedők, a pofájukra volt írva a lakóság, hogy egy alomból szalajtották mindet. Buzi néni szívélyesen köszöngetett, az asztal fönn foglalt helyet. Gondosan kipakolta cekkeréből néhány öreges gyöngybetűkkel sűrűn teleírt lapot, majd mellé helyezte ormótlan esztékes szemüvegét. Ő az asztal legtávolabbi végéhez ült. Próbált ellenszenvesnek tűnni. Ez sem segített. A hat előtt pár perccel befutó, olyan tipikus, kedves pár szinte gondolkodás nélkül mellé kanyarintotta magát. Nyilván életkori megfontolásokból. Olyan genetikusan kedves fejük volt, hogy dögöltek volna meg ott, ahol az anyjuk lepottyantotta őket, egyforma vastag keretes szemüveget viseltek, oldalválasztékos, fénylő sötétbarna frizurát, egyszerű, letisztult, jó minőségű ruhákat, és állandóan egymás kezét szorongatták. Agylerohasztó kedvességgel hozzáfordultak, és érdeklődtek, hogy neki is ez az első lakógyűlése. Ja, mondta. Az úgynevezett kedves pár tagjai erre bemutatkoztak, és megállapították, hogy biztos ő is nem régen költözött ide. Ja, mondta, mert nem volt kedve beszélgetni. Reménykedett, hogy nem lesz szem előtt, mert nyilván minden fontos esemény Buzi néni közelében fog zajlani. Tévedett. Kiderült, hogy az a bagótól rekett, csutakhajú, bibircsókos nő mellette a közös képviselő. Észrevétlen, centinként csúsztatta arrébb a székét, hogy legalább a szagát ne kelljen éreznie, de az úgynevezett kedves párhoz sem akar túlságosan közel kerülni. Egyébként szinte mindegy volt. Azt a, legalábbis így képzelte, lotyat konyhásasszonyok termelte elviselhetetlen, savanykás bűzt az ebédlő bármely pontján egyforma intenzitással lehetett érezni. A lakógyűlés hervasztóbb volt, mint képzelte. A közös képviselő vagy egy óra hosszat a ház első fél évének költségeit ismertette, a negyedik emeleti beázástól a földszinti csőtörésen át a tetőtatarozásig. Buzi néni bölcs pofával bólogatta végig az egészet. Aztán siralmasan hosszú ideig tárgyalták bizonyos Beliász Dezsőné ügyét, aki ugyan már nem lakott a házban, de birtokba vette az egyik földszinti tárolóhelyiséget, és évek óta nem mutatott hajlandóságot kihurcolkodni onnan. Nem tudom, mit tartott, de bűzlik, panaszolta nyefegő hangon az a lógó állkapcsú idióta külleméhez képest meglepően szapora beszédű nő a negyedikről. Botrány, füstölgött Buzi néni. Látszott, hogy bodorított feje belsejében forrásnak indult az agy. Erre az a harmadikon lakó idősödő pasas, akit úgy tűnt, mindannyian legalább annyira tisztelnek, mint Buzi nénit, előterjesztette indítványát a helyzet megoldására valami fizetési felszólítással. A többség száját sikerült betömni, megtanácskozták a kötelezettség teljesítésének határidejét, és meg is nyugodtak, Buzi néni azonban kitörni készült. És ha nem fizet? Érdeklődött csípősen. Akkor mi van? Akkor ketyeg neki a havi 10 000 forint, mondta a köztiszteletben álló pasas. Nem fog fizetni, vágta rá Buzi néni vörösödő fejjel. Látni vélte, hogy füst csap ki az orrán. Hogy ebben az országban már mindent meg lehet csinálni. Mi meg fizessük a szemetje fenntartását, mi? Élesedett Buzi néni hangja kérlelhetetlenül.
Nézze, más megoldás, kezdte a köztiszteletben álló pasas, de Buzi néni dühötten lehúrogta. Ne meséljen nekem, Ádámkám, ne meséljen. Inkább nyissa ki az ablakot, mert 600-on van a vérnyomásom. Ádámkám korát meghazudtolva pattant az ablakhoz. Perelni kell, punktum, ezt tessék jegyzőkönyvbe venni, zihált a Buzi néni. Hát micsoda világ ez, hogy még a jó tisztességes emberek parolázzanak egy közönséges bűnözőnek. Mindjárt széjjel robbanok. A közelében ülők meglapultak, egymásra sandítottak, talán számolva Buzi néni küszöbön álló széjjel robbanásának őket érintő következményeivel. Az ügyvéd úrnak sajnos igaza van, csitította a jegyző. Ha perelünk, az mind a ház költsége, és ki tudja, meddig húzódik egy ilyen eljárás. Hogy meddig? Vágott vissza Buzi néni. Felőlem az idők végezetéig. Ráérünk, nem? Ez elvi kérdés. Ha akarja, fizetem a pört. Igen, a nyugdíjamból. De ezt a szégyent én el nem tűröm. Az újabb, immár többek felől érkező csitításokra Buzi néni gyöngybetűkkel teleírt papírjaival legyezte magát, egyre valami olyasmit zihálva, hogy micsoda világ meg szégyen, és hogy ezt kelljen megérnie ebben a korban. Aztán egyszerre lecsapta a paksamétát. Azt csinálnak, amit akarnak, közölte megtört, elhaló hangon. Én befejeztem. A vérfagyasztó csöndben roncsebkendőt vett elő, és a homlokát törölgette. Lemondok a számvizsgáló bizottság elnöki posztjáról. Kollektív felhördülés. Nem, ne is próbálkozzanak. Nekem ennyi izgalmat már nem bír el a szívem, pihegte sértettem Buzi néni. Oda is nyúlt szívtájékra, mutatva, mennyire nem bírja. A többiek erre kórusban kérlelni kezdték, hogy nála jobb, precízebb és alaposabb bizottsági elnököt egyszerűen keresve sem találni, és ő is tudja, mekkora szükség van rá. Az az érzése támad, hogy már számtalanszor elpróbált színjáték szemtanúja. Át kell adni a stafétabotot az ifjúságnak, rázta a fejét Buzi néni. Tekintete előbb az úgynevezett kedves párra, majd ő rá vándorolt. Mindhárman behúzták a nyakukat. Ő a viaszos vászon abrosz piros-fehér kockáit rajzolgatta körbe a tekintetével. A lényeg, hogy mindenki érezze magáénak a ház összes problémáját, lehelte Buzi néni olyan hangon, mint akinek ez volt élete utolsó kinyilatkoztatása, kéretik aranybetűkkel felvésni a jegyzőkönyvbe. Mi ezzel nagyon egyetértünk, de sajnos az időbeosztásunk nem teszi lehetővé, magyarázkodott az úgynevezett kedves pár női tagja, ráadásul rengeteget utazunk is. Honokul merett maga elé. Neki ehhez az egészhez semmi köze sem volt. Mint ahogy ezt egyre inkább érezte, semmi máshoz sem. A többiek megújhodó lendülettel kezdték kórusban kérlelni Buzi nénit. Egy évre még drága Janka néni vette magához a szót, egy kislányos arcú, rövidhajú, 20 évesnek tűnő, fából faragott fülbevalót és lemvászon ruhát viselő lány abból az irritálóan szelíd fajtából. Nekem még egy évig tart a gyes, addig én sem mondok le a tagságomról. Utána, ugye, hát persze Zsófikám, ne is mondja, két kisgyerekkel tudom én, bólogatott Buzi néni mély együttérzéssel és elismeréssel. Ez nyilván a többieknek is szólt, akik példát vehettek volna Zsófikáról. Zsófika szerényen mosolygott. Buzi néni hosszan, mélyet sóhajtott. A lakók feszülten várakoztak. Ezt a kérdést még újra tárgyaljuk a közös képviselő asszonnyal, jelentette ki végül. Sötét pillantást vetett mindnyájukra. De most ne raboljuk a drága időt. Néhányan megkönnyebbülve kifújták a benreket levegőt, köhintettek vagy megmozgatták a tagjaikat. Következő napirendi pontunk, igyekezett magához ragadni a szót a közös képviselő, a függő folyosók ráccsal történő felszereléséről való szavazás. Erre ő is hegyezni kezdte a fülét. Mint talán néhányan már tudják, kértünk is rá árajánlatot, és lakásonként mindössze 25.000 forintról lenne szó. Elnézést, tette fel a kezét az úgynevezett kedves pár férfi tagja. Nekünk 8 előtt pár perccel mennünk kell, meg tudjuk esetleg addig gyorsan beszélni a biciklitároló kérdését? Mi ezt már jeleztük a... Persze, kedvesem, tudunk róla, öltötte magára Buzi néni legnyájasabb ábrázatát, immár a vérnyomás problémák legapróbb jelenélkül, de ha nem bánják, én is készültem néhány közérdekű kérdéssel, amelyek, ha jól számolok, többeket érintenek, mint az önök kerékpártárolója. Nem csak minket, hanem próbálkozott az úgynevezett kedves pár férfi tagja, de Buzi néni rendületlenül hasított előre. Igen, Kovácsik Áront is, hogyne, bólogatott megértően, aki úgy látom ma nem tisztelt meg minket a jelenlétével.
Közös képviselő asszony megengedi, hogy végigfussak ezen a néhány apró kérdésen? Lengette meg a paksamételját. A rácsok felszereléséről én már beszéltem a lakók többségével, azt hiszem csak a rendkedvéért fogunk szavazni, nincs igazam? Néhány helyről egyetértő morajlások. Hogy húznának fel, élve arra a kurva rácsra, formálta a szavakat hangtalanul. Az úgynevezett kedves pár férfi tagja cinkos pillantást vetett rá. Elfordította a tekintetét. Buzi néni orrára illesztette az asztalon heverő vastag pápa szemet. És elkezdte. És folytatta. Minden újabb pontnál akadt hozzászóló. Minden újabb pontnál újabb verejtékcsöp vándorolt végig a gerincén, egészen az alsó gatyájáig. Kiszáradt. Olyan pálott volt az egész világ, mintha mindannyian egy gigantikus konyhásasszony hónaljába szorultak volna. Nem fütyülhetett. Nem dobolhatott. Néhányszor leragadt a szeme. Még el is bóbiskolt. Álmában Buzi néni szónokolt. Megrázkodott, kinyitotta a szemét. Buzi néni szónokolt. És még mindig. Már-már halucinált, amikor Buzi néni elégedetten leütögette paksamétája sarkait. Örülök, hogy végre megbeszélhettük ezt, mosolygott jóságos anyóka ábrázattal, bár neki fogalma sem volt, mit. Ha valakinek van még hozzászólása, elnézést, tette fel a kezét ismét az úgynevezett kedves pár férfi tagja, nem következhetne most már a biciklitárolók kérdése? Nekünk hamarosan, muszáj egy kicsit felgyorsítanunk a dolgokat, szabadkozott a jegyző. Ha nem sietünk, kitoloncolnak minket az iskolából, tette hozzá kis kacaj kíséretében, mint aki valami humorosat mondott. Nem feledkeztünk meg a biciklitárolókról, sietett megnyugtatni őket a közös képviselő, de kérem, ha tehetik, még várják meg utolsó napirendi pontunkat. Janka néninek azt hiszem igaza van. Régóta esedékes kérdés a függő folyosók ráccsal való felszerelése, és hamar döntésre fogunk jutni. Rövid kitérő következett az utóbbi időkben különösen megszaporodó betörésekről. A lakók persze nem bírtak megmaradni a seggükön, többen fontosnak tartották közbeszúrni a saját érdektelen históriájukat. Az úgynevezett kedves pár tagjai fészkelődtek, pusmogva vitatkoztak. A közös képviselő újfent ismertette a roppant kedvező árajánlatot, a rácsok jellemzőit és a munkálatok megkezdésének időpontját. Valaki aggodalmasan felvetette, hogy nem lehet-e szétfűrészelni a rácsokat. A közös képviselő még részletesebben ismertette a rácsok jellemzőit. Valaki aggodalmasan felvetette, hogyan egyeztethető mindez össze a társasházakban érvényes tűzvédelmi szabályzattal. A közös képviselő részletesen ismertette a hatályos tűzvédelmi szabályzatot. A hatályos tűzvédelmi szabályzat kimerítő áttekintése közben elképzelte, hogy az abroszalat kínos lassúsággal elnyiszálja az ereit, az asztallap kissé karcos szélével. Fájdalmas lenne, de megpróbálná úgy intézni, hogy mindenkire fröccsenjen belőle. Az úgynevezett kedves pár tagjai egyre feltűnőbben fészkelődtek és vitatkoztak. Aztán a közös képviselő szavazásra bocsájtotta a kérdést, a rácsokét. Minden kéz a magasba emelkedett, kivéve az övét. Konokul merett maga elé. Ellenszavazat? Kérdezte a közös képviselő. Felsandított. Senki sem moccant. Akkor tehát abszolút többséggel megszavaztuk a függő folyosók zárható ráccsal való felszerelését, nyilatkoztatta ki a közös képviselő. Elmúlt 8 óra, és még mindig nem beszéltünk a biciklitárolóról, szólt közbe az úgynevezett kedves pár női tagja, most már leplezetlen idegességgel. Hát arról ma már nem is fogunk aranyos, nyugtatta meg kedélyesen Buzi néni.

0: Tilos Rádió, a kert, a karot halljátok, és benne pedig üdvözöljük Szendi Nórát. Mit hallunk most?
1: A Természetes Lustaság című készülő regényemből olvasok fel részleteket, ami jövőre fog megjelenni a Kaligram kiadó gondozásában.
0: Akkor folytassuk is gyorsan.
1: Milyen volt demokráciában élni, Nyuszi? Hogy érezted magad? Jó volt, affektált a Nyuszi laposat pislantva nem nagy meggyőződéssel. Egy ideig így azért el lehet tűrni. Hamiskás mosoly kunkorodott műszája sarkában. Egy kicsit hiányzott a csoki, tette hozzá. Ezen mindenki jót derült. Ricardo megpaskolta Nyuszi rezgő húsú combját. Jól viseljed magadat, ecsém, ahogy egy worst ladyhez illik. Talán rosszul viselkedett? Nevetett Sudár Balázs a műsorvezető. Egy korábbi szériából importálták a műsorba, pedig akkor olyan unalmas figura volt, hogy kiesett harmadiknak. Csináltak vele valamit, vagy csak nagyságrendekkel több kokainhoz jutott, mint korábban. Önmagában azért elég gyéren mutatott, úgyhogy berakták mellé dekorációnak Aranyosi Vivient, az egykori Arianna Goldot, akit most már persze nem szabadott így nevezni, mert, mint nyilatkozta, a meditáció és a jóga segítségével jobb emberré vált, és maga mögött hagyta felnőtt filmes múltját. Most modellkedett, életmódblogot vezetett, és úgy látszik immár műsort is, ami annyit tett, hogy egyik lábáról a másikra állt, egyik oldalról a másikra billentette a fejét, és ő csipoghatta el a könnyen bemagolható szövegrészeket, például ő figyelmeztetett minden műsor valamely pontján, hogy a tét hatalmas, egészen pontosan 40 millió forint. Ha nézzél rá, tesó, tudod milyen? Mondta Ricardo büszkén. Zsivány ez, nagy zsivány, paskolta meg ismét Nyuszi combját. Ha nem fér meg a bőriben. Hát teszel is róla, mesterem, hogy ne férjen, nevetett Sudár Balázs, Nyuszi álpironkodva vihogott, aztán azt kérdezte, milyen volt elnöknek lenni. Nem panaszkodhatok, tesó, jelentette ki Ricardo elégedetten, enyhén kihúzva magát. Szerintem kiálltam a sarat. Való rám az ilyen szerep, tudod? Szigorú vagyok, de igazságos. Nyuszi műszempillái sűrű rácsán át majd kicsurrant szerelemtől olvadozó pillantása. A demokráciáról szóló tematikus hét végénél már csak az ökohét lezárultának örültek jobban a villa lakói, amikor maguknak kellett áramot fejleszteniük egy szobakerékpár tekerésével. Ő ezen a ponton adta volna fel az egészet. Többen hisztériás rohamot kaptak, mert a bicikli nyerge feltörte a seggüket, illetve lázongás robbant ki, amikor Andi hajsütő vasának működtetéséhez legalább egy órányi tekerésre volt szükség. A demokrácia hét annyiból komolyan vehetetlen volt, hogy a lakóknak ugyan be kellett osztaniuk egy heti villazsetont, de volt egy fix keretük, amiért nem kellett megdolgozniuk. Úgy tűnt, az egész branchból egyedül a jelentős többséggel elnökké választott Ricardo van tisztában az élelmiszerek áraival. Nyuszi szinte minimális nyafogással, hősies elszántsággal mondott le betevő csoki adagjáról. A hét második felében, amikor már csak olcsó parizerre futotta, valami felvágottra, amire neki sohasem lett volna pénze, kitört a sejemsonkavész. Nem elég, hogy egy fél műsoridőt az utolsó sejemsonkáért való összecsapás, majd ennek utórezgései töltöttek ki, a hét zárásakor, a legemlékezetesebb pillanatok összefoglalásakor ismét vagy 5 percet szenteltek neki. Kislattyogott a konyhába megmikrózni egy leveskockát. Elment a kedve a műsor utáni live-tól, Nyuszi és Ricardo győzelmi reszelésétől és a többiek megkönnyebbült bebaszásától. Kéne keresni egy archív parlamenti közvetítést. Főként elalváshoz használta őket, de némi kitartással egész vicces kontenteket is lehetett találni. Egyébként már önmagukban a degenerált pofáik. Egy-két alfahím, többnyire kopaszodó, ronda, szemölcsös, tokás, farnehéz csávok, bajszok mindenféle méretben és formában. Plusz pár nő, valami frusztrált környezetvédő picsák, meg egy szétbotoxolt, sejpegő, kiskosztümös nyanya. Ő korábban azt hitte, a parlamentbe kerüléshez legalább annyi feltételt szabnak, hogy beszélni tudjanak. Nem tartotta valószínűnek, hogy a Kossuth Lajos, meg az Ötvös Lórán, meg az ilyen formák papírról nyökörézték a szövegüket. Ezek a hulladékok olyanok voltak, mint a villalakók, amikor feladatot kapnak, hogy mondjuk írjanak verset vagy valamit. Aztán időnként náluk is kitört a balhé, amire mindig rá is tette egy lapáttal a villamester, házelnök. Ő volt a sok fasz közül a legnagyobb, nyilván direkt ez alapján választotta meg a többi kisebb pöcs. A kedvence ezt többször is végignézte, még fel is rötyögött párszor hangosan az arcmimikákon, az a videó részlet volt, amelyben egy matyó hímzéses ingben feszítő, körszakállas, zselézethajú, flegma figurára rúgott ki épp. Látom, frakcióvezető úr minden alkalomra kitalál valamit, amivel magára vonhatja a figyelmet, recsegte szigorúan a házelnök. Elmondhatnám, amiért szót kaptam, vagy ismét a ruházatomon szeretne élcelődni ahelyett, hogy a haza szétlopásáról beszélgetnénk, érdeklődött a flegma figura. Frakcióvezető úr, szedje össze magát, legyen szíves, csikorogta a házelnök, és kísérelje meg diszkrétebben viselni az alkarján azt a tetoválást, amely, ha jól veszem ki, tiltott önkényuralmi jelkép. Figyelmeztettem, hogy pillanatokon belül megvonom öntől a szót, ha ebben a stílusban folytatja a felszólalását. Szégyen! Ordított be egy kopasz, fekete inges pofa a flegma figura mögött. A többi pártárs zúgolódott. Az! Szégyen! Szívott egyet az orrán a házelnök. A kamera valamiért ijesztően rázúmolt a fejére. Azt lehetett képzelni, hogy mindjárt olyan hangot hallat, mint a Darth Vader. Képviselőtársaim próbálják meg Elter frakcióvezető urat meggyőzni arról, hogy nem a kocsmában van a huligán haverjai közt, hanem a 110 éves magyar országgyűlésben. Elképzelte Ricardót házelnökként. Ő biztos pont leszarná, kik mivel varratják tele magukat, meg milyen röhelyes hacukákba jelennek meg. Végül is az ő bajuk.

miután Misu valahogy kiszagolta, hogy ő is ezt a szót használta, vesés, rászállt valamelyik vacsora után. Vagyis hát a Pali bácsiék klubja, amit a Misu is előszeretettel látogatott, de mások is, például az a bajuszos figura, akiről egy szimpla uzsonnás zacskó lógott, televérrel, valahogy a pizsama nadrágjához tűzve, mert azt mondta, már nagyon húz, szóval ez a klub pont az ő ágya mellett ülésezett, nyilván már az érkezése előtt is. Pontosabban a Pali bácsi és az ő ágya, vagy a Náci bácsi és az ő ágya közti szakasz mellett, de az ő szempontjából ez mindegy volt. Még értette is, beletörődve, hogy egyes embereknek lételeme a pofázás. Hogyha középen verődnek össze, Hipertóni azonnal kezdi, sőt megfigyelte, hogy van egy csicska vénember, aki amúgy egész nap mered a plafonra üveges tekintettel, de Hipertóni panaszához azért rögtön hozzányekereg valamit. Nem akart Hipertóni lenni. Amúgy is fáradt volt még, hogy mindenem fáradt volt még hozzá, hogy mindenem felhúzza magát. Épp elég volt pár olyan körülmény, mint Misu. Pali bácsiék meg úgy vették, hogy köztük ül, vagyis, hogy velük. Akkor is, ha meg sem ukkant. Még csak nem is ült rendesen, inkább felpolcolta magát. Néha kérdeztek tőle is valamit, néha ő is a többiekkel nevetett a poénokon. Néha akkor is, ha nem értette őket. Néha a többiek nevettek azon, amit ő mondott, bár nem szánta viccnek. Szóval maga is vesés, zökkent az ágya szélére Misu, megelégelve Pali bácsi és Náci bácsi politizálását. Tényleg unalmas volt, de jól esett hallgatni. Olyankor ki tudott kapcsolni az agya, és csak nézett. Misu a fekhelyére dobta pizsamás hájas seggét. Ideiglenes otthona megnyekkent. Rosszat sejtve felsandított. Hát olyasmi, mondta. Nem akart közösséget vállalni Misuval. Most robbant le, nem is tudta eddig? Érdeklődött mohón Misu. Na, szerencse, legalább behozták időben. Mikor először voltam itt, élből tropára volt a vesém, úgy képzelj el. Azt mondták, Campes Dolores, ez a vese mehet a kukába, ezt én már nem fogom az életbe használni. Ha jó van, hát mit csináljak, ez van, kapják ki, rakjanak össze, csak hadd menjek vissza mielőbb melózni. Tudja, egy vendéglőnk van a nejemmel, házias ízek, ma, prima kis kerthelyiség, az a mindenem nekem, a lételemem, úgy képzelj el, én abba belepusztulok, ha nélkülem megy a bolt. Na de nem úgy van az, hogy csak úgy lehet ugrálni egyszer vesével. Valakinek megy, valakinek nem, ez ilyen alkati dolog. Egy évet vártam új vesére, úgy képzelj el, addig meg dialízis. Maga hogy bírta az elsőt? Mit? Kérdezte. Nem akarta tudni. Igyekezett nem gondolni semmilyen vesére, sem a Misuéra, sem a magáéra. A művesét tudja ott, ha kimegy arra a folyosón. Sem igazira, sem műre. Nagyjából olyannak képzelte, mint a gimnáziumi bioszertár torzójába pakolható, babforma plastikszervet, amivel a Holzer Matyi bebaszott egy ablakot. Egyszer berakták a kabát zsebébe. Csak egy műanyag szar volt, de utána majdnem hányt. Míg Misu előrébb hajolt a szövegelés hevében, félkézzel a matracon támaszkodva, ő centiről centire csúszott feljebb a párnán. No, csak figyeljen oda, lehet, hogy lesz még benne része, lengette meg a mutató ujját Misu szinte gyönyörűséggel, aztán valami fisztuláról magyarázott, hogy olyat kap az ember, ügyesen beépítik neki a vénája meg az artériája közé, hogy rendesen meg lehessen forgatni a vérit. Ideni, akarja megtapintani? Elhiszem, vágta rá. Majdnem hozzátette, hogy nagyon érdekes. Semmi az egész, mondta Misu, legyintését gazdaságosan egy homloktörléssel kombinálva. Tisztán látta a verejtékcseppeket, amint Misu pizsamája helyett az ő paplanjára peregnek. Ha sikerül ez a második beültetésem, ki is szedik végleg. Akkor most magában kezdte, magának ilyen művesélye van? Sietve meghúzta a teát. Dehogy mű, düllesztette a mellét Misu önérzetesen, egy igazi, egészséges, prima, vadiúj kis vese. Reméljük, meg is marad a helyén. Tudja, egyelőre csak barátkozunk, sípolva nevetett. Az előzővel nem jöttünk ki valami jól, az egy fél évig bírta a strapát, aztán itt nyisszantó mozdulatot végzett tömzsi nyaka előtt, és ismét, mint egy rutinból, ahogy a szaftos történeteken szoktak, zihálva röhögött egy sort. Jaj! Kapott karéjokba rendeződő oldalához. Ez most nem tetszik neki. Figyelte a görnyedő, vörösödő fejű Misut, nem repede föl, mint egy szósztól szétázott, dugig tömött gírosz, hogy pont az ő ágyára löködjön ki belőle elvetélt magzatként az új veséje,
ami azért elég nagy fasság lehet, hogy új, olyan nincs, hogy csak úgy lombikba kinövesztik, vagy ha van is, azt nem egy ilyen parasztra fogják elpazarolni, ilyesmiket amerikai milliomosok kapnak. Hát tudja, csak azért okoskodok, törölgette a homlokát Misu, mert ha ne a gyúristen magával is ez történik, már tudja, hogy nem kell olyan piszakul félni. Mindent karba lehet tartani, én nem azt mondom, de előbb-utóbb azért a rossz vese kifárad, és akkor pif, konyec. Én aztán világéletemben tökös gyerek voltam, még boxoltam is sokáig, úgy képzelj el, ez itt rajtam mindegy merő izomból volt egy náthát, nem kaptam el soha, hát képzelheti, hogy telecsináltam a gatyámat, amikor megtudtam, hogy belém milyen csöveket, meg tűket fognak dugdosni. Na, csak ezért mondom, hogy semmi pánik. Pár alkalmat leszámítva, amikor, úgy képzelj el, szó szerint, mintha félholtra vertek volna, egy semmiség az egész, gyorsan meg lehet szokni. 3-4 óra, azt lezavarja reggel, aztán mehet a melóba. Különben ez is alkatfüggő, van, aki egy az egybe ki van ütve fél napra, másnak meg se kottyan. Hát ugye nem vagyunk egyformák. Tudja, engem az bolondított meg kezdetben, hogy nem mozoghatok. Ha én nem mozoghatok, hát az embertelen, úgy képzelj el, én nem bírok magammal mindenem viszket, csak annál jobban mennék, minél inkább nem szabad. Na, ne nézzen így! Paskolta meg a kezét barátságosan, mire ő akaratlanul összerezzent. Szoktam túlozni, de nem ilyenekben, nekem elhiheti egy semmiség. Érezte a bőrén Misu izzadt tenyere nyomát, és lassan elszámolt 10-ig, ami után már nem olyan feltűnő, ha a paplamba törli a kezét. Különben lehet, hogy maga megúszta, fél évente bejön kontrollra, aztán csókolom, mondta biztatóan Misu. Ha meg mégse, hát nézze a jó oldalát. Nekem például, úgy képzelj el, legjobb cimboráim vannak a vesések közül. Összehozza egy ilyen az embereket, elhiszi? Bármit készséggel elhitt volna, csak legyen vége ennek. Magát látta egy csapat vesés közt, akikkel állandóan a veséikről kell társalogni, meg a saját veséiről is megosztani minden megoszthatót, hogy a többiek is okulhassanak. Lehet, hogy röntgenfelvételeket is visz mindegyike, hogy más a kölykét mutogatja. Tudja, mikor így összeülünk vesés fiúk, hát azért lecsúszik egy-két sör, mondjuk is mindig, hű, de szomjasok ezek a vesék, röhécselt Misu felfel sípolva. Hát na de kérem, ennyi, azért az embernek vigyázni kell, nem lehet már csak úgy dur beleérti. Nekem különben ez volt, ami megizzasztott, ezt megszokni, a jó fűszeres, húsos dolgok, az mint sztornó, nehéz ételek, sültek, pia elfelejteni. Le is futott pár kiló az utóbbi években, úgy képzelj el, hát nem így néztem én ki. Szereti a bort? Már a jófélét, most nem ezt a bolti vackokat gondolom. Nem, mondta a kelleténél talán egy lehelettel ellenségesebben, nem iszom alkoholt. Na, látja, az nagy szerencse. Örült helyette is Misu. Egyel kevesebb lemondás. Ez volt nekem a tragédiám, hogy a feleségemnek ezek a csoda ételei, meg lagzin, mindenki a disznósültet, én meg rágom a tört krumplit, érti, és még csak be se rúghatok bánatomban, vágott Fancsali pofát, aztán minden átmenet nélkül pizsamás sonkájára csapva felröhögött. Ideiglenes otthona megrázkódott. Miállj, öcsém, ne háborogj a sorsod ellen, szólt hátra Pali bácsi kenetteljesen, műanyag székével továbbra is náci bácsi felé fordulva. Többfelől nevetgélések. Nem háborgok én, Pali bátyám, csak a fiatal emberrel beszélgetünk, mondta jókedvűen Misu, gondolatban nyilván hozzáértve, hogy mi vesések. Hol tartottam? Fordult visszafelé. Szóval nincs semmi szenvedélye? Nincs. Hát maga egy kész főnyeremény, gondolom erre már a nők is rájöttek, ha van egy csöpp eszük, kacsintott, nekem nincs ilyen áldott jó természetem. A bagót, avval még küzdök, pedig mondja eleget a Máté doktor, hogy nem kéne. Tudom én, nem kéne, de mit csináljak, valamit csak kell néha, érti? Látom, nem érti, de hát ebben is mások vagyunk, az egyik megveszik érte, a másikat hidegen hagyja. A Máté doktor egyébként, ha már így feljött, hát az már szinte családtag. Meghívtuk vacsorázni is tavaly, feleségem háromfogásos lakomával készült, úgy képzelj el, de evett is szépen, volt étvágya a doktor úrnak, nevetett köhécselve Misu. Pár pillanatra elkalandozott a tekintete, mint aki gyönyörködő nosztalgiával idézi fel a doktor úr táplálkozásának folyamatát. Ő valahogy a buldog pofájú főorvos urat képzelte a Máté doktor helyébe, és azt is képzelte, hogy ez a buldog pofájú Máté doktor vesével táplálkozik, úgy nyílik a szája, mint az Aliennek a 8. utasban, egy tál véres vese van előtte, és azt nézi a Misu és a Misuné elfogódott büszkeséggel. Igazából azért kell az ilyen Misuknak éveket várniuk, mert a buldog pofájú Máté doktor falja fel a veséket.
Ami nem ízlik neki, azt varják bele a tirpákokba. Na, ehhez meg mit szól? Vigyorgott rá cinkos pofával Misu. Visszahőkölt, hogy most mindjárt megmutatja a műtéti sepphelyét, vagy valami csövet, zacskót, kilógó eret, beépített üvegfalú bélben a szart, amilyen van, bármi kitelik tőle, ha a faszába építenének ilyen fisztulát, azt is megmutatná. Még mindig ugyanott tartanak, intett az állával Misu Pali bácsiék felé. Vén komcsik, nem szégyellitek magatokat? Bömbölte suttogva, ezt már Pali bácsiéknak és sípolva vihogott. Ennek is mindenbe bele kell ütni az orrát, morogta Náci bácsi. Mindhárman vihogtak. Misu túlrajzolt mozdulatokkal forgatta a halántékánál a mutató ujját, őrá kacsingatva. Igazuk van, szólalt meg. Fogalma sem volt, miről beszélnek. Mindegy volt, a Pali bácsiéknak az oldalára akart állni. Vagyis inkább el a Misunak az összeizzadt, összevesézett, összefisztulázott oldaláról. Nem akarnak maguk hárman pártot alapítani? Rötyögött Misu. Míg felküzdötte magát az ágyról, hosszasan sípolt. Pár év, és meg fogsz dögleni, bazd meg, mondta magában Misunak. Aztán hirtelen tudta, hogy tényleg. Hogy ezt most nem kívánta, bár akár kívánhatta is volna, de nem ez volt a lényeg. Valahogy tudta. Nézte Misut, ahogy az oldalát fogva visszakecmereg az ágyához. Semmilyen vesére sem akart gondolni. Sokáig nyeldekelve itta a túlcukrozott teát.

citromos szódát? Ismételte megütközve Kánya Jani. Azt szoktam, vonogatta a vállát. Ne viccelj! Egy pillanat türelmet, fordult a felszolgálóhoz nyájasan Kánya Jani. A felszolgáló udvarias félmosollyal bólintott. Azt remélte, elhúz, amíg ezt a kínos jelenetet letudják, de lehajtotta a fejét, összekulcsolta a háta mögött a kezét, és meg sem moccant. Ideges pillantást lövelt felé. Kánya Jani halkan és diszkréten győzködte őt valami specialitásról, amit a kedvéért és feltétlenül még azt is el tudta volna képzelni, hogy egy ilyen helyen nem is tartanak mást, mint specialitásokat, életükben nem hallottak olyasmiről, hogy citromos szóda. A szeme sarkából a felszolgálót figyelte, aki tárgynak álcázta magát, mint egy döglöttséget mímelő állat, miközben látszott a semmiféle érzelmet nem tükröző hüllőfején, hogy minden szavukra figyel, és nyilván már a következtetéseket is levonta az ő csóróságával kapcsolatban, ha eddig ránézésre nem lett volna nyilvánvaló. Valami könnyed délutáni frissítőt tudna esetleg javasolni a barátomnak? Fordult a felszolgálóhoz nyájasan Kánya Jani. Alkoholosat vagy alkoholmenteset óhajt, moccant ki hibernált hüllő állapotából, hasonló nyájassággal a felszolgáló, ő felé fordítva joviális pincérmosaját, mégis az volt az érzése, hogy valami titkos összeköttetésben áll Kánya Janival, mondjuk elrejtettek az asztal alatt egy gombot, amelyről kizárólag Kánya Janinak van tudomása, és azzal irányítja ezt a lakáinak öltöztetett gyíkot. Inkább menteset, dünnyögte. Meleg szívvel ajánlhatom házi limonádéinkat, bodzaszörpös, lájmos, vadszamócás, áfonyás, gránátalmás, valamint homoktövises, passió gyümölcsös ízekben, továbbá széles smoothie, illetve alkoholmentes gyümölcskoktél választékkal szolgálunk, csusszantak, siklottak a lakágyik szájából a szavak, mintha tükör simára vakszolt padlón valahol Kánya Jani luxus villájában, luxus életében. Míg ernyetten hagyta elvágódni magát és elveszni a fonalat, Rizs Blankára gondolt, mint múlt vasárnap óta állandóan, és feltételezte, hogy mostantól egész hátralévő, innentől fogva teljesen eseménytelen életében, hogy ő vajon melyik limonádét választaná. Biztos a tövises passiósat, annak van a leghülyébb neve. Neki erről az a Jézus trancsírozós film ugrott be, amit nem bírt végignézni, pedig valaki mondta, hogy egész jó horrort kihoztak a sztoriból. Jézus koktél. Rizs Blanka viccesnek tartaná ezt a fasságot. Tartaná egy másik életben. Tartotta volna ebben az életben. Ha esetleg gondolkodna még rajta, egészen nyugodtan majd visszajövök, mondta szolgálatkészen a lakágyik. Legyen egy... próbált sebesen kapcsolni. Legyen ugyanaz, amit ez az úr kért. Azt, hogy ez az úr, egy kicsit elharapta. Nem volt biztos benne, minek kéne neveznie Kánya Janit, vagy egyáltalán hogy kellene vagy szabadna beszélnie ebben a helyzetben. Kitűnő választás, bólintott a lakágyik. Ezt tényleg a Kánya Jani programozta. Étlapot esetleg parancsolnak az urak? Akkor tehát két Aperol Spritz már is hozom. Ismét és ismét bólintott, minden bólintással mint egy szimbolikusan meghajolva feléjük. Ha a kettejük világban elfoglalt helyzetét nézte, neki kellett volna a lakágyik előtt hajbókolnia. Mondjuk a cipőjét fényesítenie reggelente. És ez látni fogja, ahogy a Kánya Jani állja a teljes cechet. Mert efelől a citromos szóda kérdés felmerülése óta nem volt kétsége. Rendben, ez is csúsztatás volt. Már akkor is pontosan tudta, amikor leültek ide. Sőt, már akkor is, amikor némi eltévedés után befutott a vigadó térre verejtékfoltos inkben, ez a cucca tűnt a legvállalhatóbbnak, de mégsem olyannak, mintha direkt a Kánya Jani kedvéért vágta volna pucba magát, jól lehet bizonyos szempontból pontosan ezt tette. Talán már akkor sejtette, amikor felhívta Kánya Janit azon a minden esték legszarabbikán. Ide jutott, itt tartott. Hát akkor egészségünkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Remélem, már jól van a vesséd. Jó, persze jól. Bólogatott szórakozottan, és tőle szokatlanul mohón kortyolt az italába. Ez az újfajta belső hidegség okozhatta, hogy még az öngyilkosságra vagy más nyomorúságos halálnemre, például a veseleállásra és a belőle fakadó agyvérzésre és szívelégtelenségre, amelyekről önkínzó pillanataiban olvasott a kórház után, ahová végül mégis baszott visszamenni kontrollra, sem gondolt annyit, mint korábban. Mint aki leszámolt vele, hogy ezt az egészet ennyivel el lehet intézni.
soha valóra nem váló képzelgésekkel, mert persze olyan szerencséje nincs. Meg gyáva is hozzá. Még a veséje is gyáva hozzá. Ennek az egésznek, ami ő maga, végtelen időre halasztódik az elintézése. És te, érdeklődött Kánya Jani, te jól vagy? Megvonta a vállát. Hát te, dünnyögte, részint, hogy témát váltson, részint, mert valami rossz érzése támad Kánya Janival kapcsolatban. Hogy ő de kurvára utálja a Kánya Janit, meg így burzsújgeci, meg úgy burzsújgeci, aztán csak felhívja, amikor kéne, pedig még azt sem igazán tudta, hogy egész pontosan mi kéne. A rizs blanka az kéne, de hát nincs, és nem is lehet, és már megint rá gondol, és a gondolásának az irányát kellene valahogy másfelé téríteni, valamivel, ami legalább van. De nincs semmi. Ha legalább pénze lenne, egy csomó dolgot beszerezhetne, amivel leköthetné az üres járatban pörgő, rohadozó rizs blanka emlékmaradványokkal tömött agyát, például először is venne egy jó gépet, nem laptopot, hanem egy kurva jó gamer PC-t bazi nagy monitorral, amilyen a Bardi Bandinak van, akit, ha lenne pénze, kirakhatna az otthonából, de még annál is jobbat, ilyen 3D-s hangrendszerrel, és azon basszatna a Dirty Town 5-öt, hiperrealisztikus hentelő hangokkal, meg egy tévét is vehetne, előfizethetne 100 csatornára, és kapcsolgathatna a fotelből, meg szerezhetne egy kényelmes fotelt is, bár az ágyból is nézhetné a tévét, és ha már itt tartott, nem ártana egy kényelmes ágy sem, amitől mondjuk nem hasogatna állandóan a dereka. Köszönöm kérdésed, én remekül, mosolygott rá Kánya Jani. Receptre írnám fel mindenkinek a házasságot. Ha lenne pénze, a nőkkel sem kéne többet baszakodnia. Ilyen, mint a rizs blanka, először is utoljára történt vele, de ha lenne pénze, legalább költhetnék kurvákra. Semmi folytogatás, kötözés, meg hasonlók, csak időnként beleverni valakibe a farkát, az tiszta ügy. Jó, esetleg néhaságbe, és ennyi, nincsenek túl nagy igényei. Ebben tudod, én már csak ilyen régi vágású fiú vagyok, mondta elgondolkodva Kánya Jani. Mostanában szörnyen divatos azt hangoztatni, hogy ez csak egy papír, formaság. Kövezzenek meg, de szerintem meg ez a papír a család alapja. Félnek a felelősségvállalástól. Manapság mindenki, nem figyelted meg? De, bólogatott kissé zavartan, visszazökkenve a pillanatba. Szerintem nem kellene mindent elvetni pusztán azért, mert múltja van, mondta Kánya Jani. Persze félre ne érts, te is tudod, hogy a haladás szerelmese vagyok, abban, amiben tényleg szükség van rá. Elvégre ez a munkám. Egészen kiváló, csettintett a nyelvével az italát tanulmányozva. Ő már majdnem végzett a sajátjával, de látva Kánya Jani élvezkedő, komótos tempóját, igyekezett visszafogni magát. Szóval bizonyos dolgokat remekül kitaláltak eleink. Ilyen a házasság is. Egy férfi, egy nő, gyerekek. És nem kell az első veszekedés után mindjárt válni. Ettől vagyunk ilyen szétszórtak, ilyen felelőtlenek, vagy legalább ettől is nekem ez az elméletem. Nézd meg, már a gyerek azt szokja meg, hogy két meg három apja, anyja van háztartástól háztartásig rohangál, és mindenhol mást hall a világról. Ja, vagy egy anyja sincs, csak két apja, próbált rátromfolni röhintve. Kánya Jani finom, fanyar mosolyra húzta a száját, aztán egyszerre kihörpintette az italát. Automatikusan követte a példáját. Na igen, ez meg egy külön történet. Csak tudod, ha mostanában szóba merészeled hozni a témát, mindenki a szívéhez kap, hogy érted, miről beszélek. Ja, tudom, helyeselt vigyorogva. De ugyanez a nemi szerepekkel. Rögtön neki támadnak az embernek, hogy házi cselédet akar csinálni a nőkből. De hogy akarok, Isten őrizzen, emelte az ég felé Kánya Jani a tekintetét, mint aki csekkolja, hogy tényleg őrzi-e az Isten. Még azt az üvegplafon petíciót is aláírtam. Tényleg? Nem hallottál róla? Érdekes. Több nőtt a felsővezetők közé és a politikába. Az egyik legszebb kampány volt az utóbbi időkben. Tökéletesen egyetértek vele. Több szív, több lélek kellene ebbe a mi harcias, agresszív, férfias politikai és vállalkozói kultúránkba. Aki olyan ösztönös precizitással és határozottsággal mégis kifogyhatatlan szeretettel és türelemmel képes vinni egy egész háztartást, mint ők, arra megmerem kockáztatni, minden további nélkül rá lehet bízni egy nagyvállalkozást, akár egy település, akár egy ország vezetését. Hiszen mi egyéb egy ország, mint egy nagyvállalkozás, bevételekkel, kiadásokkal, kockázattal és nyerességgel? Hogy lehetne ezt elhivatottság és szeretet nélkül csinálni? Na, de elkalandoztam, nem untatlak a nagyívű eszmefuttatásaimmal.
Nem untatsz, vágta rá, centiről centire húzva maga felé az itallapot, és oda-oda sandítva megpróbálta rajta megtalálni azt a perol spiccet vagy micsodát, szembesülendő a valósággal arra az esetre, ha el van tájolva, és mégsem Kánya Jani állná a teljes cehet. Kérünk még egy kört? Kérdezte jókedvűen Kánya Jani. Egy kissé összerezzent. Kánya Jani társaságában gyakran érezte úgy, hogy rajta kapták valamin. Bután pislogott. Kérjünk még egy kört, mondta határozottan Kánya Jani. A vendégem vagy, intett a lakáj egyiknak. Kösz, motyogta. Hülyén érezte magát, de azért megkönnyebbült. Ami csodálatos magyar nőinkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Szóval csupán azt akartam mondani, hogy ami engem illet, töredelmesen bevallom, hogy nem csak otthon vettem alá magam szinte mindenben Toncsinak, de bármilyen döntést hozok a munkámban, biztosan kikérem a véleményét. És olyan még nem fordult elő, hogy Toncsinak ne lett volna igaza. Ezek a női megérzések, édes barátom, mint a macska hatodik érzéke. Ez valami varázsműszer bennük. Sokszor ő sem tudja megfogalmazni, csak például arra kér, hogy ne vágjak bele ebbe vagy abba, ne kössek üzletet ezzel vagy azzal. És rendre kiderül, hogy ha a saját fejem után megyek, súlyos veszteségekbe hajszolom magam, vagy aki remek partnernek tűnt, két hónappal később csődöt jelent. Nagyot kortyolt az italába. Érezte, ahogy meglöttyen a fejében, és mintha valami kis pír szökne az arcába. Tulajdonképpen mivel is foglalkozol? Szólalt meg, mert nem volt kedve a Toncsiról való áradozáshoz. Így is minden arról szólt, hogy a Kánya Jani milyen kurva jól érzi magát a bőrében, ami folyton arra emlékeztette, hogy ő meg milyen szarul. Mondtad, hogy a várossal, tette hozzá, nehogy úgy tűnjön, semmire sem emlékszik a kórházi beszélgetésből. No igen, a város, mosolyodott ez, szélesen Kánya Jani, jó városunk Budapest. Beruházásokkal, édes barátom, olyan projektekkel, amelyek élhetőbbé, modernebbé, kulturáltabbá teszik ezt a gyönyörű várost. Kánya Jani hosszas fejtegetésbe kezdett mindenféle közterekről, parkosításokról, díszburkolatokról és kulturális komplexumokról, ő pedig most már határozottan érezte, hogy kezd a fejébe szállni az ital, és arra gondolt, mekkora buziság, a Kánya Janin nem látszik semmi, egy igazi férfi nyilván nem csípne be ilyen könnyedén. Egy hajtásra kihörpintette a maradékot. Látom, ízlik, jegyezte meg kedélyesen Kánya Jani. Kérsz még? Pajtás, ne fogd vissza magad, ritkaság, hogy így össze tudunk jönni. Meggondoltam magam, fordult joviálisan az intésére ott termő lakájgyíkhoz. Mégis kérnék két étlapot, ha szabad. A lakájgyík szélsebesen eltűzött étlapért. Arra gondolt, hogy a világban elfoglalt helye alapján valóban a lakájgyík cipőjét kéne fényesítenie, de felakasztaná magát, ha akár csak egyetlen órára cserélniük kellene. Angus tatár, fűrt tojással és pirított rostkenyérrel, hümmögött félhangosan Kánya Jani az étlapot tanulmányozva. Nem hangzik rosszul, kecske saj, terén, friss körtével, céklával, sült, nocsak, libamáj, pástétom, rebarbarával, földi cseresznyével és ropogós morzsával, ez lesz az. Tud mellé ajánlani valamilyen vörösbort? Pinot Noir, köllőbír, tökéletes. Már is hozom, bólintott a lakájgyík, majd hozzáfordult. Ön parancsol valamit? Épp tele volt a szája a piával, valahogy már megint a harmadáig lehörpintette. Nyeldekelve rázta a fejét. A lakájgyík könnyed meghajlással elkotródott. Ugye most nem szerénykedsz? Kérdezte Kánya Jani mélyen a szemébe nézve. Dehogy is, rázta a fejét, sietve letéve a kezében szorongatott italt. Biztos? Unszolta Kánya Jani. Nem kívánsz semmit? Nem vagyok éhes, mondta. Kánya Jani ciccentve csóválta a fejét. Neked sosem mondott olyat édesanyád, hogy nem éhségre esszük? Nem, mondta. Majdnem hozzátette, hogy semmire sem emlékszik, amit valaha az anyja mondott neki, akire soha az életben nem gondolt édesként, de aztán arra jutott, hogy ez még enyhén kapatosan is túlzás lenne. Jaj, barátom, sóhajtott Kánya Jani, te félsz élvezni a dolgokat. Már ne haragudj, hogy így okoskodom rólad. Nem baj, mondta, és újabbat kortyolt az italából. Attól félsz, hogy elszabadulsz, állapította meg Kánya Jani. Lemerem fogadni, hogy nincs nálad élvetegebb ember, és éppen ettől tartasz. Hát nincs igazam? Csak mondd meg, ha ostobaságokat beszélek. Nem, mondta bizonytalanul, és a maga elé helyezett poharat nézte. Ismét kortyolt volna belőle, de arra gondolt, legalább a lakájgyíkot meg kellene várnia.
Most már biztos volt benne, hogy két vörös plecsni égtelenkedik a pofáján. Izzadt. Képtelen gondolat volt, mégis az jutott eszébe, ahogy gimis korukban ülnek egy kocsmában Kánya Janival, és ő nem érti, miért csinálja ezt a Kánya Jani. És hogy akkor, bármennyire is utálta Kánya Janit, valahogy azért jó volt, hogy történnek vele ezek a dolgok. Jobb volt, mintha nem történnének. Jobb volt, mintha egyáltalán semmi sem történne. Aluljárókkal is foglalkozol? Kérdezte felpillantva. Aluljárókkal? Kérdezte kissé meglepődve Kánya Jani. Éppenséggel aluljárókkal is. Mire gondolsz? Van egy aluljáró, kezdte. Érezte, hogy a két vörös plecsni terjeszkedni kezd a képén. Pár pillanatig hezitált, aztán felhörpintette az italát. Mondta, hogy melyik aluljáró. Kánya Jani bátorítón bólogatott, mint egy jóindulatú tanár a balfasz nebulónak. Én nagyon kezdte, nekem fontos az az aluljáró, szoktam ott, és már próbáltam, szóval még mindig munkát keresek volna is már, csak jó lenne, nem tudsz esetleg valakit, nem tudod, hogy lehetne ott munkát szerezni? Annyira szégyelte magát, hogy kedve lett volna bedobni egy felest. Ilyen még soha életében nem történt vele. Milyen munkára gondolsz? Kérdezte Kánya Jani valamiféle

eszméddé vált ez az aluljáró, és bármi áron ott akarsz dolgozni. Mint a banán címkéid, azokat is milyen páratlan szenvedéllyel gyűjtötted. Tényleg még mindig? Te emlékszel a banán címkékre? Kérdezte rekedten. Érezte, hogy menthetetlenül szétesik. Már hogy ne emlékeznék, édes barátom, mindig csodáltam azt a mániás, úgy értem, jó értelemben vett mániás kitartást, ami munkál benned. Ó, köszönöm, ez mennyi ilyen néz ki, mondta Kánya Jani, ezt már a lakáigyiknak, aki nem is értette honnan, nesztelen hüllő sikamlással megjelent az asztaluknál a libamáj pástétommal. Pazar ez a bor, egészen gazdag az íze, emelte meg kissé a poharát Kánya Jani, azt hiszem kérnénk belőle egy üveggel. Ha nem bánod, pillantott rá, a fejét rázta. Nem bánta. A lakáigyik bólingatva elhúzott. Annyit bizonyosan értett, hogy egy nagyobb adag piáért. Szóval az aluljáró, támasztotta egymásnak az újbegyeit Kánya Jani. Megkönnyebbült, hogy nem kell a banán címkékről beszélni. Nézd, cimbora, tehetek egy próbát. Van ott pár üzlet, ha jól emlékszem, trafik, büfé. Ilyesmi lenne reális, igaz? Nem mondom, hogy sikerülni fog, de körbe kérdezhetek. Aztán majd meglátjuk. Kösz, dünnyögte. Kösz, tényleg. Beesett vállakkal figyelte, ahogy Kánya Jani míves mozdulattal tölt neki az italból. BKV, csóválta a fejét kuncogva Kánya Jani. Haláli pofa, vagy komolyan haláli pofa. Imádom az eszed járását. Egy fickó, aki a fejébe veszi, hogy egy aluljáróban akar dolgozni, és nem tágít a tervétől. Egy falat libamáj pástétomot kent az ízlésesen a tányérja szélére rendezett pirítós falatkák egyikére. De miért? Komolyan érdekel. Építészeti, várostörténeti, közlekedési, motyogta elanyátlanodva. Mindenhogy érdekel, nem tudom, csak szeretem, mondta és közben rizsblankára gondolt. Egy kicsit húgyoznia kellett, de nem mert felállni és elimbolyogni megkeresni a klotyót. Meg félt volna, mi történne, ha eljutna odáig. Elbőgné magát, kiverné, vagy a fejét csapkodná a falba, nyilván valami drága csempébe, ami többet ér, mint az egész élete. Persze valószínűbb, hogy csak pössentene, kicsit mellé menne, ő meg azt gondolná, hogy túlfizetett lakáigyikok legalább egy kis húgyot is moshattok kaviáros evőeszközökön kívül. Persze az is valószínűbb, hogy maga törölgetné le gondosan a WC-kávát. Nagyot kortyolt az italából. Szóval te is a város szerelmese vagy, összegezte Kánya Jani. Leharapta a libamáj pástétommal megkent pirítós csücsköt. Jó, hogy mondod, látod, erre jók az ilyen kötetlen baráti csevelyek. A villájára szúrt valami értelmezhetetlen bogyót. Ki tudja, még hozhatja úgy az élet, hogy egyszer együtt dolgozunk. Kacsintott. Nézte Kánya Janit, ahogy táplálkozik, és arra gondolt, ha csaj lenne, biztos egy ilyen Kánya Janiba zúgna bele. Nyilván odáig lenne azokért a vele születetten laza és gáláns mozdulatokért, ahogy eszik, ahogy egy-egy bőséges késhegynyit ken a pirítós falatkára a libamáj pástétomból, de mégsem túl sokat, mint aki előre kiszámolta, hány ekkora kenésnyi jut éppen ennyi pirítós falatkára, és hányszor kell az értelmezhetetlen bogyókba, meg egyéb értelmezhetetlen darabkákba szúrni a villáját, hogy egyik se fogjon el túl hamar egymáshoz képest. És ha csaj lenne, arra is vágyna, hogy ne legyen izzadságfolt a hónaljában, ami neki például egyre terjeszkedett, és vörös plecsni sem az arcán, ami dettó, és mindig tudja, mit kell mondani és hogyan, amit ő például általában sem, de most aztán már végképp nem tudott, míg Kánya Jani úgy beszélt, hogy még a kulturált étkezésre és a szája megnedvesítésére is figyelt, de hogy miről, hogy miket, egy időre elvesztette a fonalat, elfelhősödött a szeme, és kortyolt az italából. Rizs Blanka a kurva életbe gondolta. Rizs Blanka, hogy a tetves kurva életbe mikor lesz már vége, húgyozni sem ártana, csak innen még ne kelljen elmozdulni. Az esküvődön megismerkedtem egy csajjal, mondta. Nocsak, megismerkedtél egy lányjal, neszelt fel Kánya Jani. Kivel? Az imént valamiért azt mondta, hogy Kánya Jani esküvőjén megismerkedett egy csajjal. Nagyot kortyolt az italából. A Toncsinak egy barátnőjével, mondta, amit már is megbánt, amennyire ebből az egészből bármit meg lehetett bánni, mert mindent egyre tompábban és zavarosabban érzett, és már amúgy is mindegy volt.
Mindegy, folytatta lomhán sietve, hogy a Kánya Jani ne kérdezze meg, a Kánya Toncsi melyik udvarhölgyét

Erről van szó. Úgy sem lett belőle semmi. Elhallgatott. Hát ha a Kánya Jani megkérdezi, hogy miért, és akkor elmondhatja, de mit is? Kánya Jani azonban nem kérdezett semmit, csak várakozón, csillogó szemmel nézett. Azt hiszem, lehet valami, hallotta saját visszataszítóan kásás hangját, a hangot, amely úgy fordult megállíthatatlanul ebbe az elbaszott történetmesélésbe, mint egy részeg melós az egész napos kubikolás után hazafelé az árokba, de nekem nincs szerencsém a nőkkel. Nagyot kortyolt az italából. Valami tép elkezdett, miközben Kánya Jani azt mondta, hogy ugyan már egy ilyen jóvágású eredeti fazon. Felröhintett, bár inkább horkantott, sőt röffentett. A húgyhólyagja pulzált. A halántéka dobolt. Elismételte, ki tudja miért, hogy nincs szerencséje a nőkkel. Sajnálom, barátom, pedig te, kezdte Kánya Jani, de nem akart még egy üres dicséretet hallani. Vagy akart, persze, vagy nem akart, mindegy, egyszerűen csak közbevágott értelem nélkül. Meg is volt, érted? Böffent fel belőle, meg is volt, oda volt, értem. És akkor elkezdődj neki, milyen diplomái vannak. Ezt affektálva mondta, valami nem létező csajt utánozva. Hogy ő milyen életet szeretne. Nagyot kortyolt az italából. Kiről beszélsz? Kérdezte Kánya Jani. Nem tudom, ki... Meg volt, hörrenterekedte, míg felkavarodott a gyomra. Végül én mondtam, hogy hagyjuk ezt, bazzeg, nekem nem kell ez a szar. Már bocs, hogy így... Bocs, tényleg, nekem nem kell ez a szar a nőkkel. Hogy mit akar, hát szarok rá, úgy élek, ahogy élek, elküldtem, mehet, találjon jobbat, bazd meg. Tökéletesen igazad van, barátom, bólogatott Kánya Jani. Az arca körvonalai elmosódtak, ahogy mozgott a feje, de a tekintete tiszta volt, mint egy hegyi forrás. Ne kezdj olyan nővel, aki nem méltó hozzád. Ja, mondta, nagyot kortyolt az italából. Ja, persze, kis kurva, kit érdekel? No, jól van, azért tudod, így akkor se beszéljünk a nőkről, mondta szinte gyöngéden Kánya Jani. A női nemet, akkor is, ha egyes nők nem méltók a tiszteletre, azért mindenek felett tisztelnünk kell. Ja, mondta, nagyot kortyolt az italából. Egy pillanatra még látta magát, ahogy görnyetten, meg-megbillenő fejjel, lógó állkapocsal ül. Kis kurva! Motyogta tompán, alig hallhatóan, inkább magának, mint Kánya Janinak, míg igyekezett magába nyelni egy gyomorsavas böffentést.

Hogy van a kis csaj? Érdeklődött Bardi Bandi. Jókora lábosban kotyvasztott valami rettenetes káposztaszagú undormányt. Igyekezett a konyha asztal lehető legtávolabbi sarkában elkölteni a kínai tésztáját. Rühelte, hogy Bardi Bandi összekiscsajozza Blankát a pálott szájával. Hogy másznak ki a ragyás képéből a szavak, és érintkezésbe kerülnek Blankával. Jól, morogta. Mikor hozod már fel? Tudakolta Bardi Bandi. Majd. A szájába tömött egy adag tésztát. Igyekezett mielőbb végezni. Hónapok óta jártok, okvetlenkedett Bardi Bandi, másfél, dünnyögte teli szájjal. Most nem mintha az én dolgom lenne, tényleg nem, dünnyögte nyeldekelve, de én a helyedben öregem dúr, és Bardi Bandi robbanó darabkák szétrepülését imitálta a kezeivel. Nagyot nyelt. A szemét dörgölte. Nem különösebben vágyott elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, most sajnos mégis ez történt. Megoldjuk, mondta. Jó helyen lakik? Kérdezte Bardi Bandi. Ja, mondta. Fogalma sem volt, hol lakik Blanka. Mesélte már egy párszor, de képtelen volt utcák és városrészek megjegyzésére, nem mondtak számára semmit. Csupán azok a riasztó körülmények, amelyek között Blanka élt. Blanka szerint idilliek voltak. Egyetlen földszinti lakás, amit a főbérlők egy nagyobb és egy kisebb lakássá alakítottak két külön ajtóval. Egy fiatal pár, Plankton és Zsuzsi, úgy egy fél éve született gyerekük állati lazák. Nem tudott elképzelni olyan univerzumot, ahol egy normális emberi lényt Planktonnak hívhatnak. És egy csecsemő. Blanka szerint már a macskájával barátkozik. Egy csecsemő és egy macska. Nyál, szőr, húgy, pelenka, nyávogás, ordítás, ételmaradékok. Fele részt kihányva. Aha, aha, bólogatott arcára kocsonyásodott mosolyjal, míg Plankton, Zsuzsi, a csecsemő és a macska történeteit hallgatta. Albi? Kérdezte Bardi Bandi. Ja, mondta. Régebben ott lakott Félix is, mesélte Blanka, de az a 25 négyzetméter azért kicsi volt kettőjüknek. Közös ágy, ugye, másképp nem fértek el a dolgaik, főleg a Félix gitárcuccai, de persze nem volt gond, ők egész gyerekkorukban összebújva aludtak, mikor a Félix félt, olyan édi volt, mindig bekucorodott mellé. Ez vajon már vérfertőzésnek számít? Morfondírozott. Különben leszarta, minek számít, lehet, hogy ez a Félix egy kicsit a Blankából is van, vagy hát így egy eresztés, vagy hogy mondják ezt, de akkor is egy csávó, akinek ugyanúgy hullik a szőre az ágyra, mint neki, és ugyanolyan büdös reggelente, mint ő, a paplant enyhén megemelő reggeli merevedése is ugyanaz, és ez feküdt a Blanka nyilván rózsaszirmokból rakott ágyába, és ennek a helyére kell majd neki is befeküdnie, ami már önmagában elég undorító. Ne feküdjön oda senki, se ő, se más. Inkább csak az életritmusukkal volt nehéz, mesélte Blanka, ő korán fekvő típus, Félix meg hazállított hajnali 3-4 felé, hát igen, a művészvilág. De nincs velük baj, nagyon aranyosak a barátai. Kik nem aranyosak szerinted, dörmögte félhangosan. Néha most is átugranak páran, megisznak egy-két üveg bort, társasoznak, dumálnak, nyáron ki lehet ülni a két lakás elé, van, hogy csatlakoznak a planktonék is, szuper kis csapat szokott összeverődni, a Félix mostani barátnője, az is eszméletlen cuki csaj. Egy hippi kommunában laksz? Összegezte a hallottakat. Dehogy is, nevetett Blanka. A planktonék egy kicsit hippik, tudod, a buddhista főiskolára jártak, van egy ilyen ezotér beütésük, de az a jó fajta, és mióta gyerekük van, nem füveznek meg semmi. Mondom, tök aranyosak. Tök aranyosak, tök aranyosak, tök aranyosak. Egyáltalán mi a fasz az, hogy jó fajta ezotér? Kezdte megbecsülni Buzi nénit, amiért csak a lakás ajtóig üldözi, és a múltkori ígéretéhez híven valóban vitt neki levest. A szétpuhult zöldségeket a tányér szélére kotorta, különben azonban tényleg finom volt. Ugye megmondtam, csak nem képzeli, hogy valami híg löttyöt sózok magára Istvánkám, vágta csípőre a kezét diadalmasan Buzi néni, amikor életében először becsöngetett hozzá köszönetet mondani és visszaszolgáltatni a kondért. Anyád hogy van? Kérdezte, hogy témát váltson. Bardi Bandi sóhajtott, kavart egyet a lábos tartalmán. Egy kicsit jobban. Már hazaengedték. Mondom neki, anyuka, ha iszol, üljél le, nézzed a tévét. Persze nem bír megmaradni. Neki legalább ilyen problémái nem voltak soha. Mindegy, szoktatva vagyok, legyintett Bardi Bandi. 10 évesen hívtam ki rá először a mentőt, mikor átesett a nappali üveg ajtaján.
itt kellene talán mégis kezdeni náluk. Letudni Bardi Bandi ömlengését, meg hát végül is hadd örüljön a nyomorult. Legfeljebb, ha nagyon nem szállna le róluk, egy kicsit segbe rúgni, hogy indítson vissza a vackára. Valahova kell menni. Lassan hideg is lesz. Azért azt nem lehet a végtelenségig, hogy ő mindenféle parkokban simogassa a Blankát, újjal legfeljebb nadrágperemig merészkedve, miközben. Nem akarta elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, de magát se. Nem erre volt berendezkedve a régi unott pornóra rejszolgatásokkal. Hazaért, és előfordult, hogy kétszer is egy este. Azt hitte, ő egyszerűen nem ilyesmire van hitelesítve. Ezt is neki csinálom, bökött a lábos felé a fejével Bardi Bandi. Káposztás cvekedli. Jó nagy adag, elég egy hétre. Káposztás cvekedli? Ismételte. Káposztás kocka, helyesbített Bardi Bandi. Mutter mindig így nevezte. Szereti. Jó gyerek vagy, bazd meg, mondta. Á, legyintett Bardi Bandi. Az anyám. Megszült, felnevelt. Biztos nem hiszed, de jó anya volt. Elhiszem, mondta. A mosogatóhoz vitte a kiürült tésztás tányért, vizet engedett bele. Bardi Bandi szórakozottan követte a mozdulatait a tekintetével.

Az Annáék körbe akarják biciklizni a Balatont, mesélte izgatottan Blanka. Aha, mondta. Az jó. Igen, tök jó, lelkesedett Blanka. Vinnénk sátrat, kempingeznénk, talán még sütögetni is lehetne. Vinnénk? Ismételte rosszat sejtve. Mármint, hogy mi? Hát, sütötte a tányérjára a szemét elbizonytalanodva Blanka. Nem tudom, hogy te akarnál-e jönni. Nem akarnék, vágta rá határozottan. Nem is tudok biciklizni. Hát végül is, addig még van 2 hét. Ha van kedved, esetleg megtanulhatnál. Nyújtotta el a szavakat Blanka nyuszi módra, nem túl nagy meggyőződéssel. Aha, mondta rossz kedvűen. Megtörölte a száját. És hol meg milyen biciklivel? Azt biztos meg lehetne oldani, nyújtotta el a szavakat Blanka még kevesebb meggyőződéssel. Hülyeség, mondta. Aztán ez gyorsan meg is bánta. Szóval le akarsz menni a Balatonra? Tette hozzá. Akarod, hogy lemenjünk ketten a Balatonra? Ezt viszont már a kimondás pillanatában megbánta, semmi kedve sem volt izzadt, rákvörös, lángost és hekket zabáló német turisták, meg visongó strandlabdával dobálózó kölykök társaságában fülni valami lelakott szabadstrandon, míg Blanka a vízben viháncolva mutogatja picike, bikinis testét mindenféle szőrös, melkasú, sörhasú, aranyláncos, kiéhezett faszkalapnak. Vagy legalább mondhatta volna a velencei tavat, az közelebb van, talán szállás sem kellene foglalni méregdrágán, csak levonatozni reggel, visszavonatozni este. De rendben, ha Blanka mindenáron le akar menni a Balatonra, ő erre is hajlandó, mert azt nem lehet elviselni, hogy a Blanka ne kapjon meg valamit, amire vágyik, mert akkor jön a csendes szomorkodás, meg a folytott sóhajok, hogy de jó lehet most a többieknek a Balatonon. Hát akkor menjenek le pár napra a buzi Balatonra. Különben sem nyaraltak még együtt, azt az egy látogatást a szülőknél pedig sem üdülésnek, sem kikapcsolódásnak nem számította. Hát, mondta Blanka, amúgy lenne kedvem, csak már olyan kevés szabad napom van, és így tökre beleéltem magam, meg mostanában olyan keveset találkoztam az Annáékkal. Beleélte magát. Utálta, ha Blanka beleéli magát valamibe, aminek ő a létezéséről sem tud, és csak addigra értesül róla, ameddigre Blanka a beleélésnek már egy teljesen visszafordíthatatlan fázisában jár. Értem, mondta idegen. Szóval le akarsz menni a Balatonra nélkülem. Jaj, majmóca, nyűnyögte Blanka. Most ezen nem kell megsértődni. Pár nap az egész, vagy hát nem tudom, maximum 1 hét. Mi állandóan együtt vagyunk, lassan már egészen elfelejtenek a barátaim. Emlékszel, múltkor is hívtak arra a kerti grillezésre, és aztán itthon maradtam, mert neked nem volt kedved jönni. Vagy az a börzsönyös kirándulás? A kurva börzsönyös kirándulás. Mióta hallgatta ezt a hülyeséget? Hogy a többiek még vaddisznót is láttak. Ha be lehet ütni a Google képkeresőbe, hogy vaddisznó, aztán ott van. Nem vagyok megsértődve, szorította össze a száját, mint aki érzi, hogy kezd felbugyogni benne az indulat. Csak azt nem értem, mi a fasznak kellett összeköltözni, ha te rögtön el akarsz húzni mellőlem. Ezzel az erővel az a nyomorék is maradhatott volna még a nyakamon. Makika, ne beszélj csúnyán, fuvolázta irritáló szelídséggel Blanka. Az összeköltözésnek pont az a lényege, hogy össze vagyunk költözve, és hozzád jövök haza a biciklizésből. Konakul merett maga elé. Mindegy, leszarom, vágta oda végül. Oda mész, ahová akarsz, úgyis hányok a Balatontól. Miért, voltál ott valaha? Kérdezte Blanka enyhe megbántottsággal, mintha legalábbis ő maga vájta volna ki azt a mocskos, telehúgyozott pocsolyát. Nem, de el tudom képzelni, morogta. Na, látod, erről van szó, szegezte felé a mutató ujját szinte diadalmasan Blanka. Miről? Kérdezte. Hogy te mindent utálsz, meg mindenből kivonod magad, és neked soha semmi nem jó. A Félixék előadásán is láttam, milyen pofákat vágsz. Mikor csináltunk utoljára valami értelmes programot? Blanka mondatról mondatra hevesebben beszélt. Nekem nem hiányoznak az ilyen unaloműző fasságok, vágott vissza. Nekem elég az, hogy te itt vagy velem. Unaloműző fasságok? Visította Blanka a felháborodástól a szokottnál pár oktávval magasabban, szinte cincogó düvel. Szerinted az unaloműző fasság, hogy emberek szép helyeket néznek meg, és együtt tök szuper dolgokat élnek át?
Akkor azokat velem is átélhetnéd, recsentette. Most mondtad, hogy utálod a Balatont, háborgott Blanka. De a kedvedért oda mennék. Lehetne értékelni, hogy próbálok jó pofát vágni a 2 percenként változó ötleteidhez. Balaton, bazd meg, szűrte még hozzá a fogai közt. A kedvemért nem kell megjátszanod magad, csattant fel Blanka. Semmi kedvem végig a savanyú képedet nézni, hogy te mekkora áldozatot hozol. Olyan emberek is léteznek, akik tényleg élvezik az ilyesmit. Keserűen turkálta az előtte heverő félbe hagyott kaját. Kuszkuszt, vagy mi a lófaszt, ez is a Blankának volt valami új kísérleti baromsága. Kik mennek? Szólalt meg végül Zordan. Hát ugye az Anna, meg az új barátja, a Peti, a Timi, a Rozi, meg a Zsolt. Ki az a Zsolt? Kérdezte gyanakodva. Tudod, az a tájépítés srác ilyen tök aranyos. Te sohasem figyelsz arra, amiket mesélek? Tök aranyos. A Blankának semmiféle Zsolt ne legyen tök aranyos. Elege volt ebből az egészből. Elmegyek sétálni, pattant fel. Várj, Maki, ugrott fel Blanka is. Most nem kell rögtön duzzogni. Nem duzzogok, bazd meg, csak szeretnék sétálni, mondta. Maki, kérlek, váltott hirtelen cuki tónusra Blanka. Nem akartalak megbántani. Majd elmúlik, köpte oda kifelé csörtetve. Addig te meg elgondolkodhatnál azon, hogy nem egy ilyen csávóval kellett volna összejönni, hanem mondjuk egy tök aranyos Zsolttal, csapta hozzá dühötten gondolatban. Maki, loholta nyomában most már szinte essengő hangon Blanka. Ne haragudj! Nem haragszom, vakkantotta. Nem találta a fél cipőjét. Nyilván megint ez a kibaszott dög pofozgatta el valahova. Az a kibaszott dög, akit majd Blanka itt hagy a nyakán, amíg ő biciklizget, meg lubickolgat, meg mindenféle Zsoltokkal kacarászik. Maki! Ölelt át hátulról Blanka a derekát. Úgy szeretlek, én ezt nem bírom elviselni. Akarod, hogy ne menjek le velük? Komolyan, akarod? Én lemondok bármiről, csak ne utálj! Elernyett. Dehogy utállak, kismajom, sóhajtotta. Egyszerre minden harag kipárolgott belőle, és valami olmos, tompa fáradtság költözött a helyére. Karjai élettelenül csüngtek Blanka szorításában. Figyelj, mondta hízelegve Blanka, majd kitalálunk valamit, amit te is élvezel. Ha akarod, megtanítalak biciklizni, nem kell hozzá elutazni, meg semmi, itt a környéken is találhatunk valami kihaltabb részt. De ha nem akarod, nem leszek erőszakos. Vagy lemehetünk megint pár napra anyumékhoz, nyáron olyan szép, és akkor a szállásért sem kell fizetnünk. Mit szólsz? Jó, persze, az jó lesz, bólogatott megtörtén. Blanka távollétét igazán este kezdte érezni. Míg füllett, levegőtlen cellájában rostokolt, próbált nem gondolni rá, vajon hol járhat épp Blanka, leszállt-e a vonatról, esetleg már javában teker, hekket vagy lángost teszik, mint az izzadt, rákvörös német turisták, netán túl van az ebéden, és most mártogatja a lábát a vízbe. Hazafelé caplatott, amikor Blanka felhívta, hogy elújságolja, milyen szuper eddig minden, Aligától Siófokig jutottak, most vacsiztak a parton egy pizzázóban, és képzelje, hogy ez az aranypart, ez tisztára olyan, mintha a tengernél lennének, mindenütt pálmafák, homokos strand, egyszer azért tényleg neki is látnia kellene, szóval annyira ilyen karibi feeling, hogy ő lehet, hogy vesz is magának egy piña coladát, vagy egy Sex on the Beach-et, de nyugi, nem fog berúgni. Sex on the beach, mi más? Jutott eszébe baljóslatúan. Vegyél csak, mondta, érezd jól magad. Nem is emlékezett, mikor hallotta utoljára ilyen feldobottnak Blankát. És otthon? Minden oké? Kérdezte Blanka. Várjatok meg! Kiáltotta a többieknek. Persze, mondta. Bocika nem hiányol nagyon? Nem tudom, még nem értem haza. Azért majd mondd meg neki, hogy nem mentem el örökre? Kérte Blanka. Jó, majd megmondom. De tényleg mondd meg, erősködött Blanka. Meg úgy általában is beszélj hozzá, Bocika tiszta depressziós lesz, ha nem beszélgethet emberekkel. Nem felejted el? Úgy szeretlek, makákó. Na most le kell tennem, majd még hívlak, puszi! Hogy száradt volna szét az anyád retkes picsája, mielőtt felcsináltak, te rühes patkány, beszélgetett Bocikával, aki nem volt hajlandó elfogyasztani az elérakott macskatápot, cserébe keserves nyávogással, éhségtől idegesen grasszált fel alá. Amikor a nyitott hűtőajtón is benyomult, bosszúból rázárta a frigidert. Pár perc elteltével eszébe jutott, hogy mi van, ha megfázik, és még állatorvoshoz is neki kell cipelnie, csak az kéne még.
Bocikát nem különösebben rázta meg a fogság, megfontoltan kiovakodott, aztán folytatta irritáló mászkálását és kunyerálását. Ha nem eszed meg, a te bajod, geci, sziszegte neki, összeszedte a vacsorája maradékát és bezárkózott a szobájába. Akkor kezdte igazán érezni. Elment az étvágya. Hevert az ágyon, mellette a földön a kaja maradványok. Még recskázni sem volt kedve, és ez másnapra még rosszabb lett, harmadnapra pedig annál is rosszabb. Másnap elkezdtek felkerülni az első fotók. Blanka is csodásan érzi magát itt, Zamárdi kalandpark. Szelfi egy kisvasúton, Blanka csupa fog mosolya, mögötte a többiek nyújtogatják a nyakukat, hogy mindenki beleférjen a képbe. Zsolt Radecki. Érezte, hogy az arcába szökik a vér, annyira kínos volt, amit csinált, de rákattintott a csávó adatlapjára. Göndör, fekete hajú, sötét, élénk tekintetű faszi, arányosan sportos testalkat, az ismeretlenként is megtekinthető képeken, mind bringatúrákon, erdőkben, a Tátrában, snowboardozás közben látható, nyilván kurva drága túracipőben, légáteresztő sportfelsőben, sokzsebes nadrágban vagy sécucban. Felkavarodott a gyomra az idegességtől. A harmadik napon hiába várta Blanka esti hívását. Hazaért, nyomta a Dirty Town-t, próbálta valahogy agyonütni az időt, fél szemmel folyamatosan a mobiljára tapadva. Fél kilencig bírta. Újabb Facebook poszt. Rozália kis, ünnepi hangulatban érzi magát itt, Balatonszárszó. Körben ülnek a földön valami pavilonban, a kezükben magasba emelt műanyag boros poharak. Ugyanazok a ragyogó vagy egy fokkal még ragyogóbb vigyorok, mint a kisvasúton. Anna és a pasia összebújnak, Timi győzelmi vét mutat, Blanka illumináltan integet, Zsolt meg csak ül, de már a bölcs visszafogott mosolya irritáló. Mit kell itt a sokat látott vándort alakítani? Lehet, hogy Blanka részeg és nem kellene felhívnia. Gyorsan a fejébe bír szállni. Ezt vajon a többiek is tudják? Mi van, hogyha rosszul lesz? Egyáltalán van ezeknek szállásuk, vagy itt csövelnek? Bűdös hippik. Fel alá járkált. A hívás listáját nézte, hát ha mégis tévedett. Nem tévedett. Nyilván elfelejtette. Hát elmegy a picsába, ha ezt elbírja felejteni. Fogja, kikapcsolja a telefonját, mondjuk az nem jó, akkor mire ébred föl reggel, szóval lenémítja, és játszik tovább, míg csak ki nem dől. Jaj, majmóca! Viháncolt a Blanka a telefonba hallhatóan spiccesen. Ne haragudj, fel akartalak hívni, csak tudod, annyi minden volt. Kb. Egész nap strandoltunk, rendeztünk úszóversenyt, meg röpisztünk, meg ilyenek, majd rakunk fel képeket. Szerintem magamhoz képest egész lebarnultam. Pesten is ilyen kánikula van? Ja, mondta. Olyan jó hallani a hangod, lelkendezett Blanka. Hiányzol azért nagyon. Ezt jó tudni, mondta. Majd ha megtanulsz biciklizni, eljöhetünk egyszer ketten is, olyan gyönyörű helyek vannak, áradozott Blanka. Jó, majd elmegyünk, mondta. Bocikával megvagytok? Kérdezte Blanka. Eszik rendesen? Eszik, mondta. Arra gondolt, hogy ez a hálátlan dög jobban hiányzik Blankának, mint ő. Ez nem ér, most mit nevettek? Visította Blanka. Bocsi, bocsi, vihogta ismét neki. Annyira bolondok a többiek. Na, figyú, inkább lerakom, ezektől képtelenség beszélni. Majd holnap hívlak, szerelmem. Nagyon szeretlek, aludj jól, pusz, pusz, cuppogta érzelgősen. Én is téged, szí, kezdte, de mielőtt befejezhette volna, a vonal megszakadt. Meretten bámult maga elé. A többiekre gondolt, hogy nyilván halálra röhögik magukat rajta, a Blanka retardált pasián, hogy folytaná meg őket valaki a saját bicikli láncukkal. A negyedik napon felkerültek a szabad strandos képek. Blanka pánt nélküli fürdőruhában rohan a röplabdáért. Blanka, Rozi és Anna fagyit nyalva napszemüvegben, csípőbillentős egyenpózban. Anna pasia, Peti bőszen magyaráz valamit egy büféasztalnál, Blanka, Rozi és Timi kacagnak. Blanka és... itt megállt. Nem hitt el. Ez egyszerűen nem lehetett igaz. A pán nélküli fürdőruhás napszemüveges Blanka és a fürdőgatyás napszemüveges Zsolt egymást átkarolva feszítenek a vízparton, Blanka a hüvelyk ujjával is mutatja, milyen kurva jó nekik. Zsolt keze Blanka derekánál. Zsolt mocskos mancsa legszívesebben nyilván rámarkolna a nője fokhagyma popsiára, és ezt ő tehetetlenül nézi itthonról. Ököllel ütötte a falat.
Amikor rájött, hogy már vérzik, inkább kimenekült a lakásból. Iránytalanul vakon rótta az utcákat. Hol vagy, ilyen utcazajt hallok, jegyezte meg Blanka, aki ezúttal felhívta, de lehet, hogy csak lelkiismeret furdalásból. Ki a fasz tudhatta innentől fogva? Mert utcán vagyok, felelte Kurtán. Sétálsz? Kérdezte Blanka. De jó, neked is jár egy kis kikapcsolódás. Hát az járt volna. Napról napra rosszabbul és kevesebbet aludt, a macska pedig annyira az idegeire ment, hogy csak azért nem rúgta föl, mert félt, hogy kárt tesz benne, Blanka észreveszi és végképp kiábrándul belőle. Amikor végre keservesen elaludt, azt álmodta, hogy Blanka mellette fekszik. Megkönnyebbülve átkarolta hátulról, és akkor vette észre azt a harmadikat, aki felé Blanka fordul. Kétségbeesve próbálta magához húzni Blankát, aki hátra csapott a kezével, és még szorosabban fonódott erre a valakire, akinek nem látszott az arca, de a cuppogó hangot tisztán hallotta. Üvöltve lerántotta róluk a takarót. Basztak, mint az állatok. Tehetetlenül ordított, egy párnával verte őket, de mintha észre sem vették volna, vadul egymásba tekeredve vonaglottak. Aztán egyszer csak Blanka felé fordította az arcát, miközben a másik továbbra is csúrig merült belé, nem mondott semmit, csak nézett, és ő volt, Blanka volt, de mégsem volt Blanka. Egy idegen volt. A saját zokogására riadt fel. Először nem is értette, mi van, csuron víz volt alatta a lepedő, a hátán, a paplan, az arca zihált. Percekig nem bírta abba hagyni a bőgést. Lehet, hogy egy kicsit tovább maradunk egy hétnél, mondta Blanka az ötödik napon, ugye nem baj? Nem azt mondtad, hogy pár nap az egész? Próbált nem beszélni olyan elgyötörten, mint ahogy érezte magát. Tudod, mindenki két hét szabit vett ki, hogy ne korlátozzuk be magunkat, magyarázta Blanka, és olyan szép minden, hogy elhatároztuk, teszünk egy kis kitérőt a Káli medence felé. Láttad a fotót a Szigligeti várról? Hogy ne látta volna? Minden fotót mániákus alapossággal vizslatott végig, árulkodó pillantásokra, mozdulatokra és testtartásokra vadászva. Képzeld, Szentbékálán van egy kőtenger nevű hely, újságolta Blanka, azt mindenképp meg akarjuk nézni, egy csomó érdekes szikla, az egyiket ingókőnek hívják, mert így mozog alattad, ha rámászol. Igen? És ez nem veszélyes? Kérdezte. Ugyan már, kacagott Blanka, ne aggódj, Nagyi, egy csomóan rámásznak. Pár napja még szerelmem, most már Nagyi. Sápítozó vénasszonnyá heréltetett. Ugye nincs semmi baj, cukorborsó, kérdezte Blanka. Kicsit nyúzottnak hangzol. Ja, csak ez a meleg, mondta. Szegénykém, elhiszem, egész nap abban a szellőzetlen lukban, sajnálkozott Blanka. Bárcsak itt lehetnél, most úgy megölelgetnélek. Azt a túrabúzi stricidet ölelgest bazd meg, gondolta keserűen. Már mindent elképzelt. Ahogy Blanka hazajön, hízeleg, mint amikor forgat valamit a fejében, túljátszott feldobottsággal sürgölődik a konyhában, mesél, hogy ez milyen nagy élmény volt, meg az milyen nagy élmény volt, aztán leülnek vacsorázni, Blanka nem mer a szemébe nézni, zavartan nevetgél, majd végül csak belefog. Hogy igazán szereti őt, de... Hogy nem akarja megbántani, de... Hogy nagyon sajnálja, de... De közelebbről is megismerte a Zsoltit, mert biztos így fogja hívni neki, most már nyilván Zsolti, és rájött, hogy neki egy ilyen Zsolti kell. Hogy ő egy ilyen Zsoltinál nem adja a láb. Már eleve, hogy a Zsolti tájakat épít. Nem mellékesen, a teste is tök férfias. És ismeri a gazok neveit, meg tudja szerelni a biciklit, ha lerobban, nem téved el az erdőben túrázáskor, bárhol képes felverni egy sátrat, és szívesen is alszik benne, a természet lágy ölén, ugye, ami eleve olyan romcsi. Szóval, hogy a Zsoltival egy kaland az élet. Vele pedig hát, most mit köntörfalazzon tovább, unalmas. Lassan ott tartott, hogy elkezdi összehordani Blanka cuccait, hát ha úgy mindkettejük dolgát megkönnyíti, aztán nem vitte rá a lélek. Fogta Blanka picike ruháit, és beléjük temette az arcát, próbálva magába szippantani legalább néhány illatmorzsányit Blankából. Napközben takarékon funkcionált, tette a dolgát, mint egy gép, este odalökött valami kaját bocikának, aztán ténfergett a lakásban, vagy hevert az ágyon. Egyszer keresett egy éjjel-nappalit, és banáncímkéket kapirgált, de az sem segített. Kibillent az életéből. Az élete Blankával, a Blankáért való tetves,
Nyomorult élete üres váz volt. Ő maga volt az üres váz. Az öngyilkosságról fantáziált. Kifigyeli Zsoltit és Blankát, merre laknak, és szétnyiszálja az ereit az ajtajuk előtt. Valahogy betör hozzájuk, és felakasztja magát a WC-ben. Előtte levágja a faszát, és Blanka párnája alá teszi. Felmászik a ház tetejére, és akkor veti le magát, amikor kilépnek a kapun andalogni. Az orruk előtt fog véres pépé placsanni. Aztán Blanka a 8. napon este felé hazatért. Szabad napja volt, délfelé kecmergett ki az ágyból, és akkor is csak azért, mert mégsem mutatkozhatott ilyen állapotban. Amikor Blanka meglátta, elhajította a hátizsákját, és a karjaiba rohant. Nem is tudta, mit gondoljon. Görcsösen, némán ölelte Blankát. Nincs kedved sétálni? Kérdezte Blanka csapongó, túláradó, lelkesült élménybeszámolójának első rohama után. Elmehettünk valahová. Randizni, tette hozzá félszegen. Jaj, Maki, az nagyon jó lenne, nyújtózott jól esően Blanka, de én olyan fáradt vagyok, nem lehet, hogy inkább vacsizunk, és utána ágyba bújunk? Dehogy nem lehet, mosolyodott el. Mióta Blanka elment, egyszer sem szánta rá magát a vásárlásra. Kínai tésztán és leveskockán élt, mint Blanka előtt is, ha egyáltalán képes volt legyűrni pár falatot. Blanka nem tett megjegyzést, hogy miért üres a hűtő, előkapart hátulról valami bolonyai szószt, és összedobott egy spagettit. Vacsora közben Blanka arcát fürkészte. Hogy tudsz nézni? Mosolygott rá csillogó szemmel Blanka. Hogy? Kérdezte. Hát nem tudom, hát úgy, hogy elolvadok tőled. Elnevette magát. Tiszta hülye vagy. Egy párszor még felvetődött benne, hogy megkérdezi, akkor most mégis mi van ezzel a Zsolttal, és gyanakodva figyelte Blankát, akárhányszor olyan sztori merült fel, amiben Zsolt is szerepelt, aztán hagyta az egészet. Azt érezte, hogy minden perc, amit Blankával tölthet, egy kicsivel elodázza a halálát. El se hiszed, milyen finom ez az ágyikó most ennyi sátrazás után, fészkelődött vadító pózba Blanka. Más finom dolgokat is el tudnék képzelni ebben az ágyban, dünnyögte Sanda félmosollyal. Igazán? Villant rá Blanka szeme hamiskásan. Nem is tudom, mire gondolsz. Akkor majd megmutatom, mondta. Azon ritka esték egyike volt, amikor előbb aludt el Blankánál. A pusztulás órája meghatározhatatlan időre elhalasztatott.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: 17. fejezet. Először is minden másként van. A pincér, aki pontosabb értesülések véget átszaladt az utca másik oldalára, visszajött, és a pult felé sietett, hogy feltállalhassa az újdonságokat. A zeneszerző elkapta a frakját.
1: Mi történt ott szemközt, főúr?
0: Egy betörő banda kibontotta a 178. számú ház pincéjének a falát, hogy átbújjon a 177-esbe. A házmester gyanús zajt hallott és riasztotta a rendőrséget, és amikor a betörők nagyban másztak át a lyukon, megjelent a riadókészültség, és szépen sorjában lefülelte őket.
1: De hát mit akartak a 177-esben?
0: Kérdezősködött Struve. Ha én azt tudnám, sóhajtott a pincér. Joachim Zeiler felnevetett. Talán néhány üdvözőlapot szándékoztak venni a papírkereskedésben.
1: Nem értem az egészet.
0: Rázogatta meg Struve a művész sörényt.
1: Mi a fenének kellett az egyik pincéből lyukat ásniuk a másikba? Utóvégre ennyi erővel bemehettek volna egyenesen a 177-esbe is. Mire volt jó előbb a szomszédba behatolni?
0: Talán túlságosan egyszerűnek találták az egyenes utat. Mérlegelte Zeiler.
1: Vannak ám ilyen megátalkotott alakok?
0: A pincér mindenkinél okosabb volt.
2: Ha egyenesen a 177-esbe mennek, rögtön felfedezik őket.
0: Így ellenben idejekorán el tudtak szökni a rendőrség elől, állapította meg Zeiler.
2: Hát persze, vágta rá a pincér, aztán meghökkent. Csak hogy így is elcsípték őket.
0: Egy darabig elmorfondírozott ezen.
2: Ki tud eligazodni, hanem abban a pincelyben mégiscsak kell lennie valaminek.
0: Miért gondolja?
2: Mert a betörők nagyon ramagy állapotban voltak. Csupa mész volt a ruhájuk, tisztára, mint a szobafestőké. Biztos, hogy ennek volt valami oka.
0: A fiatal embert nem fogta el kitűrő öröm a hírtől.
2: Képzelem, mi van a lakásomban, gondolta lemondóan. Kész szerencse, hogy most úgysem nézhetek utána.
0: A pincér besietett a kávéházba, de nyomban vissza is jött.
2: Levelet hoztak Zeiler úrnak. Ebben a pillanatban adták le.
0: Zeiler feltépte a borítékot. A levél így szólt. Nekünk hamarabb kellett volna találkoznunk. És nem vetély, hanem üzlettársként. Talán egy más alkalommal. Ezúttal ön kerekedett felül. Fogadja őszinte elismerésemet. A fiatalember zsebre vágta a levelet, és körülnézett. Egy fehér szakállú, sötét szemüveges öreg urat keresett. Asztalon. Besietett a kávéházba.
2: Kisasszony!
0: Kiáltott a pultnál.
2: Ki adta át a levelet? Egy magas, idősebb úriember.
0: Fehér szakállal?
2: Nem, borotvált arca volt.
0: Hát, persze, csapott a homlokára Zeiler.
2: Igazi tudósnak látszott,
0: magyarázta a büféslány.
2: Látta volna, amikor még szakálla is volt. Azt hitte volna róla egész egyetem.
0: Zeiler visszarohant a teraszra, és leül Struve mellé, aki éppen komponálni kezdett a márványasztalkán. Egy körömfeketényi ceruzával 5 párhuzamos vonalat húzott, és szorgosan pötyögtette rájuk a kottafejeket. Zeiler rossz kedvűen bámult ki az utcára. Hirtelen megrándult, mint akit áramütés ért, és görcsösen megragadta Struve karját.
1: Ne háborgass!
0: Vicsorgott a komponista. Halkan, finoman elfütyült a márványra jegyzett témát. Szakasztott olyan volt, mint egy gyerek a játszótéren.
1: Ember!
0: Rázta meg Zeiler a zeneköltőt.
1: Látod azt a jól öltözött urat ott a taxiban? A bútorszállító kocsi mögött, a villamos mellett?
2: Igen.
0: A taxi nem tud tovább menni. Állati mászlink van.
1: Ide figyelj, öregem.
0: Ha azt az urat épségben eljuttatod a rendőrfőkapitányságra, csókot lehelek a homlokodra.
1: Nem vonz.
2: Tedd meg nekem ezt a szívességet, Rudi.
1: Csak nem képzeled, hogy őrizetbe vétetek egy úriembert, akit egyáltalán nem is ismerek.
0: Ez az ember egy rablóbanda vezére.
1: Ha téged érdekel ilyesmi, kegyeskedj elcsípni magad.
0: De én most nem érek rá, mondta Zeiler. Rajta, Rudi. Utána azt is elmesélem neked, ki volt az, aki Struve néven bitangolt Kopenhágában.
2: A komponista megelevenedett.
1: Aki az én becsületes nevem alatt lopott.
0: Igen, igen. Zeiler imára kulcsolt a kezét.
2: De most szedd a lábat, könyörgök.
0: A bútorszállító kocsi bármely pillanatban kitérhet, és akkor bottal üthetjük a pasas nyomát.
1: Honnan ismerette az Struvét?
0: Zeiler barátja füléhez hajolt és súgott neki valamit. Azért csúdolózott, hogy az olvasó egyelőre ne értesülhessen arról, amit mondott.
1: Vagy úgy? És akkor csak ugyan megmutatod a hasonmásomat?
0: Strube szinte ficánkolt a gyönyörtől.
1: Meg hát? Olyan közelről, hogy lekeverhetek neki egyet?
0: Még közelebbről. De most már lódulj végre, és jegyezd meg a kocsi rendszámát.
1: Oktávutam, furiózó!
0: Harsogta a zeneszerző, sörényére csapta kalapját, odaintott egy üres taxit, és nekivágott a féktelen hajszának. Zeiler fizetett, és elsétált a sarki taxiállomásig. Beült az első kocsiba.
3: Jörgstrasse és Bell Allianzstrasse sarok. Sürgős, a kerülőket megtakaríthatja. Ismerem az utat.
0: Irene Traurig befejezte elbeszélését. Nem toltotta meg semmivel, és elhallgatni is csak keveset hallgatott el. Némán ült a kalapos király karszékében, és várta az ítéletet.
4: Ilyen, szólalt meg Stenhöfer úr. Derék, kitűnően viselkedett. Arra az ötletére pedig, hogy Külc úrnak a másolatot adta át az eredeti helyett, egyenesen büszke lehet. És miért tesz magának szemrehányást a várneműndei támadás miatt? Drága gyermekem, abban a vaksötét helységben mindenképpen elrabolták volna magától a miniatűrt. Vagy így, vagy úgy. Ha nem az Alstruve, akkor a banda, ami még valószínűbb. Eltűnt a Holbein, hát eltűnt. Ennek ellenére elégedett vagyok magával.
0: Ön igazán jó indulatú hozzám, Steinhöfer úr.
4: Jó indulatú? Képett el a törékeny öreg úr.
0: Én csak azon iparkodom, hogy igazságos legyek. Magamfajta vénembennek ez már nem is esik nagyon nehezére. Megszólalt a telefon. Steinhöfer úr felállt és a készülékhez lépett. Felemelte a kagylót. Ráncos arca lassan felderült.
4: Csak ugyan? Kiáltotta. De hisz ez sodálatos. Megyünk.
0: Visszatette a kagylót és megfordult.
4: Mit szól hozzá? A miniatűr a főkapitányságon van.
0: És Struve úr? Fulladt el Irene hangja. Úgy értem az Al Struve? Ő is?
4: Nem. Csak a banda van ott.
0: De hát nem ők lopták el a Holbeint?
4: Hát ha mégis. Hamarosan többet tudunk.
0: Bizakodott az öreg gyűjtő és tapsolt egyet.
1: Gyerünk, gyerünk!
0: Jöjjön, gyermekem! Kinyitotta a halba vezető ajtót. Megjelent az inas.
4: Kérem a kalapomat és a kabátomat,
0: szólt Steinhöfer úr. Külc hentes és mészáros mester még alig szállt fel a házuk előtt megálló autóbuszra, amikor egy karcsú fiatalember lépett be az üzletbe. Emily asszony kijött a csengő hangjára.
5: Mivel szolgálhatok?
0: A karcsú fiatalember udvariasan kalapot emelt, és a mester felől érdeklődött.
5: Nem veszünk semmit,
0: jelentette ki határozottan Emily asszony.
5: De én nem is akarok eladni önöknek semmit,
0: levetett a fiatalember.
5: Ne haragudjon, kérem,
0: mentegetőzött Emily asszony. Tudja, ha valaki a mesterrel akar beszélni, arról rendszerint kiderül, hogy ügynök. Én nem vagyok az. Legyen olyan kedves, és szóljon a férjének. Régi ismerősök vagyunk. Megint meglengette a kalapját, és bemutatkozott. De olyan halkan, hogy még maga sem értette.
5: Ennyi, de kár,
0: sajnálkozott Emily asszony. Az uram éppen ebben a percben ment el hazúról. Nem üzen neki valamit? A fiatal ember tétován ingatta a fejét.
5: Nehéz ügy. Vannak dolgok, amiket a legjobb egyedül annak elmondani, akit illet. Nincs igazam?
0: Talán igen, ismerte el Emily asszony. Mikor jön haza?
5: Ha én azt tudnám.
0: Alig 5 perce, hogy felhívták. Emily asszony habozott befejezni a mondatot.
5: A rendőrségről?
0: Emily asszony meglepetten bámult a fiatal emberre. Jelen voltam ugyanis, amikor várnemündében megtámadták őket.
5: Micsoda cirkusz volt ott?
0: Mesélt róla? Emily asszony bólintott.
5: Most pedig, folytatta a fiatalember, megtudtam valamit, ami szorosan összefügg az eseményekkel,
0: és bizonyára nagyon érdekelné a kedves férjét.
5: Hívja fel telefonon,
0: javasolta Emily asszony, az Alexanderplatzon van, a főkapitányságon. A telefon a szobában van, az üzlet mögött.
4: A hüvelykujjával hátrafelé bökött.
0: Jaj, nem, ellenkezett a fiatalember. A telefonnak olykor füle van. Legokosabb a dél körül megint benézek. Mint hogy Emily asszony szemlátomás nemigen sietett tiltakozni, aggodalmas hangon hozzáfűzte. Remélem nem lesz még késő. A hentesné meggondolta magát. Tudja mit? Ha nem átalja, itt megvárhatná az uramat. Már amennyiben ráér. A fiatal ember elővette zsebóráját, és töprengve nézegette a számlapot.
4: Ami azt illeti, elég sok még az elintéznivalom, de mondjuk egy órácskát rászállhatok.
1: Remek!
0: Örült meg Emily asszony.
4: A pult mögé kormányozta a fiatalembert, és bevezette a hátsó szobába.
0: Ez bizony szedett, vedett egy kicsit, de tudja, az igazi lakásunk voltak éppen az emeleten van. Szerintem nagyon takarosít minden, állította a fiatalember.
1: Na,
0: megjárja, de hát mit csináljunk? Mégsem lehet folyton folyvást a boltban ácsorogni és lesni a vevőt, aki nem jön. Kivált, mióta a lábammal is baj van. A fiatalember helyet foglalt és részletes tájékoztatásban részesült Emily asszony lábpanaszait illetően. A hentesné nem fukarkodott a felvilágosítással, de amikor már kicsit túlságosan elmerült a részletekben, a fiatalember a szavába vágott és megkérdezte, születésnapja van-e a családban valakinek. Csodálatos sütemény illatot érzek ugyanis. Á, hát csak Oszkár miatt van az egész. Mosolygott elégedetten Emily asszony. Sütöttem neki septében egy kis meggyes rétest, hogy megint itthon van köztünk. És este eljönnek vacsorára a gyerekek is, mindnyájan. Persze a vőimmel meg a menyeimmel. Sőt, hozzák az összes unokámat is. De tudja, csak amilyen kisebb családi ünnep lesz. Cirka 20 személyes. Egy szűk körben honol a boldogság. Öcselkedett a fiatalember, és körülnézett a szobában. Milyen otthonosik minden. Tekintete megállt a bőrkanapé fölött.
1: Ezt a micsodát Oszkár hozta nekem Kopenhágából,
0: mesélte Emily asszony.
1: Szerintem elég ocsmány kép.
0: Tisztességes asszony nem viseli ilyen ruhát.
1: Annyira azért nem drága a szövet, hogy itt takarékoskodjon vele valaki. Ráadásul még csak nem is valódi a festmény.
0: A fiatalember láthatólag sokkal jobban érdekelték a Balein annak körül sorakozó, szépen bekeretezett családi fényképek. A hentesné keresztnevek valóságos tüzérségi ösztüzét zúdította rá. A fiatalember feje fölött menthetetlenül összecsaptak a külc rokonság hullámai. Ekkor megszólalt az üzletben a csengő.
4: Kuncsaft jött.
0: Állt fel Emily asszony, ki kell mennem. Remélem nem unja halára magát. A fiatalember felkapott egy újságot az asztalról. A hentesek és mészárosok lapja volt. Ezzel majd elszórakozom. Érezze addig is otthon magát, tanácsolta Emily asszony. Iparkodni fogok. Emily asszony lesimította frissen keményített fehér kötényét, és átment az üzletbe. Steinhöfel urat, Irénet Raurigot, valamint Külc hentes és mészáros mestert, egy törzsörmester a főfelügyelő szobájába vezette. A helyiség zsúfolásig teli volt emberekkel. Közel 200 rendkívül komor tekintetű férfiú áldogált a fal mellett. Az urak párosával voltak összebilincselve. A főfelügyelő üdvözölte a három új vendéget. Csak úgy ragyogott a jókedvtől.
6: Elnézésükért esedezem, mondta vidáman. Sajnos nem vagyok egyedül, de gondoltam, nem küldöm el ezeket az urakat, míg be nem mutattam őket önöknek.
0: Trauri kisasszonyhoz és Külc úrhoz fordult.
6: Oly kicsiny a világ. Szinte csodálnám, ha nem találkoznának itt néhány ismerőssel.
0: Iréne tartózkodóan hátrahúzódott. Az ősz Dalia viszont peckesen odaterpeszkedett a banditák elé, és tüzetes szemlét tartott. Először is Philip Achtel úr borvirágos ábrázatát fedezte fel, tündöklően vöröslő orráról. Ott látta továbbá a kisnövésű Storm urat, felsikeredett elálló füleivel. Jelen volt az a kellemetlen fráter is a vasúti fülke sarkából, aki azt állította, hogy a dán komphajón másodszor is tartanak vámvizsgálatot. Sőt, nem hiányzott a család vám tisztviselő sem, és viszont látta Külc úr még jó néhány más útitársát is. Az íróasztal felé fordult.
4: Valóban kicsiny a világ, főfelügyelő úr. Csak azt sajnálom, hogy éppen itt kellett találkoznom ezzel a siserehaddal. Jobban szerettem volna, ha inkább valami erdőben akadok össze velük. Ott valahogy kötetlenebbül viselkedhet az ember.
0: De kedves barátom, szólalt meg Storm, hogyan is beszélhet így rólunk?
3: Ne járassa a száját,
0: lipogatott rá az őrmester. Külc papa hátrált egy lépést. Már miért ne járatnám? Kérdezte felháborodottan.
3: Ön járathatja,
0: jegyezte meg Philipp Achtel. A hatósági közeg intelme nekünk szólt.
3: Elvezetni őket,
0: rendelkezett a főfelügyelő. Éppen ideje, méltatlankodott Castell. Elvégre nem vagyunk a panoptikumban.
3: Takarodjatok,
0: ordított fel a főfelügyelő. Az ajtó kitárult, és a rostoki ultitársaság vizsgálati fogságba vonult testületileg. A főfelügyelő ablakot nyitott, és mélyen beszívta a friss levegőt. Aztán visszalépett az íróasztalhoz, és átnyújtott egy kis csomagot Steinhöfer úrnak. Mélységes örömömre szolgál, szónokolt ünnepélyesen, hogy így hamar sikerült visszajuttatnom önnek az elrabolt miniatűrt. Kétszer ad, aki gyorsan ad. Az öreg műgyűjtő meghatottan vette át az értékes tárgyat. Hálás köszönetem, főfelügyelő úr. Kibontogatta a kis csomagot. Egy faládikó került napvilágra. Meg tudná magyarázni egyébként, hogyan került a Holbein a banda kezére? Mi azt véltük ugyanis, hogy a csomagot az a fiatal ember lopta el, aki jogtalanul Struve-nek adta ki magát. A főfelügyelő zavartan vállat vont. Körülbelül másfél órával ezelőtt kihívta valaki a riadó készültséget a Kantstrasséra. Az illető világosan megjelölte a lakást, és a bandát valóban ott is találtuk. A főbérlő azonban, aki bezárta őket az egyik szobába, nyomtalanul eltűnt. Hát ez nagyszerű, állapította meg Steinhöfer úr. Az agyafurt főbérlő pedig valószínűleg azonos az Alstruvéval, nem de? Vagy tévedek? Közben kinyitotta a falátikót. Elképzelhető, hogy önnek igaza van, felelt a főfelügyelő. Annyi már bizonyos, hogy Joachim Zeilernek hívják. De azt még nem tudjuk, hogy azonos-e az Alstruvéval. Minden esetre már folyik a nyomozás.

gyújtót vett ki a zsebéből, és úgy vizsgálta a miniatűrt, mint házi orvos a betegét. A főfelügyelő felállt. Nos, Steinhöfer úr, kérdezte, elégedett a munkánkkal? Steinhöfer úr hátradőlt a széken. Nem egészen, főfelügyelő úr. A miniatűr, amelyet ön oly baráti módon és gyorsan kezemhez juttatott, sajnos nem a valódi Holbein, hanem a másolat.

0: 18. fejezet. Gépesített hajtóvadászat. A főfelügyelő és vendégei percekig csak ültek, és egy hang sem jött ki a torkukon. Tanácstalanul meredtek egymásra, szinte megbénította őket az ijegység. Elsőnek a főfelügyelő szedte össze magát. Másolat? Bizonyos, hogy nem téved, Steinhöfel úr? Nem tévedek, válaszolta a gyűjtő. És nem túlzásra azt állítom, hogy rajtam kívül egész Európában nincs senki, aki az adott esetben így kevéssé tévedhetne. Visszahelyezte a Holbein másolatot a bársonnyal bélelt faládikába, a ládikát pedig az íróasztalra tette. Az ősz hentes izgatotta ráncigált a bozontos kandúrbajuszát.
1: Ebben az ördög keze van. Mi, meg az egész rendőrség egy rablóbandát hajszolunk. A rablóbanda pedig teljes létszámban egy fiatalembert hajszol. A fiatalemberről viszont kiderül, hogy a valódi miniatűr helyett a hamisat csak liszta el.
0: Nem értem és nem értem, hajtogatta Irén. A miniatűrt végtére is az én táskámból lopták ki. Hiszen amikor a mulatóban megint kigyulladt a villany, a táskám már üres volt. Könnyen elképzelhető, hogy a kisasszony tévedett. Tűnődött a rendőrtiszt. Talán nem az eredeti, hanem a másolat volt a táskájában a támadás előtt? Kizárt dolog, állította Iréne. Lehetetlen, hiszen a banda épp akkor szállította vissza a másolatot. Amikor sötét lett, még ott hevert Kürtz úr előtt az asztalon. Úgy van, erősítette meg az idős hentes. Azzal az arcátlan levéllel egyetemben.
2: Ez valóságos rejtély, mondta a főfelügyelő.
0: Kérem, Steinhöfel úr, lehetséges, hogy a képnek több másolata is létezik?
1: Nem, ez lehetetlen.
0: Akkor csak egy megoldás van, vonta le végkövetkeztetéseit a főfelügyelő. Nevezetesen pedig az, hogy amennyiben a miniatűr, amelyet egy pillanatig valódinak véltünk, csak másolat, akkor szükségképpen az az eredeti, amelyet önök eddig másolatnak tekintettek. Kedves Trauri kisasszony, megmondaná, hol van jelenleg a másik példány? A lánynak még az ajka is elsápadt és remegett. Kürtz úrnak ajándékoztam, amiért olyan kedves volt hozzám. Úgy gondoltam, Steinhöfel úrnak sem volna ez ellen kifogása. Steinhöfel úr az asztalon heverő faládikára mutatott. Az eredeti hamisítványt boldogan ajánlom fel Kürtz úrnak, sőt, megtisztel, ha elfogadja emlékül. De mondja, Kürtz úr, mi lett közben azzal a képpel, amelyel a titkárnőm ajándékozta meg tegnap, és amely, mint kiderült, a valódi Holbein? Az őszhentes mester a térdét csapkodta.
1: Hát ez kész őrület!
0: És dörgő kacajra fakadt. Hol a miniatűr? Idegeskedett a főfelügyelő.
1: Az üzlet mögött, a szobában, kiáltotta elégedetten Kürtz papa. Az ócska bőrkanapé fölött, a családi fényképek között.
0: A többiek megkönnyebbülten sóhajtottak fel.
1: Az asszony megtudja, hogy egy 500 000 lóg nálunk a kanapé fölött egyszerűen betilizik. Tudják, mit mondott, amikor meglátta a miniatűrt?
0: Kürtz papa hatásszünetet tartott.

0: Azt mondta, jobban örült volna egy tábla csokoládénak.
1: A többiek udvarjasan mosolyogtak.
0: Na, állapította meg a főfelügyelő. Most az egyszer mégis szerencsénk volt. Már attól féltem, hogy Kültz úr esetleg a vonatban felejtette a 500 000 forintot. Már megbocsásson, bántódott meg Kültz papa. Csak nem hagyom el Iréne kisasszony ajándékát, udvarjatlanság lett volna. Kedves Kültz úr, legyen szíves, hívja fel a kedves nejét, kérte a főfelügyelő. Mondja meg neki, hogy elküldjük hozzá néhány emberünket, kérjük szolgáltassa át nekik a kis utazási emléket. Készséggel küldünk cserébe néhány tábla csokoládét. Áll az alkú, vágta rá Kültz papa. A telefonhoz lépett. De ha szabad kérnem, küldjön civil ruhás rendőröket, különben még azt hinnék a Jorstrasszén, hogy Kültzék a becstelenség útjára tértek. Ahogy kívánja. Az idős hentes tárcsázott, és miközben kapcsolásra várt, Irénére kacsintott. Bizony, bizony, enceged erősen, ugye jó néha az öreg a háznál. A hívott szám felelt. Hello? Kiabált a kagylóba Kültz papa. Te vagy az Emily? Igen, még a főkapitányságról beszélek. Figyelj jól ide! De nehogy berezelj! Az a helyzet ugyanis, hogy el akarunk küldeni hozzád néhány rendőrt. Nem, nem, nem téged akarnak elvinni, hanem a miniátűrt. A miniátűrt. Érted? Micsoda? Te jó szagú úristen! Hát azt a picurka képet, amit az utazásról hoztam neked. Ott lóg a kanapé fölött. Megértettél végre? Na hát. Egy kis ideig semmi sem hallatszott a készülékből, de aztán valóságos szó áradat következett. Kültz papa váratlanul az íróasztalra támaszkodott teljes súlyával, majd szinte aléltan letette a kagylót, vakon rámerett a főfelügyelőre, meg a többiekre, és lassan végig simított a homlokán. Nehézkesen eltámolygott a székig, és leroskadt. Mi történt magával, Kültz papa? Kérdezte aggódva Iréne. Az én miniatűröm is eltűnt, dadogta halkan az öreg. A főfelügyelő felpattant. Mit jelentsen ez, Kültz úr? Ha én azt tudnám, dünnyögte a megrendült hentes. Egy fiatal ember járt nálunk, és sürgősen beszélni akart velem. Emily bevezette az üzlet mögé a szobába. Azt mondta neki, ott megvárhat. Közben betoppant egy vevő. A feleségemnek ki kellett mennie a boltba. És mire visszatért a szobába, a fiatal ember már nem volt. Az asszony persze azt gondolta, hogy a fiatalember sokallotta a várakozást. Ezért nem is törte miatta különösebben a fejét. És csak most, amikor felhívtam, vette észre, hogy a miniatűr már nem lóg a kanapé fölött. Az illető egyszerűen leakasztotta a szögről, és a folyosóra nyíló ajtón elillant vele. Már megint ez a fiatalember! Rikoltotta magán kívül a főfelügyelő, és a hatalmas ácsceruzát dühötten a papírkosárba vágta. Steinhöfel úr mélabúsan mosolygott. Ami engem illet, általában nagyon kedvelem a talpra esett fiatal embereket. De be kell vallanom, ez az egy kisé túlságosan talpra esett még nekem is. A főfelügyelő felkapta fejét. Az illető alig, hanem már a várneműndei rajtaütés után észrevette, hogy tévedésből a másolatot lopta el, és ezért hagyta ott mindjárt a miniatűrt is, amikor a bandát bezárta a lakásba. Így kétszeres sikert aratott. Először is megszabadult a vetétársaktól, ráadásul számíthatott arra, hogy egy darabig mi is eredetinek fogjuk tekinteni a másolatot. Ezzel megint időt nyert, amit úgy használt fel, hogy elment Kültzné asszonyhoz, és teljes lelki nyugalommal ellopta az eredetit, amely mint értéktelen holmi őrizetlenül lógott a falon. És honnan tudhatta ez a fiatalember, hogy a másodpéldány Kültz úrnál van? Kérdezte Iréne. Hiszen már rég nem volt várnemündében, amikor én Kültz úrnak ajándékoztam az állítólagos utánzatot. Nekem ez az egész nagyon hihetetlen. A főfelügyelő kivédte az ellenvetést. Egyszerűen próbát tett. Végeredményben a másik miniatűrnek is csak lennie kellett valahol. Azon kívül ne felejts el, kisasszony, a gazfickóknak rendszerint nagyobb szerencséjük van, mint a becsületes embereknek. Örökké csak ezek a teóriák.
1: dünnyögte Külc, Hentes és Mészáros. Aztán újfent elmerült bánatában. Titkárnőm ellenvetésének kétségtelenül van némi alapja, jelentette Steinhöfer úr. Úgy érzem, ebben az ügyben még nem látunk mindent tisztán. Ez is csak teória, motyogta Külc papa. Csupa teória az egész. Váratlanul felugrott, és a gyűjtő elé állt. Csak egy biztos. A miniatűr eltűnt, Steinhöfer úr. Én 500 000 tartozom önnek. Ne is ellenkezzék. 6000 márkám van a bankban. Az az öné. Ráadásul öné az üzletem is. Nem megy rosszul. Jó helyen van. Az asszony meg én, majd a gyerekekhez költözünk. Az Isten szerelmére! Kiáltott fel a törékeny agműgyűjtő, és védekezve emelte fel a kezét. Nem mondaná meg, mit kezdjek én egy mészárszékkel? Az már az ön dolga, felelte az ősdalia. Felőlem el is adhatja. Én ehhez kötöm magam. Nem lesz nyugtom, míg akad egy nadrág gombom, amire nincs ukvetlenül szükségem. Mától kezdve az öné mindenem, amim csak van. Legfeljebb néhány öltöny tartok meg, ha megengedi. Amúgy sem illenék önre. Később majd írásba foglaljuk az ügyet. Visszaült a helyére, és reszkető ujjakkal egy cigarettát kotort elő a tárcájából. Kedves öcsém, ön nincs eszénél, védekezett Steinhöfer úr. Először is ön szentül hitte, hogy a másolat van a birtokában. Másodszor pedig úgyis visszakapjuk az eredetit. Nem de, főfelügyelő úr? Mi sem természetesebb, állította némelyest bizonytalanul a rendőrtiszt. Ezt maguk sem hiszik, dacoskodott az őszhentes. Ha az a fiatalember csak ugyan igazi zsivány, akkor soha az életben nem látja viszont a holbennyét, Steinhöfer úr. Erre akár mérget is vehet. Mintha nem volna túlzottan jó véleménye a rendőrségről, sértődött meg a főfelügyelő. Külc papa meg sem hallotta a közbeszólást, elgondolkozva intett az öreg műgyűjtő felé. Később majd írásba foglaljuk az ügyet, ismételgette komolyan. Struvel zeneszerző már több mint egy órája száguldott a simára borotvált úriember nyomában. A két sofőr meglepően hamar felfogta, hogy itt korán sem holmi sétakocsikázásról van szó. Kivált az egyik döbbent rá világosan. Amikor ugyanis meg akart állni és megérdeklődni, miért hajszolja őt utasa céltalanul főútvonalak és mellékutcák tömegén át, a visszapillantó tükörben meglátta, hogy az előkelő úr pisztolyt ránt, kibiztosítja a fegyvert, és félreérthetetlen módon odaszorítja az ő bőrzekéjéhez. Az élet döntő pillanataiban nincs szükség szavakra. A sofőr el is határozta, hogy egy szóval sem kérdezősködik tovább, és főként nem áll meg semmi pénzért. Rátaposott a gázra, és száguldó iramban befordult a következő sarkon. Az üldöző taxiában valamelyest oldottabb hangulat uralkodott. A zeneszerző tüzetes kutatás után talált a zsebében egy ív kottapapírt. Ez darabokra tépte, és az így módon előre gyártott cédulákra üzeneteket firkantott a köröm feketényi ceruza véggel. Minden cédulát azonos szöveggel látott el, amely így hangzott. Az IA 32875-ös rendszámú taxit azonnal tartóztassák fel. Utasa, körözött bűnöző. A Holbein ügyben. Struve minden útjába kerülő közlekedési rendőrnek kidobott egy ilyen cédulát. A Steinplatz forgalmát irányító közeg az arra kerékpározó járőr kezébe nyomta a kottapapírt. A járőr értesítette őrsét. Az őrsparancsnok kérdést intézett a főkapitányhoz. Az illetékes főfelügyelő kiadta a megfelelő utasításokat. Nem telt sok időbe, már is motoros rendőrök serege robogott Berlin utcáin szertezét, és keresték az IA 32875-ös rendszámú taxit. Horn professzor a Gedächtniskirche mellett figyelt fel az első motoros rendőr járőrre. A motoros éppen a Rankestrasszénál állt, és az oldalkocsi utasa a taxira mutatott. Tovább! Rikoltott Horn professzor. Piros a lámpa! Feleselt a sofőr. Horn professzor megemelte kicsit a revolvert, és a taxi a piros lámpa ellenére átszáguldott a kereszteződésen. Rudi Struve csak úgy ugrált az ülésen. Utána! Üvöltötte szinte önkiületben. Utána! A hajtóvadászat hova tovább jelentős méreteket öltött. Közvetlenül a két taxi mögött motorbiciklis rendőrök robogtak. Bőgtek a dudák. A járókelők bámészan nézték a tíz felvonulást. A magánautók kéjesen gyorsítottak, és megpróbáltak bekapcsolódni az üldözésbe. Az utcán mámorosan borult fel a rend. Az első taxi váratlanul fékezett a nagy áruház előtt. Az utas kiugrott, és 7 mérföldes léptekkel berohant az áruház ajtaján. A második sofőr szintén megállt. Várjon meg itt! Rendelkezett Rudi Struve, és a szökevény nyomába eredt. A bejáratnál összeütközött a rendőrökkel, akik épp akkor pattantak le a motorkerékpárról. Jöjjenek velem! Hasonázta feléjük a komponista, és temperamentumosan belevetette magát a vásárlóközönség hullámzó tömegébe. Horn professzornak azonban nyoma veszett. Azonnal zárjanak le minden kiáratot! Beszényes Trube, és feliramodott a lépcsőn. A vendégek éppen el akartak búcsúzni a főfelügyelőtől, amikor a Steinplatzon székelő rendőrös jelentkezett és beolvasta az IA32875-ös rendszámú taxira vonatkozó cédula szövegét. A főfelügyelő megtette a szükséges intézkedéseket. Elindultak a motoros járőrök. Haladéktalanul megszállták a városból kivezető utakat. Ennél többet egyelőre nem tehet. Vendégek visszaültek a helyükre, és valósággal csüktek a telefonon. Most talán szerencsénk lesz, reménykedett a főfelügyelő, és mégis sikerül elcsípni ezt a fiatalembert. De az ég szerelmére, ki az ördög ülhet a másik taxiban? Tűnődött kissé szkeptikusan az agműgyűjtő. Ki az ördög rendezi ezt a fura hajtóvadászatot? A rendőr tiszta vállát vanogatta. Halvány sejtelmem sincs. Elképzelhető, hogy valamelyik versenytársa akarja a kezünkre játszani. De ugyanígy lehet az egyik cinkosa is, aki hamis nyomra kíván vezetni minket. Ez csak az Isten tudja. Ahogy én azt a fiatalembert ismerem, ő maga osztogatja a cédulákat. Nyilvánította ki véleményét Külcpapa. Megint bolondot csinál belőlünk egész egyszerűen, és ha elkapják a taxit, figyeljék meg, hogy vagy üres lesz, vagy valami tökéletesen ártatlan pacák ül majd benne. Bár ami azt illeti, úgy kell nekünk. Hittünk annak a becsületes ábrázatának, ő pedig behajtja rajtunk szarvas ökrökön a számlát. Roppant tenyerébe temette ősz fejét.
2: Micsoda akasztófa virág. Miatta fogytam le 2 nap alatt 2,5 kilót. Ezt nézzék meg!
1: Megráncigált a pocakján a mellényt.
2: Legalább 2,5 kiló.
1: Ráadásul még csődbe is juttatott. És ezek után változatlanul rám akarja hagyni a boltját, mosolygott Steinhöfer úr. Az üzletem változatlanul az öné, tacoskodott Külcpapa. Meg a bankbetétem is. Csináljon vele, amit akar. Én a magam részéről befejeztem. Elköltözöm az asszonya a gyerekekhez, és majd kisegítek náluk a boltban. Megszólalt a telefon. Feszült izgalommal esték a főfelügyelőt, aki felvette a kagylót. Lehet, hogy megtalálták a taxit? Talán már a tolvajt is elfogták? Önt keresik, Külcs úr, szólalt meg a főfelügyelő. Tessék, vette át a hallgatót Külcspapa. Hirtelen elvörösödött, mint akit a guta kerülget.
2: Nem!
1: Ordította bele a telefonba, és levágta a kagylót. Többiek kíváncsian meredtek rá.
2: Ilyen marhaságot!
1: Mérgelődött az öreg.
2: Itt 500 000 forog kockán. A feleségem meg azért nyaggat, hogy megyek-e már végre ebédelni.
1: Kopogtak. Egy őrmester lépett be, és feszes vigyázba állt. Levél Steinhöfer úrnak. Most hozták. A műgyűjtő átvette. Az őrmester távozott. Steinhöfer úr kinyitotta a borítékot, elolvasta a levelet, és szótlanul a főfelügyelőnek nyújtotta. Ő is elolvasta, majd továbbadta Irénének és Külcpapának.
2: Hűha!
1: Kurjantott fel az őszdalja. Ezt az írást ismerem. Ez a mancs írta a banta levelét is a fiatalembernek. A komphajón. Később pedig nekem, amikor visszahozták a hamis miniatűrt Várnemündében. a rendőrtiszthez fordult. De hogy lehet az, hogy a pajtik még most is leveleket firkálnak? Azt hittem, lakat alá tették őket. E szerint nyilván nem került horogra az egész banda, hanem csak egy része. Csüggett el a főfelügyelő. Iréne bólintott. A levél feltehetőleg a fehér szakálú, sötét szemüveges öregúrtól származik. Mindig is úgy éreztem, az a vezérük. És most mit tegyünk? Kérdezte Stenhöfel úr. A főfelügyelő csengetett. Természetesen oda megyünk. Polgári ruhás nyomozókat fogok előre küldeni. Mielőtt odaérünk, feltűnés nélkül körülveszik a házat. Belépett az őrmester. A főfelügyelő kiadta a megfelelő parancsokat. Aztán vendégeihez fordult. Jöjjenek! Keressük fel az oroszlánt a barlangjában! A levél az íróasztalon maradt. Így szólt. Mindazok, akik érdekeltek a Holbein miniatűr elrablásában, ezúton kéretnek fel, hogy szíveskedjenek elfáradni a Bajstrasse 12/A számú házba. A nagyáruház valamennyi be- és kijáratát lezárták. A kapuk előtt rendőrkordon állt a hősiesen a kíváncsiak rohamát. A kapukon belül szintén rendőrök örködtek. Ők az áruházból kitörni vágyó tömeget csillapították. Akkor a ricsaj volt, mint egy nagyobb állatkertben, közvetlenül etetés előtt. Struve, a zeneköltő, végigviharzott az összes létező lépcsőn, átjáron, folyosón és raktáron, mindvégig hű csapatának élén. A részlegvezetők, valamint beosztottjaik átkutattak minden szekrényt, minden zugot. Zseblámpával világítottak be minden pult alá, bekukkantottak minden függöny mögé, leállították a felvonókat. A liftes fiúk és a csomagolók testületileg vonultak le a pincébe, és elmozdítottak minden deszkaszálat. De Horn professzor eltűnt, és nem is került elő. Az áruházba zárt tömeg nyugtalansága nőttön nőtt. A Struvét követő rendőrközegek lassan kimerültek, és egyre gyanakvók pillantásokkal méregették alacsony, köpcös vezérüket. Ki tudja, mi minden nem történt volna, ha az áruház előtt tolongó tömegben nincs egy alig 6 éves kislány. Marichen, mert így hívták a gyermeket, édesanyjával ácsorgott egy kirakat előtt. A mama éppen a többi lézengővel cserélte ki észrevételeit. Marichen viszont, akit nem terhelt semmiféle gond, a kirakatot nézegette.
3: Anyu, oda néz!
1: Csikkantott fel váratlanul, és igen hangosan.
3: Az a nagy baba! Pislog!
1: Ahányan csak hallották Marichen megjegyzését, mint egy vezényszóra a szomszédos nagy kirakat felé kapták a fejüket. A kirakat közepén. Kabátok, sálak, pizsamák és ingek közepette egy rendkívül elegánsan felöltöztetett bábú ült. Egy előkelő, simára borotvált öreg úr.
2: De hiszen ez ember!
1: Süvöltött fel valaki fültépő hangon.

0: 19. fejezet. Kühlevány úr megtudja, mi a félelem. Amikor a rendőrautó megállt a Weissstrasse 12-ben alszámú ház előtt, az utasok először csak a szemüket meresztették. Nem is tudtam, hogy a betörők manapság biztosító társaságok palotáiba székelnek, ámultozott a főfelügyelő. Kiszállt a kocsiból, kisegítette az ifjú hölgyet és a két öreg urat. Ez a legújabb módszerük, jegyezte meg higgadtan Külc papa. Steinhöfer úr tétovázott. Nem lehet, hogy eltévesztettük a házszámot? Iréne oda sietett főnökéhez. De hiszen mi ennek a társaságnak a képviseleténél biztosítottuk a miniatűrt pár nappal ezelőtt Kopenhágában. A főfelügyelő már az egyik talpig felpaszományozott portással beszélt. Gyorsan visszatért. A vezérigazgató úr vár bennünket. A portás utasítást kapott, hogy vezessen fel minket az első emeletre. Elmosolyodott. Eszerint talán haza is küldhetném az embereimet, akik körülzálták az épületet, nem de bár? Eszébe ne jusson, rimánkodott Külc papa. Isten tudja, miféle szélhámosság rejlik már megint emögött. Az is lehet, hogy törbe akarnak csalni bennünket, és a vezérigazgató, sőt maga a portás is áruhás rabló. Hagyja csak nyugodtan áldogálni még egy kicsit az őrszemeit. Na jó, törődött bele a főfelügyelő, és elindult előre, a többiek pedig, ha némi vonakodással is, követték. Egy altiszt felkísérte őket az első emeletre, és kitárta előttük egy fényűzően berendezett fogadóterem ajtaját. Kisvártatva belépett a Berolina Biztosító Társaság vezérigazgatója, Kühlewein úr. A délceg reprezentatív megjelenési úriember bemutatkozott, s mint többször is hangsúlyozta, rendkívüli örömére szolgált, hogy irodájában tisztelheti a világhírű műgyűjtőt, Steinhöfer urat. Kielégítő mennyiségű bájcsevegés után helyet foglalt, és erélyesen megnyomott egy csengőt. Majd ismét a műgyűjtőhöz fordult. Én csupán Kroch vonalaiban ismerem a megállapodást, amelyet ön társaságunkkal kötött. Szolgálja mentségem, ha? Hogy tömélnek más irányú elfoglaltságom is van. Mindazonáltal, mintha úgy érlesültem volna, hogy a miniatűr miatt, amelyet Kopenhágában 600 ezer kornáért vásárolt, és Hösztenzennél, dániai vezérképviselőknél 500 ezer márkára biztosított, önt bizonyos átmeneti kellemetlenségek érték. A jelenlévők csak hülledeztek, és elképet pillantásokat váltottak. A törékeny Aksteinhöfer úr tért magához először. Hogy bizonyos átmeneti kellemetlenségek értek? Már megbocsásson, Kühlewein úr, ezek a kellemetlenségek korán sem átmenetiek, és nagyon is súlyos kellemetlenségek. A vezérigazgató értetlenül nézett. Hogy igedizne, Steinhöfer úr? Közben belépett egy tisztviselő és meghajolt.
1: Az égvezetőnk,
0: mutatta be Kühlewein.
1: Kedves Krapho, itt a páncélszekrény kulcsa. Legyen szíves, hozzá be nekünk a kopenhágai miniatűr tartalmazó kis csomagot.
0: Klapró cégvezető átvette a páncélszekrény kulcsát és távozott.
2: Ezt még egy vágó marha se bírná ki,
0: fakadt ki az őszhentes. Steinhöfer úr idegesen ráncigált a kézelőjét. Ne haragudjék, Kühlewein úr, hogy egy kicsi kijöttünk a sodrunkból, de a miniatűrt, amelyet az ön állítása szerint a társaság páncélszekrényében őriznek, alig egy órája lopták el Külc úr lakásából.
2: Úgy bizony,
0: büszkélkedett Külc papa.
2: Ott lógott a kanapé fölött az üzlet mögötti szobában.
0: Mert azt hittük, az a másolat. Egészítette ki Iréne, csak hogy tévedtünk. Kühlewein vezérigazgató úgy méregette vendégeit, ahogy az állatszelidítő méregetheti oroszlányait, ha merő feledékenységből korbács és pisztoly nélkül lép be közéjük a ketrecbe. A rendőrtiszt is megszólalt. Ez idő szerint 200 motoros járőr fésüli át Berlint egy taxi után, mint hogy a kocsiban állítólag a miniatűr tolvajjal menekül az eredeti Holbeinnel.
3: De hát ez maga a téboly,
0: kiáltott fel a vezérigazgató.
3: Biztosíthatom önöket,
0: ez a szava járása még ügynök korából eredt,
3: biztosíthatom önöket, hogy a miniatűrt egyáltalán nem lopták el, hanem teljes épségben és biztonságban van, mégpedig a mi páncélszekrényünk mélyén, ahonnan most veszik ki, hogy néhány másodpercen belül átnyújtsák Steinhöfer úrnak.
0: tévedésre nincs lehetőség, gyanakodott Külcpapa.
3: Kizárt dolog.
0: De a vezérigazgató úr hirtelen elbizonytalanodott. A kisasszony az imént valami másolatot emlegetett. Lehet, hogy a másolat van nálunk?
2: Ne,
0: nyugtatta meg Steinhöfer úr, és kivett a zsebéből egy kis csomagot. A másolat már a mi kezünkben van. Ebben a pillanatban jött vissza Klapró cégvezető úr, és átnyújtotta főnökének a páncélszekrény kulcsát, valamint a kis csomagot, amiért elküldték. A vendégek csak ültek, mint akiket megbabonáztak, és lenyűgözve meredtek a titokzatos kis csomagra.
3: Ha megengedi.
0: Kühlewein úr lendületes mozdulattal nyújtotta át a csomagot az öreg gyűjtőnek. Steinhöfer úr gyorsan kibontotta a sineget, levette a papírt, és kinyitotta a faládikót.
3: A miniatűr,
0: suttogta Iréne. Csak ugyan a miniatűr? A műgyűjtő előrántotta a nagyítót, septében megvizsgálta a miniatűrt, majd hátradőlt a széken.
3: Szinte hihetetlen.
0: A valódi, mormolta dermedten. Íme, szólt öntudatosan a vezérigazgató. Mosolyogva odafordult a cégvezetőhöz.
1: Ügyfeleink ugyanis kételkedtek, és azt állították, hogy ezt a kis csomagot egy óával ezelőtt ellopták, és a tolva jelenleg taxin próbál menekülni.
0: Derűsen mondta fel a szemöltökét. Kedves Klapró, mondja csak meg, mióta is várja gazdáját ez a kis csomag, ami betörés biztos páncélszekrényünkben érintetlenül? A cégvezető előrehajolt, és halkan felelte. Mint egy fél órája.
3: Mit beszél?
0: Ugrott fel szörnyűködve a Berolina vezérigazgatója.
3: Mindössze fél órája? Küldje ide azonnal a tisztviselőt, aki az üggyel foglalkozott.
0: Klapró cégvezető úr iszkolt kifelé. Kühlewein úr kábultan kóvájgott ide-oda a padlót borító hatalmas puha szőnyegen, és fenyegető pillantásokat vetett az ajtó felé.
3: Bocsássanak meg, én kezdtem, hogy ennyire kiesett a nadrágjából.
0: Sietett segítségére szolgálatkészen a hentes mester. A vezérigazgató úr fanyarkásan mosolygott.
3: Pontosan. Alig 20 perce értesültem csak, hogy Steinhöfer úr elindult a miniatűrért. Mikor egy rendőr tisztársaságában jelent meg, kisé elcsodálkozta. De úgy látszik, a mai nap folyamán még bőven lesz alkalmam a csodálkodásra.
0: Ez volt Isten rendelése, sóhajtott az ősdalia. Mi sem maradunk el etéren.
3: Minden esetre üljön le idejében, vezérigazgató úr. Ártani nem árthat.
0: Traoré kisasszonyhoz fordult. Úgy érzem magam, mint akit fejbe kólintottak. Egészen biztos, hogy ez a valódi miniatűr? Vagy ez is csak a féle teória? Igen, az eredeti, állította Steinhöfer úr. És pillanatnyilag ez az egyetlen dolog, amiben biztosak lehetünk. Az ajtó kinyílt. Egy fiatal ember lépett a szobába.
2: Egyik aligazgatónk,
0: mutatta be Kühlewein úr kissé ridegen. Ő foglalkozott az anyaggal. A fiatal ember, aki az anyaggal foglalkozott, meghajolt és közelebb lépett.
2: Joachim Zeiler úr volt, személyesen.
0: Iréne Traurigon kívül senki sem értette eleinte, miért ugrik fel az öreg külc, és miért lejt valóságos indián haditáncot a fiatalember körül. Egy szék fel is borult.
2: Hurrá!
0: Bömbölte az ősz dalia, és keblére rántotta a Berolina aligazgatóját.
2: Bravo, fiam!
0: Ordította lelkese.
2: Így áthejteni minket, micsoda fene gyerek!
0: Csak úgy rázta a féktelen nevetés. Én rögtön megmondtam, hogy maga nem igazi Perna Heider. Büszkén hátrafordult, és ünnepélyesen Zeilerre mutatott.
2: Ő az, uraim! Ő az!
0: Kicsoda, micsoda ő? Tudakolt a Kühlewein vezérigazgató. Mind gyanítom, arról az illetőről van szó, aki alig egy órával ezelőtt elemelte Külc úr lakásából a miniatűrt, magyarázta a főfelügyelő.
2: Mindenható, atyám,
0: örökte a vezérigazgató. Jó szerint hallani lehetett, amint testét lassan belepi a lipapőr.
2: Zeiler úr, ön lopott?
0: A fiatal ember zavartan vállat vont. Mi más tehettem volna? Kedves Külc úr, tisztelettel kérném utólagos hozzájárulását, hogy lophassak öntől. Ahányszor csak óhaj, kedves fiam, egyezett bele Külc? Hiszen a bőrömből ugrok ki örömömben, hogy maga nem betörő, hát csak beszokott törni. Meglehetősen bonyodalmas volt a dolog, magyarázkodott a fiatalember. Arra gyanakodtam, hogy a rendőrség a bandának csak egy töredékét fogta el a lakásomon. Voltaképpen pusztán az óvatosság kedvéért látogattam el a hurkagyárába a Külc papa. A miniatűr természetesen épp úgy megérkezhetett volna már Stenhöfel úr villájába is, csak hogy nem érkezett meg. Ott lógott az ön bőrkanapéja fölött. Az öreg műgyűjtő elgondolkodott. Mondja, ön már vár nem ündében tudta, hogy nem az eredetit, hanem a másolatot lopta el? Vagy ez puszta tévedésből történt? Küllevány vezérigazgató észrevehetően fuldoklott. Micsoda? A mézellerünk már bár nem ündében is lopott? Ó, igen, vallotta beszerélyén a fiatalember. Kényszerűségből. Az ember nem mindig teheti azt, amit szeretne. Amikor a mulatóban elaludt a villany, glasszékesztűs kézzel már nem lehetett rendbe hozni semmit. Felszakítottam Traoré kisasszony táskáját, gyorsan belenyúltam, és elraboltam a miniatűrt. A főfelügyelő bizalmatlanul pislogott a bűnözőre. Ha viszont maga, mint állítja, bár nem ündében az eredetit rabolta el, akkor mivel magyarázza, hogy a lakásán a másolatot találtak meg? Egyéb iránt fogadja köszönetemet, hogy segítséget nyújtott a banda letartóztatásában. Szívesen, máskor is, mondta a fiatalember. Ami pedig a miniatűrt illeti, pofon egyszerű volt a hadművelet. A villany kialvásakor a másolat még az asztalon hevert, hiszen a banda éppen akkor csempészte vissza Külc úrhoz. A sötétben kiloptam Tauri kisasszony táskájából az eredetit. Aztán letettem az asztalra, mintha az volna a másolat. A másolatot meg elloptam. És szép nyugodtan olajra léptem vele. Elmerengett, és derűsen elmosolyodott emlékei. Hát igen, ilyen körülmények között az érdekeltek nyilvánvalóan nem is hihettek egyebet csak azt, hogy az eredetivel illantam el. Következésképpen Traoré kisasszony és Külc úr a továbbiakban már egyáltalán nem foglalkoztatta a rablókat. Ettől kezdve egyedül engem követtek, illetve az eredetinek vélt miniatűrt. Sikerült is Várnemündéből Berlinig csalogatnom a bestéket, aztán úgy intéztem, hogy a lakásomon letartóztassák őket. Mint látják, aránylag egyszerű volt az egész. Az eredeti példány pedig átmenetileg biztonságba került. Traoré kisasszony és Külc úr nem különben.
2: Nagyszerű, tüzelt az ős dalia, bámulatos. Ha ilyesmit hallok, egyenesen irigykedem.
0: Az agműgyűjtő megfontoltan helyeselt. Küllevány vezérigazgató úrbezzeg ribigyára tört lelkileg. Számára még újak és ismeretlenek voltak a biztosítási szakma ilyetén módszerei. Joachim Zeiler folytatta beszámolóját. Mialatt a törzs kávéházamból figyeltem, hogyan hurcolja ki a riadó készültség a bandát a lakásomból, levelet kaptam a banda vezértől, aki egyébként még most is szabadlábon van. Nem sokkal azután meg is láttam, amint egy taxiba elhaladt előttem. Ráismertem. Noha már leborotváltatta pompás fehér körszakállát. És akkor megint elfogott az ijegység. Sürgősen kocsiba ültem, és mentem a Jörgstrasszéra meglátogatni Külcné asszonyt. Úgy gondoltam, ha netán ott van a miniatűr, feltétlenül biztonságba kell helyeznem. Így esett, hogy miután Várnemündében elraboltam a másolatot, Berlinben sikeresen eloroztam az eredetit is.
2: Hiába, ha az ember egyszer megindult a lejtőn, többé nincs megállás.
0: Eszerint az az ember, akit a motoros járőrök üldöznek, maga a banda főnöke? Tudakolt a főfelügyelő. Szeretném remélni, mondta a fiatal ember kissé szórakozottan. A szeme sarkából Iréne Traorégot leste, aki álmatagon bámult ki az ablakon.
2: Mondja, boszorkánymester maga?
0: Kérdezte a főfelügyelő. Hogyan jutott még arra is ideje, hogy a röpcédulákon közölje a közlekedési rendőrökkel a taxi rendszámát, amelyben a maga borotvált képű rabló vezére ül?
2: A boszorkánymester éppenséggel nem vagyok,
0: szerénykedett a fiatalember. És a röpcédulákhoz nincs semmi közöm. Azokat alig, hanem Struve barátom osztogatta.
2: Az a kis köpces Bauxendol a maga barátja?
0: Robbant ki Külsz papából a nevetés.
2: Na ja, hogy az micsoda arénát rendezett, amire egy kicsit őrizetbe vették?
0: Tudom, mondta Zeiler. Találkoztunk a kávéházban. Én meg azon mód utána szalajtottam a rabló vezérnek.
2: Ki tudja, hol lehet most szegény?
0: Remélem, nem történt semmi baja. A főfelügyelő elmagyarázta a vezérigazgatónak, hogyan került sor egy bizonyos Struve nevezető zeneszerző letartóztatására.
3: Iszonyat, ájuldozott Küllevájn úr. Cégünk aligazgatója hamis név használatára vetemedett.
0: Kényszerűségből, állította Joachim Zeiler. Kopenhágában tanulja voltam ugyanis, hogy Raurik kisasszonyt és Külc urat figyeli, sőt követi a banda néhány tagja. Épp ezért iparkodtam mondva csinált ürüggyel, és persze álnév alatt megismerkedni velük. Úgy gondoltam, mindenképpen a közelükbe kell lennem, ha esetleg komolyra fordul a dolog. Zeller úr még egy lipcsei unokahúgot is szíveskedett kiagyalni a kedvemért, akit szintén Irénének hívnak. Ráadásul egy unoka fívért, aki Hanoverben fülorvosként engeti életét. Szólalt meg Iréne. Az unokahúg valóban koholmány volt, ismerte el a fiatalember. De a fülorvos igenis él. Küllevájn vezérigazgató a kezét tördelte.
3: Végátményben melyek azok a bűncselekmények, amelyeket nem követett el az utóbbi napokban, mondja?
0: Ragaszkodik vezérigazgatóra a részletes felsoroláshoz, érdeklődött udvariasan Zeiler.
3: Nem!
0: Ordított fel Küllevájn úr.
3: Nem! És üljön le már vége maga, havot múltunk!
0: Joachim Zeiler helyet foglalt. Pedig csak úgy mardosta az éjség. A legszívesebben hanyat homlok rohant volna a legközelebbi vendéglőbe. Miközben a főfelügyelő a két Holbein miniatűr kalandos históriáját boncolgatta a vezérigazgatónak és a műgyűjtőnek, különös tekintettel a történet logikai és időbeli menetére, a fiatal ember az ifjú hölgyet szemlélte, és attól félt, hogy korogni talál a gyomra. A főfelügyelő magyarázatának végén a törékeny Akstein hőfelül felállt, és kezet nyújtott a fiatalembernek. Fogadja szívből jövő köszönetemet, és engedje meg, hogy gratuláljak az elnyert jutalomhoz, mondta.
3: Miféle jutalomhoz? Lepődött meg Joachim Zeiler.
0: Steinhöferul 10 000 márka jutalmat tűzött ki annak, aki visszaszerzi számára a miniatűrt, világosította fel a főfelügyelő.
3: Hiszen ezt az összes mai újság közölte.
0: Ma még nem is láttam a lapokat.
3: Hiába, itt semmihez sincs érkezése az embernek,
0: panaszkodott a fiatalember. De persze 10 000 márkával mindig lehet kezdeni valamit.

0: 20. fejezet. De most aztán végképp rendben van minden. Küllevány vezérigazgató gondolataiba mélyedt. Agya megemésztette már a hallottakat, azt azonban még nem tudta eldönteni, örüljön-e, avagy dühöngjön. Bizony, olykor csak ugyan nehéz a helyes utat választani. Kivált az afféle józanul száraz embereknek, akiknek bánat is, öröm is, súlyos megerőltetés. Joachim Zeiler azonban felmentette a töprengés terhe alól. Benyomásom szerint ön többé-kevésbé helyteleníti az én szükség követelte eljárásomat. Ahogy mondja, jelentette ki a vezérigazgató. Sőt, folytatta Zeiler, egyenesen erkölcstelennek tartja, hogy én mindezért még 10 000 márka jutalomban is részesüljek. Szó szerint, hagyta helyben a vezérigazgató. A fiatal ember dühösen felállt, csak úgy villogott a szeme. Ilyen körülmények között kénytelen vagyok Stenhöfel úr tudomására hozni, hogy lemondok az engem illető jutalomról. Indítványozom továbbá, hogy amennyiben léteznék valamilyen alapítvány inséges vezérigazgatók segélyezésére, úgy a 10 000 márkát utalják át annak. Küllevány vezérigazgató úrtól pedig kérem azonnali elbocsátásomat. Alászolgálja. Kurtán meghajolt és elindult az ajtó felé. De az őszhentes fürgébb volt. Az ajtó elé plántálta magát, elzárván az utat. Na nézd csak, micsoda méregzsák! Harsogta. Csak hogy én ebben nem megyek bele? Hol vagyunk voltak éppen? Biztosító társaságnál vagy az óvodában? Stenhöfel úr visszakapta holbennyét. A biztosító megsporolt 500 000-t. A rendőrség fülön csípett egy egész rablóbandát. Voltak éppen mi az ördögöt kíván még az alkalmazottjaitól, vezérbürokrata úr?
1: Ilyen,
0: tapsolt hangtalanul Stenhöfel úr. Ha Küllevány úr elfogadná netán a felmondást, én itt helyben szerződtetem a fiatalembert. És a jutalom jár önnek, kedves Zeiler úr. Akár tetszik, akár nem. Csak nem akar megsérteni. Külcpapa karon fogta a fiatalembert, és gyengéd erőszakkal visszavezette a helyére. Küllevány úr felemelkedett, kissé feszélyezetten. Zeiler úr felmondását természetesen nem fogadom el. Remélem, tisztelt ügyfeleink megbocsátanak most nekem? Ez a rendkívüli értekezet rendkívül sok időmet vette igénybe. Sajnos vissza kell térnem az irodámba. A csöppet sem rendkívüli ügyletekhez. Majd Zellerhez fordult. Mielőtt ebédelni megy, szeretnék még beszélni önnel, kedves igazgató. És távozott. Télcegen és reprezentatívan szokása szerint. Hiába gyakorlat teszi a mestert. Miután túljutottak az újdonsült igazgatónak szóló jó kívánságok áradatán, Külcpapa elégedetten krákogott.
2: Ez a vezérigazgató ravaszabb, mint gondoltam.
0: Okult az ügyből, ami az ő korában egyenesen emberfeletti teljesítmény, mondta. A főfelügyelő az órájára pillantott, és egészen elképett. Sajnos nekem is búcsúznom kell, engem is vár a hivatal. A banda, amelyet Zeiler igazgató szíveskedett tárolni számunkra a lakásán, már bizonyára ég a vágytól, hogy hosszabb eszmecserét folytathasson velem. Csak a lakásomra ne emlékeztessen, kérem, sóhajtott fel a fiatalember. Attól félek, hogy a riadó készültség közelettére a banda barikádnak dolgozta át szerény lakberendezésemet. A műgyűjtő egy csekket nyújtott át a fiatalembernek. Íme a jutalom, igazgató úr. A lakásában keletkezett károkat természetesen szintén megtérítem. Kezet ráztak. Zeiler köszönetet mondott. A műgyűjtő legyintett. Ez a holbein, mutatott a faládik úra, nekem bénbolomnak többet jelent, semhogy számjegyekben kifejezhetném. Egyébként megkérem Trauri kisasszony, hogy legyen szíves segíteni magának az új bútorok beszerzésénél. Óriási! Lelkesedett Zeiler. Rendkívül nagyra értékelem Trauri kisasszony ízlését. Kopogtak. Egy rendőr lépett be, és összevágta a sarkát. Főfelügyelő úr, Krüger felügyelő úr küldött ide bennünket. Azt mondta, vezessük elő önnek azt az egyént, akit a nagyáruház egyik kirakatából vettünk őrizetbe. Nem zavarunk? A felügyelő úr úgy gondolta, hogy itt olyan személyek vannak jelen, akik esetleg meg tudják állapítani az egyén személyazonosságát, és egyéb célirányos adatokkal is szolgálhatnak. Miért nem cipelitek ide mindjárt az egész vizsgálati fogajállományt? Kámpi sorodott el a főfelügyelő. Na nem bánom, lássuk a medvét! Az őrmester kiszólt a folyosóra és félrehúzódott. Éltesebb, választékosan öltözött úriember lépett be, több rendőr kíséretében. Simára borotvált arca volt. Fesztelenül tekintett körül. Csak Joachim Zeyrel láttá ráncolta össze kissé homlokát. A hatósági közegek mögött a köpcös kis zeneszerző ügetett be a szobába. Szőke sörénye csapzott csimbókokban lógott az arcába. Nyakkendője illetlenül félrecsúszott.
2: Pedig milyen erősen reméltem, hogy többi az életben nem fogom viszont látni önt,
0: vetette oda szigorúan a főfelügyelőnek, aztán üdvözölte a többieket is. Utoljára barátját, Zeylert.
2: Bízom benne, hogy a megfelelőt kajtattam fel neked, öregem.
0: A legmegfelelőbbet, nyugtatta meg Zeyler. Igaz, a fehér szakál már nincs meg, és oda a szemüveg is. De ami a fő, megmaradt az úr, aki annyira szeret levelezni. Csak ugyan, suttogta Iréne. Most már én is felismerem.
2: Az öreg úr a Curtius panzióból,
0: állapította meg hökkenten Külcpapa. Hát így kell önt viszont látnom. A magam részéről igazán szívesen eltekintette volna a találkozástól, udvariaskodott az őrizetes. Hogy hívják? Kérdezte a főfelügyelő. Horn professzor vagyok. Biztos, hogy nem téved ebben, érdeklődött a főfelügyelő. Nem lehetséges például, hogy egyáltalán nem is tanár? Sőt, hogy Klotz a neve? Már hogy ne volna lehetséges, felelte a banda vezér. Különben is neveletlenség volna ellent mondani önnek. Micsoda sajátos véletleneket produkál az élet, merengedte a főfelügyelő. Hányszor, de hányszor fordult már elő, hogy az ön cége betöréses lopást hajtott végre? Mi azonban nem tudtunk elfogni senkit. De hogy a cégnek ne sikerüljön egy lopás, és mi mégis nyakon csípjük valamennyi tagját, ez újdonság. De még mennyire? Ismerte el a professzor. Páratlan újdonság. És az egésznek ez a fiatal ember az oka. Zeylerre mutatott. Míg be nem léptem ebbe a szobába, szentül meg voltam győződve, hogy egyszerűen betétársunk. És most legnagyobb sajnálatomra kénytelen vagyok megállapítani, hogy mint az úgynevezett emberi társadalom úgynevezett hasznos tagja pecsérli el kimagasló tehetségét. Gúnyosan végigmérte Zeylert. Őszinte fájdalmamra szolgál, hogy ebben a környezetben látom önt. Tömérdek szebbnél szebb kalantól fosztja így meg magát, s egy igazán nagy jövő kilátásait játsza el. Vállat vont. Ha megengedik, volna egy indítványom. Ne pazaroljuk itt tovább egymás drága idejét. Vezessenek el. Az indítvány valóban megfontolásra méltó. Hagyta helyben a főfelügyelő, és intett a rendőröknek. A rendőrök távoztak is, Klotz úrral egyetemben. A főfelügyelő ezután Struve úr dicséretébe fogott, s valósággal égig magasztalta eredményes nyomozói munkásságát. A zeneszerző elhárította a bókokat.
2: Pusztán azért csináltam az egészet, mert Zeyler szabát adta, hogy utána megmutatja nekem azt az alávalót, aki gyalázatos módon felhasználta az én becsületes nevemet, és akkor végre megszabadulhatok a bennem szunnyadó pofonoktól.
0: Maga nem tudja, ki volt az Al Struve? Hűlt el Iréne Traurig.
2: Gőzöm sincs,
0: vallotta be nemes egyszerűséggel a zeneszerző. Külc apó csak kuncogott magában. Na hát, most itt az alkalom, hogy kiossza az illetőnek a nyakleveseket.
2: Micsoda?
0: Merett a kis köpcső zenész a daliás hentesre.
2: Itt van a kutyaházi a szobában.
0: A többiek bólintottak.
2: Zeyler,
0: hörögte a komponista.
2: Ki volt a jelenlevők közül? Mondd meg gyorsan. Hogy mersz engem kint padra vonni, mikor azt már rég beszüntették?
0: Én voltam az. Személyesen. Tudatta kíméletesen a fiatalember. Ne haragudj rám túlságosan, Rudi. Egyszerűen nem jutott más név az eszembe. És most jöhet a pofon, de ne sajnáld. Becs szavamra nem ütök vissza. Struve zavartan vigyorgott, aztán alaposan oldalba vágta Zeilert.
2: Ne hűj, haverok közt, még mit nem. Most aztán állhatok itt a Bajstrasszén, azon a tegyeremben lappankó két pofonnal, és azt se tudom, hová a fenébe menjek velük.
0: Csak ugyan lehangoló lelki állapot lehet, sajnálkozott a törékeny öreg úr. A főfelügyelő kiment, hogy hazaküldje végre a polgári ruhás közegeket, akik még akkor is a biztosító társaság palotáját őrizték árgus szemekkel. Stenhöfel úr telefonáltatott a kocsijáért. Üldögéltek és várakoztak. Külcpapa megragadta az alkalmat, és élénk színekkel ecsetelte a komponistának Zeiler kalandjait Kopenhága és Berlin között. Beszéd közben két kézzel hadonászott, és a legnagyobb szavakkal sem érte be. Az ifjú hős kalandjai már most, alig néhány órával az események után, túlnőttek az életnagyságon. Az agműgyűjtő mosolyogva hallgatta, és közben elgondolkodott. Íme, megnyílik a nép ajka, és láss csodát, kereken 64 foga van. Hajdanában sárkányokat öltök, manapság szélhámosokat terítenek le. Csupán a mellékkörülmények változnak. A mítosz alkotás képessége túléli a technikát. És minél erősebben bonyolódott bele a történet filozófiai feltevésekbe, annál kevésbé hallgatta a mesét. Sőt, Zeiler sem figyelt oda. Iréne mellé ült, és újra feltette neki a kérdést, amelyet már 24 órával ezelőtt is feltett. Mit gondol? Elviselnénk egymást még egyszer? A lány kitért a válasz elől. Ma este elmegyek a lakására, igazgató úr, és megtekintem a károkat. Holnap megvásárolhatjuk az új bútort. Egész csomó üzletet ismerek, ahol jó és olcsó áruhoz lehet jutni. A fiatalember hallgatott. Megfelel önnek, ha ma este 7 óra tájt megyek? Folytatta a lány. Hiszen csak egy macska ugrással lakik tőlünk. A Holzendorstrasszén, nem de? Mi is a házszám, ha szabad kérdeznem? A fiatalember ellenséges pillantásokkal méregette a lányt. A szeme izzott, mint a parázs. Ó, persze, szólalt meg újra a lány, hiszen ön nem is a Holzendorstrasszén lakik. Az csak a féle kis lódítás volt, ugye, igazgató úr? Ha megengedi, kérném a valódi lakcímét. De ha lehet, ne csak úgy hozzábetőlegesen. A fiatalember odébb húzta a székét. Tudja mit? Lemondok szíves közreműködéséről. Egy szál asztalt, meg néhány széket magam is tudok venni. A főnököm utasított, hogy legyek segítségére önnek. 7 órakor érkezem. Üzleti ügyekben roppant megbízható vagyok. A fiatalember úgy csúszkált ide-oda a széken, mintha egy jól működő spiritus főzőn üldögélne. Úgy sem nyitok ajtót. Kár is feljönnie. Fütyülök a segítségére. Inkább lakom életfogytiglan egy baromfiolban. Tehát 7 órakor, fejezte be rendíthetetlenül a lány, ahogy megegyeztünk. Zeiler türelme elfogyott, felpattant. Oda nem erészeljen jönni, ordította. Ha mégis beállítana, lehajítom a lépcsőn. Megéri, a negyedike lakom. Azzal kirobogott a szobából, és bevágta az ajtót. De jó szagú úristen, riadozott külcpapa. Mi történt itt? Semmi a világon, nyugtatta meg Iréne.
2: Na, tudja a fene?
0: Elmélkedett a kis köpcös muzsikus.
2: Ha teszem, azt nekem mondta volna valaki, hogy lehajít a lépcsőn, én azért valahogy mégiscsak komolyabban venném a dolgot.
0: De hát nem magának mondták, hanem nekem. Jegyezte meg Iréne. Micsoda különbség. Főnöke, a műgyűjtő, a kezét dörzsölte. S jól lehet, ez vérkeringési zavaraival függött össze valamiféleképpen, mégis mindig úgy hatott, mint a különlegesen jól érezné magát. Márpedig, ha ez a kijelentés nem fenyegetés volt, állapította meg bámulatos elmeillel, akkor csak is szerelmi vallomás lehetett.
2: Igazán?
0: Álmélkodott külcpapa. Gratulálok, gyermekem, szívből gratulálok. Úgyis rég voltam már keresztpapa. És noha nem általánosan elterjedt szokás szerencse kívánatokat fogadni, mikor az embert éppen le akarják hajítani a lépcsőn, Iréne Traurig mégis biccentett bájos kis fejével. Köszönöm, uraim, rebegte hálásan. Egy altiszt jelentette, hogy Steinhöfel úrkocsia előállt. A társaság felkerekedett. A műgyűjtő megállította hentesmestert, és átnyújtott neki egy faládikót. Majd elfelejtettem. Megengedi, hogy még egyszer is ezúttal mindörökre önnek ajándékozzam a Holbein másolatot, amely már amúgy is rég az öné. Külc kezet rázott az öreg úrral, és zsebre vágta a ládikót. Maradandó emlék lesz ez számomra, Emily pedig kap tőlem egy tábla csokoládét. A szoba legfeljebb fél percre maradt üres. Irene Traurig ugyanis visszasurrant, felemelte a telefonkagylót, és kérte Zeiler igazgató urat. Halló? Az igazgató úr hangja kisé érdes volt és rekett. Irene nem válaszolt, csak a száját csücsörgette. Halló! Kiabál dühösen a fiatalember. A fene vinnél, ki az? Irene, mondta halkan a lány. Mit gondol? Elviselnénk egymást még egyszer? Steinhöfel úr beült a kocsiba. Hová tűnt a titkárnőm? Kérdezte. Rudi Struven némán rámutatott a biztosítótársaság épületének kapujára. A három férfi vigyorgott. Külsz papa a kocsihoz lépett. Kedves Steinhöfel úr, megtenne nekem egy igen nagy szívességet? Kérdezte. Boldogan. Az ősz dalia kihúzta zsebéből a ládikót, és átnyújtotta a gyűjtőnek. Kérem, nézze már meg még egyszer, de jó alaposan, hogy ez itt most csak ugyan a valódi miniatűre. Mert ha ez megint a hamis, biztos, hogy a hamis, nevetett Steinhöfel úr. De a hamison én most az igazit értem, magyarázta Külc papa. Jó, megnézem. A gyűjtő ismét elővette a nagyítót, felkattintotta a ládikót, megvizsgálta az elajándékozott miniatűrt, és szinte hanyat vágódott rémületében. Igaza van? Kiáltotta. Csak ugyanaz eredetit adtam oda.

0: Már megint ez a nyavajás kölyök, üvöltött Larry. Vigyázz, vigyázz, jönnek, visított Margó. Egy könyvet adjatok, bömbölte Leslie. Nem kell begyulladni, üssétek le egy könyvvel.
1: Gerald Darrell, Családom és egyéb állatfajták. Részletek. A költözés. Az olmos augusztusi eget jövendőlő csípős szél elfújta a júliust, mint a gyertyát. Éles, szúrós dara hullott, mely opálos szürke lepedőként lebegett, valahányszor belekapott a szél. A Bournemouth-i tengerpart mentén a kabinok kifejezéstelen farccal bámultak a tajtékos, zöldes szürke tengerre, mely vadfröccsenéssel csapódott a part betongátjának. A sirályokat a város fölé sodorta a szél, és most ott lebegtek a háztetők fölött, kifeszített szárnyal ingerülten víjogva. Olyan időjárás volt, amely végsőkig próbára teszi az ember türelmét. A családom így együtt nem volt éppen megnyerő látvány ezen a délutánon, mert az időjárás kinek-kinek meghozta szokásos betegségét, amelyre hajlamos volt. Nekem, aki a földön feküdtem és kagylógyűjteményemet rendezgettem, hőrkurutot hozott, és úgy eltömte a fejemet, mint a cement. Csak nyitott szájjal hörögve tudtam lélegezni. Ami Leslie bátyámat illeti, sötéten és mogorván kuporgott a tűznél. Neki a füljárata gyulladt be, és finoman, de kitartóan vérzett. Margó nővérem arcát újabb pattanásokkal tarkította ez az idő, bár amúgy is olyan pörsenéses volt, mint valami pöttyös fátyol. Anyámat erős orfacsaró náthája gyötörte, csipetnyi reumával fűszerezve. Csak Larry, legidősebb bátyám volt egészséges, őt meg a mi bajaink hozták ki a sodrából. Persze Larry kezdte. Mi valamennyien fásultak voltunk, s a betegségünkön kívül semmire sem gondoltunk. De Larryt az isteni gondviselés arra teremtette, hogy úgy haladjon az életen át, mint egy kicsi szőke rakéta, mely ötleteket robbant mások fejébe, hogy azután összegömbölyödjön, mint a macska, és elhárítson, visszautasítson minden szemrehányást a következményekért. Ahogy a délután előre haladt, egyre ingerültebb lett. Végül mogorván körülnézett a szobába, és elhatározta, hogy neki támad a mamának, aki nyilvánvalóan minden bajok okozója. Minek kínlódunk ezen a ronda éghajlaton? Kérdezte hirtelen, és az esőverte ablakra mutatott. Nézz oda! És ha már itt tartunk, nézz meg minket is! Margó csupa hólyag, mint a forró piroskása. Leslie egy mázsa vattát töm a fülébe, úgy mászkál. Jerry olyan hangokat ad ki, mintha farkastorokkal jött volna a világra. És nézd meg magadat. Napról napra ványadtabb és elgyötörtebb vagy. Mama kikukkantott egy hatalmas könyv mögül, melyen ez volt olvasható. Egyszerű receptek Rajputanából. Ugyan, szó sincs róla, mondta méltatlankodva. De bizony, erősködött Larry. Már-már olyan vagy, mint egy ír mosónő, a családod pedig akár egy sor illusztráció valami orvosi enciklopédiából. Mamának nem jutott eszébe megsemmisítő válasz, beért tehát egy lesújtó pillantással, mielőtt visszavonult a könyve mögé. Napsütés kell nekünk, folytatta Larry. Nincs igazam, lesz? Lesz! Lesz! Leslie nagy csomó vattát kotort ki a füléből. Mit mondtál? Na tessék, fordult Larry diadalmason mamához. Valóságos operációra van szükség, hogy az ember társalogni tudjon vele. Kérdezlek, micsoda helyzet ez? Az egyik nem hallja, mit mondanak neki, a másikat meg nem lehet megérteni.

0: Igazán ideje, hogy cselekedjünk. Senki sem várhatja tőlem, hogy halhatatlan műveket írjak ebben a rideg, eukaliptus szagú légkörben. Igen, drágám, mondta mama bizonytalanul. Nekünk napsütés kell, mondta Larry, és újra lendületbe jött. Egy olyan ország, ahol élni tudunk. Igen, drágám, ez remek volna, helyeselt mama, aki valójában oda sem figyelt. Ma levelet kaptam George-tól. Korfu csodálatos. Miért nem csomagolunk és indulunk Görögországba? Helyes, drágám, ha kedved van, mondta mama meggondolatlanul. Ha Larryről volt szó, általában óvakodott kötelező erejű kijelentéseket tenni. Mikor? Kérdezte Larry, akit kissé meglepett ez a készséges beleegyezés. Mama csak most vette észre, hogy taktikai hibát követett el, és óvatosan lejjebb eresztette az egyszerű recepteket Rasputanából. Azt hiszem, legokosabb volna, ha előre mennél, és elrendeznéd a dolgokat, drágám. Azután megírod, hogy kellemes-e a hely, akkor utánad mehetnénk, mondta ravaszul. Larry megsemmisítő pillantást vetett rá. Ugyanezt mondtad, amikor azt ajánlottam, hogy költözzünk Spanyolországba, emlékeztette mamát. Ott ültem Sevillában 2 keserves hónapig, és vártam rátok, és te nem tettél egyebet, mint hogy vaskos leveleket írtál csatornázásról és ivóvízről, mintha én lettem volna a polgármester, vagy mi. Nem. Ha Görögországba megyünk, menjünk mind együtt. Túlzol, Larry, mondta mama panaszosan, és különben sem tudok csak úgy elindulni. Intézkednem kell a házunk felől. Intézkedni? Mit akarsz intézkedni az Istenért? Add el! Azt nem tehetem, drágám, mondta mama megbotránkozva. Miért nem? Hiszen csak nemrég vettem. Hát akkor add el, amíg még új. Ne nevettesd ki magad, drágám, mondta mama. Szó sem lehet róla. Őrültség volna. Így hát eladtuk a házat, és elmenekültünk a borús angol nyárból, mint költöző fecskecsapat. A téglafal világa. Egy napon egy kövér nőstény skorpiót találtam, mely első látásra, mintha világos őszbarna szörmebundát viselt volna. Közelebbi vizsgálatra kiderült, hogy a furcsa öltözék nem más, mint egy csomó csecsemő, mely a mama hátába kapaszkodik. El voltam ragadtatva a családtól, és elhatároztam, hogy becsempészem őket a házba, a hálószobába, hogy egy darabig figyelhessem növekedésüket. Végtelenül óvatosan betereltem az anyát és családját egy gyufás katujába, és siettem a villába. Szerencsétlenségemre éppen akkor tálalták az ebédet, mikor beléptem az ajtón. Dobozomat gondosan úgy helyeztem el a kandalló párkányán, hogy a skorpiók elég levegőt kapjanak. Azután mentem az ebédlőbe, és asztalhoz ültem a családdal. Elüldögéltem az ebédnél, titokban etettem Rogert az asztal alatt, és hallgattam a családi vitákat. Tökéletesen megfeledkeztem új zsákmányomról. Végül Larry, aki befejezte az ebédet, kihozta cigarettáit a nappali szobából, hátradőlt székében, szájába dugott egy cigarettát, és fogta a gyufáskatuját, melyet ugyancsak magával hozott. Teljesen megfeledkeztem a fenyegető veszélyről, és érdeklődve néztem, amint könnyedén társalogva kinyitotta a dobozt. Nos, én mindmáig állítom, hogy a nőstény skorpió nem akart semmi rosszat. Izgatott volt és némileg bosszus, hogy ennyi időre bezárták egy gyufáskatujába, és megragadta az első adódó alkalmat a menekülésre. Villámgyorsan kiemelkedett a dobozból, és végigfutott Larry kezefején. Ott megpihent, kicsit tanakodott, hogy mit is tegyen, fullánkját tetrekészen a magasba görbítve. Larry megérezte a karmainak mozgását, és lenézett, hogy mi lehet az. Ettől fogva a dolgok egyre jobban összezavarodtak. Larry felüvöltött félelmében, Roger pedig vadugatással kiugrott az asztal alól. Larry egy kézmozdulattal az asztalra röpítette a szerencsétlen skorpiót, amely Margo és Leslie között kötött ki. Konfetti módjára szórva mindenfelé a kisbabáit, amint az asztalra pottyant. A végsőkig feldődve a bánásmódon futott Leslie felé, és fullán kiált, remegtette izgalmában. Leslie felugrott, felborított egy széket, és kétségbeesetten csapkodott az asztalkendőjével, ellódította a skorpiót az asztalterítőn Margot felé, aki akkor átvisított, hogy egy mozdonynak is becsületére vált volna. Ma már teljesen kioszta sodrából ez a hirtelen átváltás, békéből káoszba, feltette szemüvegét, és az asztalra merett, a pokoli lárma okát kutatva. Ebben a percben Margot sikertelen kísérletet tett a skorpió feltartóztatására, egy pohár vizet zúdított rá. A zuhany elkerülte az állatot, de sikeresen nyakon találta mamát. Aki sohasem állhatta a hideg vizet, most is nyomban kifulladt, és levegő után kapkodva ült az asztal végében, minden tiltakozásra képtelenül. A skorpió közben Leslie tányérja alá bújt, csecsemői pedig vadul rajzottak szaracét az asztalon. Roger nem értette ugyan, miért ez a nagy ijedelem, de elszánta magát, hogy kiveszi részét az eseményekből, és eszelősen ugatva nyargalt körbe-körbe a szobába.
1: Már megint ez a nyavajás kölyök, üvöltött Larry. Vigyázz, vigyázz, jönnek,
0: visított Margot.
1: Egy könyvet adjatok, bömbölte Leslie. Nem kell begyulladni, üssétek le egy könyvvel. Mi van veletek az Istenért?
0: Könyörgött mama szemüvegét törölgetve.
1: Ez a nyavajás kölyök még elpusztít mindnyájunkat. Nézz az asztalra, térdig járunk skorpiókban. Gyorsan-gyorsan csinálj valamit, csinálj, vigyázz, vigyázz. Ne visíts hozzá egy könyvet, az Isten áldjon meg. Rosszabb vagy, mint a kutya. Csönd, Roger!
0: Úristen, csak nem harapott meg.
1: Vigyázz, ott is van egy! Gyorsan, gyorsan! De hogy kerültek skorpiók az asztalra, drágám? Az a nyavajás kölyök ebben a házban minden gyufáskatúja életveszélyes. Vigyázz, felém jön, gyorsan, gyorsan! Csinálj valamit! Üsd le a késeddel! Gyorsan, üsd!
0: Közben némileg helyreállt a rend, a skorpió bébik elbújtak a tányérok és evőeszközök alá. Szenvedélyes könyörgésemre, melyet mama is támogatott, Leslie lemondott arról a tervéről, hogy az egész skorpió nemzetséget halomra gyilkolja. A család még mindig remegve a dűtől és az ijegységtől bevonult a szalomba, én pedig egy fél órát töltöttem azzal, hogy kávéskanállal összeszedegessem a bébiket, és egyenként visszaraktam őket az anyjuk hátára. Azután fájó szívvel kivittem őket egy tányérkán, és elengedtem a kertfalon. Roger meg én ezek után a domboldalon töltöttük a délutánt, mert úgy gondoltam, jó lesz, ha a család pihen egyet, mielőtt viszontlát.

tiroscsenő. A kertakarót halljátok. Magyar Technikai Múzeumban, Óbudán, ahol Bíró György kalauzol minket a gyűjtemény.

0: több kísérletünk volt ilyen olyan épület megszerzésre volt, és egy darabig épületünk oroszlánkot, de ott a helyi önkormányzattal nem a legjobban jött össze a dolog, mert kiderült, hogy olyan épületet adtak el nekünk, ami állam tulajdonban volt. Nem lehetett volna előtt, mert függetlenül eladták, a tatabányai föltivat az Oxfordba a nevünkre írta. Visszaperelték, szóval macerás volt a dolog, úgyhogy most pillanatilag itt kényszerből a lakás pincében van a kis kiállítás, és hát ugye ez látszik, mert zsufolva vagyunk, hisz több mint 12.000 tárgy van, és itt kb. 2500 van kiállítva. Tehát kb. A negyede, egyszerűen a többi nem fér el, nem tud felelni kezdeni. És hát igyekeztem azért úgy elhelyezni, hogy látszódjék, de hát zsufolt minden, úgyhogy itt nincs mese. Nem tudom, kezdjünk hangtechnikáról.
1: Jó.
0: Nekem mondjuk a kedvencem a hangtechnika, mert én is kerültem ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy annak idején hanglemezt gyűjtöttem, egyre régebbi hanglemezeket kellett gyűjtenem, mert ugye az a gyűjtés, hogy minél régebbi legyen. Aztán elérkeztem egy olyan ponthoz, hogy kellett hozzá lemezjátszó, mert már olyan régi volt a hanglemez, hogy a normál lemezjátszókkal nem lehetett lejátszani. És akkor jöttek az egyre régebbi lemezjátszók, és hát akkor ezek már gyönyörűek voltak. Úgyhogy aztán kikerültem az ecserére, láttam egy írógépet, gyönyörű, meg kell venni. Tehát egynek volt egy kis sztoria, hogy ez egy szép lassan összejött. És igazából, amikor egy pár ilyen tárgy az ember birtokába kerül, akkor már nagyon másként nézi a dolgokat. Tehát már egy nagy halom, csúnyán mondom, és nagyon idézőjelben, szemét között, ami az ecserünk kint van, meglátja az ember azt az egyet, ami értékes, ami kell. És aztán, hogy szép lassan, ugye, hát először csak próbáltam, hogy minél több gramofon legyen, aztán minél több telefon. Hát ahogy éppen, hogy melyik tárgy volt éppen felfedezve. Na most egy-két dolgot azért elindítanék, mert ezek azért működnek, hál' Istennek. Ugye a hangtechnikáról annyit érdemes tudni, hogy Edison 1877-ben jegyezte. Igen, 1877-ben jegyeztette be a fonográfot. Itt látható egy nagyon korai fonográf. Ez egy 1880-82 között készült. Igazából annyit érdemes erről tudni, hogy egy hengerre történt még a felvétel, és úgynevezett mélyírással, tehát a forgásiránynak merőlegesen befelé írják a barázdákat, illetve a felvételt. Most Edison 17 pontban jegyezte be, hogy mire jó egy ilyen szerkezet. Ugye minden benne volt, hogy hangos levelet lehet vele küldeni, titkárnőnek le lehet diktálni levelet, minden benne volt. Az is benne volt, hogy persze a zenét fel lehet venni, de az eszébe nem jutott az öregnek, hogy ne vagy Isten, ez egy akkor hatalmas üzlet lesz, mint ugye mi lett manapság a hang. Most teljesen mindegy, hogy már CD-t veszünk, vagy MP3-at. Tehát ez messze állt őről, hogy ezt el tudja képzelni, pedig azért ő egy elég jó koponya volt. Na most az elején ugye rögtön, ezt megmutatom hogyszor, mert ez érdemes. Ugye természetesen itt semmiféle elektronika ezekhez nincsen. Egy rugos szerkezet a meghajtás, és hát tulajdonképpen egy membrán mozgat meg a tűj, és azt egy akusztikus töltséggel erősíti ki. Na most ez egy fűtőrészlet a

0: egy ilyen hengerre kb. 2 percet lehetett felvenni. Na most ugye, mint mondtam, hogy ez hangos levélnek készült, meg mindennek. Fontos volt az is, hogy ne adj Isten, ezt újra lehessen hasznosítani, ezt a hengert. És akkor azt találták ki, hogy készítettek hozzá egy kis esztergát, erre felhelyezik a hengert, és ugye egy gépi előtolás, esztergak, és egyszer ledarálták róla a elkészült felvételt, és akkor lehetett újra használni a kis hengert. Na most ugye hát ameddig el nem fogyott, mechanikusan, tehát összeroppant esetleg. De tulajdonképpen ez a szerkezet már képes volt arra is, hogy felvegyen, tehát két tű volt rajta, és át lehetett billenteni már. És abban a pillanatban úgymond levették a hangszóró részt, és akkor elővették a mikrofont, ami egy ilyen nagyon jó sikerült dolog, és hát ebbe keményen bele kellett ordítani, hogy megfigyelni felvételt lehessen csinálni. És ugye már rögtön az igény megvolt, hogy ha nem folyamatos a beszéd, vagy a titkárnő írja, akkor mondjuk talán kézzel, akkor meg lehessen néha állni, tehát nem tud olyan gyorsan írni, és ugye a kezet ne kelljen igénybe venni, kitalálták azt, hogy ennek volt egy kis átkapcsolója, és megállította a hengert. És amikor folytatni akarta, akkor elindította újra, és akkor lehetett felvenni, vagy akár lejártani ezt a megfelelő kis írományt. Illetve az is hozzátartozott, hogy ez már úgy működött, hogy két sebességgel.
1: Én azt hiszem, az nem tudom, hogy sebesség.
0: Ha többet tekornak, hát 5-6 percet is fel lehetett venni a hengerre, csak tényleg is a rosszabb minőségben. És hát ugye ez már egy olyan szerkezet volt, ami már nagyon-nagyon elterjedt, mert nagyon sokat gyártottak belőle. Hát ez az aránynak sokat, az ilyen 1-2 ezer darab, hát azért ezt úgy kell gondolni, hogy ez más széria számok voltak. Illetve az a másik, ami nehezítette a zene elterjedését, ugye egy felvétel így történt. Egy iptodatos nagy akusztikus töltsérrel, és a másik meg a mikrofonnak is volt. Tehát ezért volt az, hogy a korabeli felvételeken csak ha lehet egy-két hangszer, illetve egy hangszer énekes volt, mert nem tudták akusztikusan másként megoldani. És akkor azt találták ki, hogy mivel ezt csak egyenként lehetett csinálni, hogyha volt egy jól sikerült darab és kellett 200 hangfelvétel, akkor az énekes bement a stúdióba és egész nap azt egy számot énekelgette. Na most ugye ez elég macerás volt, és erre kitalálták, hogy netalántán körbe rakták az énekes 10-15 felvevő szerkezettel, és egyszerre felvették. Na most mivel egy-egy technikus volt, az ott neki áll gyorsan indítgatta ezeket a szerkentyüket, lehet, hogy az egyiken nem volt eleje, vagy volt fél perc szünet, utána kezdődött, de abban az időben ez nem jelentett gondot, hisz, hogy mondjam, hát bejártak a Wurstiba, vagy nem is tudom hova, ezeket bemutatták, olyan csoda volt, hogy hangfelvétel. És hát ugye, amikor neki álltak sokszorosítani, akkor tényleg az volt, hogy az énekes éjjel-nappal bent volt, és énekelte azt az egyszer, mi abban számolt, ami sláger volt. És hát kevés volt. Na most ennek a áldatlan állapotnak a megoldására találták ki a hanglemezt. Hát körülbelül már 85-ös év, tehát 1885-ös év környékén már így átértek a hanglemezre. És a hanglemez mind olyan ugye azért volt praktikus, mert egy présgéppel lehetett ezt sokszorosítani. Ugye kitalálták ezt a negatív-pozitív megoldásokat, és tulajdonképpen egy, ott láthatni egy ilyen mikkelezett masterlemez, ott a Karádi Katalin kép alatt jobb oldalt, a falnál, egész a falnál. Azzal, tehát olyan hasonlóval lehetett nyomni ezeket a hangfelvételeket. Na most, hogy mennyire furcsa és meglepő a dolog, ugye abban az időben már magában az, hogy egy hanglemeznek két oldala van, az egy különleges dolog volt, mert hisz bármilyen hihetetlen, amikor kitalálták, akkor csak hanglemeznek egy oldala volt, a másik oldalon is angyalta, vagy valami volt rajta, és csak egy oldalt nyomtak meg, nem tudtak két oldalt nyomni, és aztán a Columbia cégnek volt a nagy találmány a két oldalas hanglemez, és akkor onnan kezdve a double face, tehát a két oldalú, két arcú hanglemezt kitalálták, szakadalmaztatták is. Na most volt még egy másik óriási különbség, hogy a mélyírásba áttértek oldalírásba. Itt mutatnék egy Paté lemezjátszót, ami igaz ugyan, hogy már egy későbbi darab, de érezhető, hogy mi a hang különbség egy mélyírású hanglemez, és egy mondhatnám úgy, hogy egy mostani hanglemez között. Ennek még az érdekesség, hogy belülről kifelé játszik. Tehát az, hogy már megszólalt, az csoda. Ha ha ha ha. most én mondtam, ez egy későbbi, tehát ez volt az első rendszer, a mélyírású hanglemez, és ez körülbelül a 14-es év környékén készült ez a játszó. Ekkor már voltak oldalirányú lemezjátszók. Erre is mutatnék egy példát, ha oda egy kicsit arrébb megyünk, akkor ott van egy olyan, ami igazán én azt mondom, hogy szépen szól. Itt egy ugyancsak 12-ből, tehát ez még egy kicsit korábbi szerkezet is, de tulajdonképpen ez már az úgynevezett modern oldalírású lemez, és már is meglátjuk a különbséget. Tehát óriási nagy minőség. Most még itt a kavar a pick-up-nek a hangja, és ezt ilyen lehajtott állapotban szokták hallani. Már is eltűnt egy csomó zaj, és már csak az elején.

0: hangminőségi különbség. És hát én azt mondom, hogy ugye hát magában 1925-ig akusztikusan vettek fel, tehát egy ilyen akusztikus töltséllel, és utána tértek át az elektromos mikrofon használatára, holott ugye már régebben megvolt az elektromos mikrofon, hiszen a telefontechnikában már használták az 1870-es évek végétől a mikrofonokat, és mégis sok időnek kellett eltelni, hogy már magában a lemez felvételt megoldják elektromosan. Aztán majd megyünk egy kicsit tovább, utatok, de itt még van egy-két dolog, ami talán érdekes. Ja igen, hát a legfontosabb. Ugye a 30-as évek közepétől már otthon szerettek az emberek felvenni akár saját hangjukat, akár valamit rádióból. És hát a nyersanyag elég drága volt, és kitalálták azt, hogy úgynevezett röntgenfilmre felvettek. Itt látható egy úgynevezett röntgenfilmes felvétel.
1: Röntgenfilmes felvétel.
0: Ugye ezt úgy szerezték be ezt a filmet, hogy bementek a kórházakba és elhasznált röntgenfilmet kértek. Ugye olcsó anyag volt, mert ki szokták dobni. És akkor nekiálltak erre, ugyanúgy, mint a hanglemezre fel lehetett venni. És hát külön morbid dolog, hogy ezen éppen egy koponya van. Kis ollóval körbevágták. És abban a pillanatban nagyszerű hanglemezet készítettek. De hát ez bármilyen tüdőröngentől kezdve bármit ugye nap mint nap használtak, tehát ezt meg lehetett kapni, hisz a röngenezés már századforduló előtt már létezett. Aztán itt már egy kicsit sajnos beszorulunk ugye a csapdába, hogy itt már mások is vannak, nem csak hangtechnika.

talán egy korban egy nagyon-nagyon régi írógépet, ez is század volt, tehát 1800-as évek végéről való ez a egy írógép. Ez ilyen sikító gépírónőknek van, hisz egyetlen egy billentyűt kell csak lenyomni, és tulajdonképpen a betűket ezzel a kis mutatókkal keresték ki, és amikor a megfelelő helyre ért, akkor lehetett a megfelelő betű. Ha elrontotta, akkor bocsánat, ezzel lehetett vissza, ezzel meg egy szünetet lehet csinálni. A gömbfejes írógép egy az egyben ilyen, csak hát 100 évvel megelőzte a korát. Aztán itt az első sorban egy-két, én azt mondom, szép szerkezet van, egy gyönyörű, hát olyan kis táviró van, amit annak idején kék írónak neveztek, ez praktikusan azért volt, mert kék színű tintával írt. Ez volt a tintatartály, egy kis henger, illetve egy kis kerék állandóan belógott a tintába, ami forgott állandóan, és ha elindítjuk, akkor ugye elkezdő a szallagot továbbítani, és amikor, megállítom, mert aztán sok papír jön ki, és amikor a jel bejött, akkor felfelé, ugye mivel állandóan a henger benne volt a tintába, és felfelé adta a kis jeleket a papírra, és aztán ott végén ezt el tudták olvasni. Ez természetesen ment már rádióhullámokkal is, de vezetékkel is, tehát ezt használták abban az időben. Aztán fent egy diavetítő van, aminek ugye a megvilágítása egy rendkívül komoly olajmécses, illetve az érdekessége az, hogy még abban az időben a úgymond a diákat ezt kézzel festették. Tehát fogták és ekkor itt a aktuális történetet, és akkor ezt akár mulatokban, vagy bárhol elkezdték vetíteni. Egy lemezjátszó motor, ami talán szép. De ha itt a túloldalra nézünk, akkor ugye megjelennek a telefonok. Az 1880-as évek elejétől már volt telefon, és hát tulajdonképpen Magyarországon 1925. decemberben volt az első tárcsás telefon, tehát a telefonközpontnak a bemutatása, és onnan kezdve elterjedt a telefon. Tehát ezek a telefonok még központon keresztül mentek, tehát nem tárcsás volt. Ez egy nagyon korai, és egy jól csengő német, egy Ericsson névvel hallgat ez a cég. Ez csak kívül lett felújítva, belül teljesen érintetlen állapotban van. De ez olyan szinten van, szerintem megcsinálva, ami magában csoda, hogy a látványosan a vezetékezés szép egyenesre van téve, be van vájva a fában a vezeték helye, aztán a zsanérok adják az érintkezést tovább. A kis kunkori vezetéket tehát feltekerték, hogy ne legyen csak úgy szanaszéjjel, gyönyörű belül a réz meg minden, és még a patkó mágnes, ami a csengetést gerjesztette, még úgy működik, itt csak át van hidalva, hogy ne a központba szóljon, ugye hát most itt nincs központ, hanem helyben. Magyarul ezt megtekerjük, akkor gerjeszti az áramot, és szól nagyszerűen a telefon. Ugye hát ez még a telefonközpont, tehát az automata központ előttiek, tehát ilyenkor, amikor megtekerték, felvette a kisasszony, majd mutatok később egy telefonközpontot, megkérdezte, kit szeretne, név szerint kapcsolták, hisz még akkor nem volt száz, név szerint kapcsolták, hisz volt néhány, tíz-néhány száz előfizető, és onnan kezdve természetesen tudták kapcsolni. Hát aztán ugye itt egy nagyon szép, szintén 1886-ból egy nagyon szép Ericsson telefon. Itt a mágnest magában meghajtották, és mind a korban megfelelő kis csicsakmintákkal, mind a varrógépeket kifestették, és így én azt mondom, hogy szép váltványos telefon. Aztán van itt az úgynevezett első tárcsás telefon, ez egy 1924-es telefon, akkor már tárcsával, illetve ez már megjelent trafik telefonként, illetve utcai telefonként. Ez volt 24-ben, ez 25-ben, ez 26-ban, és hát onnan kezdve megállíthatatlan volt a dolog, és ha megtalálom, itt van egy tantusszal működött, ami még a 60-as évek közepén fizetői eszköz volt, és ugye lehetett telefonálni, ez először 60 fillért ért, aztán utána, amikor kicsit felment a forint, meg lement a forint, akkor utána egy forintba került egy telefonálás, de a trafikban lehetett venni, illetve lehetett a közérben fizetni vele, tehát ugyanúgy pénznek számított. Különböző telefonok tömkelege, ha arra kicsit tovább megyünk, akkor itt talán az egyik legjobban sikerült magyar telefon láthatunk. Ez a 35-ös telefon, ez a CB35-ös. Ez a mai napig is számtalan olyan belvárosi lakásban van, ahol ugye
tulajdonosok nem cserélték le, ma is működnek még további nélkül. Pedig üdes tovább, most már 71 éves telefonok. Kapos telefon, ami hol van? Igen, itt van. Minden kapos filmben lehet látni egy ilyen telefon, tehát az a főnök titkári telefon, ez jellemző darabja a filmnek. De hát itt számtalan olyan van, ami talán ismerős már önöknek is, tehát 10 forintos, 2 forintos, talán gyerekkorúban ilyet láttak.

hedef diye yanatan ram. Taşça döneleceğim bulandı. Hoca hep ve necdet gerek. Mazam indik necbe necdet mondu. Taşça hedef diye yanatan ram. Taşça döneleceğim bulandı. Hoca asil maksal besil. Hoca asil maksal besil. Gerül geten gene sabutol. Ya ya. Hallo. Hallo. Natalia mégis jelentkeznének. Hát mitől hozzá mennyi ideig kell itt várni, mi? Biztosan ebéd utáni pihenéjüket tartják a kisasszonyok. Hallatlan. Nagyság. Halló! Megőszülök, kérem! Megfiadzok! Halló! Központ! Központ? Na végre! Hála Istennek! Christian! Tessék, nem! Christian, mondom! Nagyság! Én sérteni? Dehogy kérem! Dehogy akartam sérteni! Eszem mágába sincs! Csak egy számot bátorkodom alázatosan sérni! Igen, megkapom, na, előre is hálás köszönet. Tehát József 71, nagyság, nem 41, 7-es, 71, 7-es, Sieben und eins. József 71, hát nem 61, nagyság, az any, nagyság, elől a József, hátul a 7-es, nem 61, 7-es, 1-es, tessék ide vigyázni, majd fölírom. Tetszik látni? Na, igen, annyi, nem, megvan? Na, hála Istennek, köszönöm, Christian. Halló, így Árpás Dezső, és ott kicsoda? Taufer Klinika? De na, hát én nem akarok szülni, hallatlan, ezek a téves kapcsolások. Na most várhatok még egy évig, amíg újra jelentkezik a központ. Hallatlan a központját ennek a kisasszonynak. Na, addig talán majd a háború is kész lesz. Jaj, Istenem, aztán vihetnek egyenesen innen a Schwarzerbe. Halló, köszön. Nagyság kérem, az előbb rosszul tetszett összegombolni. Igen, édes nagyság. Mi az, dominóztak? Ha nem vagyok indiszkrét, talán zuhany alatt. Hogyan? De, hogy kérem. Nem akar céltész lenni. Kapszal hézni. Célzás? De, hogy kérem. Ja, vagy úgy a Lipót mezőn is zuhany alatt dominóznak? Nem is tudtam. Na igazán nem akartam kérteni, ezer bocsánat. Ha nem haragszik, hála Istenek. Puszi, Christian. Na hála Istennek. Hát kérem, kedves nagyhát, legyen szíves engemet összegombolni. Kérem, kedves kisasszony, elveszem feleségül. Küldök magának egy kiló rizskátát. Veszek magának egy kiló szenet. Vagy egy negyed kiló kávét. Csak gomboljon engemet össze. Igen? Hát kérem, József 71. Nem 41. 71. Igen, kérem, nagyság. Elől a József, hátul a... Tessék? Maga már tudja, hogy mi van hátul? Annál jobb. Hát kérem, nagyság. 71. Ein und die Batiga. Nem ibatiga. Zibatiga a fene a papáján. Zibatiga, igen. Na, megvan? Hála Istennek. Halló! Halló! Kérem, Wagner hangszer király? Na hát, kérem, legyen szíves a Wagner urat a telefonhoz küldeni. Mi az? Lehetetlen? De kérem, nekem azt mondta, hogy okvetlen ott lesz. Ja, vagy úgy, ott van. Hát kérem, tessék ezt megmondani, hogy a gyárfát akar vele beszélni. Igen, a kövér. Na, nám, majd lefogyok a maga kedvéért. Halló. Kérem, beszélünk. Beszélünk, kérem, tegye le a kagylót. De kérem, én a hangszer királlyal beszéltem. Hát tegye le, kérem, a kagylót, na. De kérem, tegye le a fene, a papáját, hát én... Mi? Micsoda? Én a magáéra, maga disznó. Hagyjon, lefigyeljen a számra, nagyság, ne legyen bolond. Hogyha 71-et kérek, maga mindig

Aztán ha tovább megyünk, itt jön egy újabb nagy téma, a rádiózás. Még itt egy gyönyörű szép asztali gramofont tudok mutatni. Ez is egy rendkívül szép darab. Hát ugye abban az időben ezek bútorként működtek, tehát szépnek kellett lenniük, és beleéleszkedni az akkori stílusnak megfelelő szobabútorba. Aztán itt egy pillanatra rátérünk egy fényképezőgépre. Ez 1868-as ez a fényképezőgép. Ez még üveglemezre készített a felvételt, még pedig egy ilyen nagy üveget lehetett belerakni, ami úgy történt, hogy ezt ugye ezen beállították a fényviszonyokat, tehát akár a fényedet, akár az élességet. Ugye azért volt a fekete ruha, hogy lássák, hogy mi van itt, fejjel lefelé lehet látni a képletet, miután megjelent az objektíven. Ezt felállították, és ide beletett egy ilyen filmtartó, üvegtartóra ezt bele lehetett csúsztatni, és amikor bent volt, ugye ez így került be, akkor félrehúzták, be lehetett rá exponálni, és utána ezt visszacsúszták. Magyarul egy felvételhez egy ilyen is szerkezet kellett, utána ezt elő kellett. A nagyítás annak idején még nagyon primitívan történt, illetve a másolás, kontakt másolattal ebből belerakták az üvegnegatívot, alátették a fényérzékeny papírt, és megfogták, kirakták a napra, hisz 5-6 percet kellett exponálni, magyar 5-6 perces megvilágítás kellett, és akkor abban a pillanatban elkészült a felvétel, utána szokásos módon előhívták. Aztán következnek itt a rádiók, amiben előbb éppen belekezdtem. Magyarországon 1925. december 1-én volt az első nyilvános rádióadás, addig csak egy-két kísérleti rádiós adás volt, és tulajdonképpen az első rádiók ilyen kis detektoros kis dobozkák voltak egy fejhallgatóval, ezek külső áramforrás nem igényeltek, és gyakorlatilag a sugárzási energiát hasznosították. Ugye kellett hozzá egy jó földelés, praktikusan csapra rákötötték a drót egyik végét, kellett egy antenna, amit kifeszítettek valahol a tetőtérbe, és már is működött a szerkentyű. Először csak fejhallgatókkal működtek a készülékek, és ezt úgy oldották meg, hogy egy akusztikus töltsét ráhelyeztek, és akkor már tudták többen élvezni ezt a nagyszerű rádióadást. Ugye hát először csak egy adó volt, majd 1936-ban volt a Budapest 2-nek az átadása, úgymond a manapság Petőfi Rádiónak nevezett, ugye ezek középkulámi adók voltak. És hát ugye először még külön volt a magában a rádió, és külön a hangszóró, tehát ott látható elsősorban, vagy középső sorban egy pár különböző hangszóró. És aztán a 30-as évektől megjelentek a egy dobozba zárt rádió és hangszóró, és onnan kezdve nagyon sok helyen kezdve divat volt. Bár az érdekes és azért érdemes megnézni, hogy itt azért elég sok rádió van, és olyan nagyon egyforma nem nagyon van. Tehát igyekeztek mindig megtervezni, kitalálni, valami olyan dizájn kitalálni, ami a másnak nem volt. Még akkor is, ha valami azonos cég gyártotta, még akkor is igyekeztek egy kicsit más különakot adni. Gyakorlatilag ugye azt érdemes még esetleg tudni, hát ugye a varázsszemek is rádiók, tehát amik már több adók lehetett keresni, és akkor lehetett állítani az erősséget, azért volt szükség a varázsszemre, akkor onnan kezdve már több adót lehetett, és jobb minőségben lehetett hallgatni, mert hisz, hogy ennek ez volt a lényeg, hogy a varázsszemmel be tudják ezeket állítani.

0: elutazunk terénybe, az Orsós Magnó Múzeumba, ahol Nagy Vilmos mutatta be nekünk a masináit.
1: Fáradjanak be, jó?
2: Jó, jó, akkor én csinálom. Maguk megtegyék. Igen, maguk megtegyék, amit jól látom. Végül is a gramofonokra a 90-es évek elején jelentek meg, az Berliner-féle eljárás terjedt el, és most az a lényeg, hogy a Edison-féle eljárás az a mélyírásos, a Edison-féle eljárás az a mélyírásos, a Berliner meg az oldalírásos. Tehát ez a kétféle variáció egy kicsit vitatkozott egymással, de aztán egyetemen eldőlt az oldalírás mellett. A mikrolemezek is ezt használják. Egészen a 60-as évekig használták a gramofonokat, és végül is meg kell mondjam, hogy ez a tekerős gramofon az én műszaki megítélésem szerint a világ egyik legcsodálatosabb technikai találmánya. Ha valaki ezzel vitatkozni tud, akkor essünk neki. Szóval essünk neki. Ehhez semmi elektromosság nem kell. Teljesen mechanikus szerkezet. Most tekintsünk el attól, hogy most elektromotor forgatja ezt a készüléket, mert végül is ugyanaz. De ez a hangleszedő szerkezet, ami hihetetlen egyszerű. A barázdákban lévő hangrezgéseket ez a tű egy membrán közepére viszi, bekerül innen egy töltsérrendszerbe, és egy folyamatosan növekvő töltsér formájába itt felerősítve kijön. És mindez minden elektromosság nélkül is csodálatosan szép hangot eredményez. Szívelő a hangot! Nem tudom, felismerték-e, Sárdi János és Gyurkovics Mária szórakoztatott bennünket. A felvétel a 40-es évek elejéről való, egy nagyon jó minőségű gramofonlemez. Végül is, amikor megjelent az acélhúzalos mágneses hangrögzítő, és akkor talán a történetéről egy villanásnyit, Pulzen 1898-ban nyújtotta be a szabadalmát, ő dán fizikus volt, dán mérnök, nyújtotta be a szabadalmát az acélhúzalos telefonhangrögzítőre, akkor a telefonhang volt a nagy téma, ebből lett aztán az acélhúzalos, hát nevezzük magnetofonnak, de igazán nem lehet magnetofonnak, tehát mágneses hangrögzítő, mert a telefonfogalom 1935-ben lépett be. Tehát amikor megjelent az első mágneses hangrögzítő, acélhúzalos, akkor verseny alakult ki a gramofon meg közte, és összegezve az egészet a versenyből a gramofon került ki győztesen. Az acélhúzalos mágneses hangrögzítőről kiderült, hogy nem képes túlszárnyalni minőségben, dinamikában sem, minőségben sem a gramofont, ezért nyilván nem véletlen, hogy a gramofont és a gramofon lemezeket, tehát a 78-as fordulatú bakelit lemezeket még a 60-as években is használták. Jóval korábban viszont az acélhúzalos mágneses hangrögzítőt fölváltotta a magnetofon, mert igazán ez az acélhúzalos nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Hadd kapcsoljam be azt a masinát, amelyik professzionális készülékként működött és lett bemutatva az Egyesült Államokba. Végül is Pulzen egy kicsit megelőzte a korát, tehát amikor ő benyújtotta a szabadalmat, akkor még nem volt sem elektroncső, sem elektromos erősítés. Meg kellett várni, amíg 1906-ban egy Lee de Forest nevű úriember föltalálta az elektroncsövet, egy amerikai mérnök. Ez adott nagyon nagy lökést ennek az egész téma fejlődésének, illetve mire összejött minden az 1920-as években, na onnan indult aztán igazán nagy fejlődésnek a mágneses hangrögzítés. Akkor jelent meg az első lemezes magnetofon, a acélhúzalos magnó pedig több ember számára hallgathatóan tudott működni, és innentől van igazán története, lényeges története az egésznek. A dolognak az az érdekessége, hogy mindettől függetlenül 20-as években, 1921-ben megszületett az első lemezes magnetofon is, de mégis az acélhúzalos mágneses hangrögzítő a 30-as évek végétől a 40-es évek elejétől indult nagy fejlődésnek. Akkor a szalagos még nem volt ismert. Talán itt meg is állok egy pillanatra.

1935-ben Németországban az AEG cég készítette el a képen látható K1-es, Koffer 1-es elnevezésű, minden tekintetben már komplet magnetofon, de most az ő neve volt a magnetofon. Ezt a nagyvilág aztán átvette általában ezeknek a készülékeknek a megnevezésére. A dolognak az az érdekessége, hogy ugye védett szabadalom volt a magnetofon, valószínű ennek is tudható, de érzésem szerint a akkori

0: Tenni csak még van egy kicsi előtörténet. A németek után a világ első készüléke, a Sun Mirror nevű Rush Corporation gyártmány. No, ezt is kapcsoljuk, ne zavarjon már itt bennünket. Ez a masina, amikor megjelent, Chicago volt az egyik központja Egyesült Államokban a Magna gyártásnak, illetve már korábban az acélhúzalos készülékek gyártásának. Ő 47 tavaszán jelent meg ez a készülék. Ez a majdnem a legelső Egyesült Államokban gyártott masina. Ez a gyönyörű készülék egy katonai, a haditengerészet számára készült. 1940 és 44 között gyártották ezt a masinát. Tudomásom szerint a második Egyesült Államok béli gyártmány. Az első gyakorlatilag ugyanígy nézett ki, csak egy kicsit ilyen trapézosított formájú. Ő közhasználatra készült, ez viszont katonai készülék, a hadsereg számára készült. Ezek után aztán több cégre állt és gyártott. Ő 47-ben, amikor megjelent, nem volt még szalagos készülék az Egyesült Államokban, ezt akkor, mint professzionális masinát hozták forgalomba. Végül is joggal, úgy hirdette a műszaki leírása, teljes joggal úgy gondolom, visz akkor még nem volt szalagos mandátum. Na, hallgassunk el. Glenn Miller zenekar játszik, gondolom azt önök is felismerték, 42-43-ból van a felvétel tudomásom szerint. Még bemutatnék talán az összes közül egy acélhúzalos masinát, ő a szovjet gyártmány. Most ezek, mint ahogy ebben a helyiségben lévő készülékeknek a 90 vagy több mint 90%-a elektroncsöves készülék, ő már tranzisztoros. 60-as években gyártódott. Az érdekesség az, hogy ilyen jellegű, ő is katonai készülék, ilyen jellegű katonai masinákat még a 80-as években is beépítettek katonai berendezésekbe. Na most ez azért nem azt jelenti, hogy a ruszkiknél elmaradottak voltak, nehogy félreértésessék. Mert nem tudom, mennyire tudják, hogy a repülőgépeknél a úgynevezett fekete dobozban, ami nem is fekete, meg nem is doboz, mert gömb alakú és narancs vagy vörös színű, de abban máig is a nagyon sok repülőnél még acélhúzalos magnetofonok rögzítik a hangot. Na hát hallgassunk bele, ő persze nem zenei rögzítésre készült, de hát nekem zene van rajta. Elnézést, attól tartok, itt vége van a felvételnek. Vége volt már visszacsívélve. Hát ennyit tud. Ez a csúcs minősége. Lehet, hogy egy jobb minőségű hangszóróval szebb lenne, de ez a készülék így komplett. De nem zenei rögzítésre készültek, ez a lényeg. Végül is a... De hát ez, gondolom, ez mindenkinek a fülébe egyértelműen szovjet állapotot jelent, úgyhogy igen, Szovjetuniót jelenti. Szóval a rádió és a telefon forgalmazás rögzítésére használták nagyon sokáig a késő időkig.
1: Hallottad, mit mondtak?
0: Illetve gyakorlatilag egy bizonyos szituációban máig is. Hadd mutassam be ezt a nagyon érdekes próbálkozást is, a lemezes magnetofont. Hát az ötlet nyilván a gramofonlemeztől ered. Annyi a különbség, hogy itt a barázdák nem tartalmaznak hangrezgéseket. A barázda egy sima barázda, egy sima szögletes U alakú barázda, de ami arra fog szolgálni, hogy a magnetofon fejet megvezesse. Megvezesse. Végül is a műanyag lemez vasoxiddal van bevonva, és mágnesezhető, tehát ezzel a magnófejjel felvételállásba felvételt lehet rögzíteni rá elektromos úton, vagy pedig hát lejátszás állásban rajta lévő felvételt lejátsza. Most ez nem egy átlátosan jó minőségű technikai eszköz, még rosszabb, mint minőségét tekintve, mint az acélhúzalos magnetofon, ez meg ráadásul

értékek, és ezen volt egy felvétel, ami mindjárt belehallgatunk, és hiába olyan roncsolódottnak tűnik meg ez meg az, de akkor is úgy gondolom egy ideig, hogy meghagyom. Nekem ez fontosabb, mint hogyha most én csinálnék rá valami akármilyen felvétel. Itt valahol van egy rész, ahol én kipróbáltam, de nem tud lényegesen többet ez a dolognak igazán a lényege. No hát, hadd mutassam be ezt, aztán meggyorsítjuk egy kicsit. Hadd mutassam be ezt a, ezt tényleg azt mondom, hogy egy hihetetlen múzeális különlegességet, kincset.

0: Ez szintén egy lemezes magnetofon, de ebben a felállásban egyetlen egy cég gyártotta a világon, a Brush Corporation az Egyesült Államokban 1946-ban, tehát még mindig olyan időben, amikor nem volt az Egyesült Államokban szalagos magnetofon. Na most örömömre ezt egy eredeti papírlemezével kaptam. Ez egy impregnált papírlemez, tehát a papírlemez vasoxiddal van átitatva. És erre az átitatott vasoxidos lemezre lehet felvételt rögzíteni a mágnesúton, tehát a mágnesség alapján. Döbbenetes számomra, hogy a készülék Magyarországról került elő. Én tudtam erről a masináról, de úgy voltam vele, hogy ilyen a büdös életben nekem sose lesz a múzeumnak. És egy fóti fiatal srác, aki stúdiót hozott létre, volt nekem itt, megkeresett egy alkalommal, volt nekem itt néhány készülékem, amit ő kiszúrt magának, szerette volna a stúdió részére elvinni. Többek között egy ilyen csodálatos kis, nagyon hatalmas, nagy érzékenységű, pici kis mini erősítő, ami nekem egy a leghíresebb kémmagnumnak a lejátszására szolgál. De nem akartam megválni tőle semmiképpen, és kitolt velem az illető úriember, egyszer csak beállított ezzel a masinával, hát én azt hittem, megmondom maguknak, hogy a talaj kimegy a lábam alól. Akkor én úgy éreztem, hogy nem ezt, még akármit is odaadnék neki. Abban a szituációban megkérdezte, hogy na, akkor most cserélhetünk? Mondtam, apám, nem hiszem el, hogy megtaláltad, hogy mire odaadom a masinát. Hihetetlen. Ez nem működött mondjuk a készülék, de nem túl nagy munkával működőképessé tudtam tenni. Hoppá.
1: Hoppá.
0: Mi van? Lehet, hogy baj lesz. Ez az erősítőbe volt kapcsolva, észre sem vettem. Hát azért érzek, illatot érzek. Ez nem fog működni, itt valami füstöl is. Akkor ennek éreztem a szagát. Az, akkor ez nem fog működni, attól tartok, mert ezzel a 40-es évekből való amerikai erősítővel működik, de mindjárt meglátjuk. No, így egy... Hát meglátjuk, hát a szerencsénk van. Fantasztikus, működik. Meg fog kellene nézni. 1946-ban való tehát a készülék. Azt írja a Lula szakirodalom, hogy néhány száz darab készült belőle. Ettől pontosabb információhoz nem tudtam hozzájutni, de hát ebből a néhány százból nem sok futkározhat már a világon. Kimutathatóan, tehát interneten megjelenítve vagy prospektusokban, Európa egyetlen múzeumában nincs ilyen készülék. Tehát ez nem ez az egyetlen, ami úgy gondolom, hogy nekem egyedülálló, de köszönöm. A felvételt én készítettem egyébként. Egy Philips kiadású, 1954-ben megjelent hanglemez, Percy Faith zenekara játszik, a svéd rapszódia van rajta, de hát hihetetlen jó minőségben úgy gondolom hallgatható vissza. Rátérnénk az orsós masinákra, 35-ben tehát a németek megcsinálták, ő volt a K1-es, a Koffer 1-es elnevezésű masina. Egyébként annyit hadd mondjak el róla, hogy a átvitele 60 Hz-től 6 kHz-től volt a masinának 1 méter per szekundum sebességgel, amikor ez megjelent, és akkor ez fantasztikus nagy dolog volt, mert igazán nem is az átvihető frekvencia sáv, hanem a rögzíthető dinamika 35 és 45 decibel között tudott a készülék, és ez akkor felülmúlt bármilyen más hangrögzítőnek a ilyen jellegű technikai adatát. No, a legöregebb masinám ez az orsós magnók között, és be is kapcsolnám azért. Szintén egy nagyon-nagyon nagy ritkaság, egy 1940 és talán most a legújabb információim, vagy hát ilyen, hogy mondjam, rátekintésem a világra szerint olyan 48-ig még gyártották, később már nem. Ezek az információk azért változnak itt a múzeumban meglehetősen, ahogy bővül nekem is a informáltságom, mert én nagyon-nagyon gyűjtöm orsós magnó témával, egyáltalán a mágnes hangrögzítéssel a műszaki információt, és mindig változik, valamilyen irányban mindig változik az addigi informáltságom, leginkább így. Ez a masina egy Ferrofon 3C, egy tipikus német stúdiógép, három motoros, háromfejes. A készüléket egy úriember, ez az Alfred Austerlitz nevű mérnök úriember, szerencsére itt hagyta a névjegyét, Az 50-es évek elején valamikor átalakította, és utána került a Magyar Népművelési Intézethez, itt van még a címkéjük is. Én onnan jutottam hozzá egy idős úriemberen keresztül, meghalt már szegény öreg, vagy 15 évvel ezelőtt, vagy 13. Ez volt a gyűjtésembe, a gyűjteményembe, szinte az első készülék. Alig néhány darabon volt, amikor ehhez hozzájutottam. Megmondom őszintén, akkor fogalmam nem volt. Szóval nem tudtam, hogy mi az, ami a kezembe került, csak később tudtam, hogy milyen kincsnek lettem a birtokosa. Eredetileg ő két ugyanilyen bőrönből állt, a másodikban lenne a végerősítő hangszóró, de most én azt helyettesítettem ezzel az 50-es évekből való Sennheiser csöves erősítővel, és a 40-es évek elejéről egy amerikai erősítőosztályú hangszóróval. Most ezen keresztül fogjuk meghallani a masinát. Igazán van egy nagyon nagy technikai különlegessége, hogy nincs gumigörgője a készüléknek. A hangtengelyen egy gumifelület biztosítja a tapadást, úgynevezett omega hulokba van megtörve a szalag, és ezzel együtt tökéletesen még némi dinamika is érződik a készülék hallatán. Hát nagyon nagy örömömre szolgál a masina, hogy ennyire klasszul működőképes állapotban van. Az eredeti állapothoz képest el kell áruljam, hogy egy változás van rajta. Feltételezem, hogy ő, ez a mérnök úriember, az eredeti német Eduard Schüller féle gyűrűs fejeket kicserélte az 50-es években korszerűnek számító három fejre, magnetofon fejre, de gondolom, hogy azért, mert az eredeti fejek nyilván lényegesen megkoptak. Még annyit tudok, mint információt attól az úriembertől, akit a intézetnél használta a készüléket, ő mesélte el, hogy a Kodály és a Bartók által viaszhengeren gyűjtött népzenei felvételeket mentették át többek között a Magyar Rádió számára, hogy szalagon leforgatható legyen a rádióba. Erre szolgált a készülék, ez még egy nagyon fontos információ.

0: D'accord.
1: Jó.
0: Kelt a karó.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
0: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
0: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
0: Jó.
2: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Thank you.

Nem gondolok. Fújdogál a szél az öreg Duna felől. Elszakadtam régen a szeretőm mellől. Anyám, édesanyám, engedjen elmennem, mert az édes rózsám sírva keres engem. Sikátorból sikátorba kanyarodok, irányt vesztve. Ki a városból, a hídon át. Fújdogál a szél. Anyám nem enged el. Futok a folyó fölött. Nem enged el engem, nem a rózsámhoz, de sehova. Nem tiltással, csak néz. Néz, mint a Mária kép, fel az egekbe, a fecskepresszóban a falon. Ez lógott nagyanyám ágya fölött is. Rám se néz, és nem ereszt. Gyökeret verek. Termőföldön állok. Folyik az öreg Duna. Nem siet, de meg nem áll. Folyik, folydogál. És jön a szél. Belefújom taknyos orromat. Szél vagyok, folyó vagyok. Nem jártam máshol, nem különböztem sosem. Nem akarok én mást, csak anyám lánya lenni.

0: Azon az ügyben a Dunára figyelni kell.
1: Amíg a dolgok nem rendeződnek. Valamit, ami megvédhet. De nem páncélt, páncélt nem szabad mondani, csak azt nem, ami elzár, betemet, mert ez így nem visszairány, ez a csupasz köldököd megint. Anyám jóképű gyereket akart csinálni, biztos apám is, lányt. Nem így lett, de ettől még nem lettem férfias. Szerelmekkel a gyalogos átkelőig érek. Az egyik túl hamar lép le, a másik kéreti magát, a harmadik semmire sem indul. Ő az enyém, a többi azóta halottnak tettet, hogy kuporodjak belülre, pedig most már alig cipelheti mindezt. A monogramjait belevésem valamelyik új versbe, hát ő nem lesz jobb vers, csak túl magamon. Megbeszéltük a találkozót, végül nem jött el. Néztem a harmadik emeletet, a nyitott ablakból valakik nyögése. A magány mennyire önző és erkölcstelen, gondoltam, akkor lementem a lépcsőkön, kértem sört, sokat. Azután, hogy erkölcs, már nem értettem, de még hiányzott nekem belőled. Nem ő az a lány, a napbarna, a strandon fekvő, a szerelem? Vagy csak miután visszajöttél, éreztelek így tovább? Magyarázatok, mondogattam, magyarázatok, mert a húst csupán fölzabálni vagy magamévá tenni lehet. Miért pont a harmadikra? Lehetett volna a földszint, hogy oda sosem téved a szem, talán nem az én hibám. Egyszer egy mesét szeretnék olyan királylányról, akit pincébe zárnak és nem várkastély tornyába, akinek szabadítása valódi, hogy feszengés, mászási technikák, kötél és karabiner nélkül, és csak akkor pontosan. Mégis kinek kéne másképp megfeleljek, a tőled tanult arccal? Anyám és apám repülőn szerettek egymásba, valahol a felső troposzféra és az alsó stratoszféra között. Ez földfelszíntől 10 kilométert jelent. Apám anyám karját ott fogta át először, azután Leningrádban végig. A néva fölött anyám hónalja apám nyakához tapadt. Mikor hazajöttek, egy férfi állt a váróban, hatalmas virágcsokrot szorongatott, érzelmeit, amíg a dolgok nem rendeződnek, apámnak rejtenie kellett. Most arra a férfira gondolok, aki azóta is zokog, akinek a pusztulása miatt én létezem. Meg hogy még a boldogság is megalázható, és így vajon milyen?

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Fél deci. Nem tudhatom, ki lett volna apám, ha nem tömök pálinkába áztatott rongyot szájába, valahányszor valami fontosról beszél. Egy visszaöklendezett múltban függeszkedik, mélység és magasság között. Bazilikákra épít tornyokat, onnan látja meg anyámat az én apám. Közel van az ég. Apám szakállából nő ki az Isten. Pufók kupidók mellette nem férhetnek el. Érzi a gömbölyded angyalkák gyolcsaiban a pálinka szagot, a némító, bénító mámort, saját leheletét.

Meddőhálók. Feszített víztükörről nézünk messzi tófenékre. Kivetjük, amink van. Lesben állunk. Egymáshoz igazítjuk a késztetéseket. Testvérré leszünk ebben a dermesztő hidegben. És már felfoghatatlan, ami előbb volt. Mielőtt a kör végleg bezárul, elindulunk mesélni róla. Jégpáncél terül a síkra, és belőlünk valami meddő nőni kezd.

Látogatók. Apám másoknak tervez otthonokat. Nővérem otthonokat közvetít. Anyám otthont teremt. Itt idegenek. Aranyvirágszálam. Öreg apámra gondolok, így nevezett, mikor utoljára hozzám beszélt. Szirmaimból szellőztetem az elfekvő szagát. Vendég voltam akkor a rothadásban. Most bennem vannak vendégek. Vándorszövetek. Túl a rendeltetés helyén.

függések. A te szereteted használhatatlan, mert nem tudod, honnan kaptad és mire jó. Az én szeretetem folytonos válasz, de mint burjánzó sejtek, kimetszhető. Végtére kettősünk nem ismer mást, csak a meddőséget. De addig még sokszor hazudjuk, mintha virágba is borulhatnának fák az utolsó testek, mozdulatok fásultságába veszve.

Leső. A kaszálatlan rétre néző házban éreztem vágyat először a fűszálak túlságosan erős érintése után. Kicserélődtek azóta sejtjeim, és elvesztettem egy páros szerv felét, ám ugyanaz a remegés, ami térdre késztet. A sonfáról egy szarkavizslat. Kémleli titkaim. Combomat szilánkkal karistolom. Jeleket rajzolnék, de nem tudom, mit véssek. Mit áruljak el ma reggel magamból? Magamat adjam? Vagy adjalak fel téged?

Azt hiszem, hogy zárni kell. Azt hiszem, akár egy úszómedencében keresni a szabadsávot, és ha nincs olyan, odahúzódni az elválasztó kötél mellé szorosan, fegyelemmel. Istenem, hányszor leírja az életében az ember ezt a szép szót, és aztán hogy elkurvul a fegyelemmel folytatott viszonyában. Mert annyi szebb és izgalmasabb dolog van a fegyelemnél, hát nem igaz? Ott van például ott van, és mondanál erre vagy 100 példát, a huncut szemedből látom. De mi van, ha nem jut most eszünkbe egyetlen példa sem, ami minden tekintetben jobb a fegyelemnél? Azt gondolod, hazudok, vagy legalábbis az ügy érdekében hoztam fel ezt. Azt gondolom, hazudunk mind a ketten. Viszont téged ilyen-olyan okból szerettelek. És azt hiszem, hogy zárni kellett volna. Nem ám az eredeti súly 10-szeresével zárni, csak zárni, csak zárni. Ezek már egy éjszakai medence fénytelen visszhangjai. Visszatértünk a kezdetekhez.

0: menekülj. Játszom veled fejben. Jobb, ha nem tudod. Éjszakánként a tarkomba lihegsz. Kitöltöd szétszakított tereim. Nem erre szerződtünk, de hogy tartsam szavam, mikor nincs más, csak nyögés meg sikítás, és nem merem ígérni, hogy nem fogok harapni, karmolni, tépni, igényt formálni. Mit formálni? Árasztani. Kiterjeszteni szükségleteim bőrödre, húsodra. Érj hozzám, búj belém, és a legrosszabb, maradj. Hogy kipróbáljuk, milyen változatos módokon bánthatják egymást emberek. Maradj, hogy végül semmi ne maradjon.
1: Egy romszakértő feljegyzései BB-nek. Te, aki viszonyunkat is futó kalandként élted, vajon mit gondolnál erről a falkép töredékről? Milyen sokáig időznél a vesztibulumnál, vagy hirtelen lépnéd át a kor mozaik küszöbét? Ami egykor hozzád kötött, már minden csak bizonytalansági faktor, belső udvar átjárható térrel, díszkertek burjánzása, komor hallgatás, heverésző közöny a hálótermek egyikében. Elálmodom magam, eleven árnyékod, kísérhetsz akárhová, kopognak lépteink. A hűvös épületben botladozunk, a lapidárium köveinek titkát mégis már együtt fejtegetjük. Lehetett volna ilyen a közös jövő. Vigasztaló, neheztelő, meghúzod, eleresztem. Évezredekkel a bővízű kutak eredése fölött most tükörbe nézünk, ásítozunk művészi unalommal. Aztán végre egyedül maradsz, mikor a síroltárt, a női csontváz már örökké viselt karperecét kutatod. Árvasági bizonyítvány, mormolod, szép arcod, gyönyörű szép képzeleted, míg a Kálváriához vezető út elnyeli. A tó hullámai által szállított hordalék a parttal párhuzamosan lerakódik. A lassan fölhalmozódó hordalék fokozatosan egyre magasabbá válik, s egy idő múlva a tó sekély víz öbleit teljesen elzárja a Balaton zárt vizétől.

0: Sorminta. Eső áztatta a teraszokon. Meddig érhetnek otthonos hajnalok? Sziget köz, Rába köz. Egyre megy. Szürkületszerű fátyoros ébredés dereng a fák között. Nézed a töltést, magasodó védekezést. Medréből kiléphet, árterét nem hagyja el a folyó. Táborhelyed járod körbe, szemrevételezed mai teredet. Moha, nád, amorf gombócba gyűlt szürke pókhálók. Meggyűlt, kopog az eresz mentén a víz. Ázott cipődre sártapad. Süppetsz. Elmerülsz minden lépés után. Tölgyeket vizslatsz, kérget dörzsölsz, horzsolott tenyered. Üzenetváltás rostok és szövetek között. Te is inkább fásszárúként élnél. Írhatnál elegendő, univerzális, kódolású, értelmezhető levelet. Késik az átváltozás. Keringsz, borongsz a ház körül. Sörös üvegről apádra gondolsz. Apád magánya, apád elvégzetlen feladatai, apád eltitkolt bűnei, apád apja, apád apjának apja allérpárok mintázatai. Égből dobott mag talál kupán, meghatározott ponton precíz kín, kiszámított időtartalom, ami még épp elviselhető. Tűrés küszöbödnél leveszed öröklött cipődet, mezítláb folytatod. Vakontként túrod járatodat, halmozod a földet magad fölött. Kezdet és vég nélkül ásod a formát, a ponthoz közelebb, a ponttól távolabb, mozogsz egy vonalon. Körökbe rendezed életed. Eddig a határ, eddig a meder, nem tovább. Szürkületszerű, fátyolos ébredés dereng a sziget köz fái közt. Nem akarsz sormintává válni. Vonszulott terhed, csíkot húzol a töltés oldalig. Bontani kezdesz, egymagad feszülsz a gátnak. Új utat vágynál, széteső ásóval, puszta nyillel, kézzel, lábbal, foggal, körömmel is. Körök után egyenes, kitörni. Legyen máshogyan. Köpöd a földet, szemed csukva van, csak törjön át, csak szakadjon át, zúduljon a folyó. Új vonalat válsz a földbe. A díszítősort rajzolod.
1: Zone Libre. Árnyékra mozdultál, s árnyékkal azonosított késztetésed. A monumentális, még osztatlan teret a körútról, aztán ablakban féloldalt nézted, hagytad szétzuhanni. Falfirkákból növesztett sziréna hangja, tollak sercegése. És szerelmes voltál a lányba, mindig csak abba az egybe, naponta, aki a lakásba is feljött, valamilyen francia filmért, hogy ketten. Valamilyen francia filmért, hogy ketten, hozzá bort, jóféle, fűszeres sajtot, egész történeteket apákról és nagyapákról, egy herendi porcelántálban ezt a mindet elhozta. Ilyen törékeny estékről például Szajnapartra omló Párizs, a bulvár, az éjszakai fények. Bőrfelszínén elcsúszó, végzetes érintések, a tankoktól átmenetileg szabadnak képzelt övezetben.

0: Belégzés. Mint cigányasszony emberek tenyerében, megtaláltam a tájban a javakat. Cikáztam határtól határig. Húsos domborulatok, árkok, gödrök, tisztások, ösvények fölött. Mégsem tudtam választani egyetlen szegletet. Mi lesz a térrel, ha nem lesz, aki kereng fölötte? Ha nem látom, ki ad jelentést tölgynek, hársnak, löszfalnak a diónyi üregekkel, a mohás tetejű rönknek? Fenyő csúcsán megpihenni? Nem. Fészket rakni egyetlen ágon? Rögtönben fogytam el. Sóhaj. Elhullajtott tollaim tárgyakba bújtak idelen. Tárgyakba, amiket tőled kapok. Mondhatnám, hogy veled egyetemben, hisz együtt élsz velem, csak épp nem vagy itt. De attól, hogy magammal cipelek egy könyvet, egy gyűrűt, egy zsáknyi ruhát, nem leszel hordozható. Kilégzés. Ha megtaláltalak elhagyott kabalában, antikvárium polcaim vagy gondolataim között, próbáltalak visszaadni magadnak. Hímeztem párnát, ágyadra takarót, tenyeremmel festettem szobát falára árkok, gödrök, tisztások és ösvények nyomát. Viaszos tollaidban tükröződött, odaártról származtatott emlékezetem. Te lemeszelted a képet, ágyadra új húzatot vettél, és a tárgyakat, amiket tőlem kaptál, egy pincébe hordtad le, ahova azóta naponta lejársz, hogy meggyőződj. Végül halmot fogsz építeni. Benzinnel meglocsolod. Rádobsz egy szálat, majd az egész katuját. Lángolsz, és semmit nem jelent. Kivéve, ha a füst az én szemembe száll.
1: Milyen sok. Milyen sok lehetőségünk akadt még, hogy elrontsuk vagy megjavítsuk a tájat. Hol úgy tűnt fel, mint szemfényvesztés, hol úgy, mint ámítás, mint nem varázslat. A parton boros üvegek, hanyagul ott hagyott hotelszobák, az éjszaka foszforeszkáló badacsony emléknyomai. De aztán a film szakad, hirtelen már egy másik életben állok. Jövőt nem tervezek, tökéletlenül bár, azok a visszatérő álmok, de téged is elfelejtelek. És te is elfelejtenél, egy másik élet alapjait rakosgatod, kínosan ügyelve a részletek terén. Olyan gicsben, ahonnan én igazoltan hiányozhatok.

0: Tilos Rádió, a Keltakarót hallgatjátok, és benne két vendégünk, Horváth Veronika és Tinkó Máté olvas föl nektek. További jó szórakozást!
1: Vérkör. Mikor megtudtad, hogy élnek még hozzád hasonlók, 600 kilométerre, két folyóra és öt hegyre tőled, úgy érezted, életed végre magyarázatot kapott. Csak azért kergetted folyton a szoknyákat, hogy a pamut vászon műszál mögött húgaid megtaláld. Nem csináltattál DNS-tesztet, csak telefonon suttogtad. Előbújtak a titkos nagybácsik, nagyanyák, valóságá válnak a korán megsejtett, rég elfeledett apamesék. A rejtett tettek és testek egy ismeretlen városban tovább éltek. Párhuzamos történeteitek között olyan sűrű az emberközi homály, hogy abból bárki előléphet. Vér vagyok a véredből, hús a húsodból. Fogadj arcodba. Adj egy ismerős vonást.
2: Életvezetők, minden hiába forrás. Vonszolom magam, csak vonszolom, cipelem ezt a testet. Nevezzél ki bárkinek bármit rajta. A kedvedért hivatalos formát öltök. Meteorológiai szolgálat megfigyelő részlege, falfirka egy koszos pályaudvaron. Erőt demonstrálhatsz vele. Demonstrálj fiatalságot, ha kérhetem. Kártyázd el fiatalságomat. Legyél kéz alatt a mesterem. Legyél a szűz kéz ernyedése. Én csókolnám azt a kezet, amelyik először int, de amelyik először is csattant az arcon. Felém fordított a másik tenyerét aztán. Kórházba juttatott, mutatom, az ott a hegnyoma. Na ez meg itt. A cigányfiút magam mellett, a halálos ágyán még órákig mulattatom. Leesett az első hó, amikor maga a fehérség is csak döbbenet. Bekékült a száj hamar. Tudod, hogy mennyire félek. Te bezzeg nem tudod, neked milyen. Mint a hidegben a körúton szobrozók, és akkor kitörődik még a külvárosi éggel. Szív, szúr, csavar, mondhatatlan idegállapot az este. Mint szentek életéről szóló híradás, mint könyv lapjai egy angyal arcban. Te bezzeg csak mémeled, hogy így peregnek sós vizek, és megállnak emberi mélyedésbe vetve. Amiért ide tévedtem, tévedtem már párszor. Fiatal, sikeres nő vagy. Nekem felrúhatod, hogy én férfiként egy csőd tömeg. De a súlyt meg nem mérheti, aki egész felső testét elhúzná tőle. Olvas végre az arcból. Vagy azt hiszed, neked mindent szabad, mint halandó félistenek, dőzsölnek, tivornyáznak, de a takarításra már nem futja a tengernyi lendületből. Te kérlelhetetlen kapaszkodó. Te úgy vagy itt, hogy legyintesz, a múltamat átírhatod. Téged akartalak leszúrni a konyhakéssel, a te gyomrodba ököllel csaptam, aztán nyáladzva visszarévettem. Öledben jobb álom jött el, mint szanatóriumba azelőtt nap. Ilyen távolság van közted és köztük.
1: Itt nem. Eszembe jutsz, hogy felhúzott lábakkal a támla nélküli széken kucorogsz. Hokedvén talán. Öreganyám Stokinak mondta, én Packinak, kispackinak, mert minden kis volt akkoriban, ami az enyém. Négylábú volt és piros, egy hasadékkal a közepén, hogy fogni lehessen, asztal alá, sarokba rakni, útból el. Akkoriban én is csak ilyen tedd ide, tedd oda kislány voltam. Tedd oda, s többé elő se vedd. Kucorogsz, hasadékokkal a szíveden. Menekülsz a fagyos konyhakőtől. vakolatomlást látunk fejed felett. Cigarettádba szívsz. Nézed a plafont, a lyukat, és mondod. Nem mozog a szád. Egy embernagyságú plüskaticán fekszel, lehetne a gyerekkorod. Megszürkült, csonkacsápú, ízelt lábú a színpadon. Évek óta ismétlődő első felvonás. Most ülsz, és mondod nekem. Nem mozog a szád. A kispackit, a stokit, a konyhapadlót, a kilapult katicát, a zsinórpadlásokat, azt, hogy mi már mindig csak állójeggyel ülünk támla nélküli székeken, bérelt lakásokban koptatjuk átmeneti füstlégterünk. Bámuljuk a karistolt ajtót. Hol volt, hol nem. Egyszer egy plakátot ragasztott rá valaki. Barna bőrű, egzotikus szépség önti magára, kókuszdióból a frissítő nedveket. Hol volt? Itt nem. Itt csak én vagyok. Lepattogzott zománcú fazékkal a fürdőkádban. Ülök és mondom neked. Nem mozog a szám. Kifolyod a füstöt, nyikorog a szék. Túl az óperencián.
2: Aki nem. Aki nem lakik egy másik ember vágyaiban. Aki egy másik ember gyönyörű szép képzeletéből nem előhívható. Annak számára nem létezik a jelen idő. Az nem lakja, csak felveri bolyongásával a várost. Az magához hívja a múltat, de a szeretet beszéde nélkül élete labirintusokban vész el, nyomai után kutatva az körbe nem járható. Milyen? Milyen üres ez a város így, hogy nincsen, aki elképzelje magának benne.

Tükörkép. Adj egy ismerős vonást, vagy legalább tévessz össze valakivel, akivel van valami közös bennetek. Akivel iskolatársak voltatok, egy utcában laktatok, együtt utaztál a buszon. Mondd, hogy valami rémlik. Valahol, mintha a hangja, egy ránc a homlokán, a tekintete. Emlékeztesselek az óvodás pajtásodra, a tanítódra, a postásra, bárkire. Ne legyek idegen. Adj egy ismerős vonást.

Sötét felhők jönnek, a hátrahagyottak egy country zene dallamára. Azt hiszem, úgy általában semmi esély egy jobb emberi létre. Ha belegondolok, majd minden mozzanat értelmét vesztett. Ott van Jób és Sziszifosz, velük olykor körbeírható a szenvedés, vagy talán még Eszter könyve új belátásokat hozhat, ennyivel az egész kulturális emlékezet elintézhető volna, megunható, erőltetett. Tegnap hajnalban azért nekem is volt egy látomásom. Sokáig beámultam,

bukkant bárban, valahol Texas közepén, táncolni kezd majd, a helyhez illő country zene andalító ritmusára. Átkarolják egymást, míg feloldódnak a csókban. Igen, ott kellett volna mindhármunkat, nézőt és játékost, a halál egyként elérje. Mert azt hiszem, már semmi esély egy annál különb emberi létre. A jelenet véget ért, az idő a pillanatot hamar szilánkosra törte. Mondhatjuk úgy is, már örökre befellegzett.

0: Ne kezdődhetne azzal. Ezt a várost, ezt az utcát azért tartják, hogy emlékezzem rájuk. Ipari vágány mentén munkások, estére már unalomig aszalódott ruhában. Az egyiket ismerem, a másik a szeretőm, férje. Oda mennék és mondanám, hogy ez a nő akkor ragyog, ha simogatják a köldökét, a kézfejét is közben. Hogy főzön neki kávét, teát, egyszer kenje meg vajjal vékonyan a zsemlét, mert ez a nő allergiás mindre, de kis törődésért hajnaltájban rögtön feladja elveit. Vajon hol vannak a gyerekek? A kocsi forgalom elől kajlán az árokba rohantak bújni? Ha valakiük lehettem volna, most biztosan libasorba állítanám, kérdezném őket, hogyan van két gerincműtét és egy abortusz után a néhai kedves, a levegőtlen szoba magából mennyi teret enged, a legkisebbnek egy karé kenyér, hogy tessék, nőjél nagyra, meg benned mindig hittem, de hát nem leszek négy pár tekintet ölelésében otthon itt sem végül. Ezért maradtam, tényleg. Keresni hosszan, a csejrést feketévé, az erdőt hamar szürkévé koptatott szemmel, és tudom majd, mikor egy apró papucsot találok a fűben, innét többé nem volnék megfutamodni mások miatt képes. Ettől a szorongástól egészen libabőrös vagyok. Ma meg sem ismerlek. Valójában egy hete senkit, és hogy ezt is azonnal letagadom szinte, mielőtt magamért talán felelősségre vonnál. Mint apám nagy komoly arca, hogy Mozambik fővárosa Maputo, Madagaszkártól csatornák, zöldfényű tavak választják széllyel, szilaj lovak valaminek a partján innen. Erről mesélt tankönyvek helyett, Eszterga gépénél, amíg gyűltek eldolgozatlan felületek, rozsda alatt 20 évig. Ezt az évszakot is csak soká ereztem kezeimből ki, éjszakáim halálfélelemmel, merevedéssel ritkás, különös tájait inkább, mert bennük téged nem marasztalhattalak. Anyám tálalja már a levest, kevesebbet nekem, hogy kétszer szed nem lehessen józan indok. Szép anyám ebben az ebédben, illata, mint megvetett ágyból, körbelengi a folyosót lassan. Tőle gyakorolt arcomon gyanútlan mozdulnak összevart hegek, ahogy a félelmet kimondja. Mert neki kellett volna egy másik életet élnie, gentlemanek közé drága köntösben, koktélruhában járni a fiatalon, lapozni magazinokból távoli, könnyű híreket, hogy adós maradjon a rossz, a legrosszabbra pedig ne következzenek közhelyes részletek. Szétszaggatott válási papír, újévi fogadalom, temetési csekk. Az egykori gátőrházat, a madárlest, hogyha nézné, épp oly szépen, mint terített piknik kosár körül, vagy lóversenyeken ücsörögne gondtalan, akár bő 10 éve, kesztyűjébe kapaszkodva a piacról hazafelé hittem annak én. Csak ő ne tudna róla. Hogy elcsatangoltam én is egyszer, és nem törődtem vele meddig, beérném talán ennyivel, de mintha újra kimondanék egy teljesíthetetlen nevet. Bárcsak ne kezdődhetne azzal, hogy azt hiszem, most már majdnem minden jól van így.
1: Antibaby. Nem tudhatom, ki lehetett anyám, mielőtt apámmá változott, és bensőjét úgy megkeményítette, hogy én nőttem méhében. Egy elképzelt múltban bár énekesnő volt. Szipkából slukkolta az erotikát. És nem törölte kötényébe a baromfivért, hogy száraz kézzel törje füle mögé szomszédasszonyunk napi jó tanácsait. Meg nem élt életében, bűvészek fürtös hajú szeretője volt. Kulisszák mögött szerelmeskedett. Fehér ruhában fűrészelték ketté, mosolygott, mikor az alteste eltűnt a keretből, s a rejtőzködő kínoktól szabadon mellszoborként járta a világot. Ki lett volna, ha nem szül meg engem? Éveimmel csak fogyott, míg testében egyre nőtt a görcs.

0: vissza kéne élve. Hosszabb, rövidebb periódusok voltak, anyámat látogatni jártunk. Kis kosárban szőlő, narancs, valami zacskóban a kenyér barnábbik része. Honnan tudtad, hogy csak így képes rajongani értük? Mintha csak piknikezni mennénk. Margit sziget, Csepel, Angyalföld, gyárkéményektől óvott negyede. Közben félbevágtad a nehéz gyümölcsöket a kés alatt. És mégis mit tehetnénk? Odébb álltam, amíg magyaráztál, neki kellett fölérnie ésszel. Közös terhét szorongattuk, unott találkozók terhe. Utoljára zenét rendelt, mintha cipőkanal a csizmaszárral, kókattan hallgattuk, halogattuk a döntést, amibe egyszer mégis bele kellett nőni. Aztán becipeltük az Oriont, nagyapa Orionját, hogy a pusztulást legalább lemorzészhassa rajta. Az ágytál, az asztal üres volt, hogy elmert így hagyni minket, szinte már helyettünk is cselekedte.
1: Havonta egyszer riadtam csak arra, hogy megkeményedett és kiszikkadt a testem. Sötétben is tudtam, hol a vizes palack. Hagytam, hogy a folyadék áthaladjon rajtam, dolgozzon kiválasztó rendszerem, közben szeretőket számoltam, emlékfilmeket elemeztem. Kimerevítettem egy-egy képet, átugrottam részeket. 6 óra múlva recés késsel szétfűrészeltem a műanyag flakont. 1,5 liter. Épp ennyi magzatvíz férne el belém.

Spróbák. A tyúknak körme éjszaka, a gyíknak farka nappal, behintve risszemekkel, körberajzolva macska húddyal. Így a sorsnak marka hurka, pálcáját fölöttünk tördeli. De akkor hirtelen nagyapú ér a földre, ha más nem, aztán sírig tartó csit lesz, mutatja két ujjával, ami összenőtt, s a zöld szobába érkezik. El akartam távoli hegyre jutni. El akartam. Kész a karvon. Nem dödögni, visszanézve, veled bízni, szertelen. Legyőzzük a boszorkát is, pironkodó hajnalig. Porigalázza Anteuszt. Folyik vére asztalának, folyik vére pamlagára, bőségében, zavarában, azt se tudja, merre foly. Bennáll a szérűben, kisborjút etett, kisbárányt itat, csikajának fülébe súg, születésnek dallamára érzi, hogy indulatra kész. Meghazudtolja önmagát. A holdból jósolni még lehet, lopva közeledik nagymama, akár szentélyre néző kisfiúk, akikkel távol a férfiak, ha nézik, visszanéznek. Ezek mire vetemettek már megint? S mi újfent csak magunkba fordulunk. Titokleső fák alatt 13 gyertya ég. Mari susogó fátyolruhában 12 gyertyáért oson, és elviszi. Cipője kopog, csak kopog a padlódeszkán, és benn hideglelés terem. Hozzád férnem, gyerekkor szinte, hozzám férned, ingben állva. Gatyám flottul, madárka lukas szatyorba rejtve, énekli, hogy áldozat. Látlak szélben hajladozni, falnak menni, szerte hullni, torony iránt, ami van. Kertben bimbót szégyenkezni. Fényes arcod, rejtekéből értelem.

kezeletlen. Hiába duzzad makacsul a sejtfal. Hiába vár. Nem lesz itt megtermékenyülés. Havonta lelököm a vastag nyálkahártyát rendkívül szorgosan. Méhen kívül is. Ki tudja, mióta ingerel a testüregeimben titokban felszaporodó vér. Összefor velem a düh. Új szövet a régin, hegesedő fal. Ökölnyi képlet. Jöhet az ütés.

Ürgeöntés. Némely zsákmányállat, ha érzi a veszélyt, előre hajol tágra nyitott szájjal. A levegőt halhatatlan sikolyok rezgése járja át. Megszólalásig tiéd némaságuk.

Holiday Heart. Orvosnál fekszem, hallgatja szívverésem. Furcsán izgek, mozgok, az agyára megyek, belebetegszem. Belső vágy, foglalkozzon velem valaki végre. Az orvos előveszi a tappancsokat. Ez a szívére lesz, kérem. Speciális zselé áll rendelkezésre. Csak sokáig hallgatom, ahogy az eszközöket fölrakja a tétlen testre. Már nem ott vagyok, ahol a part szakad. Beszüremlik egy napsugár az ablakon. Tavasz van. A szívekben is tavasz, vagy ősz, vagy tél. De az én érzésem halva születik a természetes fényben. Gyerekzsibongás, valaki eloldja a biciklizárat a rácstól. Felszáll a járműre, kezével jobbra-balra integet. Megy az kezek nélkül is. Innen, a kórház ablakából jól kivehető eszközök. De mi lesz ott a kávéház előtt? Egy találka? 10 órára mindketten odaértek. Hol a karórám? Hova lett hirtelen minden? Nagy vizitre készülök, a paplan alá bújok, játszom, hogy visszafekszem. Hallgatom, ami a szívverésből még marad. Látod, hogyan terpeszkedik a félelem, elusta állat? Pedig mást akartam írni. Hogy megint a reggeli biblia foglalkozás, a megtestesülő ige ezen az úgynevezett harmadik szinten. Ide tolják a szívbetegeket. Aztán sokáig nem történik semmi. Annyit pihentetnek, pihenjen csak, amíg nem jön az orvos, hogy elfelejtek pihenni. Vagy undor növekszik gyomortájon, hogy itt kell lennem. Én akkor a fényképekre gondolok mindig, amin grimaszokat vágtál. Ha parancs, csak tőled legyen kötelező. Ha nem neked, nekem kelljen elszenvedni. Megint a halállal ébredés. Nincs mellettem senki. Egy egészséges nyárra gondoltam, de a strandról kizavartak erőszakkal. Utána pedig nem tudtunk hova menni. A te lakásod foglalt volt, az enyém meg üresen állt. De nem sikerült, vidám szóval, az Istenért sem betöltetni. Nem akarhattam, hogy e semmit meglátogasd. Még elrettentél volna. A kapcsolatunk az elejét járta. Mégis milyen munka lenne számadással kezdve? És a továbbiakban csak így gondolhatnál erre az egészséges nyárra. Lakástól lakásig, félúton rekedtünk, beültünk egy kávéházba. Mit is mondtam? Megint a halállal ébredés. Nincs mellettem senki. Mintha, bár ígérte volna, nem jönne a pincér a rendelést felvenni. S te mosdóba kéreckedsz, de vissza már nem jössz. Háromszintes álom. Az első emeleten aktákat tologatsz, a másodikon szinte alig történik valami, de a harmadikon fáj majd a hiányom. Az első emeleten lelkeket bíznak rád, a másodikon kiadod a lelkek nyilvántartási számát, a harmadikon engem megtagadsz, mint lélek, s már nem is fáj a hiányom. Ugye a gyönge szív mindenbe belebetegszik.

0: rendellenes. A kis szobai szorongások beigazolódnak. Legalább nem kell vesződni. A korlátok stabilak. Ahogyan létezem, teljesen hibás. Magamról semmit nem tudok. Folyton kérdezek, nem jól fordulok oldalra, nem jól ülök fel, nem jókor és nem eleget pisilek. Fázom a rámpakolt jégtől a takaró alatt. Nem alszom eleget, és beszűkítettem a gyomromat. Szömös is olyankor vagyok, mikor nem szabad. Az éjjeli szekrényem túl messze van. Kicsi a poharam, nincs nálam fáslé, rossz a papucsom, a vérnyomásom túl alacsony. Ha felállítanak, már is borulok. Az öregek benzeg, elemükben érzik magukat. Én meg minden jó indulat dacára krétaszínűre sápadok. Olyan vagyok, aki sír, ha beledugnak egy 15 centis műanyagbotot. Körülírtnak kéne lennie. Ha megmernék szólalni, ezt mondanám. Tapintásos vizsgálat. Krumpli bogarak. Sárga peték. A levelek hátulján gajakkal nyomom össze. Lepiszkálom a hemzsegő lárvákat is. Két bot közt fröccsen az undor. Pókok nyüzsögnek. Ahogy a sokszor nyolc apró láb beteríti a szálakat a hálón, úgy terítik be tudatomat is a peték, meg a fészkek. Ovárium ciszta. Kiterjedt gyulladás. A baloldali tömlőt eltávolítják. Mesztelen csigák, nyálkás közszemlére bocsátott testek jutnak eszembe, miközben nyolc ember nézi azt a szervemet, aminek csak latinul tudom elfogadható nevét. Sószóró van náluk. A csiga vagyok én.
1: Életvezetők ártalmatlanul. Kétségbeeséssel kapaszkodtunk egymásba. Ezek nem fák gyökereinek, ágainak viszonyulásai. Inkább, mint árvíz idején felpuffadó állattetemek, amik valami véletlen, talán az örvények játéka folytán, ideig óráig képesek mégis gubancban összetartani. Ma valahogy vidám vagy. Kiszellőzött vadságod a falfehér kórházi térből. A sápadságot még értem is. Sápadságodhoz, nyílt titok, aránytalanul hirtelen hozzáfértem. Mindketten süketen, bénán, a legnagyobb félszben, mikor az orvos jő, orvosi eszközt tartva a kézben. Eszközű meghurcoltatásban, seb átkötözésben. Órákig nevettél a viccemen. Nevettél az esetlenségen, nevettél, hogy a szobányi semmilyen környezet, a szűk folyosó is veled nevetgéljen. Önmagad kiábrudalása csak azután érkezett el, hogy nyírkos szél volt, süvített hangosan, betört az ablak. Egyenként szedegetted a szilánkokat, a fájdalmat is a mélyén érintetted. A vérnek serkenése, a rádió duruzsolása alább hagyott, már az éjfélt szólongatta, elhalt. De a kinti zajok nem csitultak, mi pedig mintha összetoltuk volna kórházi ágyaink, és te egészen átjárnál a meddőségben. Most pontosan ilyen, a látható távolság húzódik köztünk.
0: Képződmény. Hónapok csendje alatt bennem nem az élet, nem az akarás. A szorongás sejtjei nőttek. Hús a húsért. Valaki ölni fog. Homályos folt a szülészet zárt ajtaján. Testemen kívül cipelem a vérem. Most legalább látszik. Mi minden nem vagyok. Halál nőtt a hasamban. Kivágták belőlem. Ha élet nőne bennem, kiszippantatnám.

Meddőségeim, tavasz. Először a kórház tavánál találkoztunk. A kiskacsákat etetted. És rögtön ott felhívtad a figyelmet a szavakra, amit használsz. A nyelv varázsát hogy nyeri. A tavacska szélén a kacsák legott a nádasba bújnak. Én pedig cserébe elmeséltem a lámpagyújtogató történetét. Nem volt semmilyen más mentővem, nem volt vigaszágam, ami segíthetett. Ilyettedben felkiáltotta, hogy jaj, te csacsi, úgy félek én a tűztől. Kacagnom kellett volna, de én csak megint egy hibátlan tájra gondoltam, el is mormoltam hirtelen a rendező nevét. A rendező neve viszont olyan télies. Éppen ezért voltál te annyira más, mint a többiek. Pedig körbevettek mennyien az ápolók és orvosok, de ha nem jöttél, csak üres napjaim voltak, ahol elválik birtok viszonyától a birtokos. A fal szorítása. Mint a koponyatörést követő hét kedje, vagy szerdán, vagy csütörtökön, nem tudom. Burokba zárult az idő, még hittem, hogy a lidérces álom végén majd komolyabban meghalok, és felültem, és visszazuhantam, és összeizzadtam az ágyat. De pénteken már úgy döntöttem, ha az élőket még bármivel magamhoz köthetem, ki kell botorkálnom a tóhoz, ami éppen most, az ablakból, a part szélén, egy angyal arcát tükrözi.

korcsolya. Az illúzióért, hogy bármit is irányíthatunk, a fémcsíkot megfenik. Egyetlen mozdulattal ütőeret vágna. Kihegyezett éllel az örvénytava fölött vékonyodó jégen mélyítjük vájatunk. Egyensúlyvesztés a biztos pont a táncban. Minden bemetszés új indulás. Szakadó tereken siklunk körbe, körbe. Mintha csak úgy. Mintha csak könnyedén. Mintha csak leheletünk fehér párája volna.

Nincs idő. Előbb üres kráter, bemélyedés, kapocs a látható és mondhatatlan között. Úgy fedi fel otthonát, mielőbb a kráterben pusztulásra vágyott. A város partjain apró, metszésnyi gázlángok gyúlnak. Kirajzolják vonalát, s mikor már tart az ébredés, de még minden a visszájára fordul, abban a bizonyosan feltételes, többlet szeretetben. Nem lesz már a kráternek terjedése, forrása, csak ív a mozgó felszín határain belül. Akarata ellenére, csökönyös ív, törés, vonalaid mentén.

0: Kristinus Rádió. A Kelta Karót hallottátok, és vendégeink Horváth Veronika és Tinko Máté szórakoztattak benneteket. Egy kicsit mélyre mentünk a végére, az amarkordát feloldjuk. Reméljük, hogy tetszett nektek, és szeretnék élőben is ezt a produkciót meg is nézni. Holnap a Refuge-ban várunk benneteket, ez egy kis programajánló, és azért gyorsan, ha már így nagyon belementünk a versolvasásba, észre se vettük, egy pár szót azért mondjatok magatokról, hol lehet ezeket a verseket egyébként olvasni.
1: Minden átjárható című kötetemben például, ami most ebben az évben jelent meg 2017-ben a FISZ-nél, és ezt a Libriben és a Lírában is meg lehet venni, illetve a kiadótól is megrendelhető. És ha ügyes leszek, akkor a holnapi eseményre is viszek magam a pár példányt.
0: Ha szeretnétek venni, akkor ott helyben is megoldható. És Máté?
2: Nekem már 2014-es a kötet, úgyhogy nem annyira friss, de hasonló a terjesztésének a módja, illetve az elérhetősége, mint Verocsnak a köteténél.
0: Gondolom neked már 2014 óta nincsen.
2: Igen, 14 óta nincs újabb vagy frissebb.
0: És mikor lesz frissebb?
2: Hát, ez még a jövő zenéje, de igazából kezdenek körvonalazódni legalább ciklusok szintjén azok a új irányvonalak, amelyek felé így tájékozódom, és egyébként ezek a szövegek pedig rendszeresen megjelennek online felületeken, tehát aki esetleg olvasni szeretne tőlem, az már kötet utáni dolgokat is. Van egy blogom, ahol veszítem ezt, és meg lehet találni.
0: És mi a címe? Hát, titok?
2: Igazából már, hogy a következő kötetnek?
0: Hát a blognak a címét gondoltam, de a következő.
2: Igazából csak a nevem, tehát a Tinko Máté blogja, nagyon eredeti módon, egy WordPress-es felület, ahol meg lehet nézni az éppen aktuális, tehát vezetek egy szép kis listát erről, a megjelenésekről, a publikációkról, illetve hát általában én úgy szeretem, hogy egy folyóiratnak, egy online felületnek küldök többet, és például a SIF Online, ahol rendszeresen megjelentek azóta szövegek, úgyhogy ha valaki, azt hiszem 5 vagy 6 szöveget is lehet tőlem ott egy húzamban olvasni. Tehát ez a szép érdemű figyelőnek az online felülete, amire utaltam.
1: Engem is meg lehet találni online, és természetesen én is publikálok azért.
0: Igen. És hol? Jó, hát nyilván
1: van
0: Google-be leírják
1: a nevedet. Fantasztikusan fantáziadús nevű Facebook oldalam, ami a szerzői Facebook oldalam, tehát Horváth Veronika költő oldalam. És ott oda általában föl szoktam tölteni a linkeket, amik online is elérhetőek, de egyébként meg olvasunk print folyóiratokat is, mert az jó.
2: Igen, így van. Csak megerősíteni tudom.
0: Hát köszönjük, hogy eljöttetek, és
1: köszönjük
0: holnap találkozunk újra.
2: Igen, mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást.
0: Sziasztok!
2: Sziasztok! Szia.

Streets.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

What?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Irodalmi Lépegető című műsor, és nem sokára egy élő hangjátékot fogtok hallani. Szegedi Szabó Béla a Kék Árnyalat című darabját fogja a Pont Műhely előadni itt az Irodalmi Lépegetőben. Most még egy kis zene, aztán mindjárt kezdünk.

0: Szegedi Szabó Béla. A kék árnyalat. Kreatív kamaraterápia egy felvonásban. Anna Péro. Józsi Zsolti. Balogh-Karcsi Bazsi. A kék ruhás nő Zsanna. Egy bizonyos ponton túl nincs többé visszatérés. Ez a pont elérhet. Haydn kései vonós négyesének második adagio tétele szól. A színpad közepén négy szék. Az egyik oldalon lépcsőzetes emelvény, amelyen egy kék színű ruhás, aranykeretes szemüveget viselő, menedzser kinézetű, középkorú nő ül. Előtte mikrofon. Kezében egy árverésen használatos kalapács. Rágyújt, megigazítja a mikrofonálványt. A színpad előterében egy lavór, amelybe változó ritmusban csöpög a víz. A fény a három üres székre és az előtérben elhelyezkedő vizes lavorra vetül. A három szereplő, Józsi, Anna, Balogh-Karcsi pizsamában bejön. Anna egyszerre rajongó és szorongó természet. Józsi falusi, alacsony, piknikus, pocakos alkat. Balogh-Karcsi erős, nagy darab. Leülnek. Anna kissé ideges, dörzsöli a kezét, oldalra tekintget. Józsi inkább maga elé bámul, lábait keresztbe rakja. Balogh-Karcsi folyton a frizuráját próbálja helyreállítani. A kék ruhás nő szótlanul ül, figyelő őket. Cigarettázik. Int a kezével a széken ülők felé, akik zavarban vannak. A pizsamájukat igazítják. Nem néznek egymásra, egyik sem szeretne megszólalni. Anna lazít. Köröz a karjával, nagyokat lélegzik. A továbbiakban mindegyikük figyelme, beszéde a kék ruhás, bíró módjára viselkedő nő lénye felé irányul. Mintha valamiféle számadással tartoznának. A zene elhalkul. A sarokban egy valódi csemballó áll. Bejön a zenész, leül a hangszer elé. Kipróbálja, leüt néhány hangot. A darab egésze alatt a fontos szerepet betöltő csembalista improvizál bizonyos kijelentésekre, mondatokra reagál, követi az eseményeket. A zenés tetszés szerint egy rendezői utasításra rögtönöz.
1: Az a kék, az az okozója mindennek. Azon a napon a tenger mellett ültem. A hullámok nyaldosni kezdték a kikötő egyetlen rozsdás vasmacskáját. Lehúnytam a szemem.
0: Lágy mol hangok a csemballón.
1: Hagytam, hogy a víz szép lassan megérintse a lábam ujját, majd szép lassan beszivárgott a forró parti homok alá. Attól kezdve minden megváltozott bennem, azóta egyfolytában csak vakulok.
2: Én traktorista vagyok.
0: Erőteljes, nyomatékosított dur hangzatok.
2: Nyáron a Balogh-Karcsival szoktuk betakarítani a termést.
3: Én vagyok a Balogh-Karcsi, ahogy ezt Józsi is mondta. De foci közben gyakran szólítanak Karesznek is.
1: Egy szóval minden azzal a kék tengerrel kezdődött. Aztán, mintha örökre ott felejtettem volna magam a halak, rákok és a sünök között.
0: Józsi nehezen szólal meg, tördeli a kezét.
2: Kedvenc ételeim közé tartozik a csilibab, amit persze kedves feleségem szerettetett meg velem, ugyanis én eddig inkább a magyaros ízeket kedveltem.
1: Én éjjel általában alszom. Nincs ebben semmi különös. Először a jobb oldalamra, majd a bal oldalamra fordulok, aztán a hasamra, majd a hátamra. Ennek a négy mozdulatnak a pontos végrehajtása kell ahhoz, hogy az ember szépet álmodhasson. Aztán már megy minden a maga útján. Sokszor gondolok arra, hogy itt kezdenék magammal, ami a bámulatos képesség nélkül.
3: Józsi az előbb elfelejtette mondani, hogy ez a mostani igen asszályos év volt, szóval megszenvedtünk rendesen a termény betakarítással.
1: Aztán sokszor gondolok arra is, hogy vajon ma esni fog-e? Óránként kinézek, de semmi bizonyosat nem tudok megállapítani. Manapság az ember alig tud valamit az esőről. Olykor a helyzet óránként változik, de mondhatnám azt is, hogy ebben a tekintetben évtizedek óta semmi sem történik másképp. A legfontosabb, hogy mindig a kezem ügyében legyen az ernyőm meg a kalapom.
2: Imádom a focit. Amúgy a mi csapatkapitányunk főállásban Sintér. Nincs ebben semmi különös.
3: Ez nem szégyen, Józsi. Ezt te is tudod.
0: Józsi az emelvényen ülő nő felé.
2: Ez nála tapasztalatból mondhatom, nem annyira financiális kérdés. Ez olyan lelki oldódás, vagy hogy is mondják. Felkészít arra, hogyan kapcsolt ki magad olyankor, amikor arra a leginkább szükséged van.
1: Ne haragudj, de te most összezavartál, Józsi. Józsi, ugye? Teljesen összezavartatok. Te is, meg a Karesz is. Szia, Anna vagyok. Az előbb még azt hittem, hogy itt a tenger. De nem tehettek róla semmi baj, pedig tulajdonképpen csak a karapomról akartam beszélni.
3: Elnézést. Tényleg ne haragudj.
1: Á, dehogy. Nem is tudom, mit hittem.
3: Jó, de tényleg.
1: Néha ilyen vagyok, bocs. Én kérek elnézést.
3: Anna, ne hülyeskedj.
1: Még a végén elsírom magam. Lehet, hogy hülyeség, de néha úgy rám jön.
3: Igyál egy pohár vizet.
1: Jó, igazad van, Karesz. Igazad.
3: Többet igyál. Én is meccs után alig bírom abba hagyni.
1: Iszom, csak tudod, néha nem megy le a torkomon, a fele tudja.
3: Netán, ezzel ródik a garatüreged.
1: Szakmailag nem tudok hozzászólni, de valami ilyesmi.
3: A víz hatására begölcsöl a torkod. Lehet.
1: Nálam minden lehet, de ez most az.
3: A Józsinál minden lemegy.
2: Mondjuk, léteznek különböző vízfajták. Ezt éppen a múltkor hallottam. Kemény, meg lágy.
1: Biztos attól, ezen már én is gondolkoztam.
3: Sokszor elfelejtik tisztítani.
1: Otthon van olyan szűrőm. Fogod és rácsavarod a csapra, ami onnan jön, azt le tudom nyelni. Sőt, olyankor nagyobbakat is nyelek.
3: Mondtam én, hogy a nyeléssel lehet a baj.
1: Egyszerűen most képtelen vagyok nyelni.
3: Nem kell erőltetni.
1: Az a baj, hogy szomjas vagyok.
2: A nagymamám mindig azt mondta, hogy az ilyet erőltetni kell, aztán csak lemegy valahol. Mert le kell mennie. Akárhogy is nézzük, van ott egy nagy rés. Abba belemegy, aztán előbb-utóbb majd kienged az a szorító érzés, vagy görcs.
3: Nem mondj, Józsi, semmit. Neked se volt még ilyen. Legalábbis én még nem láttam a görcsben.
1: Volt már neked ilyen, Józsi?
2: Volt már. Ha nem is pontosan ilyen, de valami hasonló. A múltkor a traktorral mentem, amikor meg nem mondom, hogyan berepült a visszapillantónál egy szem kukorica.
1: Izgi, jól kezdődik.
3: Én teljesen leizzadtam.
2: Szóval éppen a góri irányába tereltem a gépet.
0: Anna egy nagyot nyel, a szeme kidülled.
1: Bocs, ne haragudjatok, de pont most ment le a torkomon az utolsó kort.
3: Mondtam, hogy lemegy.
1: Tényleg ne haragudjatok.
2: Ne hülyéskedj, ez természetes.
3: Csak őszintén.
1: Kösz, Karesz.
0: Anna váratlanul fuldokolni kezd.
1: Nem értem. Komolyan mondom.
3: Ilyen még nem volt.
1: Ilyet? Az előbb már lenyeltem már vagy kétszer. Most meg harmadszorra is előmászik valahonnan a torkomból.
2: Én megértem. Olyan labirintus ez az egész. Úgy csavarodott. Ott belül komoly járatok vannak. Láttam egy filmet. Ott mutatták az egész nyelési mechanizmust. Komolyan mondom, teljesen lehidaltam.
3: Biztos, hogy nem egyszerű. Én például soha nem vállalnék traktorgumicserét.
2: Pedig ennek számos technikája ismert.
1: Mi van akkor, aki dől a Józsi?
3: Volt olyan, én már láttam, hogy a Józsi félig fekve kormányozta a traktort.
1: Józsi!
2: Ez pont akkor történt, amikor egyenesen szembe jött az a kukorica.
1: Ez tényleg így történt?
3: Esküszöm.
2: Szóval én éppen egyenesen mentem az úton, mondjuk nagy por volt, de mindegy. Megyek az úton, amikor egyszer csak valami hihetetlen húzat vagy szél átment a kamion. Lehet, hogy Afrikából jött, és aztán gyorsan el is ment északnak. Vannak ilyen hideg-meleg áramlatok, nem? Én elég sokat olvastam ezekről, de mondjuk azt nem gondoltam, hogy éppen vezetés közben találkozom velük. És ez, ha hiszitek, hanem fölkapott valahonnan egy szem kukoricát, aztán befújta oda hozzám. És mivel tátva volt a szám, a kukorica egyenesen berepült a számba.
1: Ekkor volt neked is ilyen nehéz nyelésed.
2: A legnehezebb.
3: Nincs még vége.
1: De lenyelte vagy, nem?
2: Le. Mint később kiderült.
3: Begyulladt tőle a vak bele.
1: Karesz, Józsi, hát ez hihetetlen.
2: Valahol az epém mellett megállt az az egy szem.
3: Lehet, hogy ha kettő vagy három szemet nyel le, akkor nincs is baj.
2: Akkor az egyik tovább lökte volna a másikat.
3: Szóval, és ami érdekes, éppen foci közben csúszott ki Józsiból az a betokosodott kukorica.
2: Éreztem, hogy valami kiállott belőlem. Fogtam magam, szöglet közben hátra nyúltam, és tényleg ott volt.
3: Nem mondd ki, hova nyúltál.
2: Miért nem mondjam?
3: Rosszul vagyok az ilyesmiktől.
2: Karesz. Nagyon jól tudod, hogy nem büszkélkedni akarok vele, de mégis hát nem minden nap történik ilyen, ugye? Persze nem mondom ki a nevét.
3: Megtelted, hogy kimondod.
2: Nem mondom.
3: Te szabad ember vagy, Józsi.
2: Ha te kérsz valamit, Karesz, a szentírás.
1: Ennyire jóban vagytok.
2: Ha Karesz nem akarja, én nem mondom.
3: Én vagyok a főnök.
2: Nekem még a traktorban is kus van.
0: Csend. Ülnek. Anna olykor feláll, köröz a karjával, visszaül.
2: Az első fél időben

0: Ből nem könnyű felállni. De Karcsi edzés technikája jó példa. Kiváló edzésterv. A jövő héten már biztosan játszani fog.
1: Csáncsog.
0: Csinálják csak utána. Lefordulni a védőről. Lefordulni csak úgy. Mondtam is nekik. Elképesztő. Micsoda bravúr. Ez a balok, Karcsi.
2: Ha tehetem, gyorsan lefordulok a védőről, ahogy Józsi mondja.
0: Ülj le, Karesz. Most nem az öltözőben vagy.
3: Egyszer láttam egy nagyon régi megsárgult fényképet. Egy sötét hajú nő ül egy tengerparti kávézó teraszán. A fején hatalmas kalap. Meleg, forró nyár. A fényképész valahol a parton állhatott, onnan fókuszálta neki háttal ülő kalapos hölgyre. A nő lénye akár egy fekete folt, fekete lyuk a képen. Mintha elnyelni készülne mindent, a kávés csészét, az üres vázát, az asztalt, a virágcsokrot, majd legvégül a kép szemlélőjét is. Kérdés, hogy maga a fotográfus életben van-e még? Túlélte-e ezt a pillanatot?
0: A kékruhás nő kalapácsával az asztalra csap. A szereplők csak nem leesnek a székekről. Színes fények akár egy vetélkedő műsorban. A kékruhás nő bekapcsol egy magnót. A következő szöveget hallja.
1: Kreatív életszemlélet információs anyag. Anna Józsi Karesz. Ön most rálépett a létismerethez vezető út nem teljesen kockázatmentes útjára. Mielőtt tovább lép, át kell gondolnia, hogy tisztában van-e a megismerés veszélyeivel, a tudatfejlődés kockázatával, és valóban akar-e tovább haladni. Az út kockázata abban rejlik, hogy a tudás útja, az idő útja egyirányú, amelyen nincs visszafelé járási lehetőség, bár az élet ismeri a leépüléssel járó visszautat is. Önnek most kell dönteni abban, hogy elindul-e az ismeret feltáratlan lépcsőin, a mindenség szerveződési törvényeinek a megismerése felé.
0: Csend. Senki sem mozdul. A nő feláll, megigazítja a ruháját, kényelembe helyezi magát, visszaül. Megigazítja a mikrofont.
1: Sziasztok! Sziasztok! Kérem, hogy mindenki felelősségének teljes és korlátlan tudatában válaszoljon a kérdésekre. Józsi, tedd el ezt a szendvicset. Az iskolában is ettél az órán?
0: Kényelmetlen feszengés.
1: Anna! Jól vagy? Miért nem figyelsz? Nos, te például mire gondolsz, ha mondjuk a piacon kék színű posztót látsz?
3: Hogy szép festéket használtak, a legszebbet, az angyalokét.
1: Anna, meg tudnád mondani, hogy szerinted milyenek is az angyalok?
3: Az angyalok szépek, de nem úgy, ahogy általában a szépségre szoktunk gondolni, ők egyszerűen mindenhol ott vannak.
1: Ez a te tapasztalatod? Empirista vagy? Ebéd közben vagy a vacsoránál mi a helyzet?
3: Akkor is jelen vannak. A falhoz dőlnek, úgy hallgatóznak. És majdnem elfelejtettem, igen, fogpiszkáló van a kezükben.
1: Szóval Anna, te azt állítod, hogy a fogpiszkáló, mint angyali kellék ábrázolása, kimaradt a szent könyvből?
3: Igen. A tengerparton ülve pontosan erre gondoltam. Határozottan ez a véleményem. Ez azóta se változott.
1: Karesz, a túlzott megfeszülés milyen hatással van rád? A terménybetakarítás időszaka alatt szoktál-e izgulni?
4: Nem is tudom.
0: Szokott.
1: Józsi, te milyen információk alapján következtetsz erre a furcsa dologra?
0: Karesz állandóan nyugtalankodik, amikor én a traktort vezetem.
1: Karesz, Józsi hogyan vezeti a traktort? Netán újságot olvas közben? Vagy tisztítja a körmeit?
4: Én oda lenne állok a csomák között.
0: Ilyenkor elég nagy a por.
1: Ne haragudj, Józsi, de most hagyd kibontakozni a Karest is.
4: Én állok a porban, ahogy Józsi is mondta, és a zúgásból próbálok következtetni, hogy merre jár a traktor.
1: És ilyenkor hogyan jelentkeznek a tünetek?
4: Inkább bizsergést érzek.
1: Józsi, te tudsz róla, hogy Karesznél milyen lelki-testi folyamatok zajlanak, amíg te a traktorban ülsz? Georges Braque egyhelyütt azt mondja, hogy a féken tartott szenvedély nem esít.
0: Erről nem mondott semmit a Karesz.
1: A terménybetakarítás idején érzel-e magadban egyéb vágyakat? Érzel-e magadban késztetést arra, hogy megölej egy fekvő szalmabálát?
4: Nem tudom, hogy merjem-e mondani.
3: Mi tart vissza téged, Balogh Károlyt, hogy egyszer végre kimondasz?

0: az igazságot.
1: Nem is tudom. De ez tényleg most kellene? Mégis sokan vannak.
0: Karesz.
1: Jó van, no, de hát...
0: Legjobb, ha végre megszabadulsz a kínzó gondolatoktól.
1: Az a gond, hogy ez nem is annyira kínos.
0: Akkor meg mi a baj? Karesz, mi izgat fel téged leginkább?
1: Engem leginkább az állatok izgatnak fel.
0: De Karcsi!
2: Karesz, ne hülyéskedj!
0: A házi állatok? A szárnyasok? Netán a ragadozók? Milyen fajokkal állsz kapcsolatban, ha lehet ezt komoly kapcsolatnak nevezni, amely köztet s köztük szövődik?
1: Hát ezt már nem...
2: Nem akartalak megbántani. Bocs, Karesz.
0: Balogh, Karcsi. Mit tettél az állatokkal?
1: Nem is tudom, egyszer ott álltam a búzamezőn. Lengedezett a szél, sütött a nap. Éreztem valamit belül.
0: Nagy szerelem volt ez?
1: Szokták mondani. Én már hallottam valahol ezt a mondást, hogy a szerelem vak, de nem állítom, hogy igazam lenne.
0: Egy percig sem gondoltad, hogy jól van, ami van?
1: Sose gondoltam, hogy jól vagyok, de abban a pillanatban igen. Megkísértett az állatnak.
0: A szent iratokban ez áll. Ekkor az óriások megharagudtak rájuk, és elkezdték az embereket enni. És elkezdtek vétkezni a madarakkal, és az állatokkal, és a csúszómácokkal, és a halakkal, és felfalták egymás húsát, egymás vérét pedig megitták. A föld pedig e törvénytelenség láttán jaj veszékelni kezdett. Hiszel az örök létezésben, Karesz?
1: Ki hisz ebben, most mondjátok meg, de most tényleg, különben nem csinálnánk rosszat.
0: Ezzel azt állítod, hogy olyanok vagytok, mint a gyerekek?
2: Persze. Milyen kérdés ez?
3: Minden nap elmegyek, vagy négyszer bevásárolni, az nem kevés. Honnan a csodából jutna nekem az eszembe ilyen?
2: Pláne, mikor siet az ember.
1: Nehéz ez a baszott tekevas.
2: Pont ezt mondom én is.
1: Szóval mi ezt mondjuk.
3: No, mondjuk amikor levágom a csirke fejét, az nem egy jó érzés, de hát tehetek én mást?
0: Akkor esetleg van ilyen érzésed, Anna?
3: Hát nem is annyira az ördög, mert mit tudom én, mi az az ördög? Csak azt mondom, hogy nem valami jó ez már a szaga is. Tudjátok, olyan...
0: Nem gondoljátok, hogy ezt profibban kéne csinálni? Vagyis amikor lecsapod a fejét a kacsának, akkor egyszerűen nem szabad ott mélyen érezni.
2: Nem vagyunk mi olyan mélyek.
1: Mi nem.
3: Csak amikor elmentem a tengerre, ott volt ilyen, hogy is mondjam, ilyen szentimentál.
0: Ezt hogy érted, Anna? Fejtsd ki bővebben.
3: Mintha az a nagy kék rész valami belsőség lenne.
0: Anna valószínűleg Prométheusz májára gondol.
3: Mint a köze lenne hozzám, értitek?
2: Én nem teljesen.
0: Akkor ez a szentencia magyarázatra szorul.
3: Sokkal inkább köze van hozzá, mint bárminek.
0: De ebben benne van a keselyű is, aki kicsipkedi a félisten máját.
1: Nekem ez nincs meg. Ez a május hiányzik. Nem tudom, hol voltam, amikor ez történt. Lehet, hogy Józsival éppen aznap féregtelenítettük a kutyámat. Őszintén mondom, fogalmam sincs.
0: Jó, Karesz, neked nincs. De itt a példa, hogy Annának megvan.
2: Meg az a máj is olyan nagy. Ha böllérkéssel dolgozom, akkor könnyebb vele elbánni. De ugye a jó penge manapság ritka? Azt kell, hogy mondjam, már a böllérek sem a régiek. A disznó nyakát is rosszul vágják el. Az meg lelógó fejjel eszeveszetten rohangál körbe-körbe, nem tudja, hogy most mi is van. Eszébe se jut, hogy meg fog halni, csak furcsálja ezt az egészet.
1: Ahogy mi is.
0: Azt mondod, Józsi, hogy a disznónak ezt éreznie kéne?
2: Azt mondom, hogy ezzel a rosszul végrehajtott akcióval csak még jobban összezavarják azt a szegény állatot. Aztán ez kihat mindenre, a hús minőségére is.
0: Pedig a halál élményét még az állatoknak is fel kell tudniuk dolgozni.
3: Azt nem lehet, hogy csak úgy belevágunk a nyakába egy kis baltát.
1: A disznónak is jogában áll tudni, hogy kivel áll szemben. Ennyi.
0: Jó, de most ne szakítsátok félbe Annát. Térjünk vissza a régi témához. Karesz, ha úgy vesszük, maga a búzamező tábla is egyfajta tiszta, leszűrt geometria. Nem lehet ebbe beleérezni magát, a tagolatlant, a végtelent?
1: Én nem mondanám, hogy nem, de az se, hogy igen. Válasz helyett ki kéne menni, mármint egy búzaföldre, megállni és megnézni, hogy az mit is tud. Mert így széken ülve, pláne este felé, az ember csak igen nehezen tud visszaemlékezni az életre. Vagy nem is tudom. Ti hogy vagytok ezzel? Most ez akkor mi? Van, hogy a búza nem is búzára emlékeztet. És akkor ugye jön a kérdés, hogy mi is az a búza? És kik vagyunk mi? Ez attól is függ, hogy reggel nézed, este vagy délben.
0: Milyen a déli búza, Karesz? Ezt még mondd el, aztán persze visszaadom a szót Annának, ugyanis ő kezdte el ezt a fonalat.
2: olyan ez, mint egy pókháló.
1: Télben egyszerűen utálom.
0: Miért éppen délben? Mit jelent neked személy szerint a délidő?
1: Az előbb azt mondta, hogy visszaadja a szót Annának.
0: Jó, de azután visszatérünk arra, amit Karesz kezdett el mondani.
3: Igen, igen, emlékszem, szóval ott én elgyengültem. Nem tudom hogyan, de úgy éreztem, mintha elátkoztak volna.
0: A kékről beszéljen, Anna.
3: Most is arról beszélek, mindig arról beszélek.
0: Ez egy állandó uralkodó motívum? Mint a nagy festőknél?
3: Én nem tudom micsoda, de egyszerűen nem hagy békén. Lehet, hogy történt velem valami. A múltkor is festettem a nővérem szobáját, és ott is előjött a kék fóbiám. Egyszerűen képtelen voltam a kék színt a falra kenni. Sikoltoztam és ordibáltam.
1: Ez hihetetlen.
2: Erre még én is azt mondom, hogy ezt a nőt kezeltetni kell.
3: Az anyádat kezeltes, Gyózsika.
2: Jó, jó, én az igazságot mondom.
3: Hol az igazság? Hol, bazd meg? Te tudsz valamit?
0: Anna, most, hogy itt vagyunk, mégis mi történt a tengernél? Tudatosítani igyekszem bennetek, hogy ez már a kezelés része. Ugyanis megpróbáljuk közösen feldolgozni az általatok megélt eseményeket, tényeket, amelyekről azt hiszitek, hogy örökre megmásíthatatlanok. Hogy örök nyomot hagyott bennetek. Mert miről is van szó? Verbalizáljuk magunkat. Forradalmi verbalizáció. Önkifejezés? Hallották már ezt a kifejezést? Ja, igen. És itt kontempláció szerepére szeretnék kitérni. A traktor mellett a világban más gyönyörű dolgok is vannak. Például egy fűcsomó. Vajon miért mondok én fűcsomót? Milyen érdekes, nem? Mert adja magát. Ugyanis a fűcsomó, hogy úgy mondjam, hasonló faunának a gyümölcse és esztétikai megnyilvánulása, mint amelyik a fémből készült ekevasé. Lehetséges-e szeretni a fűcsomót? Lehetséges-e közösülni vele? Ezt kérdezte élete végén a nagy Salvador Dali is. Nos? Van-e önökben, ezt kérdem én, elég alázat, hogy meglássanak egy sejmes, tenyérnyi zöld rostot? Mondjuk épp lábvakarászás közben. Ismerik Bach billentyűs hangszerre írt nagyszabású művét? A Voltemper írte klavírt?
3: Érdekes gondolat.
2: Nem rossz kérdés.
0: A mesztelen talp, ha érintkezésbe lép egy fűcsomóval, de említhetném itt a mohákat is, akkor bizonyos finom hullámokat küld az agy felé.
2: Általában használt szandálban vezetem a traktort, ez így csak ritkán történik meg.
1: Nekem most is vízfolyagos az egész bokám, pláne egy aratáskor.
2: Nálunk ez sokkal bonyolultabb.
1: Raktapasz, az jó.
3: Az jó, tényleg?
1: A bosa mindegy, hogy melyik.
0: Az időjárás tudomány szempontjából szükséges megemlítenünk egy jelenséget. Lássuk be, hogy az időjárási jelenségek mindig túlmutatnak önmagunkon. Mindig van valami lényegesre utalnak.
3: A kék színt hagyjuk ki a buliból.
2: Én csak az igazságot mondom.
3: Te tudod, hogy mi az, Józsi?
1: Nem csináltunk is semmi rosszat.
3: A nő ordítani kezd az emelvényen, a többiek feszülten ülnek.
0: A vihar! Bizonyára ismerős. Mindenki találkozott már vele. A művészet egyik állandó toposza. La Tempesta néven bukkant fel Joseph Haydn este című szimfóniájának utolsó tételében. Vajon át tudjuk-e érezni, mit is láthatott Haydn azon az alkonyaton? Vivaldiról nem is beszélve. De gondolhatunk Giorgione festményére is, amelyen egy anya szoptatja gyermekét, miközben iszonyú mennydörgés vonul át a tájon. A villám maga a nagy Zeus, aki éppen megölni készül a szerelmes pásztorfiút és a gyermekes anyát. E két titokzatos szereplő nem más, mint Jászon és Démétér, akiket megtalált az Isten haragja. De lépjünk egy másik szűz területre. Már is ott találjuk magunkat a romantika közelében. A 19. századi zenei szimfóniák ereje, dübörgése is képes megidézni e természeti hisztériákat, ezt a mindent elsöprő isteni lendületet. A rémes tombolás eufóriája közepette, hajlamosak vagyunk többre értékelni a történteket. Kapkodva vonszolódunk fától fáig, általános fulladás tünetek a szélörvényben, egy láthatatlan súlymalomköve feszül a mellkasra, ezernyi falavér tört, ág, gyökér, fészek, tojáshely röpköd az ág felé, az ég felé, a vihar, mint valami 19. századi romantikus szimfónia. Elégtétel és újabb lehetőség, hogy a kívülről támogatott emelkedettségben mégis visszanyerjük az újrakezdés esélyét.
1: A nő kifullad. A többiek elképedve bámulják. Józsi feláll, az ujjait mozsolja.
2: Én éppen a budin ültem, amikor azt láttam, hogy a kapor a kertben elkezd hajladozni.
4: Igen, jól hallottátok.
3: Józsi, de mi köze most ennek a témához?
2: Tehát én is csodálkoztam, éppen ez az. Én is csodálkozom, hogy jutott ez az eszembe.
1: Józsi, csak azt akarja mondani, hogy jött a vihar.
2: Látod, a karesz érti, baszd meg. Minek magyarázzak én,
3: hogy... Jó van, attól, hogy a kapor megmozdul, én még azt nem tudhatom ugye, hogy mi történik.
1: Csak nyugi.
2: Te, aki itt élsz, nyugodtan kitalálhattad volna. Itt élsz, vagy nem?
3: Mégis mi ez? Találós kérdések délutánja.
1: Kvíz. Nem lettél még ilyet?
0: Csend! Csak egy pici csendet. Az önök szíve joga, hogy bármit beszélhetnek. De ne felejtsék, hogy a kezelés az önök számára kötelesség, és ilyenkor illik betartani a szabályokat.
1: Tehát szabályban vagyunk.
2: Nem is mi jelentkeztünk.
3: Engem mindig behoznak.
2: A nő felugrik.
0: Elkövettek valamit, vagy nem?
2: Bocs, de Anna azt mondja, hogy ez itt nem bíróság. Akkor meg miről beszélünk? Van értelme itt szónakolni? Már teljesen kiszáradt a szám. Meg szarnom is kell.
3: Józsi, ha nem bírod a feszültségeket, menjél ki szarni.
1: Csak utána mosakodj meg.
0: Ez a lehetőség itt mindenki számára biztosított.
3: Józsi lázadó típus.
0: Józsi, nem szokta kimosni? Foci után se?
2: Most mi van? Tudjátok mit? Nem megyek el, kibírom.
1: Józsikám, nem érdemes visszatartani. Most erre büszke vagy?
3: Pont most.
2: Miért ne lehetnék büszke? Igenis, büszke vagyok magamra. Hogy miért, azt nem tudom, de büszke. Nem a szarás visszatartása miatt. Nem. Csak úgy. Szeretem magam. De ez most nem szentimentál vagy mi. A múltkor is álltam a tükör előtt, éppen a fürdőszobából jöttem ki, és azt láttam, hogy elég szép alakom van. Szerintem még a zsírpárnák is jó helyen vannak. Szóval van bennem valami, amit lehet, hogy csak én látok, de ez a valami olyan tökéletes, hogy mint egy újonnan összecsavarozott traktor.
0: Hát lehetséges a szerelem egy férfi ember és egy traktor között.
3: Ez a harmónia, nem? Vagy idill, vagy... Hogy is van ez?
0: Pastorál, Anna, pastorál. Képzeljük azt, hogy ez a vidék itt Arkádia. Antik pásztorok és nimfák gyönyörű lakhelye.
2: Kértem is a feleségem, hogy fényképezzen le. Bevallom, imádok mesztelenkedni, ezért odaálltam a traktor elé.
1: A nő bekapcsolja vetítőgépét. A falon megjelenik a traktor mellett pózoló Józsi mesztelen fotója.
0: Ezen a különös jelentőségű fotográfián a szépség esztétikai hordozója a traktor mellett pózoló Józsi. A kép maga a tökély. Józsi akár egy antik pásztor. Mondhatjuk azt, hogy Józsi újkori reneszáns stílusban készült aktfotója képes felidézni Caravaggio hasonló témájú alakjait. Igen, természetesen. Az még inkább természetes, hogy Józsi nem egy aranyszínű, felnyitott fedelű, díszes csembaló mellett áll, hiszen ez a kellék, vagyis instrumentum már korántsem olyan komoly attribútum korunkban, mint volt annak idején. Tehát röviden összefoglalva, nálunk a házi csembaló már régen a perifériára szorult. Itt az eperfákról hemzsegő alföldi régióban sose volt elterjedt a használata. A gyümölcsös kertekben talán. Talán egy-két nemesi kúria dohos falai között. De ez számunkra nem releváns, ugye? Barátaim, én azt szeretném, ha szívemből és lelkemből jól kiállható lenne ez a gyöngéd muzsika. Jól kihallható lenne ez a gyöngéd muzsika, ami én vagyok. Ami mi vagyunk. Amivé lenni szeretnénk. Még a legnagyobb bűnös is Istent áhítozza.
1: A csembalista ezt demonstrálja.
0: Mert merészeljünk őszinték lenni. Csak gyöngéden, gyöngéden, gyöngéden. A földi lét csak múló fájdalom. Felállni!
1: A nő óriásit üt a kalapáccsal a kis asztalra. Józsi, Anna és Balogh Karcsi feláll. A nő a pálcájával vezérel.
0: Karkörzés jobbra, aztán balra.
1: Mindenki hatalmasakat köröz a karjával, miközben a csembalista egy francia zeneszerző Skiták bevonulása című művéből játszik. Egyre nagyobb extázissal tornáznak. A zenemű is extatikus ismétlésekkel teli. Mindenki kifogott.
0: A terápia utolsó szakasza következik. Fontos, hogy megpróbáljuk feldolgozni, ami történt. Ezért van ez a kultúr és pszichohistóriai beszélgetés. Figyelem! Most és utoljára itt minden önökért történik.
2: A nő elővesz egy hivatalos jelentést, a fény Annára vetül, majd Józsira, aztán Kareszra. A csembalista 2-3 diszonáns hangot játszik.
0: Szóval...
1: Kérem, meddig tart még ez az egész?
2: Meddig?
3: Mit akarnak tőlem, fáj a szemem?
2: Csak a fény miatt.
1: Olcsa már le a lámpát!
2: A nő feláll, kezébe vesz egy papírt, felolvas, közben figyeli a többiek reakcióját.
0: Anna, ön több éve súlyos, pszichotoxikus állapotot súroló, borderline személyiségzavarban és politoxikomán függésben szenvedő személy, aki több mint 80 esetben került ön és közveszélyes cselekedetei miatt terápiás intézményekbe. Legsúlyosabb esete egy gyilkosság és egy öngyilkossági kísérlet volt, amit egy tengeri üdülőtelep 6. emeletén követett el. Állapota azóta sem javul, késsel fenyegetőzik, égőgyertyával sétál a lakásban, nyitott ablakban ül és ruhátlanul mutogatja magát. Ágyneműjét kiégeti, gyakran a fürdőkádban alszik.
2: Csend. Anna majdnem öklendez.
0: Emlékszik, Anna?
2: Anna lehajtott fejjel áll mozdulatlanul.
0: A gyermekére emlékszik?
2: Anna hófehér és mozdulatlan. A haját igazgatja.
0: Emlékszik az arcára?
2: Csend.
0: A kezére, a homlokára, a bőrére.
2: Anna kifakad.
3: Mit akarnak még, mit?
0: Csak annyit, hogy emlékezzék.
2: Anna emlékezni próbál.
3: Most is hallom. Hallom, ahogy szuszog, ahogy alvás közben mindig. Nem, ő nem halt meg, most is keres, én tudom. Éjszaka odaállok az ajtóhoz, belenyomom az arcomat a kiálló szálkákba, és várok. De nem jön. Nem fog bejönni. Nem jön, mert nem akar megsérteni. Én meg olyankor egész testemben fájok, egész anyaságomban fájok, de ő nem engedi, hogy megérintsem. Egész lényével kérlelhetetlen.
0: Anna, hogyan történt? Milyen volt az a viharos este?
2: Csend.
3: Először csak nézett rám. Nem értette. Mosolygott. Aztán még nevetett is. Jaj, hogy nevetett. Pedig én nem tudom elviselni a nevetést. Semmilyen nevetést. Nem bírom, értik? Azt hitte, hogy csak játékból folytogatom. Egyre erősebben szorítottam. Csak szorítottam.
2: Anna a földre esik.
3: Aztán ott hagytam őt a szobában. Kimentem. Majd az erkéről le a mélybe. Nem tudom hogyan, de túlértem a zuhanást. Feküdtem a homokos parton, és bámultam a tengert, azt a vakító kékséget. És tudtam, hogy soha többé nem lesz semmi. Soha többé.
2: Csend. A nő lapoz.
0: József Károly. Az önökre vonatkozó diagnózis igen súlyos. Önök nem tartózkodhatnak az utcán, hiszen pszichotikus síkon, agresszív, közveszélyes szexuális idegzavarban szenvednek, így nem élhetnek otthonukban sem. A zárt osztályon kivételes terápia keretén belül kezelést kapnak. Ezekkel kapcsolatban törvény rendelkezik. Önök kétes egzisztenciájú emberek, akik bekóborolták az egész országot. Miután a tettenérés megtörtént, önök késsel próbálták átvágni csuklójukat és az áldozat nyakát. József és Károly a betegségtudat teljes hiányával jellemezhető, skizofrén személy. Több ízben követtek el szexuális erőszakot kiskorú egyéneken. A szabad elengedés az önök esetében teljességgel kizárható.
2: Csend.
0: Emlékeznek?
2: Csend.
1: éjjel felébredtünk, és miután kielégítettük egymást a Józsival, kimentünk terepre.
0: Terepre?
2: A Karesz ezt így mondja.
1: Jártuk a terepet. Ez a mi közös szóhasználatunk.
0: Volt önöknél kés, vagy egyéb szerszám?
2: Rozsdási lett. Törött olló.
1: Meg madzag is.
0: Élvezték?
2: Akkor igen.
1: Mintha újjászülettem volna.
2: Igen.
0: Ezt meg hogy értik?
1: Olyan, mint a repülés.
2: Másra nem emlékszünk.
1: Semmihez se hasonlítható repülés.
2: Repültünk.
1: Az áldozatok vére, akár a festék, sose éreztem, hogy valódi volna.
0: Már régóta van ilyen érzésük?
2: Gyerekkorom óta.
1: Aztán a saját vérünket is kirengettük.
0: Ezt úgy értik, hogy sebet ejtettek magukon is?
2: Magunkon is szeretjük kipróbálni.
1: Szabadok vagyunk, nem?
2: Csend. A nő feláll, oda sétál Annához. Felsegíti a földről, a kezében nyom egy papírt, amin, ez is a terápia része, egy Pilinszky vers áll. A nő és a csembalista távozik. Anna egy ideig bámulja a papírost, majd akadozva felolvassa a szöveget. Józsi és Karcsi mozdulatlan.
3: A pokol térélmény. A mennyország is. Kétféle tér. A mennyország szabad. A másikra lefelé látunk, mint egy alaksori szobában. Föntről lefelé láttunk. Mintha egy lépcsőházból kukucskálnánk lefele egy akarattal nyitva hagyott felejtett alaksori szobának ajtaján át. Ott az történik, ami épp nekem kibírhatatlan. Talán nem egyéb, kibontanak egy rongyos ládát, lemérik hány kiló egy hattyú, vagy ezerszeres ismétlésben olyasmiről beszélnek azzal az egyetlen lényel, kit szeretek, miről se írni, se beszélni nem lehet, nem szabad.
2: Hirtelen felizzó erős fény, majd sötét.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: hallod, de piroska, ne lépj a tilosba, mert forró jár, aki az úttestre lelép. Figyeld meg, Erzsike, hogy vajon jelzik-e, hogy szabad már az út, és átmehet
1: Tilos
0: a
1: jó.
0: Nappal meg este, úgy lépj az úttestre, a zöld a lámpan, mert ez
1: az irodalmi lépegetőt hallottátok.
0: Mindig maradj álva.
1: És a műsor első felében a Pont Műhely volt vendégünk, Szegedi Szabó Béla, a Kék Árnyalat című hangjátékát adták elő. Reméljük bejött. Hallgassátok tovább a Tilost.
0: Hát épp az úttest között én hallom ilyetten. A hangszóró bömbölget, az a kopasz gömböldet, füstét állja meg, mert sárga volt a szín. Megszólal a külön síp, rendőreptárs külön síp, barátságos mosoly a szemén. Vitázni nem lehetett, a tömeg kinevetett, szégyenkedve itt voltam elén. Hallod, de piroska, ne lépj!

kérem, a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted, befejed, veszed, rendőr ismét figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. És egy sarkon, ahol nincsen jelző lámpa, én átszaladtam ott a rendnek fittyed hányba. Jaj, hol is volt a fejem, nem a kijelölt helyen, mert a meszelésre nem vigyáztam én. Rendőr elvtárs meg helyszínbírságot érte, aztán a 12-es autóbuszhoz érve. Jött egy írtó nagy iram, eredmény bokapitam, és a nadrág szakadt pont a közepén. Megszólalt a külön síp, rendőr elvtárs külön síp, te is így jársz, hogyha nem ügyel. Kitam ruha szakadás, munkáról lemaradás, mindez nincs, ha idejébe kell. Hallod, de piroska?

szemedre, a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben baj lesz, Marci, jobbról taxi, balról hoci, teherkocsi, oldalbusz jön nagy vágtatva, motországod a hátadba, csörömpölve, csengve, zengve, két villamos robog szembe, 102 jármű jön egy szakba, megszédült a forgatagba, rendőre.

0: gyorsan.
1: Jó reggelt kívánunk, jó estét, jó napot, hát nem is szóval, 5 óra van, sötét van, és Tilos Rádió tematikus nap, gyűjtők napja, 2.15.37.73, három remek férfival ülök itt, Bence, Tóth Bence.
2: Szevasztok.
1: Cukrosi Mike.
3: Szép jó estét, szervusztok.
1: Bővíz Feri.
4: Hello.
1: Ferenc, Feri, hogy szólíthatlak?
4: Gyurikám, hogy jól esik.
1: Igen, tessék, három remek ember, az közös bennünk. Én is gyűjtő vagyok, de én álltam most itten csak brácsáznék, hogy mindenki gyűjt valamit. Szerintem akkor így menjünk sorba, Bence.
2: De kezdjük talán a vendégekkel.
1: Ferenc. Mióta?
4: Mit mióta?
1: Hát mióta gyűjtesz?
4: Valamit, vagy
1: mit?
4: Bármit?
1: Bármit.
4: Hát
1: mi a fő? Hát te sokféle dolgot gyűjtesz.
4: Igen.
1: Na, valami...
4: Kezdetek?
1: Ja.
4: Szerintem a...
1: Oviba már.
4: Mondjuk iskola. Gyufás doboz. Igen.
1: Hát azt szerintem sok embernek volt.
4: De nekem volt egy speciális területe, csak külföldi.
1: Ja, már akkor is ez a nyugat majmolás. Vagy ez orosz is ment
4: vele? Volt benne, de nagyon érdekes volt, hogy valahol akkor döbbentem rá a két tábor különbségére, hogy amikor láttál egy olasz és angol gyufát.
3: Az egyik meggyulladt a másik.
4: Nem, a

0: színessége, a fajtái, a sokrétűsége, a mérete, a sorozatok, míg a szocialista gyufák ilyen egyen és szürke és barnák voltak, ezek gyönyörű celofánba csomagolt városképekkel, és különböző színű fejekkel.
1: És akkor megvilágosodott a fejedbe a marxizmus nem, és nem, a liberális
0: ennyire tudatosan nem, de valahol olyan érdekes volt a különbség nagyon. Tehát ez volt, ez mai napig meg is van, mindenféle de továbbra is csak a külföldiekbe, és ez mindenféle anyagi haszon és előnyszerzés. Tehát függetlenül ez csak tiszta gyűjtés.
1: De mondjunk egy számot. Hány?
0: Hát olyan 5000 biztos van különböző.
1: Ez kemény, ez kemény.
2: De egyébként az anyagi haszonszerzés az lenne itt motiváló?
0: A gyufában?
2: Igen, az
0: biztos, hát minden.
2: Ennek gondolom nagyobb piaca van, mint.
0: Mint? Szerintem mint, nincs már.
1: Nekem annyi háttértudásom van, hogy a következő lesz a telefonkártya. Uh-huh. Tehát a Ferenc az profi is egyben.
0: Uh-huh. Az a 90-es években kezdődött, elmentünk Horvátországba nyaralni, 93-4, és akkor egy ilyen roviny látképű, színes plasztik lapocskával telefonáltunk haza, és abban én beleszerettem, mert olyan praktikus volt, egyszerű volt, színes volt, szép volt, és akkor tulajdonképpen onnan ered a
1: megszólított
0: telefonkártya gyűjtés, hogy nem bélyeg, mert annál nagyobb, nem olyan sérülékeny, mint a bélyeg, nem olyan nagy, mint egy képeslap, úgyhogy tulajdonképpen azóta
3: arról van szó, ugye, bocsánat.
0: Plasztik lapocskák. Igen, klassz, igen, így van.
2: Ezeknek de volt a néha a Blahalúza téri aluljáróban
0: nyugati. Amikor volt az arany időszakban, ott 8-10 álltak egymás mellett.
1: És állult a hadsereget.
2: Minden. Albumokban, celofánba fűzött, vagy ilyen.
0: Nyugati, szigorúan nyugati. De olyan, hogy Európa
1: és az egyik a Feri volt.
0: Nem, én ki nem álltam soha oda, de sokat jártam én is hozzájuk.
1: És így mutassál valami izgit, vagy megvan-e neked a XY?
0: Hát ez egy idő után, ez egy belterjes körpű minden gyűjtés, tehát itt volt minden, hogy beszerzési forrás is volt egybe, akár gyűjtésre, akár egyéb.
1: De itt a készpénzért cseréltek gazdát?
0: Bármi vagy, volt itt.
1: Tehát lehetett
0: bármi,
1: barter, persze, tehát hogy nekem van két persze, izém.
0: Nem. Sőt, itt volt a leasingel telefonkártyák, amikor egy különleges telefonkártyát akartál, vagy szerettél volna, és hogy az legyen üres, mert az volt a lényeg, akkor megtanulták az ottani járókelő emberek, hogy oda mentek ezekhez a gyűjtőkhöz, elkérte a telefonkártyát, lebeszélt egy összeget fel ott a fülkén, és visszavitte, és kifizette a 40-60-80 forintos.
1: De mi, az miért érdekes, hogy üres?
0: Hát mert egy komoly értéket visszakapsz, tehát veszel 800 forintért egy telefonkártyát, ja, minek legyen
1: tehát
0: rajta.
1: Tehát gyakorlatilag eladod a telefonási lehetőséget van, rajta, van, és van, neked meg megmarad a...
0: De komoly.
1: És hogyha elszalad vele a csáv.
0: Volt, de hát...
1: Veszélyes dolog. De
0: egy idő után ez kialakult.
2: És nem volt ennek esélye, hogy az átfordul, hanem hogy pont a érintetlen, vagy le nem beszélt telefonkártya lesz az, ami értékesebb lesz.
0: De voltak. A telefonkártyán az a különbség, mondjuk a bélyeghez képest, hogy a bélyeget látod, le van pecsételve, vagy nincs. A telefonkártyán nincs különbség, abban, hogy van-e rajta egység, vagy nincs. Innentől kezdve mai napig, amin van egység, azt csak te tudod maximum, hogy rajta van, kutyát nem értek.
2: Ja, és a 96-ban még ezt le lehetett ellenőrizni, ja, a szomszéd.
1: De volt rajta 200 forintban, azért nem nagyon lehet telefonálni.
2: Még nincs telefon, amiben bedughatnád, szerintem
3: annyi betelő járók vannak.
0: Persze.
3: Vagy...
0: Gyönyörű színes képek. Tulajdonképpen színes képek, csak plasztik lapon és telefonási lehetőséggel.
1: És neked ebből mennyi van?
0: Telefonkártyából?
1: Hát figyelj,
0: gyűjtemény, vagy mennyiség.
1: Hát miért az két külön dolog?
0: Hogyne. Hát van, ami a gyűjtemény, abból mindegyikből egy, és aztán vannak, amik...
1: Az, ami cserebere
0: eladni. Jön hozzá, így van.
1: Mert hogy te jársz ilyen, hogy hívják ezt, bőrzék?
0: Sőt, és akkor is bőrzék.
1: És akkor adsz, veszel.
0: Pontosan.
1: És akkor ez tulajdonképpen egy adott pillanaton tud lenni jövedelemszerző tevékenység.
0: Hát nézd, ha úgy veszük, a gyűjtő is jövedelemszerző tevékenységet végez, mert szeretne a kisebb értékű gyűjteményi darabjáért kapni egy nagyobb értékűt, tehát mindenképp...
1: Hát a verját, mit a kollega szotyi zacskókat gyűjteszél, az nehezett.
0: Hát ahhoz cserepartner találni.
2: Majd, ha rám kerül a sor, elmondom, mennyire nehéz. Hogy van-e értelme egyáltalán?
0: Annyit hagyd mondjak hozzá, ez a szocsi zsatkoz, hogy körülbelül olyan 20 éve nagyságrendileg járom a Európát, Magyarországot gyűjtési dolgokkal foglalkozva, régi kollégákkal, és azért van egy-két dolog, amikor azt mondjuk 20 év után, hogy ez, nézd már meg, ezt még mi se láttuk. Hát ilyen a Szotyi zacskó.
1: Tehát, hogy akkor a telefonkártya, majd azt még rátérünk a Kinder tojásra, és a telefonkártya, és akkor ezen keresztül, tehát egy gyakorlatilag ilyen szakértő vagy szóval sokat láttál már karon.
0: Vagyunk. Hát a telefonkártyából mindenképp, és hát sok minden csapódik hozzá.
1: Na de nem válszoltál darabra, gyűjtemény.
0: A gyűjtemény az szerintem egy olyan 10-20 ezer, de arra van a legkisebb idő mostanában foglalkozni. Telefonkártya mennyiség. Azért nehéz, mert tudom azt a beszélős forrást, tudom, hogy is veszek egyszerre 10 000 darab japán telefonkártyát.
1: De az nem olcsó.
0: Hát ha 10 000-et veszel, akkor összességében nem, de darabáron már azért ott lehet. Tehát egy 100 000 darab telefonkártya nem biztos.
1: És ez hol lakik, ez a gyűjtemény?
0: Mikor hol? Tehát, hogy a gyűjtemény az otthon van. Tehát
1: na, de ennek már van kiterjedése is.
0: Van.
1: Hát
0: meg
1: hát ezt valahogy katalogizálni kell, tehát van. Az, hogy elővegyél egy 1996-os milánói nem tudom mit, az tud valami rendszer kell.
0: A gyűjtés ott kezdődik, hogyha valaki rendbe tartja. Tehát nagyon sok olyan gyűjtő van, aki le van rakva stócba, vagy épp cukor egy nagy dobozba, de amikor ez már be van rakva albumba.
2: Akkor mi nem vagyunk
0: rendben.
2: Szönyek szélére leszünk állítva.
1: Na, de ezek szerint ugye van az amatőrgyűjtő, és van a profi, aki egyben amatőr is, de profi is, nem? Tehát igen, tehát ez egy könyvtár.
2: Ferenc kifejezetten a profi gyűjtő.
3: Igen, teljesen profi, persze. Hát én most tudtam meg, hogy nem csak én vagyok ilyen defektes, mert most mondta Feri, hogy havonta vagy két havonta van cukorgyűjtőknek ilyen bőrze. Hát én életemben nem hallottam. Hát,
1: azért milyen perspektívák állnak előtted?
3: Nem? Persze. Hát ezt hozta a 21. század.
1: És neked hogy indult ez a cukor dolog?
3: 82-ben vagy 83-ban voltam először külföldön, Bécsben. Az egyik barátomnak a nagybátyja kint lakott, és oda kimentünk ilyen 4-5 napra, és elvitt minket természetesen cukrászdába, kávézóba, és akkor megláttam, hogy vannak ilyen nagyon, nagyon jó pofák. Hát nálunk akkor még szerintem se híre, se hangban nem volt.
0: Mint egy ufával ugyanaz a hely.
3: Igen. És akkor úgy megtetszett, elhoztam, és miután ingyé volt, mert tudjátok, ki van egy hatalmas
1: külliben. Tehát ez, nem nézett oda a pincén, belemarkoltam.
3: Persze, de ez a mai napig megvan egyébként, hogy ezt így kell csinálni, hogy miután most már amúgy se ígatom cukorral a kávét, most már...
1: Akkor neked mind tele van. Az üres zacskó az él?
3: Nem, nekem mindegyikben van.
1: Ja, mindegyik, tehát
3: és, és vannak ők, persze. A feleségem meg a lányom neki általán egy fél évvel ezelőtt szelektálták, hogy melyik európai és Európán kívüli.
1: Na várjál, ne rohanj ennyire. Jó. Tehát akkor ugye az a Bécsbe, a kávéházba, ezt rácsodálkoztál, ez hogy a Nyugat-Európa milyen is klassz, hogy ott a saját izéje van, a kávé, nem tudom mi. Uh-huh. És akkor amikor jöttél rá, hogy ez már, tehát hogy a második, a ötödik.
3: Elmentünk nyaralni Olaszországba, az is tulajdonképpen munka volt, mert egy lakókocsit kellett kihúzni tavasszal, és akkor annyi volt az volt a fizetség, hogy én még kint nyaralhattam egy hétig ingyé és bérmentve. Kifizették, hogy az üzemanyagot, minden francparikát, nagyon jó volt, és akkor Olaszországban szintén előjött nekem, hogy megint csak vannak. Hát ez a nyugat, ez még mindig nyugat, és akkor ott is a presszókba, kocsmákba.
1: És akkor egyszer csak direkt kezdték.
3: És akkor egyszer csak így
1: rákattam. Igen, oda menjünk be egy kávéra.
3: A barátaimmal sokat jártunk.
1: És belépsz egy ilyen helyre, akkor azonnal így leszkenneled a izet, hogy a pulton.
3: Olyan helyre be sem megyek, ahol nincs ki kávészukor, mert hát akkor mi a manónak? Hát nem.
0: Azt hagyd kérdezzem meg, hogy hány cukorral a zsebedbe jársz, mert én úgy csinálom, hogy ahova bemegyek egy kávézóba, akkor mindig kell cukrot, mert hát csak 2-3 darabot kapsz, és azt el kell hozni, viszont a kávéba kell cukor, tehát a rendes cukorgyűjtő cukorral megy a kávézóba, hogy elhozhassa a helyi cukrot, és a kávéjába is jusson.
3: Az autóban, mert a céges kocsi volt, mindig van 4-5 darab.
0: Ismerős.
1: De neked különösen szerencsés, mert ugye a foglalkozásod az utazáshoz köt.
3: Hát amikor még kamionozok, igen. De hát én nagy részben itthon vagyok, Magyarországon, görkocsójával, tehát kis autóval járkálok, és szabad csád ideje alatt.
1: Na de hát miért a sátor aljújján is csíphetsz egy
3: természetesen persze, hát magyar cukraim is vannak, hát nem majmoljuk annyira a nyugatot.
1: Az és körülbelül mennyi lehet a darabszám most így?
3: Hát most, ahogy készültem ide hozzátok, és mint említettem, hogy a gyerekek így bedobozolták meg a feleségem, és külön rakták az európait, meg az Európán kívülit, ilyen cipős dobozokban vannak, és ezért vagyok én amatőr, mert valóban ezt, de hát gondolj bele, ezt hogy az ördögbe lehetne belerakni?
0: Tudok hát, albumot hozni neked hozzá.
3: Na de album.
2: Elkezdheted gyűjteni a cukros.
3: És ezt nézzétek cukros, meg, ez egy mutatom a kedves álljuhallgatóknak, hogy hát ezeket nem lehet.
1: Milyen áb, vagy ez valami oktaéder, vagy
3: hát, alakulat? Látjátok, ilyen különlegesek, szóval nem csak ilyen zacskókat vannak, véletlenül hoztam magammal ugye több ezer darabot, és vannak sorozatok, hát gondoljatok bele, látjátok, kedves rádióhallgatók, ezen betűk vannak.
1: És ugye a cukorból is sokféle van, tehát most már van ilyen barna cukor, nyírfa cukor, meg nem tudom, milyen.
0: Nál cukor.
3: Én ezeket sose fogom megtudni.
2: Míg az abból a legendából, amit én egyszer olvastam, hogy aki ezt a henger alakú kávé mellé adható kis zacskós cukrot kitalálta, az nagyon csalódott, mert az emberek zöme nem a középen tépi el és roppantja szét, és úgy,
1: hogy
2: akár este veszem ágában, hanem a végét sem lehet cseszegetni, és állítólag ez teljesen ellentétes a feltaláló eredeti szándékaival.
3: Sose törtem ketté.
2: Nem?
3: Én, hogyha bárhol elfogyasztom a cukrot, akkor mindig itt a végén.
1: De most már bizonyos egészségügyi okokból gondolom nem fogyasztasz
3: nem,
1: cukrot.
3: Igen, két hete kiderült, hogy nevében a végzete cukrosünket. Cukros lettem, basszus!
0: És a pirulákat nem gyűjtöd, az édeskéket? Az ugye zacskóban vannak.
3: Van egyébként talán egy egyipteres, tehát egyiptomi légitársaságtól kaptam egyszer olyat, amiben ez a cukorfolt édeskék.
2: Örülj, hogy nem Sántai Mike vagy kérszemélyi
3: kimisszemot a ez itt egy púp.
1: És akkor nyugodtan mondhatjuk cukros Mike, hát jár cukros. És akkor Bence, te hogy kezdődött?
2: Én nagyjából egy kicsit más ez a... még azt akartam megkérdezni Feritől, hogy a gyufa skatulya gyűjtők és a címke gyűjtők az két külön kaszt, ugye? Jól gondolom?
0: Valószínűleg igen. A címke gyűjtők, én a gyufa körökben, mármint se cserepartnere, soha semmi ilyesmivel nem foglalkoztam, tehát igazából nem tudom, de az érdekesség az, hogy pont idén jutottam hozzá egy ilyen banános doboznyi katalogizált magyar gyufacímke katalógusra, amit nem volt szívem otthagyni, ki akarták dobni. Valaki saját kis kacsójával vastag füzetekbe vezette föl a...
3: Vágva?
0: Ezt nem megmondom, hogy odáig se jutottam, hogy beraktam, mert mondtam, hogy ez olyan munka van benne, hogy ezt vétek az enyészet.
1: Tehát, hogy legőzölve, vagy kivágva, vagy hogyan?
3: Hát én arra gondoltam,
1: hogy akkor a tetején szakmai kérdés.
3: Körbevágva, vagy...
0: Hát a gyufacímkét áztatták egy időben, ugyanúgy leáztatták a fadobozokról, régen rá volt ragasztva, tehát az áztatós dolog volt, de mai napig lehet kapni ívbe, mint minden
2: nyomdaipari
3: tárgyalat.
2: Hol lehet kapni? Mindenféle volt.
0: Bőrzéken, tehát ami terrautóra leesett, az leesik itt is, tehát föllelhető.
1: Ami leesett, az leesik.
0: Igen, tehát így van. Tehát mondom, ívben mai napig lehet találkozni 30 évvel ezelőtti nyomdaipari
1: ívben. És akkor ezek szerint van cukorgyűjtő bőrze, vagy találkozó, vagy ennek is egy rendszere?
3: Én most hallottam.
0: Először. Van egy magyar, hagyj reklámozzam őket, az a nevük, hogy Huncut. Hunniai Cukorgyűjtők Társasága.
1: Huncut jegyzetelsz?
3: Persze. Most már itt van benne a Winchester katedrában.
0: Balatoni, Balaton Boglár, talán Lellei úr a fő szervezője, ez egy egyesületté is alakultak, ilyen, úgyhogy ők vannak, majd összehozlak velük. Mert...
3: Nézd meg, ez milyen szép, hagyj csak egyek ezzel.
0: Szeptemberben nálunk tartották az országos találkozójukat, amit mondtam neked ebből.
3: Nekem szent meggyőződésem volt, hogy csak én lehetek ilyen defektes. Egyszer próbáltam még.
1: De most ez szar
2: vagy jó? Én nem akartam.
3: Dehogy is, én örülök neki, persze, mert...
2: Én nekem mondjuk meggyőződésem volt, hogy Imike, tehát a cukrozacskokat sokan gyűjtenek.
1: Te Imike is, amikor ez elhatalmas volt rajtad a szemben, akkor a családod ilyen, hát megértően...
3: Bólogattak és húzgálták a kezüket, ahol...
1: És gondolták, hogy hát figyelj, sokat dolgozik.
3: A barátaim is, persze. Ja. Viszont a Szabolcs barátom hozott aramoktól is mindenhonnan. Hozzátartozik természetesen, hogy ezeket nem én, tehát én ezeket csak kaptam, ismerősöktől ismerek.
1: Már azért ma is bemész valahol külföldön, akkor...
3: Hát ez természetes, az természetes.
1: De ezen dolgozt, hogy elterjedjen ez, mert én csak nemrég tudtam meg a maratonon.
3: Hát, igen, mert ugye mindenhol úgy mutatkozom, meg az autón is kín van, hogy cukros imike, és akkor megkérdezik, ahova megyek, hogy miért cukros imike, és akkor én szeretettel természetesen, mintha nagyon-nagyon erőltetném, de nem, hát mondom, hogy... cukrokat gyűjtök, és akkor lehet hozni.
1: Tehát magyarul egy ismerősöd az megy valahova a Tájföldre, igen, vagy nem igen, tudom, akkor hozz három mizét ajándékba. Hát figyelj, azért akkor neki kéne állni ezt így katalogizálni valami kis...
3: Az a baj, hogy...
2: Belépsz az egyesületbe, és el fogják találni, albumokat is tudnak neked biztosítani, és megint egy új közösséget találsz.
1: Mert ez annyira szertág az dolog, hogy nem valószínű, hogy van teljes katalógus.
3: Hát biztos, hogy nem, hát minden kávézónak
2: akcióznak, úgy gondolod, hogy a Nyugat-Európa cukorgyűjtők acsarognak a kelet.
1: Nem, de ha jól értem, például a telefonkártyának lehetnek olyan katalógusai, ami törekszik a teljességre, nem? Tehát, hogy azt mondod, hogy mit adtak ki Olaszországba 78-ba, vagy 89, vagy nem tudom mikor, Burmába, és akkor van egy mint a bélyegnek volt régen. Tehát,
2: hogy... ezek szofisztikáltabb gyűjtések már szerintem, gyűjtőszenvedélyek, a bélyeg, meg a telefonkártya.
1: De van valaki?
2: Halló, igen.
4: Sziasztok, csak arra vagyok kíváncsi, szeret. Hogy mi lesz a gyűjteményel Imike halála után?
1: Hát ez minden gyűjteménynél kérdése.
3: A Szabos barátom pálinkát fog belőle főzni.
0: Ez jutott nekem is elősőre eszembe. Hogy...
3: Egyébként nagyon jó pálinkát főz, most is csak úgy jelzem.
2: Halló?
4: Hogy nem lehetne felajánlani a Nemzeti Múzeumnak?
3: A Nemzeti Múzeumnak?
1: A Nemzeti Cukorgyűjtemény.
3: Hát figyelj, hogyha
1: hát
3: azt
1: elintézed, hogy... létrehozni.
3: Egy alapítvány, igen.
0: Azt van ez a huncut, ezek valamilyen alapítványi, vagy valamilyen egyesült
4: formában. Vagy például a hat történetének.
3: Te hazafelé beszélsz.
1: Szerinted ezzel lőni is lehet.
0: Robbantani.
1: Ez a pálinka jobb vonalnak tűnik.
3: Ugye is hasznosabb.
1: Mit gyűjtesz te?
4: Én?
1: Igen.
4: Sok dolgot gyűjtök.
1: Hát mondja egyet.
4: Főleg régiségeket. Például nagyon régi káposztagyalukat.
1: Ja, ezt mondtad, ja. Jó, neked se lehet könnyű. Mert az nagy, nem? Az helyigényes cucc.
4: Hát lóg a falon a lakásban.
0: Mekkora album kell ad.
4: Ezt leesett.
1: És van katalógus?
3: Káposztagyűjtő katalóg? Vagy káposztagyaluk gyűjtő katalóg?
4: De nemrég megalapítottam az egyesületet, már van egy tagja.
3: És ki a vezér?
4: Hát én.
0: Ki a tag?
4: Én vagyok a tag is.
1: Na jó.
0: Akkor egyhangú döntéseket tudtok hozni.
1: Hello. Szóval akkor neked ér hozni.
3: Nekem ér is.
1: De azért tényleg katalogizálnod kéne. Tehát Burmából van.
3: Burmából szerintem biztos van, de mind a 8000 vagy 10000 darab azért nincs benne a kobakomban, de hogyha valaki hoz nekem valamit, akkor...
1: És akkor van valami rendszeri tájolással, tehát hogy
3: igen,
1: vannak
3: igen,
1: a csehszlovák
3: darabok. Ausztrál, mindenhol nagyon-nagyon sok helyről, minden földrészről van. Az Arktiszról és az Antarktiszról még nincsen természetesen. Úgyhogy ha valamelyik ötök arra megy, akkor...
1: Na és Bence, te hogy
2: cukkant? Én nagyjából olyan 25 évvel ezelőtt kezdtem el. A akkori általános gyűjtőszenvedélyek tárgyai azért azok valamiféle ilyen esztétikai szempontokat vettek figyelembe. Én legalábbis úgy emlékszem, hogy szalvétát, meg akár gyufás címkét is úgy gyűjtött az ember, hogy megragadta azokban megtestesülő szépség. Én meg pont fordítva voltam, a Szotyi Zacskónak a grafikai megoldásai, vagy ha néhányat mutatok, akkor talán elhiszitek, hogy az ordinári és a tehetségtelen és az abszurd és a szürreális különböző...
0: Kubai gyufa, csak ennyit mondok.
2: Ja, bocsánat, elnézést. De akkor azzal még nem ismerkedtem meg, és akkor elkezdtem ezeket gyűjteni, és igazából három fő terület van. Csapás, az egyik az a Újfehértói, Magyarországnak Újfehértó a és szerintem a világnak is a Szöki fővárosa. Van három albumom, amiben csak Újfehértóról származó.
1: De mindegyik más.
2: Mindegyik más, igen. Illetve a magyar, illetve a többi az a Magyarországon kívüli. Egy-két nap alatt valószínűleg lehetne olyan megfelelő módon kategorizálni, vagy katalogizálni, hogy
1: ez, amit hoztál, ez itt a kezemben ez, van, az tele van.
2: Igen.
3: Ezt én hoztam.
0: Üresbe gyűjtöm, vagy telibe?
2: Üresbe gyűjtöm. Igyekszem telibe hazahozni, és, azt, és akkor meg is eszem, de az a baj, hogy teljesen különböző ízlése van a világ népeinek a szotyi fogyasztást.
3: De ezt máshol is fogyasztják egyébként?
2: Hát természetesen. Amerikában például a barbecue, meg a kovászos uborka ízesítéstől elkezdve.
1: Kovászos uborkát nem lehet.
2: De van olyan, van kóser kovászos uborka ízesítésű szotyi is. Valami takomban ilyen. Megkóstolja az ember egyébként, de aztán
0: nem eszélek. Kidobod utána.
2: Persze. Tehát én üresen gyűjtöm, de igyekszem mindegyik.
3: De ez nem csak az Magyarországon kívül sehol nem a foci meccseken.
2: De rengeteg helyen eszik. Na, érdekes módon Európának vannak országai, ahol ez nem annyira. Olaszországban például egyáltalán nem elterjedt, de Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Ukrajnában, Romániában komoly szotyit.
0: Több magas zacskókban gyűjtött.
3: És ha te fogsz egy kamionnyi szotyit, és kiviszed Olaszországba egy Udine meccsre, akkor szerinted abból
2: hát lehetnek? Hát
1: meg nem is
2: megyünk, a megcsinálom. Prágában is ugye a sörrel meg a virslivel rohangásznak a meccsen a mozgóárusok. Magyarországon tök mag szotyi.
1: De verje, akkor tulajdonképpen szotyi szakértő is vagy, tehát ilyen kovászos, uborkás, kóserizet.
2: Igyekeztem utána járni nyilván, hogy magának a technológiának, igen, a pörkölés módozatoknak, a különböző napraforgómat típusoknak.
1: Olyat is ér, aminek nincs héja.
2: Nem.
1: Tehát a héjas, köpködős.
2: Héj nélküli szotyi zacskót nem gyűjtök. Egyetlen egy van, talán a gyűjteményemben az nagyon szép, egy NATO csillagot ábrázoló, szintén magyar zacskó, ami hát szépsége miatt megragadható.
1: De a designerrel nem vetted fel még a kapcsolatot, hogyha egy helyről nagyon sok származik?
2: Mindegyiket valószínűleg a gyereke rajzolta a pörkölőnek, vagy a nagymama. Tehát olyan felismerhetetlen állatok és arcok, meg figurák
3: és vannak. És ebből hány fél év van?
2: Hát olyan 500 körül. 5-600.
1: És azért,
2: hogy ilyen 30-40 országból.
1: Kapsz te is, ismernek a verok.
2: Nem, ez az, amit a Ferinek akartam mondani, amikor jó, nagyobb, hogy mondjam, szélesebb kitekintéssel bír a különböző gyűjtőtípusokat, illetve én próbáltam rákeresni az interneten, hogy foglalkozik ezzel bárki még rajtam kívül. Egyszer találtam egy embert, aki magyar volt, akinek írtam, és ő nem hitte, hogy én azt gondolta, hogy én valamivel, vagy nyilván valamilyen tréfát akarok üzni vele, mikor.
1: Vagy kölcsön akarsz kérni, és
2: úgyhogy ez egy árva vagyok, mint az újján. Tehát nem tudok én a nyugati pályán valójáróba kiállni a másodpéldányokkal.
1: De nem hiszem ezt, ami kitalálható, az kitalálható.
2: Én is azt hittem.
1: Hogy biztos van. Bár nem tudom én hol van.
0: Hát földön kívülek is vannak. Tudom róluk.
2: Itt van például, talán ez volt az első olyan zacskó, ami
1: ilyen nagy,
2: arra késztetett, hogy elkezdjem gyűjteni. Látod, ez ebben egy csomó motivum megtalálható. Amit mondom, ez egy tyúkba gyógyított, földgömbbe gyógyított Magyarországon belül lehet látni a szotyit.
1: És
0: mindez olasz.
1: Olasz színek.
2: Kékfej, inkább holland vagy luxemburgi csillagos
0: sávos,
2: és amikor az ember egy ilyet meglát, akkor elképzeli azt a folyamatot, ahogy a szotyi gyártója maga kitalálja, hogy milyen legyen az acskója, és amikor ez sikerült, tehát egy tyúkba oltott, földgömbbe oltott Magyarország, akkor elismerően csettint.
0: Azt figyelj. Az acskot gyűjtöd, amire nincs ráírva, hogy szotyi? Tehát csak napraforgó mag?
2: Igen, minden gyűjtök, a legminimalistább.
0: Nem csak napraforgós.
2: De a pirított legyen az a lényeg.
1: A nem pirított nem ér?
2: Nézd meg, tehát különböző mókusok, amikre, hogy mókus-e
3: vagy sem. Még egy tyúk.
2: Tyúk, igen.
1: De miért a tyúk? Mert tyúk szereti a szotyit. Nem?
2: Nagyon érdekes. Ukrajnában, meg Oroszországban nénikével adják el a szotyit, kendős öregasszonyjal. Tehát ott valamiért ez...
1: A sportnak van ehhez
2: a
1: valami...
2: A törököknél meg a japánoknál fiatalasszony, kis csinoska, magyaroknál minden. Tehát itt a lótól, a
1: figyelj, nem kéne azért egy kis ilyen,
3: a... tehát ebből lehetne egy szabó. A visszafogott japánok is szotíznak, kimennek, mit tudom, meccsken, és köpködnek ott, nem, itt, nem, és utána a tenyérbe, hát felfoghatnak.
2: Például a Csepel SC saját
1: egyedi széria.
2: Egyedi széria.
1: És az még nem jutott eszedbe, hogy te csináltatsz magadnak egy ilyen saját szériát?
2: Hát szerintem ugyanúgy lehet saját cukrot is dobozoltatni. Vannak
1: egy cukorsimike feliratú cukor.
2: Erre szakosodott ajándéskártyák,
3: akik... Édesként vagy stíviát most már, tudod?
1: Nem, de hát ugyanúgy, ahogy nyilván egy egyszerű presszó is ezt le tudja gyártatni, hát te is le tudnál nyomatni.
2: Na itt van például...
1: Egy exkluzis, hogy 25 éve gyűjtem a cukrot.
2: Ez például egy eléggé minimalista dizájn, de helye van.
1: Csak egy... Ne, ez nem is. Ja, csak hogy ott lehet látni, hogy oda
2: hát
1: van.
2: Ez a spiritot napra
1: ez egy
2: forgó.
1: Egyszerűen igen, egy új lengyelből. Zacskó. Ez nagyon minimalista. Figyelj, és nem igen, gondoltad azt, hogy ezt be kéne szkennelni, vagy az elmél?
2: De, sőt, én még arra is gondoltam, hogy egyszer a Tilos Maratonon csinálni egy kiállítást, és 200 forintért megnézhetné az én 500 darab. És az is egy bevételi forrás lenne. Hát ilyen sima...
3: Tehát belépő díjat szedni.
2: Belépő díjat szedni.
1: Nem, na de akkor ilyen egyedi, hanem... tehát egy szobába bemehet, és lapozgathatja, hogy
2: nem, hanem egy fehér cérnak ezt. Falon ki lehetne tenni ezeket ilyen keret nélküli üveg
1: mögé.
0: Hát vannak ilyen mélyeggyűjtőknek kifejezetten ilyen táblák, amire...
1: Demonstrációs.
0: Bemutató.
3: Ezen én is gondolkodtam, hogy ebből jó lenne egy ilyen kiállítást. Hát egy ilyen nagy asztal, üveglappal, tudod, kis gombos tűvel megszúrni a tetejét, és akkor...
1: De miért kéne megszúrni?
3: Hát, hogy fölfüggeszteni, vagy mégse így.
1: De akkor megsérül, nem?
3: Hát, az a kis fülecskéje.
0: Üres zacskóért adsz pénz egyébként, Szotyi zacskóért?
2: Én kész vagyok adni, de még senki nem ajánlott.
0: Megvan a jövő biznisze.
1: Na de hát most tessék, mire jó,
2: olyan egyébként, mire jó hát, vicces jeleneteket azért okoz ez, hogyha egy meccsen a tapucskoló, szurkoló lába alatt matatva, mondom,
3: bocsász, ugorom, meg arra, mondom, hogy már
2: igen, arra, igen, mondom, ez egy...
1: Ne dobd el!
2: Így van, Gömze Margit 98-as pörkölése. Mióta keresem?
1: Mert akkor ez a sporttal is azért valamennyire összefügg, nem?
2: Azért az a legnagyobb öröm, amikor a
1: hoki meccsen
2: vagy foci meccsen lelátón lát az ember egy jó állapotban.
1: De már akkor neked erre rááll a szemed, tehát állsz ott a lelátón, sokan nézik, hogy elhúzások a szélső, jobb szélső.
3: Te jársz olyan stadionban is, ahol bizonyos emberek VIP
2: igazából minden stadionban.
0: Tehát egy híres ember zacskóját elkéred.
2: Nem.
1: Tényleg, hogy ebből mit tudom én a fenyőt.
3: Volt, aki a kólás dobozt elvette.
0: Hát az olyan napi működik.
3: Mert hogy ő abból ivott,
1: és tényleg a kólás doboz, meg a sörös dobozok a hősi időkben, mikor azok a nagyszobában, a szekrényen. Hát azt
3: csak amikor kedvesemmel összebútoroztunk, akkor Tíme azt mondta, hogy na most már aztán...
1: Ez elég, ez a cukros cucc, ez elég, ez most ennyi lesz.
0: A Szotyi zacskóról szabad kérdezni?
2: Igen, persze.
0: Ha van rajta dizájnváltás, tehát mondjuk... Igen. Mondjuk lejjebb kerül, vagy mondjuk megváltozik ez a felirat színe,
2: az egy új,
0: variáció.
2: Az egy új, így van, az egy új.
0: Lejárati dátum?
2: Lejárati dátum az nem.
0: Az nem.
2: Tehát az nem. Tehát azért ez egy tömegtermék ahhoz, hogy ritkában, gyakrabban változik a lejárati dátum, meg az érvényesség annál, mint sem a design változzon, de például az, hogyha...
0: Oroszlán
2: például,
0: zöld lesz mondjuk.
2: Nem, de ezen, hogyha látod, ezen egy BT neve szerepel már, egy Újfehér Tói név, BT neve, amit mutatok ugyanezzel a dizájnnal, azon még Sónyákné papillonnal magát.
1: És azért ismeri a csávó a izéket, nem?
3: Nagyon
1: ott beszerzőket, mi?
2: Erre azt keresem.
0: De hogyha a KFT-ből mondjuk BT lesz a cégneve,
2: az korrekt,
0: ez a klasszikus bélyeg. Igen.
3: Itt van variáció. Egy zöldfülű egérke, nagyon aranyos, és egy sajt van a szájában, és napra forgó.
2: Hát, hogy mi van a szájában, azért az kérdés, mert ez például a tipikusan a Szotyi zacskó dizájnnak egy olyan példája, ahol nem tudod eldönteni, hogy mit is látsz valójában, hogy az vajon egy napraforgó mag lehet, egy koldusegér, aki
3: Mert itt van mellette, látod a kis dobozka, egyébként lehet, hogy koldus egyet. Szegény
2: egyet. Például egy méh elől menekülő napraforgó.
1: Melyik a napraforgó? Szerinted ez a nap... Ja igen, tényleg, az... De hát nagyon stilizáltan, hogy finom legyek. Van,
2: ez az eredeti ennek az emberarcú oroszlánnak, amit most kaptam.
0: Nem akarják, hogy beporozzák?
1: Ez nem volt meg, amit kaptál?
2: De.
3: Véletlenül.
0: Van. Sonyáné, nem Sonyákné.
2: Sonyákné.
0: Papírra.
1: Azért tudja Sonyákné, hogy te ilyen reklámok olyan képbe vagy?
2: Egyszer elmentem Újfehértóra, direkt
1: na,
2: végig látogatni.
1: Ez az.
2: A Mosolygó Ferencet.
0: Na, ha van még itt Ferenc.
2: Tóth László, Papkás Ándor.
1: Lehet, hogy egy ilyen név milyen jó imikes, Mosolygó, mert annak nem lehet nagy baja.
0: Hát az a Mosolygó.
2: Magáról a faluról nem tűnik egyből úgy, hogy ez valami exkluzív.
1: Ez világfőváros.
3: Ezért kellene neki jó díjat fizetni?
2: Persze, hogy kellene, hogy a csodában.
3: És akkor gondolom fizet is
0: Sonyákné. Miért gondolt, hogy nem fizet, ezt akartok
3: például. Hát gyanítom, hogy 35 forinté, ja nem, 104 forinté adja ugye.
2: A Flintstones. Igen.
1: 104 forint.
0: Nem. Szóval meg kell, hogy vigyem a cukrosokat egy kicsit, mert tuti, hogy van katalógusuk. Tehát látva itt ezt a huncutoknak a forgalmát, mármint hogy azt, hogy küldözgetik egymásnak a képeket, rögtön az első, tehát biztos, hogy csinálják, katalogizálják különböző cukrokat.
1: De tényleg baromi nehéz lehet, tehát, hogy...
0: Hát sok ember
1: kell hozzá. Én hoztam az Imikének, sajnos iszonyúan szégyellem magam, hogy otthon felejtettem, de ez mindenképp el fogunk küldeni. Mindegy. Mit a Szarajevóból hoztam egy kocsmából. Lefekvés
3: előtt haza, és akkor vissza is jön.
2: Itt van például szintén egy foci tematikájú, nézzétek meg ezt a magát az ember. Ez a tipikus magyar szotyizzacskó, akit valaki olyan tervez,
1: ez az Ebedli, nem?
2: Aki életében először fog plajbászt, hogy...
1: De ez lehet, hogy tényleg a gyerekek...
0: Az a kéztartás, azt nézzük.
1: El van törve neki.
2: Na, mondom, nekem valamit ebben az fog. Egész gyűjtésben leginkább mondom, ez a dizájn volt az első, ami mindig lenyűgözött az új meg az új zacskókon. A külföldi zacskók azok professzionálisak, tehát itt azok között a...
3: Azért onnan látszódik, hogy ez nem mai modern futballista, mert nincs még agyonvarva, látod se a keze, se a lába, nincs még agyonvarva. A sírója nincs belőve, ilyen hülye hajú, tudod, mint én, és tehát nem olyan stuccolt haj nincs.
2: Kicsit Eszterházi Mártonra emlékeztet.
1: Figyelj, és ezek a műanyagok nem korrodálódnak,
2: nem,
1: vagy nem?
2: Nem, nem. Ezeknek az öme azért 20 éves zacskó, és így albumban...
1: Ja, fénytől védve.
2: Itt van például ez a szomorú szemű...
3: Szamura.
2: Balu Maci egy napraforgó alatt. Ez is egy annyira mikro...
1: Azért ezt én dolgoznom kell, hogy Balu Macit ezen...
2: Maga a Maci.
0: Ezt akarja mutatni, hogy ez a Balu.
2: Igen.
0: Itt a két keze, itt a két lába.
2: Igen, egy korábbi verziónál hát még nem volt odaírva, hogy Balu, de miután...
1: És ez a márka név is, hogy Balu.
0: Ott a feje ez is ott van.
1: Gömze Margici feje van.
0: Tulipán hasú, mert ez egy ilyen tulip, vagy rózsa
3: hasú. De ő is kétfajta. Nagyon aranyos. Na jó, az egyik jobban meg van pirítva, és ez
2: igen, az a baj, hogy már kezdünk belefeledkezni mi magunk ennek a érzésében, és ez egy rádióműsor, tehát inkább a rádióhallgatók számára is élvezhető aspektusairól beszélünk.
1: Egy kis zenét, egy kis zenét.
2: Zene után.

0: Tilos Rádió gyűjtők szenvedélyek napja.
1: Én ezeket azt szeretném megtudni gyűjtőtársaimtól, hogy ezeket a számomra beláthatatlan mennyiségeket, ugye 10 000, meg több, neked is 8-10 000.
2: A körül van.
1: Ez mennyire befolyásolja a gyűjtői hozzáállást, hogy tulajdonképpen végtelen az, amit te gyűjtesz is,
2: és abszolút nincs. Nem. Igen, abszolút nem? Nem. Abszolút nem. Hogyha megnézed, tényleg ellentétben az, hogy van, ezeknek gyönyörű a kinézete. De különleges alakjuk van.
0: Tehát egy örömet okoz, azt a ilyet még nem láttam ilyen zavarban, ez a dizájnban.
2: Igen.
0: Most mint a dizájnja.
2: Legutoljára Brazíliából kaptam, és akkor rettentő szép az egész kinézete. Ellentétben kaptam Észak-Koreából is. Ez rettentő.
0: Kicsit minimalista.
3: Kobai gyufa, megint.
2: Egy hófehér, és rá volt így, hogy sugár, cukor és pizza.
0: Na hát ez ennyi a másik volt. Vége.
2: Ja, és az rajta volt természetesen, hogy éjszakóra, minden éjszakóra.
0: És vannak ilyen különlegesek, hogy csegevarás, vagy ilyen, akkor éjszak, vagy valamilyen?
2: Hát olyan arcok, akik híres emberek, én
0: nem mennek
3: tudok.
0: Rá.
3: De én tudok neked mutatni, van egy 40 darabos olasz sorozat, az az 20. század híres emberei, Marilyn Monroe-tól, a II. János Pápától.
0: Cukron?
3: Igen. Elvis Presley-től, tehát gyönyörű 40 darabos sorozat a Nelson Mandeláig.
1: És azt egy cukornál nem nehezíti a katalogizálást az, hogy sokkal nehezebb egy cukrot beazonosítani, hogy ez már nem tudom, hogy honnan van meg. Ekkor az is cukron azért kevésebb információ van.
3: Van egy olyan kategória, hogy beazonosítatlan kategória. Tehát
0: ez egy lényeges dolog, tudod. Tehát ha mondjuk kiveszed azt, hogy honnan van?
2: 90%-ban meg tudom mondani.
0: De mi országig, vagy város?
2: Országra.
0: Mert azt mert a nyelv.
2: Meg rajta is van egyébként, hogy a cukrok 90%-án is rajta van, hogy hol gyártották.
0: Na, de azt nem tudod, orosz gyufa, akkor nem tudod, hogy Novoszibirszkből, vagy nem, Leningrádból, nem tudom mi.
2: Nem. Hát ez ugye, mert sok helyen nem is étsor.
0: Nem, nem, mikor
2: csak kaptam őket.
0: Amit nem hoztam el neked, az iszonyan gondolkoztam, így összegyűjtöttem egy pár darabot, és akkor most, hogy honnan van most ez, nem emlékszem, hogy ezt a Szarajevóba a sörgyár izéből hoztam, vagy a izéből, de akkor elég az, hogy Szarajevó.
2: Persze. Albániából is van, úgy eszembe.
0: Melyik a legértékesebb? Van ezt ilyen értelmes kérdés? Mind.
2: Én mindegyiket szeretem.
3: Tudok segíteni neked értékben, minden kisebb az ország, minél messzebb van, annál értékesebb a cukra. Tehát meglepő mondom, például egy indiai cukor, az sokkal, a nagy ország nagyság ellenére elég értékes cukor, mert elég messze van, és nincs olyan kultúrája a kávés cukroknak. De értékes egy San Marinói vagy egy andorai cukor, de egy osztrák-német az kvázi értéktelen, mert annyi kerül be hozzánk, és olyan mennyiségben, és olyan sok van belőlük, hogy nem okoz.
1: És ennek az értékét ki tudja megállapítani?
2: A gyűjtő.
3: Tudom, értéket nem, én azt szoktam mondani, hogy értéket nem tudom mondani, olyan árat tudok mondani, amennyire vesszük, és amennyire eladjuk.
0: Tehát a piac.
1: Na én például a saját dolgaimmal szemben teljesen zavarban vagyok, fogalmam nincsen.
0: Tehát mondjuk egy madagaszkári gyűjtő azt mondaná neked, te figyelj, itt ezt a szotyi zacskóért mit tudná adni akkor?
1: Nem gondolok, de én hogy nem, fantáziálok néha azért erről, hogy valaki ezt a rádióműsort hallgatva hirtelen
0: realicitál a cuccra, de nem adnád el semmi pénzre.
1: De hát pontosan ezt mondja felül, hogy hát
3: biztos van az a pénz, amit eladnál.
2: Ez nekem eszembe se jutott, megmondom őszintén, hogy ebből pénzt lehetne csinálni.
3: Segítsek az értékében? Az értékében.
2: Nem hiszem, mert akkor esetleg...
3: De mondok neked, alapára cukroknak 10 cent, 25 forint, 30 forint. De gyakorlatilag ennyi.
0: De az már a cukorsága, vagy maga a tárgy?
3: Tehát maga a gyűjtőknek szóló ár.
0: Még egyszer mond az összeget?
3: 10 cent egy zacskó cukor, 25 forint. Forint. 25-30 forint.
0: Na, szorozd be, imiket.
3: Ott kezdődik.
0: 10 000.
3: Tehát nálunk a bőrzén ennyi az alapá. Ki van rakva az 5 kilós doboz, és 25 forint.
1: Figyelj, 1000 font, eddig 10 000-rel számolva, akkor van egy 1000 fontot, de hogyha azt veszük, hogy biztos van 1000 olyan, olyan cukrod, ami mondjuk fél fontot is megér valakinek, akkor szerintem egy olyan 3000 fonttal számolhatunk.
0: Na, figyelj, hazamész, mindjárt más ember leszel, most hazamész, és azt mondja, hogy kifikázta az én gyűjteményemet.
2: Hát a feleségem, természetesen, és most már így megyek haza, ilyen dagadt mellekkel.
0: Na, hogy a jövő, tehát valaki nyugdíj alapba teszi a lóvét, meg azzal foglalkozik, hogy nem
2: tudom. De azt elviszik.
0: Jó, és azt elviszik, de ez meg...
2: Ezt nem adom neki.
0: Nincsen ellensége? Mój, vagy ilyen természetes ellensége
3: a cukor.
1: De egyébként nem feltétlenül cukorzacskó gyűjtésének, de nagyobb dolgok gyűjtésének van befektetői vonzata. Tehát sokan fektetnek abba, hogy bizonyos, mint veterán autókat, meg különleges egyedi dolgokat azért gyűjtsenek, hogy az értéke sokkal nagyobb legyen akár.
0: Na de várjál, a befektetési rész, az nagyjából értem, tehát azt mondod, hogy megveszem, és akkor ez idővel értékesül. Tehát én például néztem, gyűjtök ilyen fotós könyveket, hát főleg nézegetés céljából, és amelyik minél nagyobb, állati fura, minél nagyobb, a nagyobb könyvekért megnéztem egy ilyen Taschen izébe, hogy annak az értéke nem nő. Tehát, hogy ki $1000 megveszik a Helmut Newton Sumo című albumát, és az most ér 3000-et. Tehát, hogy ezt értem,
1: hát
0: hogy
1: valaki... Az nekem háromszoros ár.
0: Igen, tehát a befektetést értem. De maga a gyűjtés az onnan indul, hogy valami a fejbe egy bogár belemászik. Tehát amikor az első Szotyi Zacsit, azt mondod, úgy ez érdekes.
1: Igen, én nekem, hogy mi van, a nyerészkedési cél az nem fordult meg jó 20 évig a fejemben, de mostanában már, miután már egy szemmel látható mennyiség van, most már így elgondolkodom, hogy van egyáltalán ember, aki meg tudja állapítani, hogy mit érez? Szerintem nincsen.
2: Én arra lennék kíváncsi, hogy mások szerintetek erre kíváncsiak lennének, mert itt van mellettünk ugye az Iparművészeti Múzeum. Tehát, hogyha itt valahogy összeállnánk 8-10.
1: Szerintem vannak olyan iparművészeti, vagy akár ilyen művészeti szempontból is releváns, vagy értékes gyűjtemények, amiket lehet ilyen szempontból elemezni.
2: A múzeumokkal föl kellene venni nekünk a kapcsolatot, és mondani,
0: hát ez egy nagyon jó ötlet, ez teljesen reális, tehát amit te mondasz, hogy ez a design része, tehát jó trash design, vagy nem tudom, vagy a telefonkártyán,
2: az már
1: művészet.
0: Az iparművészeti múzeumban van egy kiállítás, mondjuk van egy fal, amint 10 000 telefonkártya van, azért ez azon érdekes lehet, hogy a
1: én biztos vagyok, hogy például a telefonkártya az már valamennyire találkozott ezekkel a művészeti határterületekkel is. Tehát valószínűleg volt ebből a koncept.
3: Csalódást kell okoznom nektek, van az a 10-20-50-100 ember, akit érdekel, és erre igazából nincs. Tehát ez a saját berkeinken belül
2: tud működni.
0: De tök igazon, nekem van egy jó ismerősöm, aki ott komoly ember itt az iparművészetiben, és ezt megkérdezem. Mert ez tényleg iparművészet, tehát hogy a...
1: Alkalmazott grafika.
0: Ja. Hát
2: nyilván nem arról van szó, hogy kiüríteni az egész iparművészeti múzeumot, és akkor nem. Cukrosimikének, meg Ferikének elviszik
0: a gyűjteményt. Hát figyelj, azért ebből elég tehát hogy most mi itt ülünk négyen, de hát érted, az egész országban azért nagyon sok olyan lehet, amit el se tudsz képzelni, hogy mind. Tehát azt sejtetted, hogy Szotyi Zacsit lehet gyűjteni.
2: Nem, mert mondom, amikor én ma készültem, hát elolvastam, hogy tényleg hányra kell bejön, és akkor Szotyi Zacskó, hát mondom, ez biztos hülyeség, és valaki a toronyban ott baj van, való. Megszüntette a nap a kollégától.
1: Bocsánat, még ezt a Feri kezében pörgetett kinder tojást hadd fejtessem ki egy kicsit vele, illetve ez az, amire gondolok, hogy ha van valami, ami obligált gyűjtemény tárgya lehet, az a Kinder tojásban szereplő vízbaszok, nem?
3: Mit jelent az obligát ebben az esetben?
1: Akkor, hogy mondjam, vagy az ember, igen, hát magától értetődően gondol arra, hogy ezt valaki gyűjti. Sőt, abban is biztos, hogy ezt rengeteg ember gyűjti.
3: Igen.
1: Ugye?
3: Igen.
0: És ja, én a Ferencet régóta ismerem, igen? És van egy egyszer mutatott, mikor ezt először hallottam, hogy ezt gyűjtik, és én is azt gondoltam, hogy hát azért ez tehát a gyerekek meg minden, és mutatott egy nagyon szép kiállítású, komoly könyvet, ami egy katalógus, igen? És ott volt, hogy a Portugáliában 1979-ben a nem tudom milyen rózsaszín bizilovak sorozatban az a 7, és a, tehát ilyen komplett.
1: Igen.
3: Tehát a Kinder katalógus az körülbelül ilyen vastag most a katalógus.
0: Hello, van itt valaki?
4: Szervusztok, Gyuri vagyok. Hello. Nekem csak egy ötletem lenne, Erzsébeten a Csili csoport Dávid Fecónak a vezetésével lehet, hogy megcsinálná ezt a kicsibe ugyan egyelőre, de a kiállítást.
0: Remek, remek, felvesszük a kapcsolatot a Csili csoporttal, de én az iparművészetét is megkérdezem.
4: Hát ez teljesen egyértelmű.
0: Ja.
4: Nem szabad kihagyni.
0: Oké.
4: Okay.
0: Hello, szia.
2: Hello, szia.
3: Múzeumról csak mondtam, hogy egy időben a Posta Múzeum foglalkozott a telefonkártyákkal. Volt ott egy agilis hölgy, aki ezt úgy kézbe vette, és magyar kártyáktól a külföldiekig rakosgatta össze, ő valamiért onnan elkerült. Aztán mi lett azzal a komoly gyűjteménnyel, fogalmunk sincsen. Tehát mindig kellene valaki, aki adja hozzá a saját energiáit, ami vagy valószínűleg soha nem fog megtérülni, és azért ezek nem működnek.
2: A matchboxokról volt katalógus egyébként, hogyha emlékeztek, még 28 forintos matchboxokra, hogyha emlékeztek, vagy valakinek volt ilyen.
3: Most volt egy hír, hogy valami amerikai ember 3 millió dollárt adott az autójáért, és kiderült, hogy a matchbox gyűjteménye ér annyit. Hogy...
1: És ilyen nagy fiókokban mutatták, és csak kék színű
3: kerületek. 3 millió
0: matchbox.
1: Matchboxok,
0: 3 millió font.
3: Nem, ez egy gyűjtemény volt, gyűjtemény. És dollár, és az egész gyűjteményeért annyit, hogy...
1: Akkor viszont, bocsánat, a Kinder tojásra visszatérve, akkor annak lehet tudni, hogy pontosan mennyi darab, vagy mennyi
3: típus. Nem, az nem adja ki a gyár, tehát az megint...
1: Nem, hogy egy fajtából mennyi darab van, darabra? Hanem, hogy összesen lehet, eddig mennyi típus.
3: Hozzáhatólagosan lehet tudni, nem tudom neked megmondani. Én azért a Kinder...
1: Neked van kedvenc?
3: Én kiestem egy kicsit a Kinder gyűjtésből, sőt a Kinder gyűjtés az nem is igazán volt gyűjtemény, az inkább piszkos anyagiak miatt adtam-vettem a kindereket, de ez 10 éve
2: vége. Istenem, itt mindenki pénzt csinál,
3: megnézzük a csokit, megesszük, és megnézzük, mi van benne.
0: Sejted a szériát?
3: Nem vagyok, abszolút hiestem benne.
2: Lejöttem a csörgesd meg, és mondd meg, hogy mi van benne.
3: Volt egy időszak, hogy súly alapján látogattuk a Kinder tojást.
1: Én nekem, amikor a gyermekeim, két lányom pont abban a korban volt, amikor a Kinder tojások ilyen sorozatokat tartalmaztak, és emlékszem, hogy Elkap Hadnagy nevű volt egy ilyen sorozat, amiben mindenféle rókák meg.
0: Hát figyelj, valószínűleg a gyerekek, olyan korú gyereke volt, annak mindenkinek volt otthon 30-50, tehát ilyen kis amatőr izé, tehát azt elrakták az emberek, nem?
2: Manapság a gyerekek gyűjtenek valamit?
1: Igen,
2: szerinted?
1: Te hagy a csodában. Hát a Petőfi csarnoknál a zsibin, ott rengeteg
3: Volt. Én azt gondolom, hogy a gyűjtéssel kapcsolatban a gyerekek el kell felejteni. A gyerek az nem gyűjtő. A gyerek az nem gyűjtő, a felnőtt a gyűjtő. A gyerek az nem gyűjt, az csak maximum elrakja, mert szép.
0: A gyerek veszi.
3: A Kinder tojás az abszolút felnőtt hobbi. Gyerekek ott nincs, de a Kinderbőrzére a gyerek nem jöhet be.
0: De nem is akar.
3: Nem is nagyon, persze, hát nem kell őket kivezetni, mert el se jönnek, mert menjünk már haza, nem érdekli igazából őket, hogy most a apuka nézi, hogy a vízilónak piros sála van, vagy kék sála van, és a piros sálas az...
0: És akkor azt gondolja,
1: hogy... Csak azt mondod, hogy az ilyen Lutra albumot, meg a foci VB-n a játékos albumokat, meg ezeket azt is kereskedelmi... találták.
3: Nem, az kereskedelmi hobbi, azon keresztül a gyerek, az egy más, az nem igazi hobbi, én szerintem az nem hobbi, az tart addig a 3 hónapig, amíg a Lutra album Matiszlányt osztogatja.
1: Na, post kezdte, pedig sajnos érdekes szerbe beszélgetni.
4: Hát kikérem magamnak, hogy a gyerekek nem lehetnek gyűjtő.
3: Nem, egész más, az nem gyűjtő.
4: Mi az, hogy nem lehetnek gyűjtők? Én konkrétan gyerekkoromban voltam igazi gyűjtő.
3: Azt nem volt igazi. Az csak elrakosgattad.
4: Lényeget, gyűjtöttem telefonkártyát, hát igen, ez van, hogy nem volt egy, jött a foci, jött a sport, jött sok minden, de akkor ráéreztem, tehát akkor volt az a pillanat, hogy nekem úgy gyűjtenem kell a dolgokat. Azóta nem értem el. Azóta hanglemezek
0: jönnek. De akkor várjál, akkor azt kéne definiálnunk, hogy ki a gyűjtő.
3: Úgy van.
4: Hát ki a gyűjtő? Szerintem az a gyűjtő talán, aki ráértett arra a dologra, hogy egy keretet összeállíthat, és azok közt cserélheti és növelheti, és tehát a csere az egy nagyon fontos dolog ebben a gyűjtésben szerintem. Legalábbis nekem az volt.
0: Jó, oké, köszi, csere.
1: Szerintem a szerzés vágy, az izzad akkor, hogyha hall valamiről, ami neki nincs meg, és azt akarja.
3: Ez egy pók.
0: Igen, ez egy fontos dolog lehet, hogy azt mondod,
2: de ezeket régen
0: hogy úgy ideges lehet, azt mondod, de jó lenne szó, hogy azt a...
1: Igen, ennek megvan, nekem meg nincs.
3: Olyan is volt, persze, de egy része összeszerelhető, de azok kevésbé értékesek voltak itt, ami a fő terület az a úgynevezett kézzel festettek, a fémek és a pászluk, azok a három standard.
0: Lila műanyag pók, és ez is egy sorozat, amiben van egy kis cetli, tehát eleve ugye megadja azt, hogy próbáld a többit is megszerezni.
3: Valaki csak ezt gyűjti, a papírt.
0: a papír.
3: Csak
0: a papír.
3: Igen, mert ez jól rakható albumba. Tehát ez az a baj, igen. Tulajdonképpen nálam is azért maradt abba, mert rohadt sok helyet foglal el. Tehát
2: és ezt ott takarítja a feleséget, hogyha
1: porfogó.
3: Nem, hát doboza van. Hát doboza van. Doboz. Meg az első állványom nekem volt szerintem Magyarországon, ahogy üveg úgy gyártattam le, hogy szépen fel lehetett rasztosgatni. Ez olyan 90-es évek közepén kezdődött. Hát itt akkor nagyon jól lehetett régi kindereket még beszerezni. Ezek igen komoly értéket bírnak. Itt van befektetés itt a kinder figuránál. Tehát ha most megveszed, nem mindegyik, bizonyos részét érdemes elrakni, és azért...
0: De mi az, hogy régi? Tehát azt mondta, hogy az első az marha nagy kincs? Vagy?
3: Hát vannak olyan sorok, amik 100 000 forintot
2: sírnak. Honnan tudod meg a sorozatszámot esetleg? Vagy,
3: katalógus, vagy a tudásod jársz a helyekre, és utána nézel.
1: Persze, tehát tudják, hogy melyikből készült kevés, melyiket zúzták be, aztán
0: de akkor rosszul lett festve. Mikor mondjuk azt valakire a gyűjtő? Mert oké,
2: amikor már vagy egy gyerek. Szerint.
1: Szerintem akkor, amikor energiát és időt és pénzt fetszöl abba, hogy a saját gyűjteménye lehetőleg tökéletesen.
3: Mikor arra törekszik, igen, hogy igen, keresi a hiányzó igen. darabokat, megnézi, hogy ez a sorozat, ez igen, ez 4 darabból áll, már másfél éve keresem, nem kapom igen. meg a negyediket, akkor elmegyek a bőrzére, és akkor
0: pénzt is áll. Szóval én például elég sok CD-n van, vagy lemezem meg ilyen, tehát a zenék, de olyanért, tehát azon mindig csodálkoztam, amikor két jazzista beszélget, hogy 17 albumot adott ki a Cannon Bell Adderley Quintet, és nekem nincs meg a 17., csak 16 van, és ideges. Engem ez soha nem izgatott, mert én engem abból a 17-ből az izgatott, amit én jónak tart. Nem, ami, tehát hogy lehet, hogy meghallgattam, mert ez elég szar felvétel egy klubban, nem tudom mikor, akkor nekem nem kell. De tényleg hallottam ilyen izéket, hogy mind a 17, tehát akkor teljes a szert, igen.
3: Akkor egy kicsit vissza kell vennem ezt, hogy a gyerek nem lehet gyűjtő, természetesen is lehet gyűjtő, csak szerintem a gyűjtőnek is van több fokozata. Tehát mint minden gyűjtemény ott gyűjtés ott kezdődik, hogy egy kvázi értéktelen dolgot kezdünk el gyűjteni, és azt próbáljuk minél tovább menni, de aztán átesel, és utána kell menni, keresni kell, mi hiányzik hozzá, és az egy másfajta gyűjtési lépcsőfok szerintem.
0: De akkor az már szenvedély, nem?
3: Hát igen.
0: Valamiféle ilyen, mert ebben van egy ilyen emocionális rész, nekem ezt tetszik, amit a Bence mondta, hogy az ember ízére, hogy de jó lenne az a ízé, mert ha nem tudom, néző.
1: Igen. Tehát
0: meddig lehet ezt csinálni a gyűjtést? Ez
1: attól függ, hogy mit gyűjtesz. Szerintem tehát én például nem tudom, hogy mire vágyjak-e a saját ha Szotyi Zacskó gyűjtem.
2: Ezt én sem tudom megmondani.
1: Most nyilván, hogy ebben mi az, ami kuriózum, mi az, ami ilyen elért. Mert ennek nincs viszonyítása alapja.
0: Na jó, de hogyha tegyük föl, hogy kimennél.
1: Pontosan tudja,
3: kimennél hogy... Nem, mert a telefonkártyának vége van.
1: Hát de pont ezért van igen. régi telefonkártya.
3: De ahhoz, hogy a régi gyűjtés gyűjtse, de ahhoz kellene az új dolgok is. Tehát azt lehet érezni, hogy a telefonkártya mint megszűnik, átvette a helyét a bankkártya, a parkolókártya, a ajándékkártya és minden ilyesmi, ami ugyan.
0: Na, de ha te mondjuk tegyük föl, kimennél egy Barcelona meccse Barcelonában most egy fapados járattal hirtelen, akkor azért bemennél egy kis boltba és ott megnéznéd a Szotyikat.
1: Persze. Hát ja, meg be is megyek. Mint ahogy a barátom, aki meg a foci meccseknek a műsorfüzetei gyűjti,

0: mondani, amit a Gyuri kezdett elmondani, hogy lehet, hogy ilyen kedvenc városból, vagy kedvenc csapatból, de például lehet olyan, hogy a nemzet leghíresebb szotizójának a zacskója, amit eldobott.
1: Ez a zacskója. Nemzet szotizójának a zacskója.
2: Beszéltünk már erről.
3: A Diego Maradona ebből szotizott, azért az valami
0: lenne. Vagy az Orbán Viktor
4: például. Erre egyikben sem gondolt hallott.
0: A néztribűn fölött, és akkor van egy Orbán, eldobott egy Garancsi, egy Csányi.
3: Jó, ezt most nem erről szól. Jó, oké.
4: Tűz más.
0: Na,
1: hello. Egy dolgot azt akarom, hogy például csomagolt fogpiszkáló gyűjtés. Igen? Ezt nem tudom,
3: hallottatok volna. Ez érthető, ez nagyon
1: hasonló. A tejszínes kupak tetőgyűjtés. Tehát a kártyának...
3: mi a tejszínes kupak?
2: Az, amit beleteszel a kis marézi vagy...
1: Az ott Svájcban, ott olyan gyűjtemények, sorozatok és olyan képi gazdagság van, ez hihetetlen. Igen. Tehát láttam, hogy olyan albumok hosszú méteres...
3: És benne van a tejszín?
1: Nincs, csak a teteje.
3: Aha. Csak azt mondom, hogy megvan.
1: De a foci egy, mozi egy, most nagyon divat mostanában a BKV, közlekedési egygyűjtés. Tehát meglepő módon az elmúlt 3 évben ennek
3: ez is véges lesz, mert átmegy majd mind ilyen digitalizált bankkártyaszerű valami.
1: A sörös relikvia gyűjtés, a Coca-Cola-s relikvia gyűjtés.
3: Én nekem azért van egy komolyabb sörös kupak gyűjteményem.
2: Most a műsor befejezése után 3 perccel kezdesz el.
1: Hódít a kóla palack, ez az alumínium palack, igen, az igen. Az üveg alak, az most az 2 éve, az hódít. Olyan mennyiségben jelnek meg, és a bőrzémet elmondhatom?
3: Igen, abszolút. És benne van a kóla, vagy nincs?
1: Erre megy a vita a kólás honlapokon, mert egy idő után szétmarja a kóla. Tehát, tehát azt mondják, hogy a kólás a klasszikus palackot 10 évnél tovább ne tárult, mert elkezd szétmarja, és kirosdásodik, és kifolyik belőle. Az alumínium palacnak még nincs olyan régóta.
3: Ja, még nem tudjuk, hogy hol a
1: vége. Igen, és az erősebb azért, mint a...
3: Na, milyen bőrzét lesz?
1: Jövő hét vasárnappal úgy hívják, hogy telefonkártya és kinder figura bőrze, ahol megjelennek a cukrosok, kártyanaptárosok, képeslaposok, és kicsit ezek ostoha gyűjtemények, tehát nem a numizmatika, nem a bélyek, nem a klasszikus gyűjtési területek. Ez
3: nem
1: lesz.
3: A főáram.
1: Nem a főáram.
3: Hanem és hol lesz?
1: Most már Szotyi zacskót is nagyon szívesen beleírjuk. Hát, ez az Atrium Park irodaháza, Váci út.
2: Ha valaki ott megjelenik, akkor mindenképpen szóljatok meg, akkor a következőre.
1: Ez a Váci úton van. Majd átküldöm a szóról.
3: Küldd át
1: a
3: linket is kiraktuk. Nem tudom. És akkor itt ez hány? Ez ilyen egész napos?
1: 9-től 2-ig tartom.
3: És akkor itt jönnek a komoly emberek cserébe.
1: Olyan mennyiség kinder figura jönik meg, hogy már azért érdemes kijönni, az látványos. Tehát azt, amit ide kiraknak kindert, az félelmetes mennyiségű. És itt az értékekben lehet tájékozódni. Hogy
3: és cukrosok is lesznek?
1: Cukrosok is szoktak jönni, egy 5-6-a jönnek.
4: Előttem az élet, látjátok?
3: Azért figyelj, azért ezt nem gondoltad volna
4: nem,
3: még.
4: Persze, hogy nem. Ezért imádom a Tilos Rádió közösségét.
3: Sörös kupak?
4: Mi most dobtunk ki 2 évvel ezelőtt egy ilyen, van egy kerti kiülünk egy szaletli, és nem dobáltuk el természetesen a kertbe a sörös kupakokat, hanem bedobáltuk egy ilyen zöldséges kosárba.
3: És komoly,
4: komoly mennyiség volt. Csak már az át volt rózsdásodat a télen-nyáron
3: ki. Jó, de tudod, én például...
4: Az is valami 3-4 ezer darab.
1: Azt tudni kell a sörös kupakról, hogy hajtatlan kell, hogy legyen. Tehát, hogy
4: az 2 forintossal kellett
1: kinyitni. Hát most 5-össel, 10-essel nyitott ki. Katalógusuk van, ez a pezsgős kapszulának a mellékága. Tehát a pezsgős kapszula. Hát a pezsgős parafa dugon, vagy a dugon lévő kis fémkapszulát, az egy igen komoly hobbi Olaszországban, katalogizálják, albumjaik vannak, olyan berakók, ahol ez
3: berakni. Verje a pezsgőt, az egy ilyen ízézerjelés, és ott van egy
1: tetején,
3: egy háló kis, alatt van egy kis
1: igen,
3: ilyen
2: alumínium, parafa, vagy ón, vagy,
3: és azon vannak jelek.
1: Hogyne, gyönyörű. Hát az egyszerű pezsgők azokon nincsen, de onnantól kezdve megint... Igen, tehát az olaszoknál az nagyon menő dolog, és a sörös kupak is, ennek is albumja van.
2: De most már valószínűleg a csavarzár, az újfajta boros üvegek, tehát a dugót felváltó csavarzár gyűjtése is.
1: Azt még nem láttam boros, tehát tekerős kupak gyűjteményt nem láttam, sörös kupak, pezsgős kapszulat, azt láttam.
2: E felé megy a világ.
3: De például én a sörös kupakot, amik vannak itt sörös kupak, én azokat szeretem, amelyiket én Tehát, hogy mondja, ha hoznál nekem nem tudom én, Madagaszkárról, az kevésbé izgatna, tehát, hogy amerre jártam, és akkor...
2: Itt a következő műsor, Gyurikám. Elbeszéltük
3: az időt. Istenem.
2: Elnézést kérünk mindenkitől.
4: Az én is
3: elmondanám, cukros, simike.

0: Akkor gyűjtött.
1: Ja, akkor már, ja, ők ott vannak a műsziben?
0: Ja, ja.
1: Akkor
0: Tóth Bence, Szotyi Zacskó gyűjtő, Bővisz Ferenc.
1: Jöjjön a stream.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor. Megérkezett hozzánk Seres Attila, a Vecsési Boxklubnak a tulajdonosa, elnöke, emblematikus arca. Azonnal megtámadtuk őt, hogy Kemecse, akkor van egy nyílség identitás, kiderült, hogy 2 hónapot töltöttél Kemecsén. Végül is azonnal a Vecsés Üllő, amelyik ugyanúgy egyébként szerintem lehet ilyen identitásképző, az, hogy Budapesthez közel van, és mégis önálló. Van ilyen külön ilyen vecsési, vagy ilyen Pest környéki identitás? Vagy hogyan látod, hogy ez jelen van ott az emberekben? Vagy inkább Pesthez soroljátok magatokat?
1: Szerintem abszolút van. Abszolút érezhető. Egész más, ugye én Üllőn és Vecsésen nőttem fel, mondhatni, hogy az mellett, hogy Szabolcsba születtem, egy 8 kilométeres körzeten belül éltem le az eddigi életemet. 2 teljesen eltérő városról beszélünk, Üllő egy ősi magyar város, több mint 1000 éves, Vecsést pedig svábok alapították, illetve Grassalkovics gróf alapította durván 300 évvel ezelőtt, és abszolút érezni, tehát mi például a boxklub esetében is nagyon sokszor így a lokálpatriotizmusra hajazunk, és ezzel érvelünk, amikor kérjük a város segítségét, és tényleg érezni azt, hogy emberek büszkék arra, hogy ennek a kis közösségnek a részesei, ennek nagyon jó példái ezek a különböző falunapok, különböző rendezvények, ahol tényleg óriási tömegek vesznek részt mindig.
0: Hajtós, intenzív, dinamikus közösség, Vecsés.
1: Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon sokáig ugye az volt a szerepe, hogy inkább ilyen alvóváros volt, mint hogy az agglomeráció nagy része, de azért próbálnak most már inkább tényleg saját identitást kialakítani. Nálunk ugye nagy hagyománya van, ugye a savanyú káposztának, szerintem Vecsésről mindenkinek ez jut eszébe.
0: Ennek az pénzt is hozott azért a közösségnek keményen.
1: Így van, sőt a mai napig nagyon sok család él abból, hogy káposztát savanyítanak. A fővárosi piacokon is olyan standok vannak, amik a dédnagyszülőktől szálltak rá a mostani tulajdonosokra, tehát 80-100 éve árulnak ugyanazok a sváb vecsési családok itt a pesti piacokon is savanyú káposztát. Ennek az egyik legnagyobb ünnepe is nálunk például a Káposzta Fesztivál, amit minden szeptemberben tartunk, ahol ilyen 10-20 ezeres tömegek is összejönnek minden szeptemberbe.
0: Hogyan indult nálad a box is? Hogyan kötődik össze Vecséssel meg a Vecsési Boxklubbal?
1: Vecsésen a box az elég régóta jelen van, mert a 30-as években is voltak ökölvívóink. Farkassanyi bácsi édesapja, Farkassanyi bácsinak nagy jelentősége van amúgy a boxklub történetében. Az ő édesapja, akinek Ordas volt a vece neve, ő már volt... ő már volt 10-szeres magyar bajnok, illetve amikor ő már nem versenyzett, az 50-es években ő Vecsésen kezdett el tanítani ökölvívást. Ez érdekes volt, tehát ott a kocsmában tanultak, meg kint a földeken, és tényleg a helyi kocsmába alakítottak ki ringet, és ott léptek föl, ilyen szinte a falu előtt. Ekkor még nem önálló csapatról beszélünk, hanem különböző fővárosi klubokhoz voltak beigazolva a versenyzők. Farkassanyi bácsi, aki újra alapította az ökölvívás 80-ban Vecsésen, ekkor még versenyző volt, majd 1980-ban a helyi TS segítségével alakult meg a Vecsési Boxklub. Először ugye
0: mikor volt ez?
1: 1980-ban,
0: aha.
1: És 80 óta folyamatosan, most már 38 éves az ökölvívó klub. Szerencsére Sanyi bácsi, aki most már közel van a 90-hez, még mindig látogatja a termet, úgyhogy őt nagyon szeretjük.
0: Hát ez nagyon komoly folytonosságot ad azért valaminek, tehát az, hogy, igen. Az, hogy valaki ilyen időtávlatában, nagyon ritka ráadásul Magyarország, hogy bármi ennyi ideig menjen, túlélje a rendszerváltást, és hogy erősebben menjen tovább. 1980-ban ugye ez egy alapvetően akkor állami vonalként kellett volna, hogy elindul, vagy mi volt ott? Honnan volt pénz, hogyan indult az egész 80-ban?
1: Már 1980-ban is azért lehetett érezni, hogy van a falvakban azért egy ilyen helyi összetartó erő. Ez konkrétan úgy történt, hogy Farkassanyi bácsi bement a helyi TS vezetőjéhez, Dobrovics Józsefhez, és mondta neki, hogy Józsikám, szeretnék itt boxklubot alapítani, és Dobrovics Józsi bácsi, aki szintén még mindig hálásnak jó egészségnek örvend, mondta, hogy Sanyikám, legyen így, majd a TS támogat titeket, mire van szükségetek, majd kiírjuk nektek, megkapjátok, és tulajdonképpen tényleg így helyi szinten úgy történt, hogy a helyi TS támogatta, és az első 2 évben a TS-nek volt a csapata, az Ökövívó csapat, és utána a város kérésére csatlakozott a Vecsési Sport Egyesülethez, ami szintén nem mai egyesület, hiszen 1911-ben alakult a Vecsési Sport Egyesület.
0: Fú, nagyon gyönyörű egyébként, ahogyan átéli, áthúzza a Horthy korszakot, átéli az egész államszocializmust, és akkor onnantól kezdve beindul. Hogyan kerülsz te a képbe, mikor, milyen formában?
1: Én az ökölgáshoz elég fura módon kerültem, én egész más területen mozogtam. 32 éves voltam 2002-ben, amikor kicsit úgy éreztem a munkám során, hogy kicsit kevesebbet kellene dolgoznom itt a napi 16 óránál, és nem biztos, hogy ez egészséges hosszabb távon.
0: Mit dolgoztál akkor?
1: A mai napig én tűz- és munkavédelemmel foglalkozok, van több cégem is alkalmazottakkal, igazából nekem az ökölgyújtás a hobbim, tehát valamiből ugye élni is kell az embernek, úgyhogy ezzel a mai napig foglalkozok, csak most már egy kicsit más ütemben, mint mondjuk a 30-as éveim elején, és akkor kerestem valamilyen mozgásformát, és akkor találtam meg a Vecsési Boss Klubot, aminek ugyanúgy megörültem, ahogy például itt is a házban sokan megörültek annak, hogy a Jani bácsi tartja ezt a hobbybox klubot, ami szerintem egy óriási dolog, és én igazából ilyen lelkes hobbistaként kerültem be 32 évesen, aminek az lett a vége, hogy 4-5 év hobbista edzéskedés után az akkori edzőm úgymond unszolására végeztem el az edzői iskolát.
0: Ebben a 30-as évének a közepe vége, amikor ez a karrier igazából lángra lobban.
1: Így van, tehát nekem például hivatalos mérkőzésem nem is volt soha, tehát ilyen hobbi mérkőzéseim voltak. Nem is gondoltam én soha arra, hogy én ökövívó edző legyek, egyáltalán nem is ilyen gondolatokkal mentem le a terembe. Amikor először beírattak az iskolába, el sem mentem. Úgyhogy egy év után kezdtem el ezt a tanfolyamot, illetve az iskolát, ez egy 2 éves iskola volt akkor. De megmondom őszintén, valahogy nagyon rabul ejtett ez az egész sportág, meg ez az egész közeg. Nagyon szeretem a mai napig ez a hobbim. Kicsit kitérőként ugye, aki kicsit is az üzleti életben vagy bárhol dolgozik, azt szerintem pontosan tudja, hogy azok a legértékesebb dolgok mindig az életben, amit nem pénzért lehet megvenni. És így most edzőként, meg egy kicsit így pedagógusként is én azt gondolom, hogy amit a gyerekektől visszakapok, az mindig sokkal értékesebb, mint az, amit az ember bármikor egy plázában megvehetne. Úgyhogy ez a mai napig motivál engem.
0: A Becsési Boxklub az mennyiben profi sportcentrum, és mennyiben közösségépítés? Milyen ennek az aránya? Hogyan tudod ebben megtalálni a mérleget?
1: Hát is, mind a kettő, tehát egyrészt kezdünk a legkisebbekkel, 8-9-10 éves gyerekekkel, most is tervünkben van véve, hogy az egyik is 9 éves tanítványunkat szeretnénk majd itt a gálán boxoltatni, nagyon ügyes kisrác. Tehát kezdődik ott, hogy a kapcsolatban vagyunk a helyi iskolákkal, a helyi intézményekkel is, és folyamatosan kapunk olyan gyerekeket, akikkel úgymond probléma van az iskolában, hogy esetleg itt a sport nevelő hatásával tudunk valamit kezdeni velük. Igen, sok bennük az energia, ugye most inkább divatos azt mondani, hogy hiperaktívak, nagyon leegyszerűsítve az a probléma, hogy nem képesek végigülni 45 percet, és nem lehet tőlük órát tartani sokszor. Aztán,
0: és akkor mondják, hogy menj a Seres Attila a boxklubba, megtanulod, hogy hol lakik az Úristen.
1: Mit
0: megérkezik, és mi lesz utána a pedagógiai modell? Mihez kezdesz egy srácod, aki egyébként zabolázatlan, vagy nem tudom, nehezebben tűri a kereteket, a korlátokat? Hogyan kezdesz hozzá?
1: Hát alapvetően próbáljuk vele megszerettetni az ökölvívást. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az, hogy így igazából szabályozott formák között, keretek között le tudja vezetni sokszor azt az agresszívot, vagy azt a plusz mozgás energiát, ami benne van, ez neki tetszik. És akkor így szép, finoman utána kezdjük szocializálni őket, hogy igen, ez nagyon jó dolog, de cserébe mi is kérnénk valamit tőled. És akkor így egy-másfél év alatt azért már jönnek a visszajelzések, hogy most már végigüli az órát, most már lehet vele mit kezdeni. Volt olyan gyerek, nem is egy, aki általános iskolában gyengébb tanuló volt, mint utána középiskolában, mert azért a küzdősportok abban is segítenek, hogy egy kicsit a koncentrációt tudjuk növelni, hogy itt, ha az ember nagyon elbambul, akkor könnyen egy-két pofonba bele tud szaladni. Nem mindig sikerül, ez nem azt mondom, de nagyon jó arányokat tudunk ezen felmutatni, Úgyhogy ez az egyik vége a dolognak. Középen vannak a versenyzők, sokszor ezekből a gyerekekből lesznek utána aktív versenyzők, mert ugye ebbe az is mennem, hogy az iskolában nem sok sikerélmény éri őket, sokszor csak negatív visszhang van a viselkedésük miatt, és itt viszont sikerélményük van, és ez a sikerélmény az, ami őket nagyon megfogja, és emiatt versenyzőként is utána kipróbálják magukat. De ugyanúgy vannak 60 éves ökölvívóink is, akik hobbisták, tehát naponta 3-4 edzést tudunk mi is tartani, hál' Istennek, mivel saját teremmel rendelkezünk. Ők például munka után jönnek, ugyanazért jönnek le, amiért én 16 évvel ezelőtt lementem a terembe, hogy egy kicsit ilyen stresszoldó hatása legyen. Lejönnek anyukák, akik fölraknak egy-egy fényképet mondjuk a zsákra, és akkor ezt lelkesen ütik, vagy ez lehet mondjuk a főnökük, vagy bárki lehet.
0: De meleg! Én is tudnék kirakni.
1: Igen, és sokkal könnyebb rávenni, hogy rendesen meg kell ütni azt a zsákot, hogyha egy kicsit megszemélyesítjük. De hát mindenképp van egy stresszoldó hatása, úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljesen a tömegsport részébe is most már vecsésen az ökölvívás az belekerült a köztudatba.
0: Sőt, ráadásul mobil ringel is, vagy ringekkel is rendelkeztek, ami azért abból a szempontból nagyon jó. Nem lehetünk elég hálásak, hogy mind tavaly, mind pedig a mostani versenyre, a Vajóra is tisztelítjátok a ringet, összehetásra mindennel. Ez drága dolog ráadásul, ez nehéz szállítani, költséges is. Egyébként ezeket a ringeket hol használjátok, mi ennek a célja, mennyire sikerül kivinni a termen kívülre az ökölvívást?
1: Igen, a mobil ringeket azért készítettük el, mert én azt vallom, hogy nagyon sok sportágnak az a halála, hogy bezárják őket egy tornaterembe, és igazából csak a csapattársak vannak ott, a lelkes szülők, és igazából senki más. Tehát én mindig azt vallom, hogy ki kell mennünk oda, ahol emberek vannak, közéjük kell menni, akár egy ilyen Vajó rendezvényközpontba, vagy a Dürer kertbe, vagy bármilyen szabadtéri rendezvényre, ezt ne várjuk el, hogy egy tornaterembe be fognak jönni, és ott nézelődnek, hozzá kell kapcsolódni tömegrendezvényekhez, és ez nagyon nagy szükség volt ezekre a mobil ringekre, úgyhogy két mobil ringet is, és egyiket vásároltuk, a másikat már mi készítettük.
0: Ezt hogy egy mérnököt megtervezik, és akkor legyártják ilyen vas szerkezetekből, vagy egy mobil ringet, azok a hallgatók, akik nem látták a Dürerben, hogyan képzeljék-e, hogyan lesz ebből annyira tökéletes simaság, egy adott esetben akár földön vagy terepen, ami alkalmasra teszi arra, hogy ökölvívó mérkőzés hivatalos versenyt lehessen szervezni?
1: Igen, a hivatalos versenyhez az a kikötés, hogy milyen mérettel rendelkezik a küzdő felület, ez legalább 490x490-es kell, hogy legyen. Mi itt súroltuk a határt, mert 5x5 méteres a ring, tehát most már így hivatalos mérkőzéseket tudunk benne rendezni. Ez igazából úgy kell elképzelni, mint egy felnőtteknek készült legót, tehát itt vannak nagyon jó kezű lakatosok, nagyon jó szakemberek vannak, a magyarok amúgy is mindig arról híresek, hogy mindig mindent megoldanak, amit ugye nem lehet szikszallaggal, meg gumipokkal megoldani, akkor azt hegesztjük. De egy nagyon jó szerkezetet sikerült megszerkeztenünk, amit kb. Egy óra, másfél óra alatt fel lehet állítani bárhol, és olyan stabil, hogy tényleg a legmagasabb szinteknek is megfelel.
0: És hát ugye ezen volt tavaly is a Dürerkeben, meg most a Vajó Dr. BZMG?
2: Nem, csak bólogatok itt helyesen. Én még a gyerekekre majd visszakérdeznék.
0: Hogy kicsit menjünk a versenynek az irányába. Ugye most augusztus 11-én lesz kint a Vajón a Dok Urai, aminek te adtad a nevét ráadásul, azt gondolom, hogy talán a legjobb névválasztás, amit ki tudunk találni. Ez egy tértematikus ökölvívógára lesz, tehát egy ilyen kis dokkot képzelünk majd el oda, valamennyire ruházatunkban fölbukkan, illetve hát folyóparton leszünk. Mit lehet tudni a versenyzőkről, kik fognak indulni, picit szivárogtass nekünk kérlek az összeállításról, mire számíthatnak, akik kijönnek augusztus 11-én délre, kettőre?
1: Jelenleg 10-12 pár ökölvívó mérkőzés az, ami realizálódott, de szerintem ez még föl fog menni ilyen 15 párig, tehát mindenképp nagyon sok jó mérkőzést fog látni a közönség. Lesznek gyerekek, akit már említettem, ugye 8-9 éves gyerekeket is meg szeretnénk mutatni, tehát igazából erre arra hajaznánk rá, hogy megfelelő védőfelszerelésekkel azért ez nem egy életveszélyes sport. Ugye azt tudni kell, hogy sokkal kevesebb sérülés van ilyen küzdősportokban, mint mondjuk egy kézilabdában. Lesznek felnőtt versenyzők is, úgyhogy mindenképp lesznek nagyon komoly szintet képviselő mérkőzések. de hát nem csak a dokkúrai lesznek, hanem sikerül a Dunából kicsalogatnunk a sellőket is, úgy néz ki, mert lányok is a ringbe fognak lépni.
0: Becsési lányok is? Tavaly is voltak becsési lányok.
1: Igen, igen, idén is lesznek egy vagy két becsési lány mindenképp lesz a ringbe, úgyhogy most vannak még kialakulóba a párok, de én abban, azt hiszem, hogy aki tavaly volt a Dűlerkedben és látta azt a általatok nagyon jól megrendezett sót.
0: Közösen veled együtt,
1: igen.
0: Az együtt csináltad.
1: Köszönöm. Az szerintem pontosan tudja, hogy mit várhat el ettől a rendezvénytől, és biztos, hogy nem fog csalódni. Úgyhogy...
0: A lányok honnan érkeznek egyébként a Vecsési boxklubot? Vecsésen helyiek, vagy pedig hallják, hogy Vecsésen egyébként lányoknak is nyílik lehetőség, jó bunyul, vagy hogyan kerülnek, hogyan érkeznek oda a lányok? Ez olyan izgalmas mindig, hiszen azért a lányok megjelenése ebben a sportban még mindig azért nem egy nagyon régi jelenség.
1: Szerencsére a lányoknak köszönhetően a tavalyi évben is az ország legjobb női csapata volt Vecsésen. Eredmények szerint azt hiszem 5 vagy 6 magyar bajnokunk volt, Európa bajnoki ezüstérmesek voltak.
0: Ez nagyon komoly munkát igényel azért.
1: Igen, igen, hál' Istennek könnyű dolgom van, mert nagyon szorgalmasak, nagyon elszántak a lányok, tehát nem kell őket ostorral hajtani, hanem sokszor inkább vissza kell fogni, hogy most egy kicsi pihenő kell. És ugye ennek azért van egy olyan hatása, hogy ez miatt többen csatlakoznak hozzánk. Van, aki a belvárosból jár ki például Vecsésre, van, aki Cegléd mellől jár, ami ugyan csak nem kis távolság.
0: De akkor egész nagy távolságok is, tehát akkor nem arról van az, hogy a becsésiek jelennek meg a sportszintén, hanem a Vecsési boxklub beszippantja igazából az ország különböző pontjáról, ami elérhető.
1: Hát azért nagy részt inkább mindig a becsésiek, de mondom, hál' Istennek elég nagy a tényleg ez így a vonzás körzete az egyesületnek.
0: Bízjen, akkor gyere a gyerekekkel, mert akkor majd lesz egy kis zene, és akkor utána majd a magyar ökölvívás felé fogjuk elmozdítani a diskurzus, hogy lássuk, hogy Attila nézőpontjából ez milyen, de a gyerekek engem is érdekelnek, úgyhogy...
2: Nekem az érdekel, hogy mondtad, hogy jönnek az iskolákból, meg így nem annyira kell toborozni, hanem kb. Küldik őket a tanárok, hogy körülbelül hány gyerek csatlakozik hozzátok évente?
1: Olyan sok gyerekünk van, hogy most már külön egy kezdőcsoportot kellett részvenni, tehát két kezdőcsoportunk van. 20-30 gyerekkel megy folyamatosan a kezdő csoport. Elég nagy számú gyerekeket mozgatunk meg. Szerencsére, mivel olyan ökölvívó termünk van, ami folyamatosan a rendelkezésünkre, ezért azt a megoldást választottuk, hogy többször is hivatalos testnevelés órákat tartunk a termünkben. Ilyenkor igazából a testnevelő tanárok áthozzák az egész osztályt, vagy két osztályt egyszerre, és ilyenkor egyszerre tudjuk nagyon sok gyereknek megmutatni. Ez sokkal hatékonyabb, mint amikor mi mentünk el az iskolába egy pár kesztyűvel, és ott meséltük, hogy mi történik, ugye itt azért csak ring közelben vannak a gyerekek. Úgyhogy ez miatt elég nagy a felvevő képességünk. Persze azért elég nagy a fluktuáció is.
2: És engem igazából az a része érdekelne, hogy minden sportágban egy ilyen állandó gond ez, hogy utánpótlás, nevelés, meg stb. Hogy milyen alternatív, tehát hogy mit tudok mondani, hogy figyelj, lejössz ide, itt azért meg fognak verni, most direkt így fogalmazom.
1: Igen.
2: Szemben azzal, hogy elmész focizni, és akkor ott egy ilyen tingli-tangli tevékenységgel nagyon sok pénzt fog keresni.
0: Itt azért
2: Magyarországon. Igen, tehát hogy ez mi mondatja egy gyerek azt, hogy figyelj, én inkább ezt választom.
1: Nehéz kérdés. Ugye nyilván gyerekeket pénzzel még azért nem nagyon lehet nagyon motiválni, tehát én nem is hiszem, hogy ez egy jó irány, nem jó dolog 16-17 éves gyerekeknek már nagy pénzeket ígérni, nyilván nem is ezt tesszük. A fiúknál nagyon sokszor benne van azért a szülői háttér, valljuk be. Aha. Tehát benne van az, hogy
2: boxolt valaki.
1: Hát a te apád az nagy bajnok lehetett volna, fiam, csak mindig, amikor arra jártam, zárva volt a terem, vagy bármi volt, te majd, fiam, akkor is bajnok leszel, ha bármi történik, és amiatt nagyon sok gyereket lehoznak, ez az úgynevezett külső motiváltság, főleg ez fiúknál figyelhető meg. Aztán van, aki tényleg megszereti ezt a sportágat, és ott marad, viszont tényleg van, aki csak azért jön le, mert ugye a szülők szerették volna, hogyha a fiúk boxol, ez egy jó dolog, jó hangzik, hogy az én gyerekem boxol, emiatt elég nagy a lemorzsolódás, olyan 14-15 éves korban a fiúknál. Én kimondottan lányokkal foglalkozok most már, hát amióta edző vagyok 12 éve, én a mai napig nem jöttem le, hogy egy lány milyen jön le a terembe, én ezt bevallom őszintén, tehát én már próbáltam
0: közben.
3: Gyuri vagyok, az előző BZMG előző kérdésére inkább csak azt szeretném mondani, hogy erről inkább a szülőt kell meggyőzni. A gyerek, aki lemegy, az már annak van egyfajta, még ha nem is nem tudja megmagyarázni a motivációt, de van egy motiváció. Inkább a szülőt kell, hogy hogy ezzel mit nyer a gyerek, stb. Stb. Uh-huh. Tehát meg ahogy ugye múlt héten lehet mondva, hogy azt kell inkább erősíteni a szülőbe, hogy ez tényleg ökölvívás, tehát nem ambunyó, és akkor a szülőt, ha ez sikerül megnyerni, onnantól kezdve talán nincsen probléma. Köszi, csak egyet.
0: Majd mindjárt visszatérünk a lányokra, mert az
2: engem is nagyon érdekelne, hogy mi viszont.
0: Folytassuk onnan.
1: Igen, erre csak reflektálva teljesen egyetértek vele, pontosan amiről beszéltünk egy kb. 10 perc ezelőtt, ezért indítottuk el ezt a felnőtt hobbiboxot mi is, tehát külön anyukáknak, mert amellett, hogy szerintem ez egy jó mozgáskultúrájú sport, az mellett azért nálunk faluhelyen nagyon fontos, hogy vecsésen mondjuk az anyukák a piacon, hogy nyilatkoznak egymásnak mondjuk az ökölvívó sportról, és ez tényleg ez egy óriási előny, hogy mellettünk állnak a felnőttek és a szülők, és nem ellenségesek a sportágban. Vecsésen
0: már lehetetlen lenne megkerülni a bunyót, nem vagy sem az ökölvívást.
1: Hát, remélhetőleg igen, azért. Úgy gondolom én is.
0: Hogy... A felnőttek esetében azért gondolom az alakformálás, az általános testi jólét is biztos fontos lehet, hogy jól nézzen ki az ember. Majd erre rátérünk, hogy ez van-e, hogy valaki esetleg ezért megy, illetve a gyerekek esetében az mennyire van jelen, hogy meg tudja magam védeni. Tehát, hogy akár egy rossz emlék, egy rossz élmény, szájba vertek, és utána azt mondom, hogy oké, ez velem még egyszer nem történik meg. És akkor azért megyek el egy edzőterembe, azért megyek el az ökölvívó klubba, vagy pedig már eleve azt mondom, hogy szeretném, hogyha lenne egy ilyen eszköz, készítem az életben, hogyha bármi van, akkor meg tudja magam védeni. Ez mennyire van jelen a gyerekek esetében?
1: Érezhetően jelen van, több olyan gyerek is van, aki azért jön le, mert ilyen hátrányos megkülönböztetés éri az iskolában, vagy egyáltalán olyan alkat, hogy
0: ki van téve ennek?
1: Folyamatosan ki van téve ugye ezeknek a támadásoknak. Sokszor az ember belekerül gyerekkorba egy ilyen kalapba, és nagyon nehéz onnan kimozdulni, és óriási lelki erő kell ahhoz, hogy a gyerek ezen túltegye magát, és sokszor tényleg ez az ökölvívó terem, ez úgy működik, mint egy gyermekpszichológus. Több olyan tapasztalatunk van, hogy az általános iskolában egy tulajdonképpen egy kicsit ilyen kiközösített, vagy folyamatosan molesztált gyerek, az egy-két évnyi ökölvívás után, amikor mondjuk átment középiskolába, ott tiszta lappal, új helyzetbe, egész más szinten kezdett, És a legtöbb gyereknél, megmondom őszintén, nem is az a legfőbb szempont, hogy versenyző legyen, hanem hogy egy egészséges gondolkodású felnőtt legyen. Szerintem ez már egy óriási dolog.
0: Szerintem az nagyon fontos pedagógiai dimenzió, amit mondasz, hogy a gyerek azt megértse, hogy most iskolát váltasz, és most itt a lehetőség arra, hogy most azt rakd össze, aki akarsz lenni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Ez akire ráégett akár az osztályba húzza szerep, akár ráégett a kisemmizett, a támadott gyerek, itt egy új lehetőség nyílik. Ha valaki ezzel a tudással és hozzá egy technikai felkészültsége megy be a középiskolába, teljesen új lapot tud nyitni. Teljesen új korszakát tudja megírni az életének, de sok tudatosan fölépítve azt, aki vagyok, mindez fegyelmezettséggel ráadásul, meg a tudással az öklében, amit nem kell használnia, mert hogy sugárzik belőle onnantól kezdve ez a dolog, és a legkevésbé sem lesz ő az, akit valaha nem adtak. Értik ezt a srácok, vevők erre?
1: Akik ilyen környezetből kerülnek ki, azok abszolút vevőek rá, és rá is játszunk erre, tehát ilyenkor mindig van egy kicsi ilyen eltúzott nevelés ebbe az irányba. Tehát tényleg azok a gyerekek, akik úgy kerültek oda, hogy elvették tőlük a homokozóba a vödröt, akkor annyit tudott csinálni, hogy utánuk szaladt, hogy a lapátot itt hagytátok. Ezek a gyerekek teljesen átfordulnak.
0: Nem a szendillanása a vödör leteszünk. Nem hallottam,
1: így
0: de
1: van,
0: igen.
1: Tehát, így van, abszolút persze. Ebbe partnerek azért a felnőtt versenyzők is azért. Nem véletlen az, hogy most például két versenyzőnk is már edzői minősítéssel rendelkezik, és van olyan felnőtt versenyzők, aki közben gyerekeknek edzést is tart. Tehát érzik ők is ezt, és tudják, és tudják, hogy ez az egyik legfontosabb dolog.
0: Mennyi most az idő elosztás a tűzvédelem, meló, cégek kontra ökölvívás?
1: Hát alapesetben reggel 8-tól 9-től dolgozok mondjuk 17:30. Ugye nálunk 17:30-kor kezdődik az edzés, de a gyerekedzéseken nem vagyok általában ott, és 6 órától 8-ig pedig minden nap edzést tartok. Az a szerencsés helyzetem van, hogy

0: választásomnál például az egy szempont volt, hogy hát te úgyis boxtal is foglalkozol, neked nagyon jó a kompromisszum, meg a stressztűrő képességed, és majd te megoldasz minden problémát, tehát ez is benne volt, mert volt nálunk egy kis feszültség így szakmán belül, és hál' Istennek tényleg úgy néz ki, hogy sikerült kezelni, tehát ez mindenkire jó hatása van, tehát közel se vagyok olyan stressz helyzetbe, mint mondjuk voltam 30 éves koromban. Ugyanilyen ilyen ösztönös vállalkozó voltam én is, mint nagyon sokunk, ugye beleszülettünk ebben, nem nagyon tanultuk, és aztán arra rá kell jönni, hogy amit az ember ösztönösen jól csinál, annál az a jobb, amit tudatosan jól csinál, és tényleg ezeket a klasszikus hibákat folyamatosan elkövette az ember, amikor még este is csak kávét iszok, és elfelejtette menni másfél napig, mert most minden fontos, csak a magunkkal való törődés, nem? Ez azért már közel nincs.
1: Érdekes, azt nekünk szerintem pont a rádiózás ez, ami neked az ökölvívás, hogy amiben nincsen lóvé, de az ember de alig várja, hogy csinálja. Elhangzott itt a szakmán belül feszültség, de most nem a tűzvédelmi szakmán belül feszültségek felé fog majd elindulni, hanem picit ránézünk arra, hogy a te szemszögedből nézve a magyar ökölvívásnak milyen most a helyzete, hogyan látod, merre felé kell elindulnunk. Seres Attila, a vendégünk a Becsési Box Clubtól itt a Tilos Rádió 7 Térítő című műsorában, egészen 10 óra. Now taking

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort dr. Bézi MG-vel, melyik felvevés vendégünkkel, Seres Attilával, aki a Vecsési Boxklubnak a... Ilyenkor mi van ilyenkor? Tulajdonosa, elnöke, vagy az hogyan van ilyenkor?
1: A hivatalos titulusom a Vecsési Sport Egyesülete elnöke.
0: Elnöke, így van, az a boxklub elnöke. Attila, az előzőekben elsősorban a vecsési vonalról beszéltünk, saját karrier, vecsési sport.

0: lehet építeni lehet belőle. Okosabban. Vannak is erre most törekvések. Nyilván én azt erőltetném igazából, hogy el kell menni nagyobb városokba, ahol van alapvetően egy klub, ott egy Erdei Zsoltnak meg kell jelenni, ott elő kell készíteni a terepet, ott a helyi klubvezetővel együtt bevenni a polgármesterhez, és megkérdezni, hogy van esetleg egy olyan helység, amit a város tudna biztosítani ez a sporthoz, mellé a szövetség biztosítani tudja mondjuk a felszereléseket, a ringet, a zsákokat, és ilyen kis tömegbázisokat kéne létrehozni, amik megmaradnak, mert most nem akarok politizálni, de hát semmi nem tart örökké, lehet, hogy x év múlva megszűnik ez az egész rendszer, és már nem lesz TAO, meg kiemelt sportág. Az nagyon fontos lenne szerintem, hogy ha bármi így történik, abszolút nem szoktam politizálni, tehát nem tudom, meddig tart ez a rendszer, de semmi nem tart örökké, hogy utána
1: hogy lesz?
0: Viszonylag ja. Gazdaságosan fenntartható központjaink legyenek. Tehát olyan beruházásokat kéne a meglévő termekbe is szerintem előtetni, ami akár rezsicsökkentő hatású, tehát gazdaságosabb világítással, gazdaságosabb fűtéssel megoldani a termeket, hogyha esetleg csökken ez a pénzösszeg, akkor is nehogy Isten önfenntartó termeket hozzunk létre, mert ez az egésznek az alapja szerintem. Úgyhogy én az egyik problémának ezt látom, hogy nem eléggé jól felszereltek ezek a termek. De hát az ugyanúgy az is probléma, hogy ezek a klubok egy-egy embernek az óriási lelkesedésére építenek. Tehát abszolút személyfüggők. Tehát hogyha mondjuk egy vidéki klubba történik egy szerepcsere, vagy valaki úgy dönt, hogy megelégelte az ökölvívást, abba hagyja, akkor nincs mögötte olyan szervezet, még akkor is, hogyha ez egy top 10-ben lévő klub, hogy valakit oda küldünk, hogy vegye át a csapatot, vigye tovább, hanem akkor megszűnik. Tehát ezek a bizonytalanságok azok, amik szerintem most nagy problémák.
1: De hogyha ezeket lebontjuk lokális szintre, akkor azért alapvetően egy városnak vagy egy kerületnek működtetni egy ökölvívó klubot úgy, hogy az emberek mondjuk még adott esetben pénzt is fizetnek, tehát hogy van valamennyi bevételi forrása, ez azért a jelenlegi pénzszórási trendek, mert itt gombokról beszélünk. Tehát, igen. Hogy az, hogy egyébként nem tudom, Becsés városa mennyivel támogatja a boxklubot, és nem is akarom számosítani, de biztos vagyok benne, hogy benne van ebben az egészben, mert hogy ez máshogyan ez nem működhethető. Tehát pont ez egy önkormánynak a feladata és felelőssége, hogy azokat az identitásképző közösségi sport színtereket, amelyek nem olimpiai bajnoki eredmények felé mutatnak, hanem egyszerűen az emberi jólétet segítik, hát ezek már nem mehet el, főleg, hogyha tényleg itt gombokról beszélünk. Egy városnak egy városvezetésnek, vagy egy kerületnek a költségvetésében 5-10 millió forintok, az nem lehet tétel egy ilyenre. Hogyan látod, mennyire nyitottak egyébként erre az önkormányzatok mondjuk? Milyen Becsésen a helyzet, és hogyan látod, milyen mondjuk máshol?
0: Becsés az pont egy pozitív példa, Becsésen nagyon, nagyon komoly támogatása van mindegyik sportágnak, ugye a Becsési Sportegyesületnek is 10 szakosztálya van, és körülbelül 600 tagja, és mellette még van a Becsési Futballklub külön, tehát ha azt mondjuk, hogy 20 ezeren laknak Becsésen, és durván 1000 sportolója van, azt hiszem, hogy százalékban az egyik legsportosabb városról beszélhetünk.
1: Ez látszik is az embereken?
0: Igen, látszik a hozzáállásukon, nem azt mondom, hogy minden emberen látszik, de látom azt, ahogy megtöltik a parkokat, és ott reggeltől estig fociznak baráti csapatok, a kosárpályákat, nagyon sok ilyen szabadtéri sportpályánk létesült most Becsésen. Tehát mi pozitív, jó helyzetben vagyunk, támogatottságunk is megvan a várostól, de ez szorosan összefügg azzal, amiről már beszéltünk, hogy nekünk a felnőtteknél el kellett adni magunkat. Ebből benne van az, hogy nekünk két hetente a helyi médiába szerepelni kell, ha történik valami, ha nem, tehát valami mindig történik, ugye tudjuk, és ennek megvan a pozitív hozadéka, viszont vannak olyan városok is, ahol nem különösebben jó a kapcsolat mondjuk a helyi klub és a városvezetés között, ezeken kéne mindenképp finomítani, és ebben lenne szerintem a szövetségnek, illetve Erdei Zsoltnak szerepe, ezt nagyon sok utazással jár, meg utánajárással, és ebben nagyon nagy feladata lenne a helyi klubvezetőknek is, mert nagyon sokan azt várják el, hogy menjen le Erdei Zsolt, és intézzen nekik valamit. Ezt így nem lehet. Azt elő kell készíteni, ott körül kell nézni, hol van hely, ott már kész adatokkal kéne várni a Zsoltot, előre megpuhítani úgymond az egész önkormányzatot, hogy már egy fogadóképes közegbe menjen be mindenképp a Zsolt. Úgyhogy kétoldali dolog ez, de ahogy a klubvezetőknél is azért nagyon sok helyen hiányzik ez a vezetői képesség. Tehát nálunk, aki edző, az egybe klubvezető is, az egybe szertáros is, az a csapat szállítója

0: is mindent, tehát ezek ilyen egyszemélyes klubok sokszor.
1: Mennyire lehet vajon ezeket a jó működő modelleket, mint amilyen a becsési például, picit talán túllépve a Tilos Rádió mikrofonján, mint jó modell bemutatni, mennyire lehet ezeket úgy népszerűsíteni, hogy azok, akik csinálják, mondjuk elmennek, konzultálnak veled, megnézik, van erre igény, akarnak-e fejlődni, tanulni azok, akik mondjuk klubokat visznek, de talán még kevésbé sikeresek a működtetésben?
0: Igény biztos lenne rá, szervezett keretek között erre még nem volt példa, viszont egyénileg többen is megkerestek, már érdeklődtek, hogy hogy tudjuk egyáltalán rentábilisan működtetni, tehát nálunk most már önellátó az ökövívó szakosztály, tehát többen is megkerestek, hogy hogy gondolkodunk, hogy mit hogy teszünk, úgyhogy biztos, hogy van erre igény. Az sem biztos, hogy egy formát azt mindenhol rá lehet húzni, tehát ezeket a helyi speciális helyzetekhez lehet finomítani, ugye nagyon sok összetevője van ennek. De én úgy gondolom, hogy van igény rá, mert egyre többen szeretnék, nagyon sok fiatal van most már ebből a sportágban is, fiatal vezető, akik már egy kicsit más szemlélettel próbálnak vezetni klubokat. Ugye idézőjelben mondom, az öreg vezetőknél még mindig az van, hogy valamikor egy állami vállalat eltartotta őket, és nekik sportfizetés járt, és mindent adjon a város, és akkor...
1: És ennek vége.
0: És hát olyan nincs, hogy megkérdezem, hogy titeket a város mennyibe támogat, és mondják, hogy semennyire, és de mondom, miért? Hát mert nem adnak, de mondom, voltál bent? Hát én menjek be, hát tudják, hogy vagyunk, hát nem igaz, hát tudják, hogy vagyunk, és nehogy már én menjek be, de mondom, hidd el, neked kéne bemenni.
1: Mindent. Tehát... Minden igen, egy emberen múlik, hogy az elindítja. Persze.
0: Így van.
1: Egyébként
0: így van.
1: Szerintem ez az egész társadalomnak lehetne egy ilyen nagy tanulság, hogy senki nem fog eljönni. Senki nem fog kijönni a várba, és azt mondani, hogy amúgy mire van szükségetek. Minden egyes dolgot magunknak kell elintézni, ki kell járni. Holnap mondjuk tegyük föl, az az utánpótlásod szempontjából kézzel. Tegyük föl, holnap reggel fölkelsz, és azt mondod, hogy végeztem ezzel az egész ökölvívással, stílbútor, asztalos akarok lenni, új korszakát nyitom meg az életemnek. Van-e, aki lenne, aki tovább viszi? Mennyiben gondolkodsz abban, hogy legyen mögötted az, ami folytonosságot, vagy a folytonosságnak az alapját adja?
0: Igen, amikor 2002-ben lekerültem, akkor egy edző dolgozott Vecsésen, most jelenleg 8 edzővel dolgozunk Vecsésen, úgyhogy, és tudatosan készülünk is arra, tehát én mindig azt hallom más téren is, hogy nincsen pótolhatatlan ember, tehát itt nagyon fontos, hogy olyan, úgy végezzük a munkánkat, hogy ne tartsunk magunkban titkokat, mert az visszaüt, tehát itt meg kell osztani az információkat, átláthatónak, transzparensnek kell lenni, hogyha bármi történik velem, mert hirtelen úgy döntök, hogy Dubajba költözök, mert az most jól fizet, akkor legyen, aki rálát a rendszerre, és át tudja venni, és tudja tovább működtetni, úgyhogy én hálásnak úgy gondolom, hogy lenne az, aki tovább vinné a klubot, hogyha nekem bármi okból ki kéne szállni most belőle.
1: Tartanak a vecsési ökölvívóktól a többi klubnak a versenyző, amikor látják, hogy vecsések is lesznek?
0: Hát remélem, igen, bízok benne. Ugye nálunk a női ökölvívás az kimondottan erős Vecsésen, de a fiúk is nagyon szép eredményeket hoznak. Most már a serdülő ebén volt fiúknál is, aki bronzérmes volt. Úgyhogy mindig próbálunk persze mindenképpen elmenni, hogy legyenek is a srácaink, gyerekeink büszkék arra, hogy ők vecsésiek, büszkén hordják a vecsésimest. Úgyhogy nagyon sokat adunk arra. Akár a pszichózisra is, hogy mindig egyforma ruhában megyünk, és annak is van azért egy szerintem egy pozitív hatása a csapaton belül, illetve egy negatív hatása a csapaton kívül.
1: Persze, neked saját ringen tudnak ráadásul ringbe szállni.
0: Szerencsére, hogy az elmúlt 5-6 évben mindig a top 10-ben voltunk, tehát úgy gondolom, hogy így meghatározó részei vagyunk a magyar ökölvívásnak, remélhetőleg így is fog ez maradni továbbra is.
1: Biztos vagyok benne, hogy az augusztus 11-i dokkurai mérkőzéseken is lesznek majd szép eredmények, és talán majd az egyikünknek a derekára kerül majd a Kék Duna öve, amelyet Fábián Zoltán testvérünk készít el. Zoli, hogyha hallod az adást, akkor még egyszer köszönjük. Köszönjük szépen Seres Attilának, hogy eljött hozzánk ide, köszönjük, hogy itt voltál, és akkor találkozunk szombaton, kint ezen a héten a Vajó kikötőben. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy jöjjön el és nézze meg élőben, mert ilyet talán először is utoljára fog majd látni a Duna partján, Budapesten, sőt Szegét, talán egész Európában. Dr. BZMG, van-e még kérdésed Attilához? Te leszel a sportkommentátor, vagy pedig mindent tudtatok akkor tisztelni, majd
2: aktív tisztelni.
0: Várunk mindenkit, jó buli lesz.
1: Az biztos vagyok benne.
0: Gyertek.
1: Köszönjük szépen, és köszönjük mindenkinek, hogy a Tilos Rádióban a Hétérítő című műsort hallgattátok. Egy hét múlva lesz majd újra, akkor már túl leszünk a Dokk urain, tehát még egyszer augusztus 11-én, nagyjából ilyen dél 2, szerintem azt hiszem, hogy kettőt írtál valakinek Attila a neten, dél és kettő között indulnak azért ezek a dolgok. Dél, én megmondom, hogy én kimennék délre, hogy legyen jó helyem, és akkor biztos, hogy mindenki árnyékból tudja majd nézni. Itt köszönjük szépen, mindenkinek további kellemes tilos rádiózást kívánunk, szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Dok urai néven augusztus 11-én 14 órától hivatalos ökölvívó mérkőzés szervez a Tilos Rádió héttérítő című műsor csapata a Vájó kikötőbe. A performatív elemekkel és bűnös hip-hop ütemekkel telepakolt egyszeri és megismételhetetlen sporteseményen a Duna két partjának legütőképesebb bunyósai csapnak össze, hogy kiderüljön, ki lesz a Dok ura, kinek a derekán ragyog majd a kék Duna öve. Olvasható a héttérítő Facebook oldalán. A helyszíni élő közvetítés dr. BZM hasítja bele a folyóparti szélbe, az úgynevezett Ring konferencié a rádióból jól ismert Melyik Feri lesz, a rakodó placot a Seahawk 2 kapitányaként debütáló Getta tábornok és a hangjáról elhíresült V-ügynök tartja tisztán. A magas minőségű korongokat Direkt és Györe Mix pörgeti a pop-up dog pultjában. Az esemény fővédnöke Erdei Madár Zsolt, világbajnok magyar félnehéz súlyú profi ökölvívó, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség, a Hungarian Boxing Association elnök.
2: Vejnemöjnen muzsikál. Komoly öreg Vejnemöjnen, főnóta fa mindétiglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dal szirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Újjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abbal öreg Vejnemöjnen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengővádán, halcsombéli ékes hárfán, újja fürgén forgott fels le, könnyedén szökött hű. Az öröm örömné lendül, vígság vígassággá pendült, a zene zenévé zendül. A dalim már dallá zsendült, a csukafok fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a ménszőre csengett, bongott a paripaszőr bujongott. Zengett az Vejnemöjnen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallania. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred, kérekfészkiből kimozdul, felkel a fenyővacokból, tesz a farkas útat, hosszút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dől. A sövény egy szirtre terül, kapu az avarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, végörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lomban sietett a gyönyörű hallania, végörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül, ezt a finom, finn muzsikát, adja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Vejnemöjnen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lábra. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, ujjongnak a levegőben, csevetelnek vállacsúcsán, még atyuska vígat fönnen, még muzsikál Vejnemöjnen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet vallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdet felhő szélén, pompázva piros szegény. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap újfenn, Nem volt ott vitézdő, egyse. Nem volt férfi még oly büszke. Nem volt férfi, sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vérek, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is, beleidősök, fiúk, szűzek, minden népség, apró cseprő láncselétség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs.
3: A hanglemezre rögzített vers, vagy akár egész drámai mű világszerte elterjedőben levő műsorfajta. Az ilyen hanglemez felvétel irodalomtanításban kitűnően felhasználható. Az olyan irodalomtanítás, mely megelégszik a leírt szöveggel, csak száraz papíros tudományt ad. A tanártól senki nem kívánhatja, hogy tökéletes előadó művész legyen. Az iskolai keret különben sem alkalmas ehhez. A lemezen rögzített kiváló előadás azonban egész életre kiható emléket adhat egy irodalmi előadónak. Külön érdekességre tarthatnak számot azok a hanglemezek, ahol maga a költő vagy író mondja lemezre alkotását. A hanglemez oktatásban történő felhasználására mindenhol lehetőség nyílik, ahol akusztikus jelenség bemutatásról szó lehet. Madár és állathangok, népdalok, hangtani jelenségek és számos más hangjelenség illeszhető be a tanításba, mint a szemléltető, élénkítő, változatossá tevő anyag. A hangrögzítésnek a tudományos kutatás és a tanítás területén való felhasználása korszakalkotó jelentőségű. Amíg azonban a művészi célú hangfelvételnél a technikai adottságok esztétikai szempontból új helyzetet teremthetnek, a tudományos kutatásnál ilyen problémák kevésbé jelentkeznek. A tudományos kutatásnál segédeszközként való felhasználás lehetőségéről ugyan Edison és Berliner is megemlékezett a hangrögzítéssel kapcsolatban, de a gyakorlati felhasználás első példáját Vikár Béla, magyar etnográfus és népdalgyűjtő szolgáltatta. Vikár 1896-tól a világon először gyűjtött népzenei anyagot fonográffal. Az 1900-as évi Párizsi világkiállításon tartott nemzetközi folklór kongresszuson mutatta be a világ nyilvánossága előtt felvételeit és számolt be tapasztalatairól. Felhívta a figyelmet a kiállítás magyar anyagában levő 500 fonográf hengernyi gyűjteményre. Vikár Béla célja elsősorban a népzene pontosabb tanulmányozása volt, de kezdeményezésével tulajdonképpen megalapítójává vált egy újfajta kutatási területnek, melynek célja az időben, mint dimenzióban lejátszódó, sok hangból összetett akusztikus mozgásfolyamatok. A dallam vagy a beszéd pontosabb felderítése. Az akusztikus mozgásfolyamatok tanulmányozására mindez idáig a közvetlen megfigyelés és az emlékezetből történt utólagos lerögzítés volt az egyetlen lehetőség. Mindaz, ami az akusztikus mozgásfolyamat gyorsasága, vagy egyéb okok miatt elkerülte a figyelmet, kiesett a közvetlen tudományos kutatás köréből. Az akusztikus mozgásfolyamatokat vizsgáló tudományágak közül a zenefolklór megszületését Bartók Béla egyenesen a hangrögzítés folyamányának tartja. Szó szerint ezeket írja.
4: Felbecsülhetetlen azonban a fonografáló és gramofonáló eljárásnak haszna a zenefolklór kutatásnál. És pedig azért, mert nélküle a zenefolklór anyagnak mai értelemben vett kimerítően alapos tanulmányozása, sőt, bizonyos fajta anyagnak még csak hozzávetőleges lejegyzéssel történő gyűjtése is éppenséggel lehetetlen volna. Határozottan állítom, hogy a zenefolklór tudomány Edisonnak köszönheti mai fejlettségét.
3: Népzenekutatás terén a hangfeljegyzés jelentőségét Vikár Béla előadásának meggyőző hatása alatt a Párizsi Folklór Kongresszus is felismerte, és határozatot fogadott el a fonográf alkalmazásáról a népzene tanulmányozásában. Azóta teljes tudományos értékűnek csak hangrögzítő berendezéssel gyűjtött népzenei anyagot fogadnak el a kutatók. A tudomány terén két körülménynek van különös jelentősége. A hangrögzítés dimenzióátvételre képes. Az időben egymás után lejátszódó akusztikus folyamatot térben egymás mellé rögzíti. Ez a dimenzió transformálás teszi lehetővé az akusztikus jelenség tetszés szerinti részének kiemelését, és mindig azonos módon ismételhetőségét. A zene folklór gyűjtésében, feldolgozásában ennek igen nagy a jelentősége. Régebben a népdalnak leginkább a szövegét írták le. A zene hiánya azonban kihatott a gyűjtő munkára. A népi előadásmód szorosan összekapcsolja a szöveget a zenével, s a kettő általában mindig együtt szólal meg. A népi előadó annyira megszokta ezt a zeneszöveg közti kapcsolatot, hogy kihagy, torzít, elfelejt részleteket, ha csak a dallam nélküli szöveget mondatják vele. Erre pedig a puszta szöveg lejegyzésénél is szükség van, mert csak egy-egy sor többszöri elismétlése, vagy egy összefüggő szakasz néhányszori elmondása alapján lehet a szöveget eredeti népies szóhasználattal, fordulataival papírra vetni.

0: Busica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyen bírtam alkalmas falut találni, ahol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havas Dombrovicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat, fúgó havasi kürtösök. Hegedüse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt két évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem van. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, és a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá fut.

0: tudományos célkitűzésű hangfelvételek készítésénél a felvételező személyének háttérben kell maradnia. Egyéni felfogása, művészi érdeklődése teljes kikapcsolásával, tevékenysége szigorúan arra korlátozódik, hogy kezeli a berendezést, s rögzít minden tudományos szempontból hasznosítható hangjelenséget. Gyakori, hogy a tudományos kutatás szempontjából talán esztétikailag kisebb hatású felvétel jelentősebb, mint a művészileg is magas érték. A tudományos célra készített felvételekben éppen ezért nincs helye a javításnak, retusálásnak sem. A tudományos hangfelvétel elsősorban dokumentum, múzeumi tárgy, mely az egyéb gyűjteményi anyag mellett a lehető legpontosabban igyekszik egy bizonyos történelmi állapotot rögzíteni, s az utókornak konzerválni. A tudományos kutatás szempontjai változnak. A mai lejegyzés, csoportosítás, feldolgozás csak a mai tudományos felfogást tükrözi, biztosítani kell azonban a jövő kutatói számára azt a lehetőséget, hogy a dokumentumanyag a valóságot minél jobban megközelítő formában álljon rendelkezésre. Ismét Bartók Bélát kell idéznünk, aki teljesen világosan látta a hangfelvételek dokumentum jellegét, és már 1937-ben megjelent egyik cikkében a következőket írnak.
1: Tudva levő, hogy a gramofon társaságok exotikus országok népzenéjével is foglalkoznak. Az olyan felvételeket a benszülöttek vásárolják, tehát megvan a várt haszon. Mihelyt azonban valamilyen oknál fogva csökken az eladási lehetőség, a társaságok az illető felvételt kivonják a forgalomból, és a matricákat valószínűleg beolvasztják. Ha csak ugyan elpusztítanak ilyen matricákat, az olyan vandalizmus, hogy megakadályozására törvényt kellene hozni az egyes országoknak. Éppen úgy, mint ahogy egyes országokban törvények tiltják a műemlékeknek elpusztítását vagy torzítását.
0: A dokumentumértékű hangfelvételek rendszeres összegyűjtésére, megőrzésére korán történtek kezdeményező lépések. Kezdetben csak népzenei tárgyú felvételek megőrzésére gondoltak. Meglevő, valamilyen hasonló tárgyköri közgyűjtemény kiegészítéseként szerveztett fonóarchívumot. A világon az első ilyen természeti gyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán Vikár Béla alapította meg 1896-ban, a Bécsi Tudományos Akadémia fonóarchívumát Exner 1899-ben, Párizsban a Le Musée de Parole Assemblée 1900-ban alapította. A berlini fonogram archív csak 1950 alakul meg, a legrégebbi gyűjtési anyaga 1900-ból származik. A kizárólag néprajzi tárgyi felvételek gyűjtését folytatták a gramofon, majd az elektromos lemezfelvételi eljárás bevezetésére is. Magyarországon 1936-ban készültek az első néprajzi hanglemezek. A felvételeket nem a gyűjtési területen készítették, hanem a népi előadókat Budapestre hozatták, és a felvételek itt készültek. A Tudományos Akadémia és a Magyar Rádió együttes munkájával szervezték a felvételezést. Az irányítás munkájában Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László, Párdos Artú, Zémájer Vilmos és más elsőrangú szakértők vettek részt. A felvételezést gondos rostálás előzte meg. A vidékről felhozott népi előadók már előzőleg felkeltették a figyelmet előadásukkal vagy anyagukkal. A felvételi anyag nem korlátozott népdalokra, hanem népi zenészek, mesélők is helyt kaptak. Dramatikus előadású népi játékokat is rögzítettek. A gyűjtemény tervében szerepelt, hogy Európában elsőként elkészül a magyar hangos nyelvatlasz, mely az ország minden tájszólását, dialektusát feldolgozza. Sajnálatos módon ez szépen elindult kezdeményezés megrekedt. Rohamosan pusztuló akusztikus néprajzi anyag megmentésére és konzerválására pedig néhány évtized múlva már semmi lehetőség nem lesz. A tudományos értékű népzenei felvételek készítése világszerte folyik ma is. A tudományos kutatás mellett a nagy közönség köréből mutatkozó, egyre nagyobb érdeklődés kielégítésére külön népzenei részlegeket szerveztek a hanglemezgyártó cégek, sőt, külön vállalat alakult kizárólag népzenei felvételek készítésére fókuszál. Hogyan csak hatalmas munka folyik a téren a Szovjetunióban, melynek népzenei hanglemez felvételanyaga a legnagyobbak egyike a világon. A néprajzi tárgyú anyag összegyűjtése mellett a műsorszóró rádiótársaságok kezdtek egyéb történeti dokumentum jellegű hangfelvételeket gyűjteni. A rádió műsorok jelentős részét már a műsorszóró rádiózás kezdetén hanglemezek alkották. Az évek során tekintélyes méretűvé szaporodó hanglemezgyűjtemény kiegészítésére később a rádiótársaságok saját készítésű és dokumentum jellegű felvételeket is összegyűjtötték és megőrizték. Tudomásunk szerint a berlini rádió volt a legelső, mely 1929 óta aktuális események, különleges értékű művészi előadások vagy közéleti személyességekről rendszeresen hangfelvételeket készített, és azokat dokumentációs anyagként megőrizte. Természetesen a gyűjtés elsősorban a műsorszerkesztés célját szolgálta, és ezért az oktató vagy ismeretterjesztő, valamint történelmi dokumentációs anyag mellett zajfelvételek, állathangok, különböző zörejekről felvett hanglemezek is készültek. A világszerte működő rádiótársaságok a hangdokumentáció gyűjtést ma is folytatják. A Magyar Rádió és Televízió is. E gyűjtemények közül különösen az Angol Rádiótársaság British Broadcasting Company, BBC, gyűjteménye világhírű. Jelentős gyűjteménnyel rendelkezik a szovjet rádió is. A rádiótársaságok birtokában levő hangarchívumok kétségtelenül értékes anyagot őriznek, dokumentációjuk azonban az érdeklődő nagy közönség részére, de még a tudományos kutatás céljára is csak kivételesen hozzáférhető. A közgyűjtemény jellegű hangarchívumok létesítése az Egyesült Államokban kezdődött. A nyilvános közkönyvtárak módjára kikölcsönözhető hangfeljegyzéseket a helyszínen vagy otthon lehet meghallgatni.

A lefolyt fél század eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra neki látnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket. Hogy Bartók a magyar zeneszerzők közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, angyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. De más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. A vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolnizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakállú vagy a hatvonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha e fajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és oszthatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. Ha majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

0: ismeretanyagot átvenni, megtanulni valót nem adott elő nekem soha. Bár 2 éven át tanítványa is voltam az egyetemen. Első éves és negyedéves koromban zenefolklor gyakorlatokat hirdetett, és az első szinte elejétől végig egyetlen hallgatója voltam. Az órák beszélgetésből álltak. Nem az ő tudását adta elő, hanem az enyémet próbálta ki. Mikor első kérdésére kiderült, hogy már jegyeztem fel néhány dalt falun, azokat kellett sorra felírnom a táblára, és elmondani, mit tudtam a dalról, a dalok rendszeréről, a kutatás eredményeiről. Ha nem volt elég vagy helyes, amit mondtam, kiigazított. Ha sokat kellett volna hozzáadni, ha nem tudtam volna mindazt, amit már tudni lehetett, helyesebben tudni kellett, mert már meg volt írva, akkor bizonyára nem beszélgetett volna tovább velem, amíg a szükséges anyagot el nem olvasom. De amit akkor olvasni lehetett, Bartók könyvét, Bartók és Kodály néhány alapvető tanulmányát, azt tudtam. Lehetett hát beszélgetni olyan dolgokról, amikről még nem írt senki, ami csak a fejében volt, vagy még csak ford benne, mint probléma. Mikor a Sirató rokonságához tartozó dalok összeállítását mutattam neki, amit később Ugorréteg a magyar népzenében címmel adtam közre, az volt számomra a legnagyobb elismerés, hogy láthatóan érdekelte a dolog. Sőt, segített példáimhoz újakat keresni. Egyik-másik példámra aggáját fejezte ki, ha meg én aggályoskodtam valaminél, ő biztatott. De nézze, a kadenciák, a ritmusa is ide van. Akkoriban készült népzene tanulmányának az a példatárra bővített változata, amit általában Kodály Vargyas néven emlegetnek. Azt hitte, abba az ő tanulmányába akarom bevetetni ezeket az új eredményeket, azért végül odafordult hozzá. Talán még ne ide, inkább külön cikkben kellene publikálni. Magam is úgy akartam, tehát nem is a talán még ne ide részt hallottam, hanem a biztatást a közlésre. Ezt az elismerés legmagasabb fokának tartottam. 16 évvel később megjelent a népzenetáros sorozat Sirató kötete. Kiki dedikáltatta vele a maga példányát. Az enyémbe azt írta. Vargyas Lajosnak a Sirató gondolatjel ballada fölfedezésre.
1: Most kaptam meg, tehát szóban is kifejezve a dicsőt.

Hogyan válik valaki hanglemezgyűjtővé? Ezt az érdekes kérdést az 1940-es évek végén egy amerikai hanglemez áruház tette fel megválaszolásra a közönségének. A széleskörű visszhangra talált kérdésre beérkezett sok száz felelet meglepő egyöntetőséggel ad választ. Ezek közül csak egyet, a legjellemzőbbet idézzük. A világszerte ismert holland lemezgyűjtő, Leo Riemens, 11.000 legnagyobb részt opera lemez tulajdonosa, a következőkben foglalta össze válaszát a feltett kérdésre. Azt hiszem, az emberek nagyjából kétféle céllal vesznek hanglemezt, egy részük a lemez lejátszhatósága, reproduktív értéke miatt, mások azért, mert gyűjtik a hanglemezt úgy, ahogy emberek bélyeget, porcelánt, gombokat vagy könyveket gyűjtenek. Úgy vélem, mindenki az első csoportban kezdi. Én magam is így voltam vele. Körülbelül úgy kezdődik, mint a könyvgyűjtés. Valaki megvásárol néhány könyvet, melyeket különösen megkedvelt. Később, ha a gyűjtő szenvedélynek csak szikrája is él benne, már kedvencévé vált írójának minden könyvét keresni fogja, végül pedig vásárolni fog magáért a könyvért, még ha írójáról, vagy a könyv tartalmáról előzőleg soha nem is hallott. A lemezgyűjtés tehát a lemezvásárlás. Ilyenkor rendszerint a gyűjtés kérdése még nem merül fel. Sokszor még csak határozott műfaji igény sem jelentkezik, és a vásárló egyformán vesz népszerű szimfonikus muzsikát és tánczenét. Minden vásárló akkor teszi meg az elhatározó lépést, amikor meghatározott terület irányába indul, vagyis specializálódik. Sokszor több száz lemezt is összevásárolhat valaki, s mégsem válik lemezgyűjtővé a szó igazi értelmében. Lemeztára tarka, pillanatnyi hangulatainak hatása alatt összevásárolt egyveleg, melyből határozott célt és értelmet, az összeválogatás magasabb szellemi tevékenységét nem lehet kihámozni. A gyűjtésnél nem az a döntő, hogy milyen műfajra specializálódik a gyűjtemény, hanem a rendezés, a tudatos válogatás, a specializálódás emeli a lemeztárat műgyűjtemény rangjára. Nem változtat a gyűjtemény értékén a darabszám sem, az csak olyan szempontból érdekes, hogy mennyiben közelíti meg a kiválasztott témakör teljességét. Számos lemezkedvelő, zenebarát azonban nem is szándékozik rendszeres gyűjtéssel foglalkozni. Megelégszik azzal, hogy lemeztára a világirodalom legnagyobb alkotásait, vagy csak kedvenc zeneműveit bármikor hozzáférhetővé teszi számára. Sok hanglemezgyűjtő szaktekintély vélekedik úgy, hogy ez már tulajdonképpen a gyűjtés kezdetleges formája. Mások egyenesen szükségesnek tartják a kiválasztott tárgykörű specializálódás esetén is egy bizonyos értelemben zenei alapgyűjtemény, basic library megteremtését, mert nem lehet jó specialista, aki a szűkebb érdeklődési területén kívül eső, másfajta témájú felvételeket teljesen figyelmén kívül hagyja. E szempontokra figyelemmel számos szakember hanglemezzel foglalkozó intézmény állított össze zeneműjegyzéket, melyek egy jól felépített hanglemez alapgyűjtemény összetételére szolgálnak útmutatással. Egyik másik összeállítás szerzője konkrétan felvételeket is megjelöl jegyzékében. A hanglemez gyűjtés a megszerzendő lemez kiválasztásával kezdődik. Kezdő gyűjtők általában a legújabb, s technikailag legkiválóbb felvételt választják. Gyakorló gyűjtők óvatosabbak. A hangfelvételen rögzített előadás, művészi értéke és a technikai színvonal nem feltétlenül halad párhuzamosan. Nem ritkaság, hogy egy mű régebbi felvételének művészi értéke sokkal magasabb, összhatása jobb, mint a legújabb, s technikai szempontból tökéletesebb változaté. Néha valamilyen felvétel művészi értéke olyan magas, hogy érdemes a műszaki tökéletlensége ellenére a készítőgyárnak újra megjelentetni. A régebbi normál lemezre került felvételek közül sokat bocsátottak ki ismét, mikrobarázdás változatban. Az áttétel rendkívül bonyolult, hosszadalmas, sok munkát kívánó eljárás. Mindenek előtt a felvételt kell megszerezni. Ha a felvétel eredeti matricája elveszett vagy tönkrement, lehetőleg egy kifogástalan lemezpróbát kell felmutatni. Ez
több évtizeddel előbb kis példányszámban megjelent lemez esetében nem könnyű feladat. Amennyiben az eredeti matrica rendelkezésre áll, arról kis alapzajú műanyagból préselnek másolatot. A megtalált vagy újra préselt lemezről ezután magnó felvételt készítenek, melyhez szükség esetén a szükséges mértékben mesterségesen előidézett visszhangot kevernek. A magnó felvétel készítésénél a hanglemezről igyekeznek mindent a legelőnyesebben átmenteni az új felvételbe. A régebbi lemezen általában számos apró hiba, karcolás fordul elő, mely kellemetlen kattogásként jelentkezik az új szalag felvételen is. A kattogás roppanás felvételi helye pontosan megállapítható, és azt a szalagrészt a felvételből egyszerűen kivágják, és a szalagot újra ragasztják. A koppanás időtartalma a másodperc tört része, és ez a csekély kiesés fel sem tűnik. Az ilyen szalagvágási munka néha időrabló türelem próbává válhat. Volt olyan eset, amikor egy normál lemez egyik oldaláról készített új szalagfelvételből több mint 1500 zavaró koppanást kellett ilyen módon eltávolítani, és az operáció csak nem egy hónapi munkát kívánt a szerkesztővágótól. Az így előkészített szalagról a szokásos eljárással új mikrobarázás hanglemez készült. A kész hanglemez minden fáradozás ellenére az újabb felvételek műszaki tökéletességét soha meg nem közelítheti, mégis egyes gyárak külön sorozatokban bocsátják ki a régebbi felvételeket. Néhány évvel ezelőtt kísérleteztek régi felvételek anyagának újonnan felvett részekkel történő felújításával. Ez a lemezfeljutás még bonyolultabb műszaki feladat, és általában a felvétel fel nem újított részében a hangminőség csökkenésével jár. Máskor régebbi felvétel megszerzését azt tesz indokoltá, hogy a rajta megrögzített előadás hiteles felfogásnak tekinthető. Különösen zeneszerző közreműködése mellett saját műveikről készült hanglemezek esetében lehet ez döntő szempont. Bartók Béla előadásában az 1920-as és az 1930-as években készültek saját műveiről felvételek. A két zongorára és ütőhangszerekre írt szonátát pedig feleségével eredetileg egy rádió előadás céljára játszott a hangszalagra. A felvétel később hanglemezen került forgalomba, és hangvisszaadásbeli hiányosságai ellenére, mint a mű hiteles felfogását tükröző előadás, nagy művészi értékkel bír. A régi kiadású hanglemezek mennyisége egyre csökken. Nem csak a lemezek elhasználódása vagy törése miatt, hanem mert mind több lemez került gyűjteményekbe, mint féltve őrzött ritka darab. Ezért a régi lemezek összegyűjtése világszerte mindig kell nehezebbé váló feladat. Régi lemezgyűjtői szállóige szerint azonban a ma újdonságaiból lesznek a holnap igazságai.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmény? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha is. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítik. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem, a kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudta betegni.

A felvételek gyűjteményé történő összeválogatása sokféle szempont szerint történhet. A leginkább magától értetődő az úgynevezett műfajgyűjtés. Szinte önként adódik, hogyha valaki egy művet, mely különösképpen megtetszett hanglemezen megvásárolt, a műszerzőjének más, hasonló műfajú alkotásai iránt is érdeklődni kezd, s lassan ezeket is megszerzi. Idővel az érdeklődés tovább terjed, más szerzők hasonló alkotásai irányába. Az egy zenei műfajt megrögzítő lemezekből felépített gyűjtemény összeállításának sok egyéni változata lehet. Sok gyűjtő törekszik arra, hogy valamely kedves zeneszerzőjének minden művéről, melyről egyáltalában készült, megszerezzen felvételt. A világirodalom egyes nagy klasszikusainál ez megoldhatatlan feladat, mert például csak a Beethoven szimfóniákról készült összes felvételek száma több százra tehető, számos zeneszerző működött közre saját műveinek lemezfelvételénél, és nagyon érdekes gyűjteményt lehet összeállítani kizárólag olyan felvételekből, melyek készítésénél a zeneszerző valamilyen formában közreműködött, mint előadó művész, karmester, vagy akár az előadás művészi irányítója. Elterjedt gyűjtési szempont valamilyen világhírű zenei előadó, művészi intézmény, zenekar, színház, hanglemezre vett emlékanyagának összeszedése. Egy világszerte ismert nevű osztrák lemezgyűjtő a Bécsi Operaház művészeiről készített hanglemezeket gyűjtötte össze, közel 3000 lemezt. Vajon a Budapesti Operaház művészeiről készült összes hanglemezeket hányan gyűjtötték össze? A hanglemezbarátok igen népes tábora gyűjti a múlt és jelen világhírű énekeseinek hanglemezeit. A gyűjtésre érdemes énekes felvételek megjelenése évszázadunk első éveiben kezdődik. A hanglemezgyűjtők egy jelentékeny része azért gyűjt lemezeket, mert bennük a zenei előadásmódra vonatkozó történeti emlékanyagot lát. A hanglemez ilyen szemléletmód mellett tulajdonképpen mindig értékes kordokumentum. Az énekesek lemezeinek gyűjtése erre vonatkozóan többféle okból is a legérdekesebb lehetőségeket kínálja. A század első évtizedeiben még készültek felvételek olyan énekesekről, kiknek nem csak művészi pályakezdése, de nem egyszer működésük súlypontja is a múlt század második felére esett. Az ilyen lemezek műtörténeti érdekessége mellett a ritkaságok is vonzóvá teszi a gyűjtést. Hangszerjátékos művészek esetében a hanglemezeken rögzített anyag időben és a választék gazdagságában elmarad az énekeseké mögött. Az énekes felvételek közül még egyre gyakrabban bukkannak fel lemezek, melyek létezéséről eddig nem tudtak, vagy művészettörténeti jelentőségükre nem figyeltek fel. A ritka hanglemezeknek nagy műtörténeti becse mellett ma már tetemes anyagi értéke is van. A diszkológia, vagyis a lemezgyűjtés, a historikus lemezek anyagi értékelése szempontjából ma már csak abban különbözik a filatéliától, a bélyeggyűjtéstől, hogy egyelőre még nincs nemzetközi érvényű értékmegállapító katalógus rendszere. Gyakran vitatott kérdés, érdemes egyáltalán a régi, tökéletlen akusztikus eljárással készült lemezeket is összegyűjteni. Hangvisszaadásuk a későbbi elektromos eljárással készült lemezekhez viszonyítva összehasonlíthatatlanul rosszabb. Egy kérdés vizsgálatánál tekintetbe kell venni, hogy a hanglemezen a nagy példányszámban történő sokszorosítással is csak egyszeri előadás, vagy legalábbis egy időben szűk határok között mozgó lemezfelvételezési előadássorozat, session, művészi teljesítményét rögzítik. A hanglemezeken közreműködő művész pályafutásának egy bizonyos időszakában nyújtott művészi produkciójáról a hangfelvétel szinte fényképez hasonló jellegű dokumentum. A művész pályafutása során készült valamennyi hanglemezének összegyűjtése és időrendi besorolása után valóságos hangzó biográfia keletkezik. Minél régebbi emlékkel kezdődik a hangzó művészi életrajz, annál teljesebb lesz a kép, melyet a művész fejlődéséről egész pályafutásáról vázol. Ilyen szempontból a tökéletlen akusztikus felvételek is beleilleszkednek a sorozatba, s ha technikai színvonaluk alacsonyabb is, mint az elektromos eljárással készült későbbieknek, művészi fejlődés történik érték semmivel sem később. Vajon világhívű festőművészek fiatalkorú ceruzaszek fiatalkorú ceruzarázatok nem gyűjtik össze múzeumaink a legnagyobb gondossággal? Pedig a tanulmányokat

0: a felvételek minősége az énekes lemezekhez viszonyítva lényegesen gyengébb. Ezért a legrégebbi felvételek közül viszonylag még az ének felvételek képviselik zenei műélvezés szempontjából a leginkább elfogadható műfajt. Ez is hozzájárul a lemezfajta széleskörű gyűjtéséhez. A mikrobarázdás hanglemezek forgalomba hozatalával egy különleges gyűjtési ág honosodott meg. A lemezeken rögzített széles frekvenciatartomány átvitele és a visszaadó berendezés technikai tökéletességében való gyönyörködés olyasféle örömet jelent egy gyűjtői tábornak, mint a sebesség mellett.
1: Mint a sebesség mámora.
0: Ez a fajta gyűjtőt nem érdekli a zene, mely a lemezen van, csak a fizikai megszólaltatás tökéletessége izgatja. A szakirodalom a lefordíthatatlan angol phonophone vagy hi-fi fan elnevezéssel jelöli meg a kedvtelés megszállottait, mely körülbelül fonobolondra lenne magyarítható. Számukra az átvitel technikai tökéletessége nem eszköz, hanem végcél. A valóságos hangerőt sokszorosan felülmúló dinamikát, természetellenesen kiemelt, sziszegővé változott felhangokat, valamint megdörgővé nagyított basszusokat hallgatnak. Egyes hanglemezgyárak különleges, nagy hanghűségű felvételeket készítenek számukra, merre nem zenét, hanem üvegcsörömpölést, gőzmozdonykeltette hangokat és egyéb, nehezen reprodukálható zörejeket veszik fel. Elkedvtelés furcsa szenvedélyé válására jellemző, hogy egy amerikai hi-fi fan a lakott területtől távol, egy magányos tópartján épített kísérleti laboratóriumot, s ott ez zörejlemezek 48 hangszóron keresztül keltett iszonyatos hangorkányában lelt a kedvét. A Magnum megjelenésekor sokan úgy vélték, hogy ez a hangrögzítő és reprodukáló szerkezet kiszorítja majd a gramofont és a hanglemezt. Ezzel szemben az történt, hogy a hanglemez és hangszalag egymást szervesen kiegészítő társakká váltak. A gyakorlatban csak hamar beigazolódott, hogy a kétféle eszköz más-más feladatok megoldására alkalmas. A hanglemezgyűjtés nem vesztett vonzerejéből a Magnum megjelenésével, viszont a mágneses hangrögzítés lehetősége megteremtett egy újabb elektroakusztikus gyűjtéstípust, s szűkebb értelemben vett hanggyűjtést. A gyakorlat igazolta be, hogy a két szerszám alkalmazásával teremthető meg az igazi fonotéka, a hangtár. A Magnum a hanglemezgyűjtő jegyzőblokja, mondta szellemesen és találóan egy francia gyűjtő, majd így folytatta. A mágneses hangrögzítés legnagyobb előnye, hogy segítségével valamilyen közelebbi ismerkedésre érdemesnek látszó zenei produkciót meg lehet rögzíteni és tanulmányozni. Amikor néhány meghallgatás után a kérdéses zenei megnyilvánulás valóban a gyöngyteménybe való besorolásra érdemesnek vagy kívánatosnak tűnik, a Magnum felvétel megtette kötelességét, és letörölhető, mert a gyűjteményben történő végleges konzerváláshoz és elhelyezéshez a hanglemez az igazi eszköz. E néhány mondat tömören összefoglalja a korszerű hanggyűjtő álláspontját a kétféle hangrögzítésű móddal szemben. Egyben rávilágít a hanggyűjtés mai technikájára. A nem szakemberkinek a hanggyűjtés kedvtelés leginkább a rádión keresztül kerül kapcsolatba új zenei megnyilvánulással, és ezt tudja Magnóján rögzíteni. A nagy közönség részére készített Magnók magas műszaki tökéletességük ellenére ritkán nyújtják azt a minőséget, melyet egy gyári készítésű hanglemez szolgálhat. A rádió felvételből történő felvételkészítéskor a Magnó tulajdonosa már eleve műszakilag hátrányban van, mert a rádióadás is vagy hanglemezről, vagy szalagfelvételről történt. A hanglemez megszerzésével egy vagy két elektroakusztikus áttételt kikapcsolt, és ennyivel jobb lesz a reprodukálás lehetősége. A sztereofónia térhódításával a rádiófelvétel lehetősége még bonyolultábbá válik majd. A Magnum felvételnek ezszerint a szemlélet szerint a hanggyűjteményben mindaddig fontos szerepük, míg a felvett műsort egyenértékű vagy jobb hanglemez felvételben meg nem lehet szerezni. Egy-egy hanglemez felvétel értékének megállapításához elég széles, egyrészt zenei, másrészt kereskedelmi szakismeret szükséges. A felvétel zenei értéke elvont, s a gyűjtő által neki tulajdonított ideális értékben mutatkozik meg. A hanglemez azonban kereskedelmi

cikk is, és mint ilyennek művészi értéke csak közvetve érvényesül. A kereskedelmi érték azért igen változó, egy is ugyanazon lemez filléres, vagy éppen semmit sem érő lom lehet valahol, más helyen viszont az új lemez árának többszörösét fizetik érte a gyűjtő. A gyűjtői és a kereskedelmi érték közötti különbségre jó példa a már korábban tárgyalt, akusztikus felvételi eljárással készült énekes hanglemezek értékelése. Magyarországon a lemezek kereskedelmi értéke kicsi. Viszonylag kevesen foglalkoznak ilyen természetű lemezanyag gyűjtésével, a kereslet csekély, a lemezekkel való kereskedelmi foglalkozást nem éri meg a fáradtságot. Az Egyesült Államokban ezzel szemben igen sok a régi énekes lemez iránt érdeklődő gyűjtő. Elemezek ára ott jóval magasabb, mint az új lemezeké. A kereslet kielégítését számos különleges szakbolt látja el, és a lemezek árát nem egyszer versenytárgyalás vagy árverés útján állapítják meg. Mindez nem érinti a lemez művészi és gyűjtői értékét. A hanglemezgyűjtés és sajátságos értékelési rendszere mindaddig megmarad, míg a bélyeg gyűjtéshez hasonlóan az egész világon elfogadott katalógus értékelést itt is benevezik. A hanglemez értékelésének kiinduló pontja a lemez címke. A ma használatos papírcímkét 1900-ben alkalmazták először. Addig a felvételre vonatkozó adatokat a lemez középső, üresen maradt részébe, lemeztükör, karcolták vagy rajzolták. Az első papírcímkéken szereplő néhány szavas felirat szűkszavúan tájékoztatott a műsorról. A ma használatos címkéket részletesen ismertetik a felvétel összes pontos adata is. Magyarországon a hanglemez címkéjén felsorolandó adatokat szabvány írja elő. Eszerint a címkén a következőket kell nyomtatva, jól olvashatóan feltüntetni. A gyártóvállalat nevét. A hanglemez azonossági számát. A felvétel oldalszámát, a műszerzőinek nevét, a művű címét és, ha van, opusz számát. A bímjel és matrica számát. A lemez fordulatszámát és barázdatípusát. A lemez időtartamát. A vonatkozó szabvány számát. Zenekari felvétel esetén a zenekar és a karmester nevét. Amennyiben volna? Az egy vagy több szólista nevét. Ha az előadás nyelve nem magyar, zárójelben a használt idegen nyelvet is fel kell tüntetni. A felvétel készítésének időpontját fel lehet tüntetni, ha az művészettörténeti szempontból indokolt. Feltüntetik esetleg a címkén a felvételi sorszámot is. A felsorolt adatok mindegyike fontos lehet hanglemez gyűjtés technikai szempontból. A hanglemezgyűjtés segédeszközei. A hangrögzítés iránt érdeklődő közönség tájékoztatását a szakma fejlődéséről, terveiről, lehetőségeiről már Edison is lényeges kérdésnek tartotta. 1891. januárjában megindított folyóirata, a The Phonogram, ugyan még elsősorban a fonográfnak diktafonként történő felhasználási módjáról cikkezett, de az 1896-ban megindított, 1900-ig megjelent utóra a The Phonoscope már a gépi hangrögzítés művészi és tudományos jelentőségét boncolgatta, s tájékoztatást nyújtott a megjelenő új felvételekről. A századforduló után a megjelent újabb felvételekről történő tájékoztatás szerepét a katalógusok vették át. Az első művészlemez katalógust a Piros címkés sorozat lemezeiről 1902-ben a Gramofon Társaság adta ki. A katalógus ugyan felsorolta a megjelent felvételeket, de a sokasodó lemezek fonogramok között tájékozatlan vásárlót segítő tanáccsal, kritikával, irányítással nem látta el. A hangfelvétel, és most már elsősorban a hanglemezekkel foglalkozó szakfolyóiratok tartalma is ebbe az irányba fejlődik. 1906-ban megjelenik az első német nyelvű szakfolyóirat, Die Phonographische Zeitschrift címmel. A széles folyam már duzzadó hanglemezáramlatban való eligazodás csak hamar szükségessé tett összefoglaló szakmunkákat, mely az egy műfajban megjelent lemezeket rendszeresen feldolgozza. Ebben a szellemben készült első diszkográfia jellegű könyv az amerikai Victor Társaság által kiadott The Victor Book of the Opera. Az 1912-ben megjelent csaknem 400 oldalas kötet az addig piacra hozott minden Victor gyártású opera muzsikáról készült felvétel feldolgozott. Röviden leírta az operák szerzőjét, és megjelölte a lemezen levő részlet helyét a művészi jelentőségét a dalműben. Rövid megjegyzést fűzött végül a hanglemez felvétel és az előadó művészről is pár szavas tájékoztatást közölt.
1930-as években a hanglemezen rögzített zeneirodalom már folyóiratok vagy katalógusok alapján áttekinthetetlen mennyiségűvé vált. Sem a szakember, sem a lemezgyűjtő nem tudott többé tájékozódni arról, ami addig megjelent hanglemezen. Újfajta összefoglaló munkára volt szükség. A világon bárhol addig megjelent hanglemezeket összefoglaló diszkográfia szükségessége nyilvánvalóvá vált. Cian Tárgyú első munka, Ardit Darrell által szerkesztett Encyclopedia of Recorded Music 1936-ban jelent meg. A kiadvány csak a művészi értékű felvételeket tartalmazta, s csupán azokat, melyek a kereskedelemben kaphatók voltak. Így is rendkívül nagy jelentőségű könyv volt, mely az évek során újabb, bővebb kiadásokban is megjelent. Az anyag azonban olyan hatalmasra növekedett, hogy diszkografikus feldolgozása már csak egyes szakcsoportokra bontottan volt lehetséges és célra vezető. Az első összefoglaló szakdiszkográfiának az ugyancsak 1936-ban megjelent Hot Discography tekinthető, melyet Charles Delaunay szerkesztett, és az addig megjelent jazz lemezekkel foglalkozik. A szakirodalom az első példák óta napjainkig jelentősen megnyílt. Folyóiratok s önálló szakdiszkográfiák állnak rendelkezésre. A régi énekes lemezek gyűjtői vagy tanulmányozói számára nélkülözhetetlen a 47-ben megjelent Bauer Historical Record című diszkográfia, mely felsorolja az 1898 és 1909 közötti időben bárhol a világon készült zenetörténeti szempontból értékes hanglemezeket. A legnagyobb szabású munka azonban ezen a téren eddig két angol szerző, Francis F. Clow és G.J. Cumming diszkográfiája, The World's Encyclopedia of Recorded Music, mely az 1925 és 55 között a világon bárhol megjelent művészi értékű hanglemez összes fontosabb adatait tartalmazza. A hanglemezen megjelent anyag jelentőségét ma már a zenei tárgyú tudományos vagy népszerűsítő szakirodalom is tekintetbe veszi. A hanglemez felvétel ugyanúgy, mint a könyv, forrásmunkává vált a további kutatás és értelmezés számára. A hivatkozott hanglemez adatait a diszkográfia közli. A valóban hasznosítható diszkográfiának azonban elég sok adatot kell tartalmaznia. A lemez címkén lévő adatok közlése nem mindig elegendő, mert igen gyakori, hogy csak pontatlanul jelölünk meg a lemezre rögzített művet. A hanglemezgyártó világcégeknél a címke adatainak összeállítása különleges feladatkör. Már a zeneszerzők nevének pontatlan közlése és félrevezetésekre adhat alkalmat, főleg, ha több hasonló nevű szerző létezik, és kevésbé ismert zenemű szerepel a lemezen. A felvett zenemű pontos és egyértelmű azonosításához szükséges adatok közlése nélkül néha egy felvétel dokumentációs értéke erősen csökken. A mű azonosításához szükséges adatok mellett a diszkográfiának tartalmaznia kell az esetleges feldolgozó, átíró, hangszerelő munkára vonatkozó adatokat, szükségessé válhat még a kiadó megjelenése is, melynek kiadványát a felvételhez felhasználták. Általában énekes felvételek esetében a szövegíró neve, továbbá a nyelv, melyen a művet előadják, mint közlendő adat. A közreműködő művészekre vonatkozó adatok sem mindig a kívánatos pontosságúak. A diszkográfus feladata annak kiderítése és közlése, ha valamely művész többféle néven is szerepelt hanglemezen. Általában gyakori, hogy a szólóhangszeres vagy énekes személye mellett nem közlik a kíséretet ellátó közreműködőnek a nevét. Egyes esetekben szükséges és fontos lehet még a felvételnél használt hangszer megjelölése is. Elengedhetetlen természetesen a hanglemez címkéjén szereplő márka megnevezése, továbbá a felvétel gyári katalógus számának feltüntetése. Akkor szükséges lehet a felvétel matrica számának közlése is. A szakszerű hanglemezismeret természetesen nem csak a gyűjtő szempontjából fontos, hanem egyre inkább önálló szakismerettől válva a művészettörténeti tudományos munka egyik segédeszköze lesz.

A hanglemezgyűjtő a rendelkezésre álló nagyszámú felvételből kiválasztott darabokból, mint mozaik kövekből építi fel a gyűjteményét. A lemezek egyedileg, az egészen ritka példányoktól eltekintve nem különösképpen vonzóak, hiszen általában sok ezer példányban szerepelnek, vagy szerepeltek a kereskedelemben. A gyűjtemény igazi értékét a lemezek összességéből kialakuló új egység adja, és az összeválogatás mikéntje tükrözi a gyűjtő egyéniségét. A tágabb értelemben vett hanggyűjtés másik fajtájánál, a hangvadászatnál éppen ellenkezőleg. Az egyes felvételek egyedi érdekessége jelenti a kialakuló gyűjtemény legfőbb érdekességét. A hangvadász gyűjtemény darabjai egyetlen példányban léteznek, s fő értékük a felvétel összeállításban jelentkező egyéni leleményesség. A hangvadász szerszáma a magna. Egyes elektroakusztikus világcégek forgalomba hoznak bejátszott műsorszalagokat is, ezek gyűjtése vagy az olyan saját készítésű hangszalagokból álló gyűjtemény, melyen kizárólag a rádió egyik másik felvett műsorszáma, esetleg lemásolt hanglemezanyaga szerepel, csekély értékű. Jellegében inkább hanglemezgyűjteményhez hasonlít, s csak külsőleg a szalagra rögzítettségében tér el attól. A gyárilag készített műsorszalag természetesen hiánypótló lehet olyan műsoranyagnál, amely más felvételben hozzáférhetetlen. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Kitűnő szolgálatot tehet olyan esetben, amikor kész műsoranyagra van szükség, de hanggyűjtői értéke csak máshogy rendül, mert hiszen itt éppen az egyszeri téma keresése, a felvételezés, az összeállítás egyéni ötletessége a legfőbb érték. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Egy jól sikerült akusztikus családi album, vagy ismerősöknél készített hangarckép sorozat éppen olyan érdekes lehetett, mint egy rádió, műsorból és hanglemezekről felvett, és ötletesen összeállított szórakoztató tartalmú szalag, vagy egy sok apró hangdokumentumból összeválogatott szalag. Készítettek például szalagot, melyen sok utánajárással egy város nevezetes harangjainak szavát gyűjtötték össze. A közbéket rövid magyarázó szövegek és a sokféle harangszó egyén ilyen érdekes hangdokumentumot jelentett. Más hangvadász családja egy napjának hangzó naplóját állított össze, és nem lehet érdektelen egy esztendő eseményeinek hangszalagra rögzített történetesen. Természetesen saját készítésű hangjáték felvételének sincs akadálya. Oldal Gábor, hanglemezbarátok könyve. Zeneműkiadó vállalat Budapest, 1962.

0: Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni, igaziságával a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába. Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe. Miért nekem kellene krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem, te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő. Vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, mester ilyen szőt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokban is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro a vers is elemi részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótag, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájuk, teljes igénybevétele érdekében, így hát ne várjon tőlem senki gőtevén gőtemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társadalomban élünk. Ami társadal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredni. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is. Ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés. Akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettünk, és mosolyunk elégedetten.
1: Még a vérben

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: halász már öreg volt, kis csónakján egyedül halászott a tengeren, a golfáramlat mentén, s immár 84 napja, hogy nem fogott semmit. Eleinte 40 napig egy fiú is vele ment mindig. De aztán, hogy 40 napig nem fogtak semmit, a fiú szülei azt mondták, hogy az öreg most már igazán és végérvényesen szaláó, ami a legsúlyosabb szó a bal szerencsés emberre, úgyhogy a fiú a parancsokra ettől fogva egy másik hajóval ment halászni. És fogtak is mindjárt az első héten 3 nagy halat. A fiút elszomorította, hogy az öreg minden áldott nap üres csónakkal tér vissza, és le is ment mindig a partra, hogy segítsen neki hazavinni az orsókra göngyölt fonalait, vagy a csákjáját, szigonyát, és az árbóc köré csavargatott vitorláját. A vitorlát lisztes zsákokkal foltozták meg, és az árbócra tekergetve olyan volt, mint az örökös vereség lobogója. Sovány ösztövér ember volt az öreg halász, mély ráncok barázdálták a tarkóját. Ábrázata tele volt a jóindulatú bőrbetegség barna májfoltjaival, amit a forró övi tengervizéről visszaverődő napsugaraktól lehet kapni. Ezek a májfoltok végigfutottak arcának mind a két oldalán, a két kezén pedig mélyen bevágott sebhelyek, hegyek látszottak, amiket a nagy, nehéz halaknak és a kötelekkel való bajlódásnak köszönhetett. Minden öreg volt rajta, csak a szeme nem. Mert a szemepárja vidám volt és törhetetlen, s olyan kék akár a tenger. Santiago, szólt hozzá a fiú, ahogy kaptattak föl a parton, ahová a kis csónakot kivontatták. Santiago, most újra mehetnék veled halászni. Kerestünk egy kis pénzt. Az öreg tanította meg a fiút halászni, és a fiú nagyon szerette őt. Nem, mondta az öreg. Szerencsés, ha jóra szegődtél, maradj csak velük. Tehát nem emlékszel, amikor egyszer 87 napig nem fogtál semmit, aztán utána 3 héten át minden nap nagy halakkal tértünk vissza. Emlékszem. Tudom, hogy nem azért hagytál el, mert nem bízol bennem. Apám akarta így. A gyereke vagyok. Szót kell fogadnom neki. Persze. Így is van rendjén. Apám könnyen elveszti a bizalmát. Könnyen. De mi nem veszítjük el, igaz-e? Igaz. Meghívnálak egy pohár sörre a kert vendéglőbe, ha elfogadod, utána aztán hazavihetjük a holmit. Miért ne fogadnám el? Halász emberek vagyunk mind a ketten. Beültek a kert vendéglőbe, s az idogáló halászok közül sokan bolondozni kezdtek az öreggel, de ő nem haragudott meg a csúfolódásért. Mások meg, az idősebbje csak nézték Santiagót elszomorodva. De nem mutatták, hogy szomorkodnak miatta, hanem tapintatosan csak a tengerről, az árról, a tartósnak látszó szép időről beszélgettek, meg arról, hogy milyen mélyre eresztették le horgaikat, s hogy mi mindent láttak. Santiago, szólalt meg a fiú. Tessék, mondta az öreg, a poharát szorongatta a kezében, és régi dolgokon járt az esze, hosszú évekkel ezelőtt történt dolgokon. Kievezhetek, hogy fogjak neked Szardíniát holnapra? Nem, eredj bézbólozni. Még én is tudok evezni. Rogério pedig majd kiveti a hálót. Hadd menjek. Ha már nem halászhatok veled, szeretnék legalább valamiben a hasznodra lenni. Fizettél nekem egy pohár sört? Embernyi ember vagy már. Hány esztendős voltam, amikor először kivittél magaddal a hajón? 5. És kis hián ott vesztél, amikor túl korán emeltem be a halat, nem volt még elég fáradt, és majdnem összetörte az egész csónakot. Emlékszel? Mindenre emlékszem, amióta először magaddal vittél halászni. Az öreg ránézett a fiúra, napbardított arcáról, kék szeméből bizalom, szeretet sugárzott. Ha az én fiam volnál, vállalnám a kockázatot, és magammal vinnélek. Hát az apád fia vagy meg az anyádé, és szerencsés hajóra kerültél. Foghatok neked Szardíniát? 4 jó csalétket is tudok szerezni, ha kell. Megmaradtak a mai csalétkeim. Elraktam őket besózva a ládámba. Hadd hozzak neked 4 frissebbet. Elég lesz egy is, mondta az öreg halász. Soha nem adta fel a reményt, soha nem csüggett el azelőtt sem. De most olyan erővel támadt fel benne a bizakodás, mint ahogyan a könnyű parti szél szokott fölkerekedni. Hozok kettőt! Hát hozzál kettőt.
1: De nem loptad őket, ugye?
0: Szoktam azt is, de ezeket most vettem.
1: Köszönöm, mondta az öreg.
0: Merre felé mégy, Santiago? Kérdezte a fiú. Kimegyek messzire, ahonnét már vissza sem tudok jönni a szélfordulásakor. Kint szeretnék lenni még pirkadat előtt. Én meg majd megpróbálom rávenni őt, hogy menjünk ki mi is jó messzire. Aztán, ha horgodra akad valami igazán nagy hal, a segítségedre mehetünk majd. De ő nem szeret messzire kimenni. Nem, az igaz. De lesz-e elég erőd hozzá, ha igazán nagy halat kell majd kifognod? Lesz, tán csak. De mindenféle fogással is segíthet magán az ember. Na, vigyük haza a cókmókot. Szóval ide adod a vetőhálót, és kimehetek Szardíniát fogni. Összeszedték a szerszámokat a csónakból. Az öreg vállára vette az árbócot, a fiú a faládát vitte, amiben az orsókra csévélt, erős fonású barna zsinegek voltak, meg a csákját és a nyeres szigonyt. A csalétkek ott maradtak a csónak farában egy dobozban, a bunkósbottal együtt, amivel a nagy halakat szokta elkábítani, amikor beemeli őket a csónakba. Nem lopta volna el senki az öreg halász holmiát. A vitorlát és a súlyos, vastag zsinegeket azonban okosabb volt hazavinni, mert ártott nekik a harmat, aztán meg, ám bár az öreg biztosan tudta, hogy a helybeliek közül senki sem nyúlna az ő jószágához, mégis úgy gondolta, hogy fölösleges kísértésbe hozni őket azzal, hogy otthagyja a csákját meg a szigonyt a csónakban. Végigmentek az országúton, odaértek az öreg halász kunyójához, és beléptek mind a ketten a nyitott ajtón. Az öreg neki támasztotta a falnak az árbócot a rágöngyölt vitorlával együtt, a fiú pedig letette mellé a ládát meg a többi szerszámot. Az árbóc majdnem olyan hosszú volt, mint a kis vityiló egyetlen szobája. A viskó, a guanónak nevezett óriáspálma erős, szívós pikkely páncéljaiból épült, és volt benne egy ágy, egy asztal, egy szék, és a földes padon egy kis, faszénnel fűthető katlan, amin főzni lehetett. A kunyó barna falán az egymás alapított erős, sűrű rostú guánó leveleken két színes kép lógott. Az egyik Jézus szent szívét ábrázolta, a másik pedig a kobrai Madonnát. A feleségéről maradtak az öregre ezek a képek. Valaha ott függött a falon az asszony kiszínezett fényképe is, de aztán utóbb mégis leszette, mert nagyon elhagyatottnak érezte magát, ha ránézett erre a fényképre, és most a kis polcon tartotta a sarokban a tiszta inge alatt. Van itthon ennivaló, Santiago? Van egy fazék barna rizs, meg hal hozzá. Kérsz egy kicsit? Nem, köszönöm, majd otthon ebédelek. Gyújj csak tüzet? Nem kell. Majd én megmelegítem később a rizsemet, vagy megeltem hidegen is. Elvihetem a vetőhálót? Elhát. A vetőháló már rég nem volt meg. A fiú emlékezett arra a napra is, amikor eladták. De azért rendületlenül eljátszották ezt a kis színházat minden délután. Rizses hal sem volt. Se fazé, se barna rizs. Ezt is tudta jól a fiú. 85. Ha, az szerencsés szám, szerencsét hoz, mondta az öreg. Mit szólnál hozzá, ha egy 5 mázsásnál is nagyobb hallal jönnék haza holnap? Hát akkor elviszem a vetőhálót, és kimegyek Szardíniát fogni. Ülj ki az ajtóba addig a napra, jó?
1: Jó. Van egy tegnapi újságom, majd elolvasom a baseball eredményeket.
0: A delfin megborzongott, és mozdulatlanul elnyúlt. Az öreg halász kiszedte belőle a horgot, egy másik szardíniát akasztott rá a horogra, és újból kivetette. Aztán lassan visszaküzdötte magát a csónak orrába, megmosta a bal kezét, beletörülte a nadrágjába. Áttette a nehéz zsinort jobb kezéből a bal kezébe, aztán megmosta a jobb kezét is a tengerben, és közben nézte a lebukó napot, ahogy alámerült az óceánban.
1: nézte a nagy zsinort, amint lefut a vízbe. Összekötözöm a két evezőt a csónak farában, ez majd lelassítja őt éjszakára. Ezt az éjszakát még bírja vígan, de én is bírom. Okosabb lesz egy kicsit később kibelezni a delfint, hogy megmaradjon a vére. Majd később megcsinálom ezt is, és egyúttal az evezőket is összekötözöm féknek. Megszárogatta a kezét a levegőben, aztán megmarkolta a zsinort, kényelembe helyezkedett, amennyire csak lehetett, hátrahúzatta magát a csónak orrába, amíg neki nem tudott támaszkodni a faperemnek úgy, hogy a csónak átvette tőle a teher felét, vagy talán még többet is. Beletanulok lassacskán, legalábbis ebbe a részébe beletanulok. És azt se felejtsük el, hogy nem evett semmit, amióta ráment a horogra, pedig óriási nagy hal, sok táplálékra van szüksége. Én megettem az egész bonítót, holnap megeszem a delfint. Talán ennem kellene belőle egy kicsit akkor is, amikor majd megtisztogatom. Közben beesteledett, mert szeptemberben már gyorsan sötétedik napszállat után. Nekidült a csónak orrának, a vásott faperemnek, és iparkodott pihentetni minden tagját, amennyire csak lehetett. Már feljöttek az első csillagok. Nem sokára feljönnek mind a többiek is, és ott legelésznek majd fölötte az égen az ő távoli jó barátai. Ez a hal is jó barátom. Ilyen csodálatos halat még soha életemben nem láttam. Ilyenről még nem is hallottam. Mégis meg kell ölnöm. Örülök, hogy nem kell azon igyekeznünk, hogy megöljük a csillagokat. Mi volna, ha az embernek naponta azon kellene igyekeznie, hogy megölje a holdat? A hold elszökik, elbújdosik. De képzeljük csak el, mi volna, ha az embernek minden nap azzal kellene vesződnie, hogy megölje a napot? Igazán szerencsénk van. Aztán sajnálni kezdte a nagy halat, hogy nincs mit ennie. De akármennyire is sajnálta, egy pillanatra sem ingott meg az elhatározásában, hogy megöli. Hány ember lakik majd jól belőle? Vajon megérdemlik, hogy ehessenek belőle? Dehogy érdemlik meg. Dehogy érdemlik. Pihent vagy két órát, legalábbis ő ennyi időnek becsülte. A hold már későn kelt, úgyhogy semmiből sem tudta megítélni, hogy mennyi idő telt el. De a pihenése sem volt igazi pihenés, csak viszonylagos. A hal súlya még mindig a vállát nyomta, de a bal kezét feltette a csónak peremére, és az ellenállást, a hal féken tartását egyre jobban rábízta magára a csónakra. Milyen könnyű volna, ha egyszerűen megkötném a zsinort. Csak hogy akkor akármilyen apró kis rántással eltépedni. A testemmel kell kipárnázom a kötél feszülését, és szakadatlanul készenlétben kell lennem, hogy utána engedhessek a zsinórból két kézzel. Az ám, de egy szikrát sem aludtál, öreg. Elmúlt egy fél nap meg egy éjszaka, aztán most még egy nap is nem aludtál semmit. Ki kell fundálnod a módját, hogy alhassál egy kicsit, amíg nyugton van és egyenletesen halad. Ha nem alszol, akkor könnyen zavarossá válhatik a fejed. Elég tiszta még a fejem. Nagyon is tiszta. Olyan tiszta, mint a csillagok fénye, akik a testvéreim. Azért mégis aludnom kell egy kicsit. Ők is alszanak, a csillagok meg a nap és a hold is alszik. Sőt, néha még az óceán is alszik bizonyos napokon, amikor megszűnik az áramlat is. Egészen síma a víztükre. De ne feledkezzünk majd meg az alvásról. Rá kell szánnom magam, és ki kell eszelnem valamiféle egyszerű és biztos módszert a zsinórokkal. Most pedig gyerünk hátra, és intézzük el a delfint. Ha aludnom is kell, akkor nagyon veszedelmes odakötni az evezőket nehezéknek. Ki bírnám alvás nélkül? De az is nagyon kockázatos volna. Elindult visszafelé a csónak farába négy kézláb, gondosan ügyelve, hogy meg ne rántsa a halat. Bal kezével leszorította a vállára a kötelet, s a jobb kezével kihúzta a kését a tokjából. A csillagok már fényesen ragyogtak, úgyhogy tisztán látta a delfint. Beledöfte a kést a fejébe, s kihúzta az ülés alól. Fél lábával rálépett, aztán gyorsan felhasította a farka aljától az alsó állkapcsáig. A fiú nem tudta, hogy ez a tegnapi újság valósága, vagy ez is csak kitalálás. Az öreg azonban csak ugyan előhúzta az ágy alól. Perikótól kaptam a bodegában. Visszajövök majd, ha fogtam elég szardiniát. Beteszem jégre mind, és reggel majd megosztozunk rajta. Ha visszajöttem, elmesélheted majd nekem a baseball eredményeket, Santiago. Yankee csapat nem kaphat ki úgysem. No, a Clevelandi indiántól nagyon félek. Ne félsz te a Yankee-t, fiam. Bízhatsz bennük. Gondolj csak a nagy DiMaggio-ra. Én a detroiti tigristől is félek, meg a Clevelandi indiántól is. A végén még majd a Cincinnati-től is félsz, a részbőrűtől, meg a chicagói fehérharisnyásoktól. Hát csak olvasd ki, aztán mondd majd el, ha visszajöttem. Ne vegyünk egy 85-ös számú sorsjegyet a következő húzásra. Holnap lesz a 85. nap. Megpróbálhatjuk? De hát a legnagyobb halfogásodat 87 nap után érted el egyszer, nem? Másodszor nem eshet meg az emberrel ilyesmi. Mit gondolsz? Tudnál szerezni egy 85-ös számú sorsjegyet? Megrendelhetem. $2,5 kerül. Kitől kérhetnék kölcsön ennyi pénzt? Megszerzem könnyen. Akárkitől kapok kölcsön $2,5, ha kell. Talán én is kapnék, de nem akarok kölcsön kérni. Az ember kölcsönkéréssel kezdi, aztán koldulással folytatja. Vigyázz, meg ne fázál, Santiago! Ne felejtsd el, hogy már szeptember van. A nagy hal eljövetelének hónapja. Megyek Szardíniát fogni. Mire a fiú visszatért, a nap leszállt, és az öreg halász elaludt a széken. A fiú lehúzta az ágyról az ócska katonai pokrócot, s ráterítette a szék hátára és Santiago vállára. Különös vállak voltak ezek. Nagyon vének, de azért még erősek, izmosak, s a nyaka is erős volt Santiagónak, a mély ráncok pedig most, hogy elaludt és a mellére csuklott a feje, nem látszottak annyira a tarkóján. Az inge olyan toldott-foldott volt, akár csak a vitorlája, s a különböző foltokat különböző színűre fakította ki a nap. Az öreg halász arca hiába nagyon vén volt már, s ahogy így huny szemmel ült, egészen élettelennek látszott. Az újság a térdén feküdt kiterítve, s az esti szellőben a félkezes ujja volt a nehezék. Mezitláb üldögélt. A fiú megint otthagyta az öreget, s amikor visszajött, Santiago még mindig aludt. Ébredj, Santiago! Az öreg kinyitotta a szemét, és eltartott egy-két másodpercig, amíg felocsudott távoli utazásából. Aztán elmosolyodott. Mit hoztál? Vacsorát. Megvacsorázunk együtt. Nem vagyok nagyon éhes. Gyere, csak enned kell. Úgy nem lehet halászni, ha nem eszik az ember. Haláztam úgy eleget, mondta az öreg. Feltápászkodott és összehajtogatta az újságját. Aztán a pokrócot kezdte összehajtogatni. Tarts csak magadon a pokrócot. Hát amíg én élek, addig nem fogsz úgy halászni, hogy ne egyél semmit. Hát akkor csak éj soká, és törődj a magad bajával. Mit vacsorázunk? Rist hoztam, fekete babot, sült banánt, meg egy kis pörköltet. A fiú a kert vendéglőből hozta a vacsorát, egy kétrészes bádog ételhordóban. A külön-külön papírszalvétába csomagolt evőeszközöket, egy-egy kést, villát, kanalat a zsebéből szedte elő. Kitől kaptad mindezt? Martintól, a vendéglőstől. Akkor meg kell majd köszönnöm neki. Már én megköszöntem. Neked fölösleges megköszönni. Majd neki adom egy nagy hal hasa húsát legközelebb. Nem először küld nekünk vacsorát, ugye? Nem először. Akkor többet kell neki adnom, mint egy nagy hal hasa húsát. Nagyon figyelmes hozzánk.
0: Hát vacsorázzunk.
1: Már kértelek régen, hogy egyél. Csak addig nem akartam kinyitni az ételhordót, amíg hozzá nem látsz.
0: Most már hozzá látok. Csak meg kellett előbb mosakodnom.
1: Vajon hol tudtál megmosakodni, gondolta magában a fiú. A falu víztartája két utcával lejjebb volt az országúton. Gondoskodnom kell róla, gondolta magában a fiú, hogy legyen itt neki mosdóvize, szappana, meg egy jó törölközője. Hogy is lehettem ilyen feledékeny? Egy másik inget is kell majd szereznem neki, meg egy kabátot télire, meg valami cipőfélét, és még egy pokrócot.
0: Nagyszerű ez a pörkölt, mondta az öreg.
1: Meséld el a baseball eredményeket, kérte a fiú.
0: A Riga bajnokságban a Yankee vezet, ahogy előre megmondtam, felelte az öreg jókedvűen.
1: Aki kaptak, magyarázta a fiú.
0: Az nem számít. A nagy DiMaggio újra a régi.
1: Igen ám, de mások is játszanak a csapatban.
0: Na persze.
1: De ő egymagában többet ír az egész csapatnál.
0: A másik ligában pedig a Brooklyn és a Philadelphia közül én inkább a Brooklynra tippelek.
1: Persze Dick Sislerre gondolok, az ő hosszú labdáira ott a régi pályán.
0: Nincs a világon párja, életemben nem láttam olyan hosszú labdákat, mint az ő labdái.
1: Emlékszel még azokra az időkre, amikor átjárt a kert vendéglőbe? Szerettem volna kivinni egyszer halászni, de sohasem mertem hívni. Aztán téged kértelek meg, hogy szólj neki, de te sem merted megkérni rá.
0: Emlékszem, rosszul tettük, hogy nem szóltunk neki. Talán eljött volna velünk halászni.
1: Azt aztán nem felejtettük volna el, amíg élünk.
0: Szeretném egyszer elvinni halászni a nagy DiMaggiót.
1: Azt beszélik, hogy halász volt az apja. Talán ugyanolyan szegény ember volt ő is, mint mi. Talán megértene bennünket.
0: A nagy Sisler apja nem volt szegény ember soha életében, és amikor annyi idős volt, mint én, már játszott a nagy liga bajnokságokban, mármint az apja.
1: Amikor olyan idős voltam, mint te, elszegődtem matróznak egy öreg vitorlás hajóra, hogy kiussak rajta Afrikába. Ott aztán esténként oroszlánokat láttam sétálni a parton.
0: Tudom, már mesélted.
1: Afrikáról meséljek, vagy a baseballról?
0: Inkább a baseballról.
1: Mesélj a nagy John J. McGraw-ról. Ő is eljött néha napján a kert vendéglőbe a régi időkben. De ha ivott, akkor mindig goromba volt, mocskos szájú, nem lehetett bírni vele. A lóverseny épp úgy érdekelte, mint a baseball.
0: Legalábbis mindig tele volt a zsebe lóversenylistákkal, és sokat telefonálgatott a lovakról.
1: Nagyszerű csapatkapitány volt. Apám azt tartja, hogy ő volt a legnagyobb csapatkapitány.
0: Mert ő járt itt a legtöbbször.
1: Ha Gyurölcsér továbbra is eljött volna hozzánk minden esztendőben, akkor az apád most őt tartaná a legnagyobb csapatkapitánynak.
0: A legjobb halász pedig te vagy.
1: Köszönöm, hogy ezt mondod.
0: Örülök neki.
1: Remélem, nem jön majd egyszer egy akkora nagy hal, hogy meghazudtoljon bennünket.
0: Olyan hal nincs a világon, ha csak ugyan elég erős vagy még, mint ahogy mondod.
1: Lehet, hogy nem vagyok már olyan erős, mint ahogy képzelem. De értek sok mindenféle fogáshoz, és van bennem kitartás.
0: De most már le kell feküdnöd, hogy kipihen magad reggelig. Majd én visszaviszem ezt a holmit a kert vendéglőbe.
1: Hát akkor jó éjszakát.
0: Reggel majd felébresztelek.
1: Te vagy az én ébresztő órám, Santiago, mondta a fiú.
0: Az én ébresztő órám pedig az öregség, mondta az öreg halász.
1: Majd idejében felkeltelek.
0: Nem akarom, hogy ő ébresszen fel, tudod. Olyan érzés, mintha alávaló lennék nála.
1: Értem. Aludj jól, Santiago.
0: A fiú elment. Az öreg halász levetette a nadrágját és lefeküdt aludni. Összegöngyölte a nadrágját vánkosnak, belerakta az újságot is. Magára csavarta a pokrócot, és elaludt.
1: Álmában Afrikában járt, mint gyerekkorában. A hosszú, aranyszínű partokon, meg a fehér partokon, amelyek úgy fehér lettek, hogy káprázott tőlük az ember szeme, meg a nagy parti hegyfokokról álmodott, és a nagy, barna hegyekről. Ott járt mostanában ezen a tengerparton minden éjszaka,
0: és álmában hallotta a bömbölő hullámverést, látta a hullámok taraján vágtató benszülött csónakokat. Álmában tisztán érezte a hajófedélzet kátrányi skenderkót szagát, érezte Afrika szagát, amit a reggeli szél hozott mindig a szárazföld felől. Rendszerint úgy volt, hogy amikor érezni kezdte a reggeli szélszagát, akkor felébredt, felkelt, felöltözött és elment fölkelteni a fiút. Ma éjjel azonban nagyon korán megérkezett a reggeli szélszaga, és álmában is tudta, hogy még túl korán van. Úgyhogy tovább álmodott a tengerből kiemelkedő szigetek fehérlő csúcsairól, később pedig a Kanári-szigetek mindenféle kikötőiről és horgonyzó helyeiről. Viharokról már sohasem álmodott. Se nőkről, se nagy eseményekről, se nagy halakról, se verekedésekről, se erőpróbákról, vetélkedésekről, se a feleségéről. Már csak tájakról álmodott, vidékekről, meg a tengerparton sétáló oroszlánokról. Az esti szürkületben úgy játszottak egymással ezek az oroszlánok, mint a kismacskák, és az öreg halász nagyon szerette őket, úgy, ahogy a fiút szerette. A fiúról azonban sohasem álmodott. Aztán csak felébredt, kinézett a nyitott ajtón, megnézte a holdat, kigöngyölte a nadrágját, aztán felhúzta. Kiment a kunyhó mellé vizelni, aztán felkapaszkodott az országúton, hogy felkeltse a fiút. Didergett a hajnali hidegben, de tudta, hogy egy-kettőre átmelegszik majd, és nem sokára eveszed. A ház ajtaja, ahol a fiú lakott, nem volt bezárva. Az öreg halász benyitott, és mezítláb, mesztelen léptekkel bement. A fiú az első szobában aludt egy függő ágyban. A lemenőhold bevilágított rá úgy, hogy az öreg tisztán látta az alvót. Szeliden megfogta a lábát, és nem eresztette el, amíg csak fel nem ébredt. Meg nem fordult, és rá nem nézett. Az öreg intett neki, és a fiú felemelte a nadrágját a mellette álló székről, és az ágyán ülve belebújt. Az öreg megindult kifelé a házból, a fiú pedig ment utána. Álmos volt még, és az öreg halász fél kezével átkarolta a vállát, és azt mondta neki.
1: Sajnálom, fiam.
0: Ezt meg kell tennie az embernek, mondta a fiú. Leballagtak az öreg halász kunyhójához. Az országúton véges végig mindenfelé mezitlábas emberek haladtak a hajnali sötétben, cipelték a csónakjuk árbócát a vállukon. Amikor odaértek a kunyhóhoz, a fiú megfogta a csákját, a szigonyt és a kosarat, amelyben a zsinek tekercsek voltak, az öreg halász pedig vállára vette az árbócot a rágöngyölt vitorlájával. Nem akarsz kávézni, Santiago? Kérdezte a fiú. Berakjuk a szerszámokat a hajóba, aztán elmegyünk kávézni. Volt egy hely a közelben, ahol kora hajnalban kávét árultak a halászoknak. Megitták a kávéjukat tejkonzerves dobozokból. Hogy aludtál, Santiago?
1: Köszönöm, Manolin. Nagyon jól aludtam. Jó napom lesz, úgy érzem.
0: Én is. Na de most elmegyek a Szardéniáért, a tiédet is hozom, meg az enyémet is, és a te friss csalétkeidet is. A mi hajónkra ő mindig maga viszi ki a szerszámokat. Senkit nem enged hozzányúlni, soha.
1: Mi másfélék vagyunk, mondta az öreg halász.
0: Én már 5 éves korodban rád bíztam a holmit, hagytam, hogy cipekedjél vele.
1: Tudom, mondta a fiú.
0: Mindjárt jövök. Igyál még egy kávét. Itt ihatunk hozomra is. Nekivágott a koralszikláknak, mezitlábasan a hűtőház felé, ahonnét el kellett hozni a csaléteknek való kis halakat.
1: Az öreg halász lassan iszogatta a kávéját. Nem lesz más étel a gyomrában egész nap, és tudta, hogy meg kell innia. Már jó ideje unta az evést, nem volt kedve hozzá, nem is vitt magával ebédet soha. Volt mindig egy üveg vízzel csóna korrában, más nem is kellett neki estig.
0: Megjött a fiú a szardíniákkal és az újságpapírba csomagolt 2 csalétekkel, aztán lementek a kisösvényen a csónakhoz. érezték talpuk alatt a kavicsos homokot, megemelték a csónakot, és becsúsztatták a vízbe.
1: Sok szerencsét, Santiago! Sok szerencsét, felelte az öreg.
0: Beigazította az evezőket a kötélkarikákba, nekidült az evezőrudaknak, aztán evezni kezdett kifelé az öbölből a hajnali sötétségben. Másfelől is, más kikötőpartokról is indultak csónakok ki a tengerre, és az öreg halász hallotta az evezőik cuppogását és laccsanását. Noha látni nem látta őket, mert a hold közben már lebukott a dombok mögé. Olykor-olykor nagy ritkán valaki mondott valamit egyik-másik csónakon. De jobbára csak némán haladtak befelé a tengeren ezek a csónakok, és csak az evezők cuppogása hallatszott. Ahogy elhagyták a kikötő bejáratát, kezdtek szétszóródni, távolodni egymástól, és kiki nekivágott az óceánnak abba az irányba, amerre halászsákmányt remélt. Az öreg halász tudta, hogy ma nagyon messzire kimegy a tengere, és lassan elmaradt mögötte a száraz földszaga, és evezett kifelé rendületlenül, ki az óceán tiszta hajnali illata felé. Hallotta a vízből kiugró repülőhalak kis, rezzenő neszeit, és a merev szárnyok sziszegését, amint felszálltak és elrepültek a homályban. Nagyon szerette a repülőhalakat, hiszen ezek voltak a legjobb barátai itt kint a tengeren. A madarakat sajnálta, kivált az apró, törékeny, finom kis fekete halászmadarakat, amelyek örökké csak röbdöstek és kémlelték a vizet, de jóformán soha nem leltek semmit.
1: A madaraknak keservesebb a sorsuk, mint a miénk, gondolta, kivéve a ragadozó madarakat és a nagy, erős testűeket. Minek alkotott a természet ilyen kényes, szép, törékeny kis madarakat, mint például a tengeri fecske, ha az óceán olyan kegyetlenül viselkedik néha? Hiszen gyönyörű víz az óceán, kedves és szép. De komisz és irgalmatlan is tud lenni, és olyan váratlanul, hogy ezek a röpködő, halászó, vadászó, lelebukó madárkák bánatos kis hangjukkal nagyon gyöngék, nagyon törékenyek a tengerre. Ha a tengerre gondolt, mindig csak Lamarnak nevezte magában, mert aki szereti, az mindig így illeti, nőnemű szóval. Aki szereti a tengert, az ugyan sokszor szídja, elmondja mindennek, de ezt is csak úgy, mintha egy asszonyról beszélne. A fiatalabb halászok közt akad néhány, aki Elmárnak nevezi, vagyis hinnemű szóval. Úgy beszélnek a tengerről, mintha a

kényelmesen és egyenletesen haladt, mert a tenger síma volt, nem számítva imittam ott az áramlat törvényeit. A munka harmad részét rábízta az áramlatra, vitette magát vele, s ahogy pirkadni kezdett, látta, hogy már jóval messzebbre került a parttól, mint ahogy tervezte és remélte. Mielőtt még igazán kivilágosodott volna, már kivetette a horgait és sodortatta magát az árral. Az egyik horgot 40 ölnyire eresztette le. A második 75 ölnyire volt. A harmadik és a negyedik horog pedig a csalétekkel 100, illetve 125 mélyen úszott a kék vízben. A csalétkek mind fejjel lefelé lógtak, ráhúzva és jó erősen rávarva, rákötözve a horog szárára, a horgok kiálló részei pedig, a görbületük meg a hegyük, friss szardiniákkal voltak teleaggatva. A fiútól két kis friss tonhalat kapott, vagyis albacorét, ezek a két legmélyebb horogról lógtak lefelé, mint a mérőon súlya, a másik két horogra pedig azt a nagy, kék csempészhalat és sárga jancsi halat akasztotta, amiket már előbb is használt csaléteknek, még jó állapotban voltak, és a remek szardíniák különben is jó szagot és vonzó erőt kölcsönöztek nekik. A jókora ceruzavastagságú zsinórok mind rá voltak csavarintva egy-egy zöld fadarabra, amely rögtön lebukott a víz alá, mihelyt valami megrántotta vagy megérintette a horgot, és mindegyik zsinórhoz volt még két 40-ön hosszú tartalékorsó, amelyeket hozzá lehetett erősíteni a többi tartalékorsóhoz, úgyhogy a halnak utána lehetett engedni, ha kellett, akár 300 öl zsinort is. Most hát a halász figyelte a kis csónak mellett úszó három fadarabot, hogy merülnek-e, s lassan evezgetett, ügyelve, hogy a zsinórok mindig függőlegesen lógjanak, és a horgok megtartsák megfelelő mélységüket a vízben. Már egészen kivilágosodott, a nap is mindjárt felkel. A kelő nap kibukkant a tengerből, és az első híg sugaraiban az öreg halász meglátta a többi csónakot. Messze, a vízhez lapulva, közel a parthoz, szétszóródva úsztak az áramlat széltében. Aztán feljebb hágott a nap, erősebben kezdett sütni, a verőfény ráesett a sima tengerre, a víz visszatükrözte úgy, hogy a sugarak szúrták, bántották az öreg halász szemét. Nem nézett bele a napba, úgy evezett tovább. Lesütötte a szemét, a vizet nézte, a zsinórjait figyelte, amelyek nyílegyenesen, függőlegesen furták bele magukat a tenger sötétjébe.

Santiago egyenesebben tudta tartani a zsinórjait, mint bárki más. Neki mindegyik horga pontosan ott várta az arra tévedő halat, a tenger sötét mélyének éppen azon a szintjén, ahol kellett, ahol ő akarta. Más halászok zsinórjait elelúztatta az ár, s a horguk sokszor csak 60 ölnyire volt, amikor azt képzelték, hogy 100 ölnyire van. Én, bezzeg, gondosan végzem a munkám. De hát hiába elhagyott már a szerencse. Mert ki tudja, talán éppen máma fordul a kocka. Új nap, új élet. Többet ér persze, ha szerencséje van az embernek. De én azért inkább pontosan végzem a munkám. Akkor aztán nem ér készületlenül, ha egyszer mégis rám mosolyog a szerencse. A nap most már 2 órával magasabban járt az égen, és nem fájdult meg annyira a szeme, ha a kelet felé nézett. Már csak 3 csónak látszott messze a part közelében, szorosan a vízhez lapulva. Egész életemben szúrta, rontotta a szememet akkor a reggeli napsütés. De azért még mindig jól látok. Alkonyatkor bele tudok nézni egyenesen a napba, és nem fekededik el előttem a világ. Pedig délután nagyobb ereje van a napnak. De reggel nagyon megfájdítja az ember szemét. Hirtelen észrevette, hogy egy hosszú, fekete szárnyú fregatmadár körözik a feje fölött az égen. A madár villámgyorsan lebukott a vízre, hátra csapta a 2 szárnyát és lesiklott, aztán újra körözni kezdett. Talált valamit, mondta az öreg halász fenhangon. Nem csak keresgél. Lassan, egyenletesen evezni kezdett arra felé, amerre a madár körözött. Nem sietett,

és ügyelt a horgaira is, hogy függőlegesen lógjanak. De most egy kicsit az árral sodródott, s jól lehet hibátlanul végezte a munkáját, gyorsabban haladt a csónakja, mint ahogyan haladt volna akkor, ha a madár segítsége nélkül halászik. A madár magasabbra szállt, és megint körözni kezdett, merev, mozdulatlan szárnyal. Aztán egyszerre csak lecsapott, és az öreg halász látta, ahogy repülő halak ugrálnak ki a vízből, és kétségbe esetten kezdenek menekülni a habok fölött. Delfinek, mondta az öreg halász hangosan. Nagy delfinek! Behúzta az evezőit, és előszedett egy kis zsinort a csónakorából. Dróttal volt bélelve a zsinór, és egy közepes nagyságú horog volt rajta. Ráakasztotta az egyik szardiniát csalétegnek. Vízbe eresztette a zsinort, a másik végét pedig oda kötötte a csónak falán lévő kampóra. Aztán egy másik zsinóra is csalétket kötött, de azt ott hagyta összecsavarva a csónakorra alatt. Visszaült evezni, és figyelte a hosszú szárnyú, fekete madarat, ami most már egészen alacsonyan a víz színén alázott. Ahogy nézte, a madár hátrahúzott szárnyal megint lebukott, rácsapott a vízre, aztán vadszárnyverdeséssel űzőbe vette a repülőhalakat. Santiago jól látta a víz enyhe domborulatát, a barázdát, amit a nagy delfinek szántottak, ahogy követték a menekülő halakat. A delfinek pontosan a repülőhalak alatt szelték a vizet, és szélsebesen ott lesznek majd, ahol a halak végül visszaesnek a vízbe. Nézte, ahogy a repülőhalak felfeldobták magukat újra meg újra, és ahogy a madár eredménytelenül csapdosott közöttük. Ez a rajfa képnél hagyott. Nagyon gyorsan haladnak, és már is messze vannak. De talán még elcsíphetek egy lemaradt delfint, és hát, ha itt lebzsel valahol körülöttük az én nagy halam, valahol itt kell lennie az én nagy halamnak. A partból már csak egy hosszú, zöld csík látszott a kékes szürke dombokkal mögötte, s a felhők úgy álltak össze a szárazföld felett, mintha a hegységek volnának. A tenger színe sötétkékre vált, olyan sötétkékre, hogy már-már villának tűnt. Ahogy lenézett a vízbe, látta az algák rőtvörös szitálását a sötétségben, és a napsugarak furcsára vált fényét. Figyelte a zsinórjait, hogy egyenesen lógjanak lefelé, amíg el nem tűnnek szem elől, s örült a sok vörös algának, mert ez azt jelentette, hogy jönnek a halak. Most, hogy a nap már magasabban járt az égen, a napsugarak furcsa fénye a vízben azt jelentette, hogy szép idő lesz, s ugyancsak ezt ígérte a felhők formája is a part fölött. Közben azonban a fregatmadár messze szállt. Már alig volt látható, s a vízszínén sem látszott egyéb, mint initamot egy-egy sárga folt, a napszitta szargasszumuszat sárga foltjai, meg egy portugál naszát féreg bíborvörös, mértanian szabályos, szivárványosan csillámló kocsonyás hólyagja, amely ott imbolygott közel a csónakjához. Az oldalára fordult, aztán megint kiegyenesedett. Vidáman libegett a vízben, mint egy buborék, vonszolván maga után a 4-5 arasznyi hosszú, bíborszínű, félelmetes bojtjait. Az öreg halász felnézett, és látta, hogy a fregatmadár már megint ott köröz a víz fölött. Halat talált. A víz színe sima volt. Sehol nem ugrott ki belőle repülőhal, sem a törpehalak szana szétfutkosása nem látszott. De ahogy az öreg halász figyelt, egyszerre csak kiemelkedett a vízből egy kis tonhal, megfordult a levegőben és visszafejeselt. Ezüstösen csillant meg a kis tonhal a napsütésben, s ahogy visszapottyant a vízbe, újabbak és újabbak kezdtek kiugrálni mindenfelé. Itt is ott is locsantak, toccsantak, nagyokat szökelve üldözték a törpehalakat, hogy bekerítsék és elcsípjék őket. Ha nem mennek túl gyorsan, utolérem őket, gondolta az öreg, és nézte a rajt, ahogy fehér tajtékot vertek a tengeren, meg a madarat, amely most megint lecsapott a vakrémületükben felszínre úszó törpehalak közé. Nagy segítség nekem ez a madár. A csónak farához kötött zsinór ebben a pillanatban megfeszült a talpa alatt, ahol egy bogot kötött rá, s az öreg eleresztette az evezőket, és jól megfogta a zsinort, aztán húzni kezdte befelé. Érezte a kis tonhal remegő súlyát.
A rángás fokozódott, ahogy húzta föl a halat, s mielőtt átlendítette volna a csónak oldalán, megcsillant a vízben a tonhal kék háta meg az oldalának arany pikkelyei. Már ott hevert a csónak farában tömören, mint egy kis ágyúgolyó, s a két nagy ostoba szemével bambán merett a napsütésbe, mialatt csinos, szaporán mozgó farkának gyors, remegő csapásaival halálra döngölte magát a csónak deszkáin. Az öreg halász könyörületességből fejbe vágta, aztán berúgta az ülés alá, ahol még mindig rángatózott. Nagyszerű csalétek lesz, van vagy 10 font. Már nem emlékezett, hogy mikor szokott rá erre a fennhangon való beszédre így egymagában. Régen te mindig énekelt, ha egymagában volt, s abban az időben, mikor teknős békára halászott, vagy más halászbárkán virasztott egyedül a kormány mellett, sokszor éjszaka is énekelgetett. Talán akkor kezdett hangosan beszélni egymagában, amikor a fiú elhagyta. Valószínűleg akkor, de nem emlékezett rá. Ha a többiek hallanák, hogy hangosan beszélek itt magamban, azt hinnék, hogy elment az eszem. De hát nem ment el az eszem. Miért ne beszélnék át magamban? A gazdag embereknek meg rádiójuk van a hajójukon, hogy beszélgethessenek vele, és hogy elmondja nekik a baseball eredményeket. De most nem a baseballon kell jártatnom az eszem. Most csak egyetlen egy dologra szabad gondolnom. Arra az egyre, amire születtem. Lehet, hogy van itt egy nagy hal valahol a raj körül. Ahány hal csak látszik ma a felszínen, mind észak-keletnek úszik, és nagyon sebesen. Eljött volna végre a napja? Vagy csupán az időjárás változásának a jele mindez, valamiféle jel, amit én még nem ismerek? A part zöld szegélye már nem látszott innét, csak a kéklő dombok fehér csúcsai, olyan fehéren, mintha hósüveg fette volna őket, meg a felhők fölöttük, mint égre nyúló havasok. A tenger egészen sötétkék volt, s a fény itt-ott szivárványosan tört meg a vízben. Az algák milliónyi rőtvörös foltját most kioltotta a napsütés, a magasan járó nap, s az öreg halász csak a nagy, mély szivárvány prizmákat látta lent a kék vízben, a mérföldnyi mélységű tengerben, ahová nyílegyenesen furták lefelé magukat a zsinórjai. A tonhalak újra eltűntek, lemerültek. A nap már forrón tűzött, az öreg halász érezte a perzselését a tarkóján, és érezte a hátán végigpergő veríték csöppek csiklandozását, ahogy evezett. Vitethetném magam az árral. Alhatnék egy kicsit, rácsavarinthatnám a lábujjamra a zsinort, hogy fölébresszenek el. De ma van a 85. napja, és ezen a napon becsületesen kell halásznom. Ahogy szemmel tartotta a zsinórjait, éppen ebben a pillanatban vette észre, hogy az egyiknek erősen elmerül a zöld fadarabja. Úgy van, úgy van. S azzal bevonta az evezőit csöndesen, hogy ne koppanjanak oda a csónakhoz. A zsinór után nyúlt, és óvatosan megfogta jobb kezének hüvelykis mutatóujjával. Nem érezte, hogy megfeszült volna, vagy hogy súly húzná lefelé. Gyöngéden tartotta a zsinort. Újra megrándult. Ezúttal tétován, próbálkozva, nem erős, súlyos mozdulattal, és Santiago pontosan tudta, hogy mi történik. Százölnyi mélyen lent a tengerben egy marlin eszegette le a horog hegyéről és kampójáról a szardíniákat, ahol a kézzel kovácsolt vashorog kiállt a kis tonhal fejéből. Az öreg halász finoman, puhán fogta a zsinort, s a bal kezével óvatosan leoldotta a fadarabról. Most már utána eresztheti az ujjai közt úgy, hogy a hal ne érezzen semmi feszítést, szorítást. Nagy hal lehet, ilyen messze kint a tengeren, és ebben a hónapban nagyon nagy halnak kell lennie. Harapjál, halacskám! Eszegesd őket! Csak tessék, falatozzál! Frissek, finomak, te pedig 600 láb mélységben fagyoskodsz a sötét hideg vízben. Fordulj egyet, aztán gyere vissza, és eszegesd őket!
érezte a könnyű, gyöngét feszülést a zsinóron, aztán egy erélyesebb húzást, amikor az egyik szardínia a feje nyilván nem akart mindjárt leszakadni a horogról. Aztán megszűnt minden. Na gyerünk, gyerünk! Fordulj egyet, gyere vissza! Szagolj csak meg őket, hát nem finomak. Edd csak meg őket szépen, aztán még ott van a tonhal, az is finom, szép, kemény, hideg. Ne légy szégyellős, halacskám, falatozzál bátran! Tartotta a zsinórt a hüvelykujja és a mutató ujja közt. Várakozóan figyelt, figyelte a többi horgot is, mert lehet, hogy a hal közben feljebb úszik, vagy lejjebb. Aztán újra megrándult a zsinór, ugyanolyan könnyedén, mint az előbb. Ráharap! Istenem, add, hogy ráharapjon! Azonban mégsem harapott rá. Elment, és az öreg halász megint nem érzett semmit. Az nem lehet, hogy elmenjen. Uram Jézus, nem lehet, hogy elmenjen. Csak térül fordul egyet. Lehet, hogy egyszer már horogra harapott, és most valami rémlik neki. Aztán újra megérezte ujjai közt a könnyű rándulást, és nagyon megörült. Csak fordult egyet, rá fog harapni. Boldog volt, hogy megint érzi a zsinór finom feszülését. Aztán egyszerre valami erős és hihetetlen súlyos húzást érzett. A hal súlya volt ez, s az öreg rögtön utána engedte a zsinort, amely futott lefelé, s a két tartalékorsó közül az egyikről egészen letekerődött. Ahogy ment lefelé a zsinór, könnyedén csúszva az öreg halász ujjai közt, még mindig érezte rajta a hatalmas súlyt, pedig alig ért hozzá a hüvelyk és a mutató ujja. Mekkora hal! Most a szájába fogta fél oldalt, és viszi lefelé. Aztán majd megfordul és lenyeli. Ezt már nem mondta ki hangosan, mert tudta, hogy ha az ember kimondja, amit nagyon szeretne, akkor könnyen füstbe mehet az egész. Tudta jól, hogy mekkora óriási nagy hal, és arra gondolta, hogy most úszik lefelé lent a homályban, szájában a keresztbe fogott tonhallal. Ekkor hirtelen érezte, hogy a hal megállt, de a súly még mindig húzta lefelé a zsinort. Aztán nehezedni kezdett a húzás, utána engedett hát a zsinórból. Bekapta. Na, most hagyd nyelje le rendesen. Hagyta, hogy az ujjai közt csúszson kifelé a zsinór, és közben lehajolt és a bal kezével hozzákötötte a két tartalékorsó szabad végét a szomszéd horog két tartalékorsójának hurokra kötött elejéhez. Most aztán már jöhetett a nagy hal. 3 40-öl hosszú felcsévélt tartalék zsinórja volt, nem számítva a negyedik orsót, amivel dolgozott. Nyeld le még jobban, nyeld le egészen. Nyeld le úgy, hogy a horoghegy átfúrja a szívedet, és öljön meg. Aztán gyere fel a felszínre szép szerével, hadd döfjen beléd a szigonyomat. Jól van, jól. Befejezted a falatozást? Jól laktál kedvedre? Hó! Mondta hangosan, és jól megrántotta a zsinort két kézre fogva. Húzott rajta vagy 4 araszt, aztán rángatta tovább, felváltva hol az egyik karjával, hol a másikkal, teljes erejéből neki feszülve a kötélnek, s az ide-oda ingó testsúlyával is mindig ránehezedve. De semmire sem ment. A hal csak úszott tovább lassan, az öreg halász nem bírta feljebb húzni egy ujnyival sem. Erős volt a zsinórja, nagy, nehéz halaknak készült, s az öreg most átvetette a hátán, és húzta, amíg úgy megfeszült, hogy gyöngyöző kis vízcsöppek préselődtek ki belőle. Aztán a zsinór halk, csöndes, sziszegő hanggal kezdte súrolni a vizet, és az öreg csak fogta, neki támaszkodva az ülésnek és hátra dőlve, hogy megfeszítse jól. A csónak lassan megindult vele befelé a tengeren északnyugati irányban. A hal álhatatosan úszott, lassan hajóztak a csöndes vizeken. A többi horog még mind ki volt vetve, semmit sem lehetett azonban csinálni. Már csak itt volna velem a gyerek. Vontató kötérre fogtak. Engem vontat a hal. Oda köthetném a zsinort a csónakhoz. De akkor könnyen elszakíthatná. Tartanom kell, ahogy csak bírom, hogy utána engedhessek a zsinórból, ha minden áron kell neki. Hála Istennek csak előre úszik, és nem lefelé. Hogy mihez kezdek majd, ha arra szánja el magát, hogy lefelé úszon, azt még nem tudom.
Mit csinálok majd, ha lemerül a tengerfenekére és megdöglik? Még azt sem tudom. De hát valamit majd csak csinálok. Értek mindenféle fogáshoz. Beledült a hátán átvetett zsinórba, nézte, hogyan fut le rézsutosan a vízbe, figyelte a csónak egyenletes mozgását, ahogy haladtak csöndesen északnyugat felé. Ebbe belepusztul majd. Ezt nem bírja örökké csinálni. De eltelt 4 óra, és a hal még mindig rendületlenül úszott befelé a tengeren, vontatva a csónakot, és az öreg még mindig szilárdan oda volt szögezve az üléshez a hátán átvetett kötéllel. Dél volt, mikor horogra akadt, és eddig még nem is láttam. A szalmakalapját erősen behúzta a homlokába, még mielőtt horogra akadt volna a hal, és a kalapszéle most nagyon vágta a homlokát. Szomjas is volt ráadásul. Leereszkedett hát a 2 térdére, és óvatosan, hogy meg ne rántsa a zsinort, előre nyomakodott a csónak orra felé, amennyire csak bírt, és félkézzel a vizes palackja után nyúlt. Kidugaszolta, és ivott 1-2 kortyot. Aztán pihent egy kicsit a csónak orrában. Leült a lefektetett árbózra és a rágöngyölt vitorlára, és igyekezett nem gondolni semmire, csak kitartani. Aztán hátra pillantott, és észrevette, hogy a szárazföld már eltűnt a szem elől. Nem baj, ez nem számít. Este majd látszanak, ha vannak fényei, majd megmutatják nekem az utat. Napszálltáig még van 2 órán, s hát, ha addigra feljön a hal. Ha pedig nem, akkor talán feljön a holddal együtt. Ha még akkor sem, hát talán virradatra feljön. Erősnek érzem magam. Görcsöm sincs. Neki van horog a szájában, nem nekem. Hanem mekkora hal lehet, hogy így tud húzni. Biztosan szorosan összecsukta a száját, jól ráharapott a horogra. Bár csak láthatnám, csak legalább egyszer láthatnám, hogy tudjam, kivel van dolgom. A hal aznap éjjel szakadatlanul úszott egyenletes ütemben, és az irányát sem változtatta egész éjszaka, bár amennyire az öreg halász a csillagok állásából meg tudta állapítani. Ahogy a nap leszállt, lehűlt a levegő, s a fagyosra vált verítékcsöppek fölszáradtak Santiago hátán, 2 karján, 2 öreg lábszárán. A csalétkes dobozt borító zsákot még délben kiteregette a napra, hogy megszárítsa. Alkonyatkor a vállára kanyarintotta ezt a zsákot, úgy, hogy a hátán lógjon lefelé, aztán vigyázatosan a zsinór alá gyömöszölte, amely most a vállán volt átvetve. A zsákkal jól alápárnázta a zsinort, és annak is kitalálta a módját, hogy előre dőljön a csónak orra felé, szinte egészen kényelmesen. Semmit sem csinálhatok vele. És ő sem tehet velem semmit. Legalábbis addig nem, ameddig így bírja. Közben egy ízben felállt, a csónak oldalához lépett és belevizelt a tengerbe, aztán fölnézett a csillagokra, hogy ellenőrizze, milyen irányban halad a csónakja. A válláról lefutó zsinór olyannak tetszett a vízben, mint egy világító fénycsík. Vajon hogy végződtek a nagy lígák mai mérkőzései? Tűnődött. Nagyszerű dolog volna, ha rádióval járhatnék halászni. Aztán ezt gondolta. Inkább máskor járjon a baseballon az eszed. Most azzal törődj, amit csinálsz. Nem szabad semmi butaságot csinálnod. Már csak itt volna velem a gyerek, hogy segítsen nekem, és hogy lássa ezt. Nem volna szabad egyedül maradnia az embernek öregségére. Hát hiába, ezen már nem lehet segíteni. El ne felejtsen megenni a tonhalat, mielőtt megromlik, hogy el ne gyöngüljek. Csak el ne felejtsem, hogy reggel majd meg kell ennem, még ha nem is kívánom. Csak el ne felejtsem. Éjszaka 2 delfin jött a csónak közelébe, s Santiago hallotta a fújtatásokat meg a bukfencezésük zaját. Tisztán meg tudta különböztetni a hím fújtatását a nőstény sóhajtó hangjától. Erék állatok, játszanak, bolondoznak és szeretik egymást. Testvéreink, ők is akár csak a repülőhalak.
Aztán egyszerre sajnálni kezdte a nagy halat, amit fogott. Furcsa, nagyszerű hal. Isten tudja, hány esztendős lehet. Még soha életemben nem fogtam ilyen erős halat, s ilyen különösen nem viselkedett még egyik sem. Talán azért nem jön fel, mert okosabb annál. Pedig tönkre tehetne, ha feldobná magát, vagy ha neki íramodna vadul. De lehet, hogy már sokszor horogra akadt életében, és tudja, hogy így kell megküzdenie vele, csak így tud menekülni. Azt nem tudhatja, hogy ezúttal csak egyetlen egy emberrel áll szemben, és hogy ez is egy öreg ember. De mekkora nagy hal, s mennyit ér majd ez a piacon, ha jó a húsa? A csalétket úgy kapta be, mint egy hím, olyan erővel húz, mint egy hím, s a küzdelmesen fejveszett, rémült viaskodás. Szeretném tudni, van-e valamilyen terve, vagy ő is csak olyan elkeseredetten harcol, mint én. Eszébe jutott, hogy egyszer a horgára akadt egy marlin pár közül az egyik, a nőstény. A hím mindig előre engedi a nőstényt az eledelhez, s a horogra akadt hal a nőstény marlin vad, fejveszett kétségbe esett küzdelembe fogott, ami aztán egy-kettőre kimerítette az erejét, de a hímje végig, az egész idő alatt mellette maradt, úszkált ide-oda a zsinór alatt, körözött vele fent a felszínen. Olyan közel maradt, hogy az öreg halász attól félt, még majd elvágja a zsinort a farkával, mert a farkuk olyan éles, mint a kasza, s a formája és a nagysága is körülbelül olyasféle. Amikor az öreg megragadta a dörzspapír szélű hegyes csőrét, s megszigonyozta, és addig verte a fejét a bunkósbottal, amíg a színe egészen át nem változott, szinte olyanra, mint a tükrök hátlapja, és amikor a fiú segítségével felhúzták a csónakba, a hímje ott maradt mellettük. Nem tágított a csónak oldala mellől. Aztán, amikor az öreg már a zsinórjait tisztogatta és a nagy szigont készítette elő, a hímhal feldobta magát magasra a levegőbe a csónak mellett, hogy megnézze, hová lett a nősténye, s utána alámerült mélyen, kiterjesztve levendula színű szárnyait, vagyis a melső úszonyait, s megcsillogtatva mind a széles, levendula színű csíkjait. Szép hal volt. Az öreg halász nem felejtette el. Gyönyörű volt. És nem tágított a másik mellől. Ennél szomorúbbat nem láttam a tengeren soha életemben. A fiú is szomorú volt. Kértük a Marlin bocsánatát, és rögtön végeztünk vele. Bárcsak itt volna velem a gyerek, mondta fennhangon. Neki támaszkodott a csónak orrában a legömböített deszkának, s a lállán átvetett zsinór feszülésén jól érezte a nagy hal erejét, ahogy rendületlenül úszott a kitűzött cél felé. Törbe csaptam. Kénytelen volt hát elhatározni magát valamire, pedig az volt a szándéka, hogy lent marad a mély kék vízben, messze a csapdáktól, kelepcéktől, mindenféle álnosságtól. De nekem meg az volt a szándékom, hogy utána megyek, megkeresem. Éppen őt akartam megtalálni, senki mást a világon. Most aztán találkoztunk, és össze vagyunk boronálva szépen, már dél óta, és nincs senki, aki segítsen rajtunk. Egyikünknek sincs senkije. Talán nem kellett volna halásznak mennem. De hát, ha egyszer erre születtem, csak el ne felejtsem megenni a tonhalat virradat után. Már közeledett a hajnal, amikor az egyik hátra maradozó horogra valami ráharapott. Santiago hallotta, amint a fadarab kettétörik, és a zsinór gördülni kezdett lefelé a csónak korlátján át. A sötétben kihúzta tokjából a kését, a hal egész súlyát áttette a bal vállára, aztán hátrahajolt és elvágta a zsinort a csónak peremén. Aztán elvágta a keze ügyébe eső másik zsinort is, és a sötétben összekötötte a két orsó szabadon lógó végét. Ügyesen dolgozott félkézzel is. Az orsókat a talpával szorította le, hogy jó szorosra húzhassa a csomót. Most már 6 tartalék orsóra való zsinórja volt. A két horoghoz, amiket levágott, két-két orsó tartozott.
a nagyhal horgához még kettő, s mind a hat össze volt kötve. Ha majd kivilágosodik, hátra megyek a 40-es horokhoz, és azt is levágom, s a tartalék orsóit annak is hozzácsatolom a többihez. Oda vész vagy 200 ölnyi jó katalán kordel zsinórom, meg a horgok, meg az olmok. De hát majd szerzek helyettük mást. De ki szerez nekem egy másik ilyen halat, ha valamelyik hátsó horgomra ráakad egy hal, és elvágja ennek a zsinórját? Nem tudom, miféle hal lehetett, amelyik az előbb bekapta a horgomat. Talán egy marlin volt, talán egy karthal, talán egy cápa. Nem is tudtam megtapintani a súlyát. Sietnem kellett, hogy gyorsan megszabaduljak tőle. Bárcsak itt volna velem a gyerek. De hát nincs itt veled a gyerek. Egyedül vagy, egészen egyedül. És okosabb lesz, ha mégsem törődöl a sötétséggel, hanem igyekszel minél előbb hátra jutni az utolsó horokhoz, hogy azt is levágd. És hogy összehurkold a két tartalék orsóját. Így is cselekedett. Nem ment könnyen a dolog a sötétben, s a hal egyszer csak szökött egy nagyot és felborította. Santiago elterült a csónakban, az arcára esett, és megsebezte magát a szeme alatt. Csurogni kezdett a vére lefelé az arcán, de megalvadt és elállt, mielőtt még az álláig ért volna. Visszatapogatódzott a csónak orrába, s leült nekidőlve a fának. Megigazította a vállán a zsákot, óvatosan odébb tologatta a zsinort, hogy a vállának egy másik részét nyomja, s mialatt a vállával tartotta kifeszítve, vigyázatosan megfogta, hogy kipróbálja a hal súlyát, aztán félkezét leeresztette a vízbe, hogy a csónak sebességét is megbecsülje. Hallod, ette nagy hal! Veled maradok, mint halálig. Ő is velem maradt, gondolom. Tűnődött az öreg halász, és várta, hogy megbirradjon. Most hideg volt így hajnalhasadás előtt, és az öreg neki nyomta magát a csónak fájának, mert fázott. Én is bírom, ameddig ő bírja, gondolta. És ahogy földerengett az első fénysugár, látszani kezdett a zsinór folytatása, szinte nyúlni kezdett lassan kifelé, lefelé, be a vízbe. A csónak egyenletesen haladt, s amikor a napkorong széle felbukkant az ég alján, Santiagónak a jobb vállára esett a fénye. Északnak úszik, mondta az öreg. Az áramlat biztosan messze kelet felé sodort már bennünket, gondolta. Bárcsak fordulna az ár irányába, ez azt jelenteni, hogy már elfáradt. Mikor a nap feljebb emelkedett az égen, az öreg rájött, hogy a hal nem fáradt még el. Csupán egyetlen egy jó jelet tapasztalt. A zsinór hajlása azt mutatta, hogy a hal már nem úszik olyan mélyen. Megpróbálta szorosabbra húzni a zsinort, de az már pattanásig megfeszült attól kezdve, hogy a hal horogra akadt. Lassacskán annyira, hogy éppen csak, hogy el nem szakadt, s amint hátrahajolt, hogy meghúzza, érezte a kőkemény merevségét, és tudta, hogy nem lehet már tovább feszíteni. Nem szabad ráncigálnom többi. Minden rántás csak tágítja a horog helyét, s aztán könnyen letépeti magát róla, ha a ficánkol egyet. Minden esetre jobban érzem magam, hogy süt a nap, és most kivételesen bele sem kell néznem. Sárga muszatok tapadtak rá a zsinórra, az öreg halász azonban tudta, hogy ez csak növeli a vontatás súlyát, és örült neki. A golfáramlat sárga muszata volt, ami éjszaka annyira foszforeszkált. Ide figyelj, te nagy hal! Szeretlek, tisztellek, becsüllek, de megöllek még ma, mielőtt leszáll a nap. Egy kismadár szállt a csónak felé északról. Énekes madárka volt, s egészen alacsonyan repült a víz fölött. Az öreg halász látta rajta, hogy nagyon kimerült. A madár leszállt a csónak farára, pihent egy kicsit. Aztán megkerült röptében az öreg halász fejét, és leszállt a zsinórra, mert ott kényelmesebben tudott ülni. Hány esztendős vagy, ez az első utad. Ahogy az öreg megszólalt, a madár ránézett. Még ahhoz is fáradt volt, hogy megvizsgálja a zsinort, s ahogy szorosan rákulcsolta a két finom, törékeny kis lábát,
billegett rajta egy kicsit. Nem szakad le, mondta neki az öreg halász, hanem egy szélcsöndes éjszaka után nem kellene ilyen fáradtnak lenned. Mi lesz veletek, madarak? A karvajok, gondolta magában, azok majd kijönnek elébük a tengerre. Erről azonban nem szólt semmit a madárnak, hiszen úgysem értette volna meg. És úgyis megtanulja majd idejében, még túl korán is, hogy mifélék azok a karvajok. Pihent ki magad jól, kicsi madár, mondta. Aztán repülj ki a partra szerencsét próbálni, mint a többi madár, meg a többi hal, meg a többi ember. Sajnos nem vonhatom fel a vitorlát, hogy kivigyelek a partra ezzel a kis reggeli széllel, ami most kerekedik. Vendégem van ugyanis. Ebben a pillanatban a hal váratlanul nagyot lódult, és az öreg halász előre bukott a csónakorrába, sőt, beleesett volna a vízbe, ha idejében meg nem kapaszkodik, és utána nem engedi a zsinort. Amikor a zsinór megrándult, a madár felszállt, és az öreg halász észre sem vette, hogy elrepült. A jobb kezével óvatosan tapogatta a zsinort, és látta, hogy vérzik a keze. Úgy látszik, fáj neki valamilyen, mondta hangosan, és meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, meg tudja elfordítani a halat. De amikor a zsinór megint pattanásig megfeszült, nem húzta tovább, hanem csak tartotta erősen, neki feszítve a hátát. Most már érzed, ugye? Mert én is érzem. Bíz Isten, érzem. Körülnézett, a madarat kereste, szerette volna, ha vele maradt, hogy elbeszélgethessenek. De a madár nem volt sehol. Hát nem fölsebezte a kezemet ez a nagy hal, ahogy így hirtelen rántott egyet rajtam. Erre ügyelnem kellett volna. Nem fog már az eszem, úgy látszik. Nagyon nehezen fog. De talán úgy eshetett, hogy ezt a kismadarat néztem, és vele törődtem. Inkább a munkámra figyelek hát ezután, és meg kell majd ennem a tonhalat is, nehogy elhagyjon az erőm. Bár csak itt volna velem a gyerek. Meg egy kis só is kellene. A zsinór súlyát áttette a bal vállára, óvatosan letérdelt és megmosta a kezét az óceánban. Több mint egy percig így tartotta a kezét belelógatva a vízbe, nézte, hogy a kis vércsík, amit maga után húzott, hogyan oszlik szét, és érezte a víz egyenletes nyomását a kezén, ahogy a csónak haladt előre. Rossz helyen volt a vágás, a kezének azon a részén, amellyel fognia kellett. Tudta, hogy nagy szüksége lesz még a két kezére, mielőtt ezt a halászatot befejezi, s most, hogy még jóformán el sem kezdődött, nagyon bántotta a sebesülése. Na, mondta, ahogy a keze megszáradt, most meg kell ennem a tonhalat. A csákjával elérem, és itt kényelmesen megeszegethetem. Letérdelt, a csákjával kipiszkálta a tonhalat a csónak farából, és odahúzta maga elé, ügyelve az orsóira. A zsinort megint a bal vállára vette, s a bal karjára támaszkodva, bal kezével fogóckodva, leszedte a tonhalat a csákja kampójáról, s a csákját visszatette a helyére. Féltérdével rátérdelt a halra, s a sötétvörös húsából hosszú csíkokat vágott ki, a feje tövétől a farkáig. Ék alakú szeleteket vágott, a hal gerincénél kezdte és belenyesett egészen odáig, ahol a gyomra kezdődik. 6 ilyen szeletet kivágott belőle, aztán kiteregette mind a 6-ot a csónakorrában, megtörölte a kését a nadrágjában, s felemelte a bonító maradványait a farkánál fogva, és belehajította a vízbe. Nem bírom megenni az egészet, mondta, s beleszúrta a kését az egyik szeletbe. Érezte a vállán a zsinór nem lankadó, erős, kemény feszülését, s a bal kezébe hirtelen görcsált. Ujjai szorosan ráfonottak a nehéz kötérre. Bosszúsan nézte a kezét. Miféle kéz az ilyen? Görcsöt kap, amikor szükség volna rá. Csak görbülj, görbülj, mint a madár karma. Azzal sem élsz semmit. Gyerünk, edd csak meg. Ettől majd visszatér az erő a kezedbe. Nem a kezed tehet róla, hogy görcsöt kapott. Már sok-sok órája, hogy itt van velem ez a hal. De velem maradok, ha kell, akár örökké is.
Együk csak meg ezt a bonitót. Felemelte az egyik szeretet, a szájába vette, és lassan rágni kezdte. Nem volt rossz ízű. Rágjuk csak meg jól. Hadd váljon vérré bennünk a leve. Jó volna hozzá egy kis citrom, vagy egy kis só. Hogy érzed magad, kezem? Eszem még egy kicsit a kedvedért.

0: Mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass!
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

I made the mistake of turning on my

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Egy fukar. Csalafintasz. A csalafintaszolga. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fukar szőlős gazda. Ez a szőlős gazda fölfogadott egy szolgát kapálásra. Vettek két kapács, kimentek a tőke közé. Kapáltak délig. Délben a gazda ezt mondta. Gyere, szolgám, tegyünk úgy, mintha ebédelnénk. A gazda kinyitotta a bicskáját, úgy tett, mintha kivenni a kenyeret meg a túrót a tarisznyából. Mihelyt ezzel elkészült, úgy tett, mintha szelne a kenyérből megkenné túróval, s a falatot a bicska hegyére szólná. Egy szóval, úgy tett, mintha enne, holott nem evett, s úgy tett, mintha inna, holott bor sem volt. A szolga utánozta, de az ebéd végezetével megjegyezte, hogy ő bizony nem lakott jó. Aztán ismét munkához láttak. A gazda kapált, de annyira nem kapált, hogy észre ne vette volna, mit művel a szolgája. Nem mást művelt, mint hogy a kapát emelgette, de nem vágta bele a földbe. Hallod-e? Szólalt meg a fukar gazda. Nem lesz ez így jó. Hogy ne volna jó, gazduram, válaszolta a legény. Az előbb úgy tettem, mintha ebédelnék. Most meg úgy teszek, mintha kapálnék. Látta a fukar, hogy emberére akadt. Másnap szólt a feleségének, hogy el ne feledjen ételt, italt adni a szolgának. Az asszony megtöltötte a szolga tarisznyáját, azzal kiküldték a szőlőföldre, hogy kapáljon. A szolga gyanakodott, hogy amilyen fukarok, nem látták el jól. Nem is csalatkozott. A tarisznyában penészes árpa kenyeret lelt, az üvegben savanyú lőrét. A gyomra korgott, megette hát a kenyeret, s megitta rá a bort. Aztán beszélgetésbe kezdett a szőlővel. Még felelt is helyette. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, pej, penészedett hurka. No hát akkor te is aludj, gyurka. Azzal lefeküdt a fügefa árnyékába, s aludt estélig. Nem tett egyetlen kapavágás sem, mert úgy becsülte, hogy akitől jó munkát várnak, azt jól kell etetni. Mikor hazatért, a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. Amaz elégedetten bólogatott, hogy akkor bizonyára jól dolgozott a szolga. Másnap csak úgy tarisznyált föl az asszony, mint előtte való nap. A legény megint megette a kenyeret, megint fölhajtotta a bort, aztán elbeszélgetett a szőlővel csak úgy, mint minap. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka. No hát akkor te is aludj, gyurka. És mint aki dolgát jól végezte, elterült a fügefa alatt, s fújta estig. Este a gazda meg tudakolta. Hát ma meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. No akkor semmit sem dolgoztál, mérgeskedett a fukar gazda. Annyit azért dolgoztam, mint tegnap, vágta rá a legény. Másnap a gazda korán kelt, kiment a szőlőbe, hogy megtapasztalja, mivel mulatja idejét a szolga. Hamarost meglátta, hogy mindjárt a tarisznyába nyúl, megnézi, mi van benne, aztán meg beszélgetni kezd a szőlőtőkével. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyú bort, mint az ecet. A tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett húrka. No hát, akkor te is aludj, gyurka. A gazda hazalopakodott, s ráparancsolt a feleségére, hogy fukarság ide, fukarság oda, ne sajnálja a legénytől az élést, s a jó bort sem, különben eldudvásodik a kapálatlan szőlő. Hurkát, kolbászt, tóvörös bort rakott az asszony a szolga tarisznyájába.
Mikor Amaz meglátta, milyen bőségesen ellátták, mindjárt másképp beszélt a szőlővel. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! Tarisznyádba a gazdasszony mit adott? Jó friss hurkát, foszlós fehér kenyeret. Az üvegben mi lehet? Zamatos bor, nem is hitványlőre. Akkor, fickó, lásd dologhoz egy-kettőre. Mindjárt dologhoz is látod, s kapált reggeltől délig, s déltől estéig. Ahogy szokta, este a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgá? Más szőlője is van gazduramnak. Akkor nem sokat végeztem, felelte a legény. De ha csak ez van, akár itthon is maradhatok.

pustaján fúj. Élt hetet Hédországon túl, egy igen-igen lusta fiú. Még az édesanyja, még az édesapja is, csak volt neki mit enni. De mikor meg arra maradt, bion sokat koplál, dolgozni még nem akart, csak a kapufót tolmáztotta. Szomszédjába lakott egy özvegyasszony. Mondja neki, fiam Janko, nem lesz ez így jó. Dolgozzol. Nem dolgozok. Majd old az Isten. Fiam, hisz amit úgy old az Isten, az könnyen el is veszi. Nem bánom, nem dolgozok. Hát akkor mit csinálsz? Lopok. Lopsz. Hát elcsípnek. Tömlöcs bevetnek. Még a lopott jószok maga is rólt ki a baja, hogy loptad. Már csak nem tudom, nem dolgozok. Hát elmegy az özvegyasszony. Lusta Jankó még csak gondolkozik. Jött az este. Elment, lopott egy tyúkot. No, azt mondja, nem szólt semmit. Féltette az óra. Most nap este megint elment a faluba. Lopott egy libot. Hozta a hónálat a sötétbe. A liba még mellapult. Igangot se adott ki a fajon. Hát vitte haza, betette a libaóba. No, esik ki a baltarom, hogy loptam. Nem is igaz az özvegyasszon beszédgyi. Ma hát a falujokban lakott egy nagy gazdag bíró. Annak a hambityóra ki volt téve egy nagy faliúra. Jankónak nagyon még tetszett. Gondolta, hogy ellopja. Este felé oda sétkénkedett, mikor elótottak a pitlórlompot, félhúzódott a pirindóra. Leakasztotta a nagy órát. Vitte a kertekén keresztül a hónálat nagy örömmel. Otthon, hogy hova gyúgjam, ott a szikri halt, ahogy gyúgta. Felakasztotta egy szögre. No, el se ki a baltarom, hogy loptam. De ma nagyobb értékűt kéne lopni. A bírónak vannak jó húsos sűrei. Abból lop. Tanakodott, hogy hogy lopjon? Hát, kitanulta. Egy zsákot keresett. Szomszédasszony udvaráról még ellopta a talicskót. Azt vitte a kerteken fél, végig tolta a talicskót. Zsákot is vitte. Hát, oda sétkénkedett a disznójóhoz. Aludtak jó lakott szép sűrők. Egyet óvatosan begyugodt a zsákba. Fél a talicskóra. Tolta. De szegény lusta Jankó mindig csak azt figyelte, hogy nem ki a bajokra, hogy lopta. Hát a kerek még csikorgott. Azt úgy vették ki, mintha úgy csikorgott volna, úgy is csak el csípna. Úgy is csak el csípna. Nem lehet ezt így vinni. Gyorsabban kell tolnom. Gyorsabban tolta, gyorsabban mondta, hogy úgy is csak el csípna, úgy is csak el csípna. Lekapta a zsorkot. A sűdővel, fél a vallóra, szaladós. A sűdő felébredt a zsákba, visított. Azt visította, úgy vette ki Lusta Jankó, hogy erre visz, erre visz. Hű, azt mondja, hogy erre viszem. No, akkor majd amara. Vitte az ódálna. De a disznó kegyetlenül visította, hogy erre visz. Nem lehet ezt tovább vinni. Elsújtott a zsákval együtt Lusta Jankó, szaladós haza. Bújik a szekréhot, ahová az órót gyújtta. Ott, ahogy ott lapul, mozog, a sétolója az órónak még elindult. Azt mondta, hogy loptak, loptak. Jaj, marom ki a baja a bűnöm. Jankó, Lusta Jankó, szaladt csak a tyúkóra. Megy a tyúkóra, a tyúk két szaka mellém ült. Elkodolcsolta magát. Kodkodolcs, te lopta! Kodkodolcs, te lopta! Jaj, marom ki a baja a bűnöm. Le a libaóba. A liba is elgagintotta magát. Gigaga, te lopta! Gigaga, te lopta! Jaj, megismert. No, fuss, Jankó, Lusta Jankó. Menekülj! Futott Lusta Jankó kegyetlenül, ahogy csak bírt ki az erdőnek. A tető megallott, hogy hallja, hogy még a mellé is azt szuszogja. Fuss, tolvaj, fuss,
te hol vagy? Futatusta Janko. Kegyetlenül. Mi most is tud, ha bírja szuszvál. Igaz, bútet.

0: halász fia. Egyszer elment a paraszt halászni a Vála folyóra. Szerencsés napja volt. Olyan sok halat fogott, hogy a kezét dörzsölgette nagy gyönyörűségében. Már éppen készülődött, hogy hazainduljon a gazdag zsákmánnyal, amikor egy rémes, zöld szakállú öreg mászott ki a vízből. A szakálla hénárból volt, és rákok hemzsegtek benne. Szeme zavaros volt, akár a víz. Az öreg maga Vúmúrt volt, a vízi szellem, a vizek királya. Sok ajándékot kaptál tőlem, halász, mondta Vúmúrt. Ezért hozzál te is ajándékot nekem. Miért ne hoznék? Hálás nép a mi fajtánk, feleli a paraszt. Csak éppen nincs mit adnunk ajándékba, szegények vagyunk. Ugyan, paraszt, ne tettesd olyan szerencsétlennek magad. Mindig találni olyat, amivel ajándékot viszonozzon az ember, csak keresni kell. Hát csinálhatok neked új lábbelit, ajánlotta a paraszt. Nicsak, már ki is ötlöttél valamit. Csoda fickó vagy te, hallod-e? De minek nekem a te lábbelid? Hanem ide hallgass. Ha gyereked születik, azt ad nekem ajándékba. Gyerekem, mit nem mondasz? Hát, rendben van. Legyen úgy, ahogy akarod. Hálás nép a mi fajtán. Magában pedig azon gondolkodik, lesz-e még vajon gyerekünk? Mikor hazaért, elmesélte az asszonynak a Vúmúrttal kötött egyességet. No, asszony, lesz most már halacskánk, dicsekedett. Magával a vízi szellemmel vagyok egyességben. Micsoda jól fogunk élni! De az asszony nagyon elszomorodott. Jobb lett volna, ha megmaradsz egyszerű halásznak. Nem jó dolog varázslókkal barátkozni. Az ilyenektől semmi jót nem várhat az ember. Nem értesz te ehhez, asszony? Mi rossz van abban, ha mi nekünk is jut az ő gazdagságából? Ettől a folyó nem lesz szegényebb, mi viszont meggazdagodhatunk. És a gyerek? Hát, talán már úgy sem lesz. De néhány hónap múlva fiúk született. Mikál. Kemény kötésű, szép fiúcska. Igen-igen gyorsan nőtt. 18 éves korára olyan délceglegénnyé serdült, hogy irigyelte az egész falu. Szomorú volt a paraszt, amikor arra gondolt, hogy föl kell áldoznia egy szülött fiát. Gondolkodott, törte a fejét, reménykedett, még bele is őszült időnap előtt. Néha azt hitte, hogy Vúmúrt megfeledkezett az egyességről. Máskor meg arra gondolt, hogy talán a városban rejti el a fiút. Az is megfordult a fejében, hogy inkább önkezével vessen véget az ember az életének, mint sem a vízben lejje halálát. De minek kell Vúmúrtnak az ember fia? Ki tudja? Mikál úgy nőtt, mint egy fiatal tölgy. Nem volt beteg sosem, nem érte semmi baj. Azután eljött az idő, amikor Vúmúrt figyelmeztette az öreget a régi egyességre. Emlékeztette és meg is fenyegette, hogy baj lesz, ha nem állja szavát. Mit tehetett? Sokáig emésztette magát az öreg, de a szó nem madár. Ha kiengedted, nem kaphatsz utána. Mit volt mit tennie? El kellett mondania az egész történetet a fiának. Amikor Mikál meghallotta a szomorú igazságot, lehorgasztotta a fejét. Erős fiú volt, sosem esett kétségbe. Gondolkodott. Ha elrejtőzik, ha beveszi magát az erdőbe, semmiféle Vúmúrt meg nem találja. De mi lesz akkor az apjával? keményen meg kell fizetnie a csalásért. Vumurt bosszújától meg nem menekülhet. Hát, ha már így szól az ígéret, teljesíteni kell, apám, mondta végül. Kivitte akkor a fiát az öreg a folyópartjára, megölelte utoljára és magára hagyta. Aztán hazavászorgott a megüresedett házba, hogy az öreg asszonnyal kettesben élje le maradék életét. Mikál meg csak üldögél a folyócska partján, amikor 12 fehér galamb ereszkedik le a földre. Aztán a galambok hirtelen gyönyörű lányokká változtak. Fehér habselyem ruha volt rajtuk, kibontott hajuk vállukra, mellükre omlott. A lányok vidáman hancúroztak, nevetve ugráltak a vízbe. Csak egy maradt mindig a parton, és lopva Mikált nézegette. A fiú nem tudta levenni róla a szemét. Úgy tűnt neki, mintha a lány mondani akarna valamit. Mikor a lányok megelégelték a fürdést, kijöttek a vízből, és szépítgették magukat. Az egyik kamilla virágot tűzött a hajába, a másik nefelej cselékesítette hófehér ruháját. Az, amelyik Mikált nézegette, a legszebb, a legkarcsúbb, hosszú aranylen haját fésülgette, és csak állt a parton. Hirtelen, mintha valaki megijesztette volna őket, visszaváltoztak galambá, és gyorsan fölrepültek a magasba. Abban a pillanatban Vumurt bukott ki a vízből, és a fiú előtt termett. Láttad az én szépségeimet? Kérdezte. Az egyik közülük a te barátnőd lehet. Ha felismered őt a többi galamb között, fekete galambbá változol. Ha nem, remeterák leszel, és víz alatti palotán bejáratát fogod őrizni. Zöld vízi növényekkel átfont vékony kezével intett egyet. Erre újra megjelentek a fehér galambok. Köröztek egyet Mikál feje fölött, aztán leszálltak a partra, ahova az előbb. Teljesen egyformák voltak. Hogyan különböztethetné meg őket? A galambok ittak a folyóból. Isznak, aztán hátrahajtják a fejüket, hogy könnyebb legyen a nyelés. Csak egy galambocska nem iszik. Áll a parton, szárnyát leeresztve, tollacskáit tépdesi. Eltalálta Mikál, hogy ez az ő választottja, és rámutatott. Rendben van, mondta Vumurt. Te leszel a galambjaim vezére. Attól kezdve Mikál minden időt Olenkájával töltött. A galambok elrepültek, hogy teljesítsék az öreg parancsait, aztán, mikor visszatértek, leereszkedtek hozzá a folyó fenekére, és halként éltek a vízben. Szomorú volt Mikál és Olenka, hogy halként kell élniük a folyóban. De igyekeztek kihasználni azt a napot, amikor Vumurt elküldte őket, hogy sötét ügyeit intézzék. Akkor galambá változtak ők is. De útközben elváltak a többiektől, és másfelé repültek. Amikor Vumurt megtudta, hogy a két galamb elszökött, üldözésükre küldte a többit. Siettek a galambok, hogy megkeressék a szökevényeket. Azok pedig csak repültek egyre messzebbre. Amikor már fogytán volt az erejük, leszálltak egy gazdag ember házának a tetejére, és ott kakassá változtak. Az üldözők raja elrepült mellettük. A 11 galamb visszatért Vumurthoz, és mesélik. Üldöztük már, majdnem utol is értük őket, amikor hirtelen valahová eltűntek. Csak a gazdag ember háza tetején láttunk 3 kakast egy helyett.
1: Ó, ti ügyetlenek, mérgelődött Vumurt. Hát azok voltak a szökevények.
0: Rögvest fogjátok el nekem őket, de élve. Én meg majd víz alatti tuskóvá változtatom mindkettőt, hogy másoknak is elmenjen a kedve attól, hogy az öreg Vumurtot becsapják.
1: Újra űzőbe vették őket. De mire a galambok a faluba értek, a gazdag ember háza tetején megint csak egy kakas kukorékolt. Megtudták az üldözők, hova rejtőzött el a galampár, és már majdnem utól is érték őket, amikor azok felröppentek a templom toronyra, ahol óriási galambcsapat tanyázott. Az üldözők föléjük szálltak, köröztek az öreg templom tornya körül, a falu fölött, az erdő fölött. De hiába, sehogy sem tudták megkülönböztetni a szökevény párocskát a többi galambtól. Így hát dolguk végezetlenül tértek haza. Haragra gerjedt Vumurt, és megparancsolta, hogy süssék meg a 11 galambot, és szolgálják föl neki a pecsenyét vacsorára. Másnap pedig ő maga indult el Mikál és Olenka fölkutatására. Mire a templomhoz ért, a galambok már szétszélettek. Sokáig kereste, üldözte még őket. Végül ő maga is nélkülük tért haza. Mikál és Olenka pedig most már végleg visszaváltoztak emberré, és mindegyikük hazatért saját otthonába. Ne felejts el engem, mondta Olenka. Mindig várni fogom a rólad szóló híreket. Megbeszélték, hogy ha kék ne felejtset küldenek egymásnak, az azt jelenti, hogy hamar találkozniuk kell, mert valami fontos dologról van szó. És megesküdtek, hogy bármi történjék is, mindig hűek maradnak a kék virághoz. Olenka a bátyjához ment lakni, akinek pékműhelye volt. Ettől kezdve ő árulta a cipót, a kenyeret. Mikál pedig a szülőfalujába ment vissza, és a mezőn dolgozott. Hamarosan az apja a feleséget szemelt ki számára, egy falubeli lányt. Olenkáról, kis barátnőjéről pedig már-már megfeledkezett Mikál. Ahogy mondják, eltűnik a szem elől, a szívből is kikerül. Ekkor történt, hogy az öreg halász elment a városba, a pékműhelybe, hogy kalácsot vásároljon az esküvőre. Nősül az én Mikálom, mondja Olenkának. Nem tudta az apa, milyen fájdalmat okoz a leánynak ezekkel a szavakkal. Elfelejtette hát az esküt, Mikál, gondolja Olenka. Én meg csak várom, várom, hogy mikor jön hozzám az én galambpárom. De ő egy másik galambot nézett ki magának. Akkor Olenka az ablakhoz ment, egy szál kék virágot tépett ki a cserépből, és beleszúrta egy gyönyörű, pirosra sült kalácsba. Ezt a vőlegénynek küldöm ajándékba, mondta az öreg halásznak. A halász mindent megvásárolt, fogta Olenka ajándékát, és kis szekerén hazahajtott. Mikor Mikál ketté törte a kalácsot, meglátta benne a kék virágot. Eszébe jutott kis galamb barátnője, és az, hogy milyen jó is volt vele. Kirohant a házból, lóra kapott, és elvágtatott az ő hű kis Olenkájához. Azóta is boldogan élnek.

0: A gyűrű. Volt egyszer egy falu, abban élt egy család. Férj, feleség, meg a fiú. Történt egyszer, hogy az asszony megbetegedett, és minden ápolás ellenére meghalt. Néhány nap múlva azt mondja az apa a fiának.
1: Hallgass, ugye, fiam, tudod jól, hogy az élet így nem tarthat tovább. Ki kell járni a mezőre, esténként hazajönni, kosztot készíteni, mosni. Nem repül a szánkba a sült galamb. Jobban tennéd, ha megházasodnál is. Asszonyt hoznál a házhoz, aki gondunkat viselni.
0: Ne is beszélj erről, apám, nem házasodom meg. Telt múlt az idő, megint szól neki az apja. Nézd, apám, én bizony nem házasodom meg. Ha még egyszer szólsz, elmegyek. Az idő csak telt múlt.
1: De fiam, ez az élet így nem tarthat tovább. Házasodj meg.
0: Apa, én figyelmeztettelek. Holnap elmegyek, eztán boldogulj magad. Másnap reggel útnak eredt a fiú. Összes vagyona a zsebében lapuló 2 frank volt. Csak mendegélt. Egyszer egy faluba ért. A templom téren, amelyen át kellett vágnia, nagy sokadalom gyűlt össze, és lutrit húztak. Aki nyert, egy kutyát és egy macskát kapott. A sorsjegy éppen 2 frankba került. Én bizony szerencsét próbálok, gondolta a fiú. Vett egy sorsjegyet, és az ő számát húzták ki. El is nyerte a kutyát, meg a macskát. Jaj, mihez kezdjek én ezekkel? A kutyát madzagra kötötte, a macskát meg a vállára rakta, azzal útnak indult. Útközben egy mezőre érve letelepedett egy fa alá pihenni. A macska a földre ugrott, és oda-oda törleszkedett a lábához. A kutya megszimatolt valamit, és azon mód elrohant, majd egy fél óra múlva egy nyullal a szájában tért vissza. A legény elvette tőle a nyulat. Kenyerünk az bizony nincs, de a nyulat azért megsütjük és megesszük. Így is történt. Megnyúzták a nyulat és tüzet raktak, az állat belső részeit a bőrével együtt elhajították. Ahogy a legény a bélre nézett, valami csillogásra megfigyelmes.
1: Hát ez mi a csuda?
0: Egy aranygyűrű volt. A nyúlpecsenyét megették, a gyűrűt meg eltette a fiú. Miféle gyűrű lehet ez? Gondolta magában. Hallottam ám, hogy vannak a világon varázsgyűrűk, amelyek gazdájuk minden parancsát teljesítik. Próbát teszek! Megparancsolom, hogy itt teremjen egy felnyergelt paripa, és én, a kutyám, meg a macskám a hátán üljön. Hip-hop! Ott termett a paripa nyergest. Ő, a kutyája és a macskája meg a nyergében. Így indult a kút. Estére egy nagy városba érkeztek, ahol hatalmas palota állt. Ez volt a király palota. Azt mondja erre a legény. Megparancsolom, hogy a palota előtt egy másik teremjen, amelyik 3-szorta szebb, mint a régi, én pedig kutyástul, macskástul benne legyek. Abban a szempillantásban a ló eltűnt. Reggelre ott termett egy hatalmas palota, ő meg kutyástul, macskástul benne. Látják ám ezt a király udvarmesteré és szolgái, amint nyitják reggel az ablakokat. Mennek a király színére.
2: Tudja, felséged, milyen évetünk ma reggel? Csoda történt. Szemközt egy palota nőtt ki a földből. 3-szorta nagyobb, mint felséged, és hozzá még milyen gyönyörűséges.
0: A király nem hitte a dolgot. felállt, az ablakhoz ment, kihajolt, és még a szája is tátva maradt a csodálkodástól. Hívatta Tüstént az udvarmestereit. Minnyetek el ahhoz az emberhez, aki oda átlakik, és mondjátok neki, megparancsolom, jöjjön a színem elé, látni kívánom. Így is tört. Oda mentek, bekopogtak az ajtón. Mikor beljebb kerültek, látták, hogy minden csupa-csupa színvonalból van, még az asztalok is szép. Király parancsára jöttünk, hogy megmondjuk, elvárjam a kegyelmedet ebédre. Engedelmeskedem, és ott leszek, mert a király szava parancs, felelte a legény. Délre oda is ment. A királynak volt egy leánya, és ezért ebéd közben egyre az alkalmat leste, hogyan is adhatná a legényhez a lányát. Csak hogy a leány mással járt jegyben. Addig ügyeskedett, míg végül összeboronálta őket. Akkor azt mondja a legény. Holnap délidőben elvárom felségteket ebédre, és akkor majd megtartjuk a lakodalmat. Így is történt. Másnap mind elmentek a legényhez, beléptek, leültek az asztal köré, de nem volt azon semmi a világon. A legénynek csak észrevétlenül megérintette a gyűrűjét is. Hopp! Tányér, pohár, kés, villa egy szempillantás alatt az asztalra termett, és minden csupa színaranyból. Azután az étkek is megérkeztek, mindenből a legfinomabb, a legjobb fogások, amik csak léteznek a világon, mind ott voltak. Látja ezt a király, és azt gondolja magában. Micsoda szerencséje van a lányomnak. Persze, a gyűrűt nem vette észre. Este aztán, amint szokás, nyugovóra tértek. Éjszaka az asszony arra lett figyelmes, hogy a férje lehúzza a gyűrűt, és az éjjeli szekrénye egy dobozba teszi. Halkan, nagyon halkan felkelt, fogta a gyűrűt, és azt gondolta. Valamikor voltak a világon varázsgyűrűk, és próbált. Megparancsolom, hogy jó messze a nyílt tengeren egy kis palotában teremjek a jegyesemmel. Ez a legény koldusként a kutyájával, macskájával együtt, mondanán teremjen az utcán, a palota meg tűnjön el. Azon nyomban teljesült a kívánsága. Ott termett első jegyesével a nyílt tengeren a palotában, a másik pedig szakadt koldusként, kutyástul, macskástul az utcán. A kastélynak meg hűlt hely lett. Menne grökő este a király elé. Látná felséged, mi történt ma reggel? Mi történt? A kastélynak hűlt helye, a legény meg ágról szakadt a kutyástól, macskástól, lentén fereg az utca. Még parancsolom, hogy fogják meg, és tegyék lakat alá. Mielőtt elvitték volna, azt mondja a legény a kutyájának meg a macskájának. Ide hallgassatok, ha nem találjátok meg a gyűrűt, végem van. Akárhogy is. Kerítsétek elő! A király ítélete pedig úgy szólt, hogy a legényt meg kell égetni a templomtér közepén. Míg a barátok és plébánosok az elítéltet gyóntatták a templomban, a kutya meg a macska útnak eredt. Megfordultak mindenfelé, erre is, arra is. Egyszer csak elértek a tengerpartra. A parton magas fenyők álltak. A kutya odaszaladt az egyik fenyő lábához, a macska meg felvászott a fára. aztán azt mondta.
3: Semmit sem látok.
0: Akkor felmászott egy még magasabb fenyőre.
3: Most sem látok semmit.
0: Azt mondja neki a kutya.
4: Próbálj meg amara is felmászni.
0: A macska felmászott, majd leereszkedett és azt mondta.
3: Éppen szemközt a nyílt tengeren áll egy palota. Biztosan ott vannak.
0: Akkor a tengerhez mentek. A macska a kutya hátára mászott, az meg a vízbe vetette magát, és csak úszott, úszott, úszott. Addig úszott, amíg a palotához nem értek. Azt azonban rácskerítés vette körül. A kutya belecsimpaszkodott a rácsba, és megtartotta magát. A macska meg beugrott.
2: Próbálj meg bejutni a palotába, mondta neki a kutya. Bemászol az asztal alá, amikor észreveszlek, majd meglásd, elég lettek majd néhány húst, meg kenyérdarabot. De pedig, edd meg, egy darabot meg hozzá nekem, hogy én is jól lakassak.
0: Így is tett a macska. Amikor odament, észrevették őkelmét, enni adtak neki. Elkapta a kenyeret, meg egy darab húst, aztán osty, kisurrant, és adott belőle a kutyának is.
4: Láttad a királylányon a gyűrűt?
0: Kérdezte tőle a kutya.
3: Igen, az ujján van, de lehetetlen hozzáférni.
2: Hallgass ide, ma este, amikor lefeküsznek, igyekezz bejutni a szobába, és lesd meg. Lehúzd a gyűrűt, és azt is, hogy hová teszi.
0: Ellopakodott a szobába. Azok előbb vacsoráztak, majd nyugovóra tértek. A macska meg eközben az ágy alatt feküdt és figyelt. Egyszer csak látja ám, hogy a királylány lehúzza a gyűrűt és egy bátog ládikóba teszi, a ládikót meg kulcsra zárja. Több se kellett a macskának, kisurrant, és a kutyához szaladt.
3: A nyűrűt egy látikóba tette. Hogyan kaparinthatnám meg? Lehetetlen hozzáférni. Na meg nem is tudom a látikót elhozni.
2: Fognod kéne egy egeret.
0: Mondja neki a kutya. A macska térül fordul, még egyszer csak. Jókora egeret fog.
3: Ide hallgass,
0: mondja az egérnek.
3: Ha azt akarod, hogy ne egelek meg, hívd ide az összes többi egeret, mert egy kis munkát kell elvégeznünk.
0: Akkor az egér oda szólította az összes többi egeret.
3: Ebbe a dobozba egy lyukat kell fúrni,
0: adta ki a parancsot a macska. Felsorakoztak hát az egerek, és csak rágtak, rágtak, rágtak, rágtak egész éjjel. Végül egy iciri-piciri-piciri-piciri kis lyukat rágtak rajta.
3: Hívd ide a leges-legapróbb egeret, aki csak létezik, hogy bebújhasson ezen a lyukon,
0: parancsolta megint az egérnek a macska. Akkor az egér csak ennyit mondott, hogy és már ott is termett egy kopasz kis egér, és bebújt a ládikóba. Lassan, nagyon lassan húzni kezdte a gyűrűt, a macska benyújtotta a mancsát, megragadta a gyűrűt, és elszaladt. Az egereket meg békén hagyta. Már fényes nappal volt, amikor visszatalált a kutyához.
3: Jó, édesős, megvan a gyűrű, látod?
2: Add ide nekem, aztán ülj fel a hátamra, hogy indulhassunk.
0: Így is tettek. A kutya szájában tartotta a gyűrűt, úgy indultak vissza. Ám egyszer csak elrejti a gyűrűt. Abban a szempillantásban egy hal bukkan fel, és bekapja. De a macska azon nyomban megfogja a halat, és gyorsan kiúszak a partra.
4: Ezt aztán jól megcsináltuk,
0: mondta a kutya.
4: Elejtettem a gyűrűt.
3: Én meg kifogtam a halat,
0: mondta a macska.
3: Együk meg.
0: Felbontják a halat. Hát, ott a gyűrű a hasában. Fogták a gyűrűt, és tovább indultak. Egyre csak kerestek, mutattak. Szerencse, hogy a kutyáknak jó a szimatuk, és megérzik a gazdájuk szagát. Addig-addig keresgéltek, míg végül a templom térre érkeztek, és látják ám azt a rengeteg ember. Közelebb mennek a templomhoz, és kit pillantanak meg az oltárnál? Hát, a gazdájukat éppen gyóntatták, és az utolsó keretet adták fel. Akkor azt mondja a macska.
3: Ide figyelj, te kutya! Te kutya vagy, és a kutyák bemehetnek a templomba. Fogd hát a gyűrűt, és vidd oda neki.
0: A kutya a szájába fogta a gyűrűt, átsurrant az emberek között, és a gazdájához ért. Oda nyújtotta neki a gyűrűt, a legény meg elkapta, és azt mondta, most megparancsolom, hogy a királylány, a vőlegénye és a király itt teremjenek, és helyettem őket égessék meg! Így is történt. Abban a szempillantásban ott termettek mind a hárman, és őket égették meg, a legény pedig kutyástól, macskástól boldogan élt, amíg meg nem halt.

0: első helyet kapott. És aki az anyós.
1: Húsvét, hogy te? Miért a húsvét? Hát arról lehet nyugodtan beszélni. Nekem is húsvétkor félretettek két csonkát,

0: Ura annyira vigyázott rá, hogy azt hitte füstölni lesz a hülye. Hát, ja, ezt elmondom, miért nem hallottál te? Képzeld el, a felszabadulás óta kommunista rádió ilyet még nem mondott. Hogy melyik? Ha mennyi van, ne vicceljünk. Van a Kossuth, Petőfi a zavaró állomás, hagyjad már a zavarja a fehér foltot. Hidd el nekem, itt hármat foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd el. Szóval, így kezdte a híreket a Kossuth nagypénteken. Emlékezz vissza. Kedves hallgatóink, a harangok Rómába mentek. Nosis Máriáját, hát már ezer éve oda járnak aztán. Eddig miért nem mondta be a kommunista rádiót? Mi mindent később tudunk meg. Habár a durranás óta már mindent bemondanak. Van, amit két nappal előtte. Hát, ha megtörténik. Szóval kérdez, bemondta, hogy a harangok Rómába mentek. Anyósom a puff mind eldobta magát. Ha igaz, lögtem is rajta, az igaz. Hát, nehogy keményre essen, gondoljál bele.
1: Géza, ez a nyüves Kossuth rádió, hallod, mit mondott, hogy a harangok Rómába mentek. Géza, mi van itt? Rendszerváltozás, Géza.
0: Mama! Ha ébren van, ne álmodjon! Istenik neki! Nem elég a reumája, mama? Ez a hírek, nem a kívánság műsor, mama! Bemondták és kész. A harangok Rómába mentek. Na, nyugalom, mama. Az elvtársak kedveskednek az egyháznak. Hát, ha odaadja a perseit. Mert tudod, most már az Isten pénze nem elég, te? Na, szóval húsvét jó tett. Na, az a lényeg, hogy a húsvét. Várjál már, hát ezt nem tudom, tudod-e? Azt írta az újság, hogy a Kistex művelődési központban külföldi vendégmunkások tömegverekedést kezdtek. Ennyi a hír. Na most ebből a dolgozó megtudja azt, ami rátartozik. Semmit. Hát nem? Kiverekedett, mérerek, hogyan, meg semmi? Anyósom, ne félj, azt tudta. Hát tudta is a mama.
1: De Géza, most jöttem a piacról. Megbeszéltük a verekedést. Képzeld el, izraeli bányászok szétverték a doni kohászokat.
0: Miért nem lehet megírni, hogy kubai négerek a magyar rendőröket ráverték? Miért nem lehet? Gyerekek. Szégyellik? Melyiket? Hogy a vendégségben néger ilyen verekedés, vagy a másik otthon ilyen pipogya. És először itt vágtak fejbe a kapitányt. Ahogy kell, rangsor szerint, persze. És mondja, emberek utánam, puf! Akkor előttem. Ilyenkor az a rend, hogy átveszi a nyomozat vezetését az ügyész. Televízióban elmondta a véleményét, láthattad. Remek volna. Így kezdte. Az az igazság, azt mondta anyósom,
1: akkor hazudik.
0: Azt mondja, semmiféle verekedés nem volt.
1: Az újság meg azt írta, hogy volt.
0: Föl akartam hívni, hogy
1: te, mielőtt bármi véleményed van, egyeztest. Hogy legalább ti mondjatok egyformát.
0: Azt mondja, még valami. Amíg a rendőrök nem voltak kint, addig nem volt semmi.
1: Azt mondja, mama, ez az? A rendőröket nem kell kiengedni. Mert csak balhé van.
0: Még, idézem, még nincs vége. Azt mondja az ügyész, hogy Egyébként nem is igazi szüreti bál az, ahol nincs egy-két verekedés.
1: Ő csak tudja, nézd, milyen ferde a feje.
0: Na most, gyerekek, semmi nem volt. Én mindent elhiszek, hogy semmi nem volt. Én olyan régen lakom itt, én mindent elhiszek. Csak akkor miért van kórházban 18 rendőr? Miért nem 40 néger? Na! Anyósom, tudja, ne félj!
1: De Géza, a rendőrök a négereket nem vették észre, mert a verekedés este volt.
0: Ezeket csak azért mondtam, hogy legyen mit kivágni, tudod? Például, az újságból írt, hogy hallom, hogy Nicaraguának a harcolóknak küldtünk egy mentőautót. Azt mondta anyósom.
1: Géza, a harcolóknak miért kell elvenni a kedvit? Hogyha győznek, akkor nekik is ilyen mentőjük lesz, mint nekünk.
0: Tudod milyen? Ez a lengyel gyártmányú webfabrik, ez a Fölszte Klacze. Hát te, aki az autóhoz ért, azt tudja, ebből a Niza mentőautóban egy dolog, ami biztosan mozog. A halott. Tudod? Van rajta sziréna is. De nem azért, hogy félre, mert jön a mentő. Emberek, tolják meg, mert nem érünk el a kórházig a büdös életbe. Na meg valamelyik nap, hogy állítólag konszolidációzás van. Jemenbe vagy mi van? Konszolidáció. Már jó van, csak már most már ne háború legyen, mert volt, amikor egyik marxista lőtte a másik marxistát, gyerekek, azért annyira nem olcsó a lőszer, gyerekek. Hogy egyik marxista lövi a másik marxistát. Dököljek meg, ha értem. Anyósom, az igen, az a... Hát tudja is a mama, az tudja is. A mama, hogy van az, hogy az egyik marxista lövi a másik marxistát? Tudod, Géza, lakva ismeri meg az ember a másikat.

0: Nagyon szépen köszönöm a tapsot. Kós hallaná, megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemezborítót, azon olyan furcsa képek vannak, és ezzel kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Én csak egy olyan másodrendű, nem érdekes, ott, hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na most azért, csak azért a felső, mert azon van a szeme. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek a, itt a nyelin, vagy a csuklónál, itt rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel. Nem sárga, nem zöld, vörös. Na most, nehogy félreértsék, nem véletlenül vörös, nem úgy dűlt rá a festék, nem. Abba nyúltunk az ecsettel. Direkt. Na. Azt mondták erre, hogy jó, jó, nagy szád van, de meg van kötve a kezed. Ha mondom, ha jobban megfigyelted volna, akkor nem a kezem van a kesztyűhöz kötve, hanem a kesztyű a kezem. Nem mindegy, ugye? És még nem csomóra, masnira. Tehát nem csak tart, díszít. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást. Rendszeresen járok ki bunyó meccsekre. Kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik, ez meg nem történik semmi. Egyik se ült, se egy néző.
1: Mire vársz, megüssön a guta?
0: Vagy a másik. Indul a box. A boxoló felesége ring mellett ott üdögél. Kezdődik minden. Biztatja a férjét.
2: Megy a bal! Megy a bal! Bal megy! Megy a bal!
0: Csak boxolnak. Bal nem megy.
2: Megy a bal! Megy a...
0: Egyszer az ellenfele. Puff! Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis maradt minden. Erre egy hang a feleségnek.
1: Kezi csókolom, jött a bal.
0: Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. A balos betalál, ott fű nem nő. Kicsit izgultam, hogy itt a második lemez előtt hogy lesz, meg mint lesz. Gondoltam, papot kéne hívni. El is hívtuk Pap Lászlót. Ő is ezt mondta, hogy így dáng, adj neki, aztán majd eldől. Vagy nem. Televíziót figyelem, mert műsor TV Mintaból címmel. Na, bejön a riporternő, az ebédszünet Mária, bejön. Felteszi a kérdést, azt mondja, hogy hol tart ma a magyar cipőipar? Hogy lehet ilyet kérdezni? Az a kérdezni, hogy mikor fognak végre cipőt gyártani lábra. Mert már kérem, készült cipő kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van frankóval. De lábra, azon járunk a lábon. Ezt nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy, tévé kijött, ott ült minden cipőipari vezető, ott ült végig, nem szégyelték. Nem ott ülni, nem válaszolni. És azt, amit válaszoltam. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmám. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem, ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron, igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükén. Megint végszó, beázik a csizmám. Válasz. A csizma azért ázik be, mert a gyártmányfejlesztés mutatóit kiemelve éves szintre a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva Várjál, semmit nem értek. Na, hívtunk tolmácsot. Megfizettük. Azt akartak illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cét. Hű, de meredek, mi? Ez elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a haka honnalat, viszi haza, tillárom haj, mert otthon kibontják, család körülállja. Na, mit teszünk? Hát jövő héten semmit ne van csizma, kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj, te marad. 1200 forintért, tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír? Vagy mi van a idén? Mert az, igen. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hát a veszi külföldi is, na szia, 5 percen belül minden csupa latyak lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát, na kérem, ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, az a ligen, az így hangzik. Kedves elvtársnő, Isten áll, ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. Egy van, mert úgy kell bennem menni, hogy forogni így körbe. Így. Meg különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk, hordja egészséggel, lábon, előre. Ajjaj, itt aztán már ugye gázom, mert oda van írva, hogy csizma, meg hogy lábon, meg hogy előre. Na most figyeljetek, csizma benne van, de hogy csiz holnap is, az már nincs benne, ugye? Világos. Olyan, hogy ma csiz, aztán kész. Nem érdekes. Többi nem érdekes. Volt egy újabb ilyen TV-riport. Azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz föl. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltó helyek. Úgyhogy egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdezik. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó azt mondja, hogy tartom a csizmát nagyon szorosan, így abban a pillanatban lejár a 3 óra. Elengedi kész, ilyen ungar is egy csiriz. Na, egy ilyen volt, megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a bódba, köszön, nem fogadják, ő a hülye, még köszön, nem tudja hova ment, be még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmám. Vezetőhöftárs válaszol. Idézem szó szerint. Azért rögök, mert tudom, mit akarok mondani. Így asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye? Humor. És ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanod, még mindig vezető. El tudnám neki intézni, hogy aztán ő is kézzadna. De hogy fönn nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen, így a izébe.

Hát, hölgyeim és uraim, a magyar labdarúgás... Ezt nem viccből mondtam. Ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, hál' a jó Istennek, sok múlott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba, azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye, azért van ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mintha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungarese. Ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Döntetlen. Nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Nem a közönségnek mondták. Nem. Azok tudták. A játékosoknak. Azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek. Azt mondja, egyik védő a másiknak. Azt mondja, nézd már. Az a laszti, megy a kapura. Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne vicceljél már. Meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alapban meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy. De hogy megy, rosszul látsz, ahogy le. Hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdába játszani? Hát nem. Ajaj, na mindjárt szóval. Csak megy a kapura. Te az tényleg megy. De hogy megy, rosszul látsz, ahogy le. Hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdába játszani? Hát nem. Ajaj, na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és ha nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Ajaj. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebben különösen. Szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, félidő 2-0, Svájcovára. Végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjunk, nem értnék akkor, mert nem mondana ilyet. 4-2 ide. Ez a kunc. Oda az nem kunc, az természetes. Ide, az a kunc, igen. Elmesélem ezt, hogy volt. Képzeljék el. Indul a találkozó. Szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép legyen. Be van rajzolva közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdögelt kint a Guszti bácsi, Sebes Guszti bácsi ott kint. Mennek a fiúk, brillantin, konfetti, szerpentin, minden szépen bedobva. Mennek, elől megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Guszti bácsinak puskás, hogy Guszti bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni. Egy málnára, nem lehet, vagy valami, nem bírtam, hogy futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, támadnak a dokszáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen már, ne haragudjál. Itt vendégségben aztán meg vacsora, meg minden. Hát, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék is csoráz. 2. Azt mondja a grossis a kapuban. Nénda, pedig itt álltam, hogy ment ebbe? Én még ilyet nem láttam. Na kérem, szünet volt. Második félidő, jön neki megint a fiúk a pályára, új brillantin, új konfetti, minden bedobva. Megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami kis? Hárni. Azt mondja Guszti bácsi. Öcsi, van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy... Indet, hogy mehetünk. Na kérem, ez az intés, ez a taktikai megbeszélés volt. És mindegyik értette. Hoppá. Na szóval, amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a Bozsik cucu,
trikotás. Ja, nem gúnyból mondtam, nem gúnyból, nem. Igen, trikotás, van neki üzlete, ilyen gyapjúkereskedés, ilyen. Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli, ajjaj. Ha rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni. Mert ottan, hogy legalább lehet, hogy támaszkodni rá a söprűnyérre meccs közben így a ide. Mert itt a csipőjüknél itt már csupa sebb minden itt már. Hát már nincsen gatyakorca. Semmi. Na most itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl, mert most már uncsi. Szóval azt mondja Bozsik Cucu, hogy hoppá, a fabba meg rálagatod a lábára. Hogy csinálta? Pedig focista nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső, ő meg kim volt a szélén. Szélső hol legyen? Szélén, igaz? Keresik, ott van, ugye? Volt időszak magyar labdarúgás, amikor a szélén ki volt, csak a Szepesi. Senki más! De ez persze már elmúlt, hála a jó Isten. Mit tudom én, ki a felelős, mi? Csak érdeljék, a pupos kint van a szélén, azt mondja magának egy perhet, hogy még megfázom, futni kéne. És úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, hogy arra kell futni a vonal mellett egyenesen végig, ami belefér. A labdát nem kell keresni, nem. A labda az majd jön. A labda az tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő van, kérem, levegő. Szóval... A budai elkezd futni, azt mondja erre a Bozsi, nénda, ott meg fut valaki, oda néz. De nem a 3 méterről vette észre, hogyne. Falu túlsó végén volt már. Azt mondja a Bozsi, hát akkor oda rugom. Ez így ment, oda rúgta, ahova akarta. Miért? Na mindegy, azt mondja a Bozsi, pupos, mész! Nesze! Rúgta a labda, megmondta, hogy nyitott szemmel, hogy merre van a budai, így kérdezik. Budai fut, jön a labda budainak futás közben, ide a lába elé. Nem oda 10 méterrel odébb, nem oda 20 méterrel, ide elé. Mert ide kell. Hát miért menjen máshova, nem igaz? Ez hülyeség, ide köl, itt az adrec, ide jönni, na. Itt a labda budai előtt ilyen magasan, fél méter magasan körülbelül, azt mondja budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Mi volt nem régen? Lestoppolok, mindjárt majd, várjál majd, lestoppolok. Lestoppolok. Hát ebbe fáradtak bele, hogy lestoppolok. Egy néző be is kiáltotta, hogy szúrt ki, mert addig pattog. Képzeljék el. És ezt még mondani kellett neki. Maguktól nem jöttek rá, ezt képzeljük. Na mindegy, budai fut, labdával gyorsabban, mint labda nélkül, ezt se értem. Megy a vonal mellett, ez csak Szűz Máriám, árulás történt, képzeljék el, nem lehet tovább futni, mert vonal volt így is, meg rá merőlegesen így is. Azt mondja, hűha, be vagyunk kerítve, nézd oda, azt mondja. Itt volt a Kornel elvtárs, ott volt len, kilobogózva piszkosul minden. Azt mondja a budai, na mit lehet ilyenkor csinálni? Beadom. Be is adta, nem a kapu mögé, nem a félpályára, az akkor még nem volt divat, ez valami új dolog. Én nem értem. Na, beadta a gyelhez. Be volt gyelőve, hogy ide köl a labda. Na, odaadta a gyelhez, a gyelnél ott áldogált a kocsis, egybenyakú. Igen, a zsiráf, úgy hívták. Na, ott áldogál, azt mondja a kocsis magának, hogy mennyi az üdő? 4:30.
Most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, fölugrom. Na kérem, Kocsis fölugrott, volt neki egy trükkje, mindig körülbelül van 30 centivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancból biztos. Na mindegy, Kocsis fent van, jó idő volt, sütött a nap minden a világon. Le se jött, azóta se. Na, jön a beadás, jön a labda, Kocsis feje elé, ide. Nem a tarkóra, nem a fülire, a hámlokára, ide előre. Azt mondja Kocsis magának, hogy kérdőzik ki, hogy te Sany, ez a labda? Rábolintott, hogy az, és gól. Kérem, erre így rábiccentett háromszor, hogy az, és már győztünk is. És kérem, ennek egy ideig nyoma nem volt, nyoma nem volt. Persze én akkor is tudtam volna elérni eredményeket. Kihirdettem volna a fiúknak, akkor, amikor nem ment, nem ma, tegnap. Szóval, kihirdettem volna, hogy meccs előtt, hogy na, uraim, amelyik megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondani. Szóval, megérdemelték volna, persze, többet sem. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, hétfőtől kezdve dolgozni, sóvány. Én kérem, nem mondom, hogy lett volna ezzel aranycsapat, nem. De show, annyi lett volna, ajja. Persze. Az lett volna. Na most van probléma más sportágban is. Nem tudom, hallották-e, hogy a 20-szoros világpofozógép, Pap László, egy darabig nem lehetett edző, mert nem volt neki papírja. Oly, de aranyos, mi? Ha nekem lenne papírom, nyugodtan lehetnék edző. Nem baj, hogy nem értek hozzá. Egyet többen élnénk abból, amihez nem értünk. Nem számít. Pap meg nem adtak papírt. Jó. Tudják, ki adja ki a papírt? Elmagyarázom. Ilyen kis szemüveges, eminens tanuló, tornából felmentve, anyuka gyereket hetenként kétszer vitte tüdőszűrőre, mert a gyerek nem kapott levegőt. És ez adja ki a papírt Pap Lászlónak. Mit csinálnék én? Na, papírkiadó bizottság sorakozó. Bejönne Pap László szépen, szerényen, teheti. Elsőnél kezdené. Jó napot kívánok, elnézést kérek, Pap László. Puff! Na, aki állva marad, edző. Aki meg lefeküdt, az meg meghalt, nem igaz?

0: Hát, hölgyeim és uraim, nem tudom, emlékeznek-e még a Rúzsa Sándorra. Ilyen furcsa, ilyen csobolyó, vagy miből ittak. Olyan volt, kérem, mint a lavor bedeszkázva. Olyan volt. Na, ebből itták a fiát, épp a szőke iszik. Megy bele, piszkos. Valahonnan megtudta, hogy potya. Na, így. Megy bele. Leteszi. Azt mondja a szirtesnek, hogy bokfitty. Mondom. Te, Manus, mit mondod? Azt mondja, nem értettem én, mit mondod. Nem értettem. Ekkor azt mondja a szirtes Ádám, hogy mit mondott kell nekem? Na, mondom, ő se érti, jó van. Pedig ő már ugye látta a próbákat is. Mi már csak így készen kapjuk, ugye? Ha ez már készen van. Na, minden. Megy tovább a móka, azt mondja a szirtes. Szóval azt mondta kell nekem, hogy bokfitty. Azt mondja el a szőke. Azt mondja a szirtes. Azt. Azt nehéz szöveg, jó. És aki ezt filmre írta, hú, az írókámnak ezzel mi munkája volt?
1: Amire el tudta adni, de tényleg.

0: Sziasztok, folytatjuk a Hont és Anna 24 órás műsorát pénteken 13-án a rádiózás virágnapján, és a Szilágyi Saci, a Sándor a vendégünk, aki te tulajdonképpen fotós, vagy fotográfiai író, vagy foglalkozásodra nézve?
1: Hát most fotoművészeti íróként jegyzem magam egy olyan 20 éve. Eredetileg én magyar történelem szakon végeztem, irodalmár szerettem volna lenni, de azt elsodorta a mozgalom, hogy úgy mondjam. Aztán 90 után nem szálltam be a politikába, hogy úgy mondjam. És hát vagyok, aki vagyok.
2: Miért nem szálltál be pont 90-ben a politikába?
1: Mert nem az én dolgom volt, úgy gondoltam, hogy én akkor újságíró voltam egy darabig, többek között ugye.
2: Igen,
1: is
2: a
1: magyar.
0: De te
1: narancsnál.
0: A 80-as években viszont nagyon aktív politikus voltál a szó civil politikai értelmében, hogy akkor ez demokratikus ellenzék.
2: Igen, azért nem lehet érteni, hogy pont 90-es években nem szállt.
0: Azt értem, hogy a 90-es években persze. Miért szállt.
2: Miért? Akkor már ki lehetett ábrándulva az ember.
0: Nem a kiábrándultság, hanem még volt remény, a civil benne. Politika helyett jött a pártpolitika, persze. Nem?
3: De ezek érzem, addig láttál reményt a civil politikában, pedig nem.
1: Na, hát egyszerre sokat kérdeztetek, még te nem kérdeztél, mondjad.
4: Nem, mert a fiúk egészen...
1: Nem,
4: egyébként én is ezzel kapcsolatban elnyomtatok, igen, most jut eszembe.
1: Na, ugye?
4: Igen. Nem, hát az, hogy volt-e bármilyen inspiráció arra, hogy beszállj a politikába, vagy megkeresések, tehát, hogy így ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban én ezt kérdezném.
0: Már, hogy mostanában?
1: Nem, hogy akkor. Hát, ha nagyon akartam volna, akkor lett volna. De nem akartam, tehát ez egy szándékos
0: volna, akár. Nem akartam volna.
2: Milyen miniszter? Milyenre gondoltam?
1: Mindenféle.
2: Nem, ez jó, ez a pontos válasz, a mindenféle.
4: Na jó, de milyen igen. Színekben és milyen mindenféle?
1: Szóval az a helyzet, hogy én ugye valóban egy ilyen a demokratikus ellenzék egyik elég milyen figurája voltam. A nevemhez fűződik a beszélőnek az elindítása. Előtte még korábban a Hétfői Szabad Egyetem, az 78-tól 85-ig ment, plusz 88-89-ben a nagy tüntetéseknek a szervezése, beleértve életem legboldogabb napját, erről majd gondolom, illetve ennek a mai kapcsolatáról beszélünk, ez a 89-es március 15-e. Meg hát a Nagy Imre temetést én piszkáltam ki a temetőből, hogy most ilyen nagyon rövidre zárjam a dolgot. És hát...
2: Neked köszönhetjük Orbán Viktor karrierjét?
1: Igen.
2: Jól hallom.
0: Okay. Megcsinálta volna anélkül is szerintem az Orbán az ő karrierjét, de tényleg...
1: Majd beszéljünk róla, szerintem az a beszéd az nagyon rendben volt akkor és ott, de mindegy. Na, visszatérve, hogy a Danis Gyuri barátommal, aki az SZDSZ-nek volt egy ilyen szervező zsenie, elképesztő űrge egyébként, szegény meghalt két éve, vagy valahogy így két éve, vagy egy, már nem is emlékszem, hogy tavaly előtt. Nem volt olyan város, ahol ne lett volna 3-4 haverja, szóval én még ilyet nem csesztem. Egy ilyen embert ismertem még rajta kívül, aki az összes létező községről tudta, hogy a templomtól balra milyenféle népség lakik, meg jobbra. Ezt úgy hívják, hogy Törgyesi Péter. Na, visszatérve.
0: Fantasztikus, hogy mindent tudott. Igen. Na, azt akarok, akkor beszéljünk a Törgyesiről
1: is, mert én
0: a politikai irányba, meg nem tudom, lehet, hogy én a Pető Iván vonalhoz álltam közelebb, de én a Törgyesinek drukkoltam, hogy ő legyen hogy ő legyen az SZDSZ-nek az elnöke.
1: Na, de visszatérve.
0: Na, beszéljünk meg később.
1: Most még egyszer bocsássunk keresztül.
4: Aranka.
2: Az most én nevemet nem kérdezted meg többször.
1: Nem vagyok rád annyira kíváncsi.
2: Igen, látom.
1: Na, szóval, hogy Aranka kérdésére, hogy feleljek. Szóval, amikor itt mentek a kerekasztal tárgyalások, akkor mi a Danis Gyuri barátommal mentünk le vidékre, és szerveztük az SZDSZ-t. És a Fideszt, mert azt akkor még együtt adták. És azok az idők voltak, amikor tulajdonképpen az MDF volt egy olyan megtűrt dolog, és nem volt teljesen veszélytelen, legalábbis ott lent helyben, tehát nekem kinyalhattak már, bocsánat, de szóval velem nem tudtak volna mit csinálni, de ott lent helyben, vidéken abszolút nem volt veszélytelen megszervezni egy SZDSZ alapszervezetet. És akkor mentünk le, én mondtam, hogy gyerekek, nyugi, leverjük ezeket, mint vak a poharat, és ha már itt vagytok, akkor szervezzétek már meg a Fideszt is. Mert mondom, azt együtt adták. Egyébként én szerintem ez volt az egyik baj, amitől megvadult az Orbán. A másikat meg úgy hívják, hogy Antal József, de gondolom majd erre még
3: visszatér. Mitől vadult meg az együttszervezést?
1: Nem az együttszervezéstől, hanem attól, hogy nagyon sokáig az SZDSZ úgy tekintett ezekre a fiatalokra, mint a ifjúsági szervezetére.
5: Mint a fidelitás, a saját fidelitás. SZDSZ fidelitás.
1: És ez nem volt helyes, én hiába mondtam, hogy ez nem lesz jó. Most ezt tudni kell, hogy én az SZDSZ-es barátaimnál egy olyan 10-15 évvel fiatalabb vagyok. Tehát nagyon sokáig én voltam hogy úgy mondjam, az ellenzék Benyáminja.
5: Egész addig, míg a publikus, akkor mondta, hogy mikor születtél, melyik?
1: Én 54. február 10-én, köszönöm szépen.
5: Akkor is lenni jöttes.
4: Boldog születésnapot.
2: Ez jó.
1: Tehát 61 éves vagyok.
5: Gönc Árpáddal születél egy napon.
1: Pontosan így van.
5: Jó, ő 93.
1: Üzentem is neki nekem ő ilyen atyai jó barátom.
5: Hát nekem is ő Árpi volt, bácsi, és mondom mindenkinek itt.
1: És hát vele nem tudtam beszélni, a Zsuzsával. Tudtam beszélni a feleségével, és hát körülményekhez képest jól van, ennyit tudok mondani. És ezúttal én is üzenem neki, hogy jó egészséget és boldogságot még, ami van. Na, de visszatérve, tehát mivel nagyon sok helyi szervezetet
2: azért gyűlöli az Orbán Viktor, azt mondod, a liberalizmus, mert annó ezt, akkor ez így, és így történt vele.
5: Nem, szerintem nem.
1: Hát figyelj ide.
2: Várj, ti válaszolj, tök
1: hogy ha engem kérdezel, hát
2: a... gyűlöli a liberalizmust, érzem a szavaiból. Holott.
1: Na de emlékszel rá, hogy 92-ig ez hogy volt? Mert hozzá képest a kis János egy, nem is tudom mi volt. Tehát abszolút vadliberálisok voltak.
2: Hát igen. Nekem nem nagyon tetszett, hogy én hívő voltam, ők meg nem. A pápa szám, cápa szám. Nagyon antiklerikálisak.
5: A zseged, neked szemed szúrt, azt nem szereted ezt a cápa számot?
2: Hát egyedül hívőként mondogattam, hogy biztos kell, de aztán belementek.
5: Nem a hívőség, a klerikális vagy nem klerikális valaki, az volt.
2: Nem, a vadliberálista, mondjuk azt, hogy a Fidesz valóban az elején, emlékszem, vadliberális volt.
5: Igen. Arról lehet beszélni, hogy hogyan és milyen alapon változtatgatta elveit a Fidesz, ugye? Ha egyáltalán voltak neki.
1: Én abban nem látok bele, én csak azt gondolom, vagy úgy, tehát itt távolról nézve, én azt gondolom, hogy aki meghibbantotta Orbán Viktort, azt úgy hívják, hogy Antal József.
5: Na ő magyarázhatta el neki, nekünk is a hallgatóknak,
1: hogy hogyan működik ez az ország, beleértve a klérust, és bocsánat, de én szigorúan, én nem vagyok hívő egyébként, feleségem igen, egyházi esküvünk volt, stb. Most ezt nem akarom ragozni, mert nem én vagyok most ebben az érdekes, de hogy más dolog a klérus és más dolog a hit, de hát ezt neked aztán miképp nem kell mondani, de hogy a Antal József magyarázhatta el a Viktornak, hogy hogyan működik ez az ország. Tehát egyrészt, hogy van a klérus, van a 3x3-as rendesen, és hát ezen a két lábon kell állni. Nagyjából. És ha belegondolsz, akkor nagyjából ez is történik.
5: Már úgy, ezt úgy kell érteni, hogy a 3x3-as ügynökök kilétének titokban tartása, és a klérus
1: hát is, meg hát a régi 3x3-as hálózatból, ami még
5: megmaradt. Egyrészt a használása a hálózatnak, másrészt pedig az ügynöklista titokban tartása.
1: Hát igen.
5: És a zsarolhatóság.
3: És az ebből fogadó nép, tehát a néplélek, mert ugye az is egyben megmögötte van, ugye ez ennek a leképeződése.
1: Hát én nem tudom, néplélek ügyben mit magyarázhatott a néhai megboldogult Antal József, és egyébként nem akarom a emlékét megsérteni. Én
2: most
1: nem,
2: már.
1: Nem szenvedhettem akkor sem. de hát ugye halott túl vagy jót vagy semmit. Neki egy nagyon negatív emberképe volt. Hihetetlen negatív. És a Viktorban eredetileg nem ez volt, én szerintem, amennyire én ismertem. Én egyébként nem őt ismertem a legjobban, én a Rocky Zolit ismertem, meg a...
5: Trunkember az annyira fölötte áll a fideszeseknek szellemi értelemben, aki a Tahiti mitológiáról könyvet...
1: igen, igen. Szóval azért, de én nem ilyen...
5: Szóval...
1: Hát nézzétek,
2: ez egy... tipikus fideszes. Nem. Így van, jó. De az kialakul a fideszes, az nem azonnal.
1: Tehát őt meg a Dajcs Tomival voltam én jóba. Hm. És tulajdonképpen ezekkel a szerveződésekkel.
5: Fodorra?
1: Gáborral úgy később, illetve hát én is voltam lakója Kis Jánosnak, meg jóval utánam a
5: Fodor is.
1: Gábor is volt lakója, mert szóval én ettől az ellenzéki pesti társaságtól csak jót kaptam, tudod, úgyhogy...
5: Te hova valósi vagy különben?
1: Hát születni Nyíregyházán születtem, a nagyszüleim azok tunyogmatolcsiak és gacsáiak, mond valamit?
5: Hát tunyogmatolcsi, igen, de gacsáj nem.
1: Gacsáj, rozsáj.
2: Ez a Gerló, nem? Ezért szemetlen. Tunyogmacsáj, jelezed a másik.
5: Hát nem, hát jó, most már tudom, most azt jön, fogom kötni.
1: Gacsáj az rozsáj mellett. Rozsáj az onnan ismer. Hát, mind a kettő az ott van a, hogy mondjam, ez a szájvonal végénél, ott a, most már ukrán és román és magyar. Igen, igen. Hármas határnál.
3: Parcú műszaki rész.
1: És így van.
2: Hú. Közben Hóérka behozott egy tálszendvicset. Ezt...
1: Te vagy a Hóérka? Nem így képzeltem. Nem, köszönöm szépen.
2: Kellemes élmény a Hóér.
1: Hát igen.
2: Na de nem, még mindig nem, tehát nem adtam magyarázatot az első kérdésünkre. Hogy...
1: Hát hogy nem, azt magyarázom, csak én mindent ilyen hosszú petting nagy élvezet tudod. Hát, szóval... Tehát, hogy de hát az egyenes válasz a konkrét kérdése az, hogy hát engem nagyon sokan ismertek az SZDSZ-ben, tehát hogyha én nagyon ambicionáltam volna azt, hogy elinduljak bármilyen tisztségért.
5: Van egy telefonál.
2: Dámski Gáborra
5: van. Vedd fel az egyik.
3: Haló.
6: Halló, sziasztok. Bocsánat, kérdeztetek valamit, mert valami megütötte a fülemet.
1: Mondjad.
6: Hogy azt mondtad, hogy az Antalnak negatív emberképe volt, és az Orbánnak nem ezt. Kifejtenéd, hogy ez mit jelent? Mi az, hogy negatív emberkép? Hogy rossznak gondolta az embereket? Vagy?
5: Nem, igen. Hogy humorra sose nevetett például.
1: Ezt nem én mondtam, de ez is egy... Igen.
6: Tehát úgy idegenül állt a világban? Vagy?
1: Hát abszolút.
6: Jó, oké, csak ennyit akartam.
1: Abszolút, és meg azt is gondolom még ráadásul, hogy azt gondolt, hogy az embereket olyan dolgok mozgatják, mint szóval, hogy meg lehet, sőt, emiatt meg is kell venni őket, stb. Szóval nem, tényleg nem. Én például, hogyha mentem volna valahova egy hajó kirándulásra, biztos nem őt választom társa.
6: Jó. Oké, rendben.
1: És ez viszont az akkori Viktorra nem igaz.
6: Ha most bocsánat, egyébként, ha már így belemerültünk. Szóval arra azért tényleg kíváncsi lennék, aki ismerte őt fiatal korában, hogy ennek tényleg nem volt semmi nyoma, hogy ez lesz belőle, mert, vagy jele. Tehát, hogy én azért nem nagyon hiszem, én értem azt, hogy a hatalom az teljesen deformálja az ember, de azért nem hiszem, hogy feketéből fehérre tudja átfordítani. Tehát nekem van olyan ismerősöm, aki... mit tudom én, most harmadszor válik el, és egy lehetetlen alak, és fogalmam sincs, hogy milyen nő képes összeállni vele, de ő ilyen volt egyetemista korában is, erőszakos,
5: igen,
6: stb.
5: Nekem is ilyen információ vele.
6: Jó, de ezt most már a rádión meghallgatom, hogyha válaszoltak.
5: Okay. Jó, köszönöm. A Big Mónika, aki a Narancsnak alapító szerkesztője volt, még abból az időből tulajdonképpen a Fidesz Hírek nevű labból akarták őket kinőveszteni. És ő azt mondta, ő részt vett akkor a Fidesznek alatt az életében, 92-ben bekövetkezett autóbaleset haláláig. Ő mondta, hogy cezaromán a Viktor.
1: Én nem ismertem olyan közelről.
5: Egy körül kezdett ilyeneket mondani.
1: De. Én nem ismertem olyan közelről a Viktor távolról. Én csak azt tudom, hogy az ilyen felszólalásai, hát pontosan azt mondta, amit az ember hallani akart, és másrészt meg taknyolás is. Tehát nekem, amivel a tököm tele volt a 80-as években, az a, ez az értelmiségi mellédubálás. Ezt én nagyon utáltam.
3: Erre hadd tűnik egy összvértet, hogy...
2: Mert engem miért használsz múlt időt? Most nem utálod az értelmiségi mellédumálást politika ügyben?
1: Nem feltétlen ismerem, de majd erre visszatérünk.
3: Tehát én ezzel kapcsolatban, ugye, a hallgató kérdésére, meg ezzel kapcsolatban, hogy én úgy látom, hogy ez az én véleményem, mondom, tehát, hogy én úgy látom például, amikor volt ez a dominózus beszél a hősöktől, amikor az oroszok kimenetelét forszírozta, hát hogy ott is az is egy plágium volt, már előre le volt az szervezve, és igazából ő volt az, aki magához ragadta azt, mint hogy ő hatott volna rá arra, hogy kimenjenek az oroszok. Tehát ott is rájött a néphangulatra, és én már ott ugyanezt a mentalitást láttam benne, vagy azzal kapcsolatban, mint most.
1: Ez szerintem egy városi legenda. Én most direkt megnéztem, idefelé jövet, megnéztem a interneten, hogy mi van erről. Tehát voltak ilyen-olyan csapatmozgatások az országon belül, de arról nem volt szó, hogy kivonuljanak a szovjet csapatok. És az a külügyi ember, nevét persze elfelejtettem, aki ezekben a tárgyalásokban komoly szerepet játszott, ő is a Viktor beszédhez köti. Tehát én szerintem ez, tehát utólag most mindenki olyan kurva okos, hogy én már akkor láttam, meg én már akkor megmondtam. Én szerintem ezt nem lehetett akkor látni. Tehát a Viktor egy csodálatos, tehát az volt, de nem csak benne, a többiekben is. Hát a Szelényi Zsuzsi a maga csetlés botlásával esze ágában nem volt mellé beszélni. Tehát szokás mondani, hogy a fiatalság nem erény, hanem helyzet. Lehet, de egy kurva jó helyzet. Tehát, és benne van az, hogy az, ami esetleg másokban így, tehát én annak idején sokkal többet, tehát hogy mondjam, az, hogy a rendőrség cseszegetett bennünket, ellenzékieket, azt el lehetett viselni, mert az volt a normális, az volt a dolguk, hogy úgy mondjam. De az, hogy emellé még az értelmiségi haverjaink is cseszegettek, az azért már nekem sok volt. És már pedig ez volt, és ráadásul a később az SZDSZ-ben, hát én sejtettem, hogy én ott megbolondulnék ettől a értelmiségi goldudvartól, mert mindenki rohadt okos, állati okos. És hát én meg nem voltam olyan nagyon okos, meg nem is akartam olyan nagyon okos lenni, én ilyen praktikus ember voltam, csináltam egy 100 000-es tüntetést, és ez azért ne felejtődjék el, mert tulajdonképpen ezért jöttem ide.
3: De van ez a mondás, az okos ember hülyeskedik, hülye ember okoskodik.
1: Ez jó, ezt nem tudom, de hát volt ez az országos tanács, vagy mi a franca?
2: OT.
1: Hát így nem lehet politizálni. Na most én meg soha, na ez a másik, ezt már nem tudom, melyikőtök kérdezte, hogy én nem akartam, tehát nekem az ellenzékiség az nem politizálás volt, hanem erkölcs, hogy úgy mondjam.
5: De az erkölcs az mondjuk az egy gondolati szerkezet, amelyben struktúrában van az, hogy hogyan cselekszel. De a megnyilvánulás...
1: Az
5: erkölcs az egy olyan normarendszer, amelynek az alapján...
1: Ugye?
5: Gondolati dolog, egy normarendszer, egy
1: lelkiismeret... Sokkal egyszerűbb, nem, sokkal egyszerűbb.
5: Amelynek az alapján te gyakorlatilag dolgokat csinálsz és cselekszel. Amit hát igen, jónak találsz, azt csinálod, nem azt.
1: De ez egy sokkal egyszerűbb dolog volt, hogy jó lehet, családilag nekem nem ez jött, mert édesapám katonatiszt volt, ilyen szegény paraszti családból, ahogy már céloztam rá, hogy nagyszüleim hova valók, de ilyen kiemelt káderként elég magas beosztású katonatiszt volt. De mindesetre, mikor én már olyan felnőtt lettem, egyetemista lettem, akkor hát egyrészt arra kellett rájönnöm, hogy hazudnak az iskolában. Ugye arra kellett rájönnöm, hogy itt mindenki 50, hát nem mindenki, de amikor fölköltöztem Pestre, mert megtudtam, hogy itt van egy olyan zenekar, hogy Sirius, és akkor eljöttem, meghallgattam, és akkor azt mondtam, hogy tényleg ez volt, én Szegeden laktam, följöttem stoppal a Bercsényibe, de ja, ne viccelj, az egyetlen világszínvonalú zenekar, hát nehéz. Na, de hogy itt mindenki 56-ot, vagy nem mindenki, hanem amikor már ezzel társaságra elkezdtem barátkozni, tehát hogy magán beszélgetésben forradalomnak nevezik, de nyilvánosan megment az OSE, ugye nem tudom, emlékeztek-e, maga nem tudhatja, mert fiatal ugye októberi sajnálatos események, szóval ilyen egész, szóval

0: A Krassó Gyuriéknak ez a akcionista cucca, ez engem inkább zavart, mint vonzott. Meg bele volt más bajom is, mert kis forradalmi hazugságért azért nem ment messzire, de hát ez mindegy, ezt most hagyjuk, ő is halottról vagy jót, vagy semmit. Na mindegy, szóval visszatérve, hogy nekem ez egy erkölcsi dolog volt, hogy ne legyen kettős beszéd.
1: Hát igen.
0: Szóval, hogy mondjam, én nem voltam elég okos ahhoz, úgy gondoltam, hogy nem vagyok elég okos ahhoz, hogy a sorok között olvassak.
2: De ez most ezért... nem voltam elég okos, tudod, Szokratész beszél így, hogy aténiak egy dolgot tudok, hogy nem tudok semmit. Tehát így gondolja?
0: Így kecni. Aha, igen.
3: Jó.
0: Na jó, persze ez egy álnaív dolog, de tényleg arról volt szó, hogy ez meg félig meddig azért komoly. Tehát az, hogy az egyetem is tud, én magyar történelem szakra jártam. Magyar tanáraim kurva jók voltak, a történelem tanáraim azok seghülyék. Nagyjából ez volt a leosztás. Szegeden kezdtem, aztán mondom, a Sirius miatt fölköltöztem Pestre. Egy darabig egyébként a Bercsényiben csöveztem meg egyebek, úgyhogy nagyon sok építész haverom van, Nagy Bálint is, aki ugye a beszélőben aztán, meg szerintem a Bábcit is én
3: olyan ismételt, igen.
0: És szerintem rajta keresztül ismerlek téged. Na mindegy, szóval, hogy ez egy intellektuális, egyrészt egy intellektuális mozgalom volt szerintem, mert gondolj bele, a beszélőnek a nagy tette szerintem igazából az volt, hogy egy politikai kultúrát teremtett. Hát addig vagy sziszegve volt egy ilyen antikommunista duma a kávéházakban, nem tudom én, egy anyázás, ma így mondanánk, de hát abból a világon semmi nem jött ki. Na most a beszélő vezércikkei, ami többségét a Kis János írta, nem mindegyiket, de a többségét, ott egyáltalán lehetett gondolkodni a politikáról. Nagyon nagy dolog volt. Tehát az, hogy menjenek a oroszok, nem tudom én, micsodával, meg... Szóval ezzel semmire nem megyünk, és most is nagyon nagy szükség lenne valami ilyesmire. Én úgy gondolom. Lehet, hogy szamizdatra is, lehet, hogy hétfői szabad egyetemre is, illetve hát úgy tudom, hogy van is ilyen, egy kicsit próbáltam itt tájékozódni, mert...
3: Inkább ilyenek, mint ilyen.
0: Igen, ilyenek. Igen. Hál' Istennek. Hát,
4: de olyan szempontból, hogy most van több ilyen fórum, csak egyszerűen ezek meg így nem kapcsolnak egymásra, és marginálisak. Nem annyira beszélnek, és az volt a szerep, hogy sokkal funkcionálisabb volt, és nem volt más.
0: Hát egyrészt volt más is, tehát nem az egyetlen.
4: De nem ilyen súlya volt, tehát a beszélőnek tényleg ilyen...
0: Na jó, de azért volt, hát nézd, a beszélőnek először is azért volt súlya, azt ti nem tudjátok, de a 83-as év az nagyon kevés volt. Szóval akkor nagyon úgy nézett ki, hogy a zsernyákság tényleg elhatározta, hogy felszámolja az ellenzéki ügyeket. És a beszélőben is volt egy beszélgetés, hogy tehát egy ilyen szerkesztőségi beszélgetés, hogy úgy néz ki, hogy ennek nincs értelme, és abba kellene hagyni.
2: Hát, 83-ban volt egy ilyen pillanat?
0: Bizony. Hát gondolj bele, mi 80-ban kezdtük.
3: Azt megszólt csatlani, hogy 83 körül mekkora példánszáma lehetett a beszélőnek?
0: Mindig olyan 1000 körül volt, aztán 2000 volt a nagy időkben, nem ez számított.
3: Azt számított, a rendszerváltás korán 7-8 volt.
0: Akkor sem volt több.
2: Nem ez számított. Ennek adott körbe.
3: Kézzel. Amikor kikerült az utcára, felszabtéren.
0: Csak elmondom, basszaveg. Szóval, hogy nem ez számított, hanem az, hogy a Szabad Európa Rádió felolvasta. Na, az számított, mert azt viszont legalább 100 000 hallgatták, ha nem többen, illetve Csernobyl után, hát azt hiszem duplájára emelkedett a hallgatóság száma. Na, az számított igazán.
4: De most arra akartam kiugadni, hogy például most azért nem lehet olyan szerintem olyan hatékonyan ezt csinálni, mert annyira felgyorsult az információ, annyiféle platform van, hogy egyszerűen megöli a sokféle platform.
2: Hát ezt nem tudom. Szabadságtéri emlékműnél átsorgók mutatják, hogy a szabad egyetem gondolata azért létezik még mindig.
4: Csak nem tud olyan szignifikáns erőt képviselni, mint annak idején a Szabad Európa meg a...
2: Hát nagyobb nyomás volt, jó van, éppen szocialista diktatúra, vagy mi a kutyafa. Most kapitalista diktatúra, azért összemérhető ez a két korszak.
4: De nem biztos, hogy

0: különbség lenne, hogyha most ugyanolyan információs körülmények lennének, mint akkor?
1: Hát összemérhető, szerintem összemérendő és összehasonlítandó ez a két korszak. Szóval ha térek vissza egy mondat után más irányba ment beszélgetés használja, hogy ha a demokratikus ellenzékben a politizálás az valahogy civil politizálás volt.
2: Tehát nem, számomra volt
1: az. Hát de azoknak a számára, akik ugye az ellenzéknek úgy voltak az aktivistái és tagjai, hogy nem volt ez még úgy intézményesülve, hogy ne lehettek volna civil. Mindenki civil volt.
2: Hát bizonyos értelemben.
1: Ugyanúgy ma ugye vannak a kormánypártok, vannak az úgynevezett ellenzéki pártok, vannak a parlamenten kívüli pártok, de akik most lépnek színre, és most szökkennek szárba, és egyáltalán alakulnak meg, vagy kezdik magukat artikulálni, ezek pont a civilek. Tehát a politikát ki lehetne esetleg venni, vagy ki lehet esetleg venni a profiknak a kezéből, és részvétellel helyettesíteni nem helyettesíteni a szakértelmet, hanem hát átvenni a beleszólást, hanem is a hatalmat. Az analógiákat hogy látod a akkori meg a mostani idők között?
2: Látok analógiákat. Szóval az az igazság, hogy én tényleg tehát úgy csináltam végig ezt a úgymond ellenzéki politizálás, hogy én egy Népszabadságot a kezembe nem vettem, mert most mit tudtam volna meg belőle? Hát a világon semmit. Tehát azt, amit én tudni akartam, tehát, hogy számomra 56 az forradalom volt, az, hogy a Kádár gyilkos, azt én leírtam a Bibó emlékkönyvbe, bár azt hiszem, hogy ott egy kicsit ki kellett húzni egy fél mondatot, de az most mindegy.
1: De ez nem ez volt.
2: A Bibót idéztem, aki nekem elmondta, én kétszer-háromszor találkoztam Bibó Istvánnal, meg 10 évet töltöttem a ő munkáinak a gondozásával, és az egyik ilyen találkozásunkkor, többen voltunk nála, akkor mondta, hogy a Kádár az olyan, mint ugyanazt csinálja, mint Ferenc császár, Ferenc József és Horthy Miklós, hogy először megmutatja, hogy hol lakik az Úristen, nyakasztat és akasztat, majd aztán fokozatosan kiengedi a gyeplőt. És ezt a nyakasztat és akasztat, ezt ki kellett hagynom. Ez ugye 80-ban jelent meg, akkor hány éves voltam, 26.
3: Mondjuk
2: 26.
3: meg, a születben arról beszéltünk, hogy talán életedben egy szöveg jelent meg úgy, ahogy te szeretted volna?
2: Igen, ez nem az volt. ezt ki kellett venni, és egyébként ennek kapcsán ismertem meg a Göncz Árpádot. Tehát ő volt az, aki elbeszélgetett velem, hogy ezt kéri a szerkesztőség, és hát nekem nem is az, mert ha a saját szövegem lett volna, akkor azt mondom, hogy azért könnyebben belemegyek, de hát idéztem a Bibót. Tehát még nagyobb felelősség volt. De hát úgy voltam vele, hogy mindegy. Na visszatérve tehát, hogy én köszönöm szépen, nem vagyok éhes, hogy amelyikben incsiklandozó szendvicseket kínálgatnak a kedves kollégák. Na szóval, hogy én nem olvastam például a Népszabadságot, meg egyáltalán az úgynevezett politikáról, hát azt gondoltam, hogy most mi a francnak, hát semmit nem lehet tudni. És nem foglalkoztam vele. És tulajdonképpen, hogy megelőlegezzem, most is azt gondolom, hogy egyfelől sajtószabadság van, másfelől nincs igazi újságírás Magyarországon, mert nem lehet tudni, hogy nincsenek információk. Tehát egy ilyen vélemény újságírás van, nem sokban különbözik a kávéházi fecsejtől, már bocsánat, ezt lehet magas szinten űzni, meg nem, de hát elképesztő. Elképesztő. Az a nagyon kevés az más, de tulajdonképpen még ott sem igazi információkról van szó, hanem egyebekről. Na most és ugye hát én életkoromnál fogva is, meg egyebek miatt is, én például nem Facebookoztam nagyon sokáig. És most ősszel kezdtem el annak hatására, hogy eltévedtem egy-két ilyen tüntetésre, és baromira jól éreztem magam. Ez a tá-tá-ti-ti-tá, ez nekem bement a fülembe, ráadásul még korábbról is ismerős volt, ugye, hogy ez nekem tetszett. És akkor valaki mondta, hogy hát ez a Facebookon szerveződnek ezek a dolgok. Most nem akarom hülyének beállítani magam, mint amilyen vagyok, szóval én azért tudtam, hogy mi az a Facebook, csak nem foglalkoztam vele. És akkor gondoltam, jó, fölmászom, megnézem, hogy mi van. És fölmásztam, és hát persze, ahogy ez szokott lenni, hiperaktív lettem rögtön, hát ezt is tanúsíthatod, hogy tele micsodáltam. Ez a bajom egyébként, hogy nem tudom ezeket a kifejezéseket se, hogy
4: nekem
2: posztoltam, ez minden csináltam, én mindent nyomkodtam, ezért lószar, és tulajdonképpen az volt az elképzelésem, hogy mondom, nagyon belelkesedtem ezektől a tüntetésektől, fogalmam nem volt, hogy melyiket kiszervez, és megmondom őszintén, hogy nem is érdekelt. Abszolút nem érdekelt. Az érdekelt, hogy ott színpadon elhangzott, meg maga a helyzet, hogy ott lehetek, és akkor én is beinthetek egy
3: nagyon. Akkor te most remélsz, ugye?
2: Én abszolút remélek, majd de kicsit olyan bonyolultan.
4: Tüntetések, mint így a résztvevők létszámával, mennyire voltál megelégedve?
2: Egyáltalán nem, hát pont ez a lényeg, hogy mivel én annak idején ugye a március 15-ét, ami hát mégiscsak egy szemben a 100 000-en, a nem tudom én micsoda ellen, az tényleg egy 100 000-es tüntetés volt, ez lószar, itt ha 20 000-en voltak, sokat mondok. Tehát
4: most az internetadósra gondolsz?
2: Igen.
4: Hát a másodikon szerintem azért több volt.
3: Hát jó, mondjuk 40 000, de az, amit mondasz, a 100 000-es.
4: Jó, ez igaz,
3: nagy csinál. Jó, ez a Rákóczi Fini
2: porta téma. Én a BBC tudósítójával, meg a rendőrségnek a izéjével mindig az adasszám. Szoktam mondani, ehhez értek, tényleg értek. Tehát az, amit én láttam ezen a Erzsébet hídon vonulós cucc, az, ha 22.514 embernél több volt, akkor én learapom a saját fejemet. Tehát ez nem volt 20 000 embernél több, ez biztos.
4: Ennyire elszoktunk már a tömegektől.
3: Nem, ennyire szeretnék, hogy 100 000 legyen, szeretnék, az a 20 000 inkább.
2: Na, visszatérve, hogy azt láttam, hogy egyrészt itt hetente volt, hogy hetente több tüntetés is van, és hát ez nem jó, hát kifáradnak az emberek, mert azt nem csak meghirdetni kell, hanem stb. Tehát volt egy szép, és elkezdtem ez ügyben posztolni, vagy mit kezdtem posztolni. El csinálni? Elkezdtem azt írni, hogy gyerekek, jó lenne azért gyűjteni, izmozni a március 15-ére. Mert tudnélik, a politikának van egy szakmai része, én ahhoz nem értek, de van egy szimbolikus része, ahhoz talán valamit értek, vagy van valami érzékem, inkább így mondanám. És tudtam, vagy sejtettem, meg valami kis tapasztalat is. Tehát, hogy én egy szép nagy 100 000-es március 15-én gondolkodtam, és ezt úgy meg is lebegtettem a Facebookon, és elkezdtem szervezni, és el is jutottam valameddig. Tehát az én elképzelésem az volt, hogy ugye 89 március 15-e, és nem, hogy mondjam, egyrészt nem nosztalgiából, másrészt nem akartam magam reaktiválni. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ez a mostani történet, ez nem az én történetem, ez a mostani 20-30 évesek története. Én meg kiszórakoztam magam, köszönöm szépen, jól megvagyok, és tényleg jól megvagyok a bőrömben, de ez nem az én sztorim. Tehát nem nekem kell megmondani, hogy mik legyenek a követelések, mit tudom én. De azt érzékeltem, hogy itt a külön, ahogy pláne, hogy elkezdtem tájékozódni a Facebookon, hogy itt különböző társaságok vannak, és nem értenek szót, meg nem tudom én is. Azt nem gondoltam,
4: megfúrják is egymást.
2: Megfúrják, ja, hát ez ugyanaz. Na most március 15-én anno mi 31, illetve nem mi, hanem ezt mondhatom így, és elnézést, ezt soha nem voltam álszerény, de most se leszek, tehát azt effektíve, hát én meg a többiek úgy 31 különböző szervezetet fogtunk össze. És az volt az okosság igazából, hogy mivel vonulós volt a tüntetés, mindegyik szervezetnek, amelyek egymással nem biztos, hogy szót tudtak volna érteni, de mindegyik szervezetnek tudtunk adni olyan terepet, olyan helyszínt, ahol ők megnyilvánulhattak. Nem tudom érthetően, hogy mit akartam mondani.
4: Kicsit azért meg fecskén.
0: Külön helyszíneket? Tehát, hogy a
2: hát mi
0: közben?
2: Annak idején, hát nem, hát ezt előre ki volt találva, hogy, hogy ki hol szól, az útvonal mentén.
0: Két, hogy egymástól elkülönül helyszíneket.
2: És innen jött nekem az ötlet, hogy ezt most is meg lehetne csinálni, hogy anélkül, hogy összekényszeríteni egy izébe a különböző szervezeteket, úgy megőrizhetnék az arcukat, hogy mit tudom én, az egyik elvállalja, az nekünk még nem volt helyszínünk, de a József Nádor teret, ugye hát az elképzelés az volt, hogy délben, ahogy szoktunk, volt mindig, tehát már 72-73-tól kezdve, a Petőfi szobornál kezdenénk, és akkor mennénk különböző helyszínekre. Azt tudom, hogy például a Szabadság térre senki nem gondolt, holott 89-ben az egy nagyon fontos helyszín volt. Tehát
5: és 2014-ben is.
2: És így van, de
3: tudod, mi a baj? Kérdezte Veszerre a Jancsót.
2: Nincs vége a történet. Én nem felejtem el, csak hogy ne fussunk ki az időből.
3: Miért nem szerveződnek ilyen tüntetések, mint szerveztetek? Anyám még mind a mai napig emlegeti sírva. Hogy kérdezem, Miki bácsi, miért nem csinál olyan filmeket, mint régen? Szegény legények meghosszom. Azt mondja, Tibor, figyelj, most már a televíziókban olyan asszisztensek vannak, akik egy napra le tudnak szervezni 8 vagy 12 embert. De olyan, mint az én időmben, hogy 2-3 ezer embert leszel, olyan már nincs. Mm. És mondom, hogy ezért változott még Miki bácsi stílusa. Azt mondja, meghaltak a bűnések is, akik tolták a kocsimat. Tehát igazad van, nagyon jó az elképzelés, hogy nem kell feltétlenül egy színpadra az összes elképzelést és akaratot összehozni, hisz ezt ki lehet teríteni
5: több színpadra.
0: Igen, egy útmentén.
3: Ezt mondom, annyira analóg és hatékony szervező vagy, ahogy azt mondja a Jancsó, hogy már nincsenek is olyan szervező. Tulajdonképpen folyamatosan azt érzem, hogy pánikhelyzet van a civileknél, vagy az ellenzéknél, hogy végre legalább valaki mondja meg. Tehát a minimum elfelé, tehát nem az, hogy összerakom és a szinergia hatásainak megfelelően kifejtődik ez a hatás, hanem a ellentétes irányú szorongást látok.
2: Hát igen, meg nyilván mindenki meg akarja mutatni a saját arcát, ami egy teljesen jogos törekvés, és épp ezért gondoltam én.
3: De te nem akartad 89-ben a saját arcodat megmutatni,
2: én nem, na várjál. Én soha nem a saját arcomat akartam megmutatni, hanem én másokat akartam segíteni abban, hogy megmutathassák az arcát.
3: Na de ezt mondom, hogy ilyen figura már nincs.
0: De ez egy hatalmas különbség.
2: Hát lehet. Na mindegy.
3: De a Misetics Bálintnak én drukkolok, mert szimpatikus, és tök jó, hogy oda ment a Rogán Antalhoz, de mondjam azt, hogy a mások meg másnak drukkolnak.
0: Nem, itt... És te úgy, bocsánat,
3: ez a Fradi Dózsa problémával
0: tegeződött, de hogy mondjuk a sok csoportosulás, ami most jelen van, úgy nem ismer részletesen a...
2: Na majd, embereket, ugye? Azért meg nem nagyon.
0: Na, hát azt mondom, mert azt akartam kezdeni, akkor lehet felfedezni bármi minőségi különbséget a szervezők hozzáállása között.
2: Ne. Mindjárt mondom, mert tehát azért nem vagyok teljesen hülye, tehát azt fölfogtam, hogy itt vannak ezek a már nem úgy értem, hogy az előbb azt akartad mondani, hogy hülye vagyok.
0: Nem,
2: csak hogy tiszta legyen. Tehát fölfogtam, hogy itt vannak ilyen ego szkanderek, meg nem tudom én micsodák, és de arra gondoltam, hogy itt vagyok én a múltammal, azt vagy tudják, vagy nem, az tök mindegy, de minden esetre mégiscsak egy, hogy mondjam, tehát tüntetés szervezésben elég jó voltam, hogy úgy mondjam, jó referencia munkáim vannak. Azt tudtátok egyébként, hogy a gyülekezési törvényt az csak Lex Sacinak hívják? Na, majd ezt is elmesélem. Az tényleg, Isten bizony a nevemhez fűződik. Na mindegy. Na visszatérve, arra gondoltam, hogy én, mint kívülálló, ha nem is összehozni, de legalább, hogy mondjam, egy asztalhoz le tudom ültetni az embereket. Pont azért, mert tehát, hogy félreértés ne essék, én nem arra gondoltam, hogy én, Szilágyi Saci meghirdeti, hogy legyen egy 100 000-es tüntetés március 15-én, és akkor lehet hozzá csatlakozni. Hát ez egy baromság. Tehát nem erre gondoltam, hanem pont arra gondoltam, hogy mivel kívülálló vagyok, ezért talán könnyebben. Na, és elkezdődött ez a dolog, most én nem akarom nevesíteni, mert nem a nevek az érdekesek tényleg, de az első egy-két akadályt elég jól vettem. Tehát volt erre fogadó készség. Tehát volt készség arra, mert ugye mi volt az én problémám? Az volt az én problémám, hogyha március 15-én különböző szervezetek meghirdetnek külön-külön, nem tudom én micsodákat, akkor még a 12 pontjukat se fogjuk. Ja. Érted? Tehát egy zűrza, egy
1: kakofónia lesz.
2: Ez a helyes kifejezés. Szóval zűrzavar lesz az egészből. Nem jó. És tehát arra gondoltam, hogy kiki csináljon a saját helyszínén olyan szónokokkal, akikkel akar, abban nem kell belepofázni, de legyen egy közös fölhívás, és legyen egy közös 12 pont. És legyen 100 000 ember. Meg lehetett volna csinálni. Na most mi történt? Az történt, hogy ilyen kisebb szervezetek, viszonylag kisebb szervezetekkel, akik... Na jó, itt...
1: Nem akarsz neveket mondani.
2: Nem akarok neveket mondani, mindegy. Szóval ott ez...
1: Nem akar, nem
2: jó, nem jó. Franznak se hiányzik. Hogy jól fogadták a dolgot, főleg ezt tetszett, amire ti is reagáltatok, tehát hogy külön helyszínek, tehát egyszerre autonóm, mégis közös, és akkor lett volna egy olyan megbeszélés, ahova megérkezett ez a megint csak nem akarok neveket mondani, de egyik a 100 000-es, a másik a 60 000-es zsugásoknak a képviselői, és közölték, hogy vagy úgy lesz a március 15-i, de úgy, hogy ott voltak ezek, tehát akik már elvileg benne lettek volna, közölték, hogy vagy úgy lesz a március 15-e, ahogy ők elképzelik, vagy sehogy. És az egyik őjük azt bírta mondani, hogy ő már megbeszélte egy szervezettel, elcserélte a március 15-ét a Putyin tüntetésre, és
4: mi van? De most tényleg.
1: Ezt kérdeztem én is, amikor mesélte a Saci, hogy mi van?
2: Ha hiszed, ha nem, ez hangzott el, én sem akartam hinni a fülemnek.
3: Még egyszer.
2: Tehát, hogy a Putyin tüntetést átengedte, annak a szervezését átengedte neki, annak fejében, hogy ő megkapja a március 15-e szervezését. Tehát egy mutyi, nem tudok más mondani.
4: Ez annyira kicsinyes.
3: Tüntetés mutyi van az országban.
2: És hát
3: de jó, hogy elköltöztem Szerbiába.
2: Én egyszerűen nem, hát ott az Isteni
3: lehet. Most akkor ez borzasztó. Ez borzasztó, hogy most mondtam.
2: Isten bizony nem hazudok, higgyétek el. Én nem akartam hinni a fülemnek, és az, hogy nem álltam föl, és nem mondtam, hogy hát gyerekek, bacatok, egyedül én ehhez nem kellek, annak egyszerűen az az oka, hogy nem akartam hinni a fülemnek.
1: Hát a... Kérdezzek valamit tőletek is.
2: Igen.
1: Hogy ugye a civil, vagy a részvételi
3: demokrácia...
1: Azt akarom, hogy van egy részvételi szintje a demokrácia gyakorlásnak, főleg manapság, tehát azok az egyes csoportok, akik azon az útvonalon saját színeiken saját magukat képviselik, ez megy magától. Igazából nem itt van a nagy kockázat, és nem itt van a nagy kérdés, hanem ott, amikor egy metaszint megjelenik, aki majd összetereli őket, kinek a nevében tereli össze. Tehát gyakorlatilag, amikor megjelenik csírájában a képviseleti demokrácia működtetésének a kérdése, ott jönnek létre ilyen...
2: Igen, Lukám, itt most nem erről van szó.
3: Kérdés, mert én nem.
2: Nem erről van szó. Ezt a problémát, amit te mondasz, pont az én abszolút civil és abszolút kívülálló helyzetem ezt megoldotta volna. Tehát nem hozzám kellett volna csatlakozni, mint ahogy, ha bármelyik meghirdeti, akkor valamelyikhez kell csatlakozni, ha közöset akarsz.
4: Ne, hát ez nagyon durva, ez ilyen egész
2: cica. De lehet is. Én, ahogy látom, itt két... Na, mert ugye kérdeztétek, hogy milyen analógiákat látok. Tehát én azt gondolom, van ez az örök vita, hogy a parlamenti pártokkal igen, vagy nem. Én azt gondolom, hogy a mostani parlamenti pártok annó a reformkörösöknek feleltek meg, tehát az MSZNP-n belüli frakció izének, amivel én azt gondoltam, hogy azok csak jobbak, mint a Kádárék, de hát semmi közöm hozzájuk. Hát az ég egy adta a világon, semmi közöm. Tehát, és én emiatt az MDF-el sem nagyon tudtam mit kezdeni, mert azok meg ott voltak. Hát a pozsgai segélyben voltak benne. Már bocsánat, én szeretek.
6: Most már fordítva van.
2: Szeretek
6: árnyaltan.
2: Fogalmazni. Na most, tehát ez engem nem érdekel. A civilekben meg mindenféle bumbánatos, mit tudom én, ómagyar síralom, emlékszel te erre? Volt valami ilyen ómagyar síralom szövetkezet, vagy egyes?
3: Ma is van.
2: De mindegy, de hát úgy voltam velük, hogy tök mindegy, síralom. Semmi közöm igaz, hát az ómagyar Mária síralomhoz van, de ez a
3: hátrafelé az ómáriához nincs, igen.
2: Vagy a mi volt még a nem hitel, hanem Széchenyi kaszinó volt, ilyesmi is meg.
3: Mit kell
2: emlékszem? Hát ugye? Pedig mi mindent elkövettek, hogy ne emlékezzük. Na szóval, hogy ezekhez nekem nem volt közöm, de ezek civilek voltak, és azt szerettem volna, hogy igenis hozhassák el a kis táblájukat, meg a vizé, meg mondhassák el a szövegüket, stb. Na most én úgy látom, hogy mivel kétfajta igény van, emiatt kétfajta úgymond civil szerveződés is van. Az egyik igény az az, hogy az Orbán rezsim takarodjon lehetőleg tegnap, vagy...
6: Tegnap előtt és melegebb éghajlatra.
2: Így van. Tehát ez az egyik. A másik meg az, amelyik azt mondja, hogy föl kell építeni a civil társadalmat.
0: De ez nem egy más kizáró követelések.
2: De úgy néz ki, hogy igen.
3: De. Igen.
2: Úgy néz ki, hogy igen.
3: De.
2: És egyrészt...
3: Váradi Zsolti, nem?
2: Egyrészt én nem úgy látom, hogy azok, akik ebben a tüntetés bizniszben benne vannak, amiben biznisz most nem pénzt kell érteni, hanem
4: pozíció.
3: Lázár János, hogy föl fog hívni minket. Lázár János a vonalban, viccelek, ne higgyétek el.
2: Haló.
3: Igen.
7: Halló!
2: Na.
7: Az eszme maradt, csak az arcok. Mások a forradalomból viccet csináltak, énekelte a Pál utcai fiúk ugye a 90-es években.
2: Ja,
3: igen.
7: Most azt képzeljétek el, ha ezek hatalomra kerülnek. Hát amikor még ellenzékben, amikor már ellenzékben ilyenek.
2: Hát figyelj ide, én mondom, nem akartam hinni a fülemnek, hát ehhez képest a Gyurcsány Ferenc egy, nem tudom, egy szűzlány. Hát
3: úriember.
7: Ezért már régóta mondom, Magyarország pontosan ott van, ahol lennie kell. Olyan miniszterelnöke van, olyan miniszterei, és pont olyan ellenzék.
2: Hát, nézd én.
7: Pillanat, mert a kutyám éppen megzabál egy kis kutyát.
2: Oké, na helló.
3: Jó,
2: hát én azért hurrá pessimista voltam, és vagyok világéletemben, tehát abból indulok ki, hogy annyira szar a helyzet, hogy ennél csak jobb lehet, szóval.
6: Igen, ami pont ünnepélye, onnan már csak fölfelé.
2: Így van,
0: lejjebb is.
2: Így van. Na, visszatérve, tehát én úgy érzékelem, hogy ez kétfajta civil, úgymond civil kezdeményezés. Először is én azt gondolom, hogy amikor először elkezdődtek ezek a tüntetések,
3: két pár nappal ezelőtt Lázár János azt a szót használta.
2: Ki az a Lázár
3: János? Lázár János magyar miniszterelnök helyettes, ha jól tudom.
6: Miniszterelnökség.
2: Ja, jó.
3: Nagy posztot ő. Csináltam egy vudu babát, ami rá hasonlít, azt szurkálom. Mert azt a kifejezést használta, hogy megélhetési civil. És akkor kinevettem, hogy azért erős a kifejezés, de most, hogy így mondod, elbizonyítottam, tényleg vannak megélhetési civil
1: vannak politikusok. Vannak élhetési emberek.
3: Nem, mert önmagában a civil az, aki a megélhetését küszködik egyik napról, a másik hónapról, hónapra. Ez a hódmezővásárhelyi népművészeti fülesedény, meg azt a kifejezést használta, hogy megélhetési civil.
0: De ő nem erre gondolt.
1: De.
3: Abszolút. De. Éppen ezt akarok
4: kérdezni. Milyen rossz, hogy valamit lehet, hogy igazából.
3: Igen, azért tárta meg, hogy lehetséges, hogy van ez, aki ezekkel...
2: Én nem akarom módszerolni őket. Én csak egy dolognak voltam a tanúja, hogyha más is hasonló dolgok elő tud hozni, hát könnyű megfejteni, hogy kikről van szó, de nem akarom nevesíteni, mert a francnak se hiányzik egy per. Mindenki gondoljon, akire akar. Apja és fiáról van szó egyébként, hogy elkenjem a dolgot. Szóval, hogy de én értem, hogy miről van szó. Szóval bennük valószínű az a lázék, hogy minél hamarabb eltakarítani ezt a lopkodós. És tényleg úgy van, hogy hát minden nappal az ország milliárdokkal lesz szegényebb, vagy azért, mert na mindegy, igen, ezt nem mondom, ezt tudjátok. Igen. Na most van a másik társaság, ami nekem nagyon-nagyon rokonszenves, és ezt kezdtem el mondani, hogy amikor a tüntetések voltak, például a Kunce Gábor teljesen értetlen volt az egésszel szemben, hogyha jól emlékszem. Nem érte, tehát jött ez a nyomás, hogy de tessék pártá alakulni.
3: Igen, és a nyomorult, így van. Minden nap,
2: és igen, a civilek meg mondták, hogy én nem akarok párta alakulni, mert én civil akarok maradni. És azt nem értették meg, amit viszont én azt hiszem, hogy értek, hogy ez egy új társadalmi modell. És ahhoz, azzal szemben, hogy szarjuk le a politikát, mert mocskos, nem tudom én, milyen dolog a politika, én, aki bimon nőttem föl, én tudom, hogy a politika nem mocskos személy dolog, csak akkor, hogyha mocskos ülés szemét módon csinálják. Ennyi az egész. Na, visszatérve, tehát van egyszer ez az elképzelés, másrészt meg az, hogy oké, egyrészt nem tudjuk, vagy nem lehet elzavarni a Orbánt és a bandáját, másrészt nincs is, aki odaálljon, tehát igazuk van azoknak a civileknek, akik építkezni akarnak. Na, én megmondom őszintén, hogy az én szememben ez az építkezős civil társaság, ami nagyon rokonszenves, és hát ráadásul...
1: Ez alakítja át a társadalmat.
2: Hát csak ehhez idő kell.
1: Hát idő kell, igen.
3: Nagyon örülünk, mert Váradi Zsolt, hadd mondjuk el a Hont és Anna legalább háromszor vagy négyszer láttam.
1: És még fogjuk látni, és most is megakartak így, csak bonyolult lett volna.
3: Várj, a Lex Sacit el kell mesélned, mert egy óra van.
1: A következő vendégünk 20 percet késik, van neked még annyi?
3: Még addig mi rossz?
2: Hívjátok föl késsel 30-at. Tehát
1: fel. Ja, nem. Mert én akkor javaslom, hogy tartjuk 5
3: percet.
1: És akkor még visszajönnénk.
2: De mi zenélünk?
4: Most egy kicsit
3: zenélünk. Hogy a hallgató.
2: Ja, hogy ő
1: és akkor még egy óra 20 percet még simán.
0: Jó, vagy egymás idegen játszunk itt.
4: Szívunk egy cigit.
0: Akkor fölnyomom az
1: asztalt. Itt vagyunk ismét. Péntek van 13-a, Honti Hanna 24 órában, van remény, és van Saci, Szilágyi Sándor itt ül közöttünk még.
0: Jaja.
1: Egyelőre.
0: Folytatottunk a témában? A civil szervezeteknek a megosztottságán is el.
1: Hát, hogy az a úgynevezett összefogás, most az, hogy ezt milyen értelemben kell gondolni, hogy az egyes civilek, akik mondjuk magukat képviselik, azokat egy március 15-e vagy valaminek a kapcsán ki fogja össze, mint különálló, vagy önálló valaki, például te, vagy más, hogy szerinted ez lesz most a fontos kérdés, amikor megjelenik a közvetlen demokrácia, hogy akkor a képviselet az hogyan zajlik?
2: Nem. Hát ez egy egyszeri alkalom lett volna, ami azt demonstrálhatta volna, hogy ezek a civil szerveződések nem ilyen elaprózott valamik, hanem pláne, hogyha összeállnak, akkor tudnak erőt fölmutatni. Sajnos ez nem sikerült. Szerintem ez nem az én kudarcom, hát elmondtam, hogy mi történt. De arról beszéltünk inkább, hogy kétfajta civil szervezet van. Az egyik az tulajdonképpen ilyen, hogy mondjam, politikai nyilvánossághoz szeretne jutni, ami érthető, mert az is egy fontos szempont, hogy ezt a jelenlegi kormányzatot le lehessen váltani. Én ugyan nem látom a realitását. Nagyon nagy a különbség a 90 előtti attitűdhöz képest szerintem abban a tekintetben, hogy akkor ugye mi egy megszállt ország voltunk, egy egypártrendszerű berendezkedéssel. Én a magam részéről nem tudtam elképzelni, én úgy csináltam végig az egész 80-as évek, 70-es, 80-as évek ellenzéki mozgalmát, hogy közben egy percig nem gondoltam, hogy az én életemben az, ami nekem fontos, hogy több pártrendszer legyen, hogy az oroszok menjenek a francba, hogy ez megvalósul. Mm. De úgy voltam vele, hogy...
8: Tehát most is úgy gondolod, hogy ez még odébb van, és hát ha idébb van.
2: Ezt nem tudom, hogy most hogy gondolom. Először is most nem nekem kell gondolni, hanem a mostani fiataloknak kell gondolni.
8: De gondolni neked is kell.
4: Miért?
8: Gondolni
4: neked mindenkinek kell. Mindenkinek, tehát hogy ilyen célok, nem csak a fiataloknak, vagy én gondolom.
0: És a geopolitikaiért azon mindig változik.
2: Én gondolok ezt, azt, amazt, de nem annyira, akkor inkább úgy mondom, hogy nem annyira fontos, hogy én mit gondolok. Akkor az volt fontos, most meg nem az fontos, de vannak párhuzamok, mondom, tehát, hogy és vannak nagyon nagy különbségek. Tehát az azért egy nagyon nagy dolog, bárki bármit mond, és bárhogy azt mondja, hogy a rendszerváltás óta, meg egyáltalán az egész rendszerváltás szart se ér, hogy azt viszont higgyék el nekem a fiatalok, hogy az azért egy nagy dolog, hogy elmentek a francba az oroszok, és hogy több pártrendszer van. Akármennyire szar ez a több pártrendszer, és akármennyire a
3: visszajönnek az oroszok, szerintem?
4: Nem sokára jön.
3: Nem olyan egyszerű azért ez a...
2: Hát nézd...
3: Azért Ukrajna is probléma, mert...
8: Egészen szervesen, igen. Soha nem is voltak itt az oroszok, csak amikor le kellett,
3: szervesen,
8: verni. Le kellett verni egy forradalmat, de akkor jöttek.
3: Hadseregcsoport volt.
8: Jó, de
0: a geopolitika helyzet is mennyire befolyásoló ebbe a megítélésben, mert szerintem ezt nem lehet függetleníteni, és ilyen szempontból hasonló helyzet a két időszak között.
2: Én ebben nem hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy azért mégiscsak... Tehát egy nemzetet azt határoz meg, hogy a vezetői hátsó lábukra állnak, vagy nem. De hát, hogyha kutyaként viselkednek, akkor kutya lesz ez a nemzet is. Hogyha hátsó lábukra állnak, akkor emberi lesz.
0: Igen, de van olyan történelmi szituáció, amikor hiába viselkednek bármi vezetői, és nem tudnak mit csinálni.
2: De mire gondolsz?
3: Mit Dögóra gondolsz a másik világháborúban?
0: Bármire tudom. Azt mondom, hogy ezeket az most aznak mérlegelését, hogy bekövetkezik az, hogy bármilyen rendszerváltás, bármilyen kormányváltás, ezt mindig meghatároztam egy országon, egy kis ország, nyitott gazdasága, hogy hogyan alakult a környező ország, vagy a környező geopolitikai helyzet.
2: Hát én ezt nem tudom. Egyrészt én nem ezekben a dimenziókban gondolkodtam. Én azokban a dimenziókban gondolkodtam világ életemben, hogy mi lenne a mi ez?
3: Hallgató a vonalban, ja? Hallgassuk. Pardon? Meg. Mondjad!
4: Szia!
2: Haló!
9: Haló, sziasztok, ember vagyok. Csak egy kérdést szeretnék folytatni az államot, hogy tud a nemzet kutyaként viselkedni? Erre kíváncsi lennék, mert...
2: Nem a nemzet. A nemzet vezetői tud.
9: Vagy vezetői tudnak kutyaként viselkedni, de egy nemzet önmagában nem tud, szerintem.
2: Ezt mondtam én is.
9: Ja, akkor ezért nem mondtam.
2: De ha veszekedni akarsz, veszekedjünk.
9: Én nem akarok, de másról, ez bejutott.
2: Nem. Épp ezt mondom, hogy egy nemzet nem tud. A nemzet vezetői tudnak kutyaként viselkedni. Ezt mondtam.
9: Igen, akkor bocs, akkor jó, akkor ezért nem maradtam el.
2: Hát köszönöm a pontosítást, oké, halló.
9: Csá, sziasztok.
0: De soha nem tudnak függetlenül viselkedni a környező szűk.
2: Nem kell függetlenül viselkedni. Most az Orbán úgy csinál, mint hogyha ő ilyen faszagyerek lenne, meg nem tudom én micsoda. és hogy, hogy az EU-val szemben, meg nem tudom én, mivel szemben, de hát kutyakomédia az egész.
10: Ja,
2: hát közben tényleg szaréhugyé, meg, hát illetve nem szaréhugyé, hanem úgy néz ki, hogy elég rendes suskákért eladja az országot, hát szóval ilyen nincsen. Ne haragudjál. Ott vannak ezek
7: Szia! 48 győztes vagy vesztes forradalom volt.
2: Melyik 48?
7: 1848.
3: A forradalom szerintem győztes, a szabadság vagy vesztes.
2: Olyasmi... Lenne válaszol.
7: Jó, tehát a végeredmény az vesztés volt.
2: Nem volt vesztés.
8: Nekem volna válaszom.
2: Nem volt vesztés. Miért lett volna vesztés?
8: 67-ben győzött.
2: Figyelj ide, te...
7: Igen, várj egy picit, csak hadd mondja végig gondolat.
2: Nem 67-ben. 67-ben árultatott el, de...
8: Árultatott el és győzött egyszerre.
2: Igen. Na, mondjad?
7: 56... Deni! Pillanat, elüsszük a kutyát. Deni!
3: Mondjad itt ez a kutya.
7: Leszad az úttest.
2: Hát most figyelj ide, megeszi szóval azt 56... a másik kutyát, lesz két kutyát. Hát
7: igen, 56 az győztes vagy vesztes forradalom volt.
2: Szerinted?
7: Hát kérdezem tőletek.
3: De visszakérdeztek.
2: De én kérdezem.
7: Hát de én kérdeztem vele.
2: Figyelj ide, hogyha annyit mondok neked, hogy az én születési évszámom nem 56, de az összes PIN kódomban, és ezt üzenem mindenkinek, a 56 szerepel, szóval, hogy figyelj ide, az egyetlen olyan történeti esemény, amikor Magyarország egyáltalán világ történeti tényezővé vált.
7: Na, én minden este azt szerettem volna mondani, hogy nem csak a győztes forradalmak tudják összetartani a nemzetet.
2: Én sem mondtam, hogy a győztes forradalmak, viszont forradalmak és nem ellenforradalmak tartják
7: de
2: össze.
7: Én most nem veled vitatkozom, hanem aki veled vitatkozott ott a stúdióban, és azt mondta, hogy ez egy kiszolgáltatott nemzet, meg félembe kell venni. Tehát nem feltétlenül kell egy forradalomban nyerni.
2: Így van. Oké, köszi. Na, szóval, hogy én is azt gondolom, hogy a... Megjött a következő?
3: De azért kíváncsi lennék a gondolatot végén.
2: Tehát, hogy én persze, hát helyzet mindig van, na de egy politikust mégiscsak az határoz meg, hogy egy helyzetben hogyan viselkedik, és egy helyzetben lehet úgy viselkedni, hogy lefekszem a helyzetnek, meg lehet úgy viselkedni, hogy nem fekszem le a helyzetnek, és lehet úgy viselkedni, hogy úgy csinálok, mintha nem feküdnék le, és közben mégis lefekszem egy helyzetnek. Nem, most lehet,
3: ez az
2: Orbán
3: az utolsó, nem?
2: Miből gondolod? Na, szóval, hogy és a legaljasabb az egészben az, hogy számomra a politika önmagában, mondom éppen azért, mert én Bibó Istvánnal töltöttem 10 évet, már az ő műveivel, tehát nem egy aljas ördögtől való dolog. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy a politika és az erkölcs, a politika és az emberi józanság összeegyeztethető dolgok. De azon múlik, hogy össze kell egyeztetni. Ha nem egyeztetjük össze, ha arról szól úgymond, tehát hogyha a politika az a hatalom technikájáról szól, akkor az engem nem érdekel. Hogyha a politika arról szól, ami a szó eredeti értelme, ugye a polisz, a közösség ügyeinek a rendezése, vagy annak az intézése, akkor az számomra egy szent dolog, és azt lehet szolgálni, lehet... De egy dolog nem fér bele, az egész biztos, tehát az, hogy lopunk, csalunk, hazudunk, az nem fér bele.
3: Két dolgot akkor ehhez. Először is véletlenül minap Platont olvasgattam, és azt írja,
2: hogy lehet véletlenül Platont olvasni?
11: Leesett a poltról.
3: Úgyhogy a könyvek mindenfelé hevernek, nincsenek visszatérve a helyükre.
2: Na jó, igen.
3: Nem, tényleg, igen, hogy hogy a demokráciába az, hogy a demokráciát kívülről nem lehet bevezetni, a demokráciát alulról építi föl, azon szabad egyenlő jogú polgárok közössége, aki a magasabb, nem tudom pontosan fordítani, a magasabb értékek iránt vannak elkötelezve, tehát például drámát néznek. A platoni, a görög városállamban, a demokráciában teljesen természetes volt, hogy a választók szellemi színvonala megközelíti a politikusét. Ez szerintem...
0: Ez most is igaz.
3: Kétharmad! Mindjárt elkezdek kiabálni, de lesz kétharmad.
0: Most megközelíti a szellemi színvonala.
1: A témban háromharmados képviselete volt a démosznak.
3: Egy, népek, kettő, jó, akkor ez,
0: de most is megközelíti.
3: Jó, ez egy gondolati csíra, kettő.
1: De Platón ellenezte a demokráciát is, és a színházat is.
3: Hogy Szabadkán ülök, mert itt tudok gondolni a magyarokra. Mert itthon vagyok, nem tudok a magyarokra gondolni, mert benne vagyok, de akkor ott ülök, tudok.
2: Hát gondolkodja az itteni szerbeket.
3: Azt mondja, nem figyeljetek komolykodatokat. Azt mondja az a Frankfurt-i Elmélet Zeitungnak Orbán Viktor, tök komoly, ezt írásba adta, tehát nem ferdítek, hanem pontosan parafrazálom őt, pontosan tök vicces, hogy mi nem multikulturális társadalmat akarunk építeni. Nekünk a multikulturális társadalommal szemben van egy saját egyéni magyar megoldásunk.
1: Azt, hogy utáljuk a...
3: Jó, figyelj, ez még csak az első mondat. Még nem is vettem elő a fejszín. Az a nagyon érdekes, hogy ezen gondolkoztam, eszembe jutott Ráhel. Nem.
2: Melyik?
3: Orbán.
10: Az ő
3: Ráhel. Svájcban egy liberális, multikulturális társadalomban nevelteti a lányát.
10: Igen.
3: Kérdés.
2: Na de azt hál' Istennek nem építheti.
3: Miért nem tűnik fel a magyaroknak, hogy ennek az embernek...
1: Feltűnik.
3: Nem, ha feltűnnek, érted, másnap elcsapnák. Azt mondanák, Viktor fiam, hazudos vagy, mert a édes kicsi lányod, aki számít, gondolom számít a hazával szembe, azt a, ahol illegális a fű, illegális, legális a fű. Beszélek Svájcról. A demokrácia, nem
2: az. Svájcban legális.
3: Nem, értitek? Nem, arra a kérdésre kell választani,
1: hogy nem az Erbágyánban tanul a
3: nem család. Az Orbán Viktor a kérdés, a magyarok a kérdés. A magyarok.
1: A magyarok,
3: magyarok a vonal.
1: Ugyan az a kérdés.
2: Ja, megint.
11: Szia!
12: Szép jó napot mindenkinek, szervusztok!
2: Szervus! Kutyával mi a helyzet?
12: Nekem nincsen az embernek.
2: Ja, bocsánat! Ő cukros Imike.
3: Ő cukros Imike.
2: Jó,
3: mondjad.
12: De egyébként van ott a kész aranyos kutyusnak.
10: Igen.
12: Én is ezen gondolkodom, hogy a jobboldali barátaink miért szavaznak még mindig Orbán Viktorra.
3: Ez egy jó kérdés.
12: Hogy ezek halomra lopják magukat, úgy, hogy az én zsebemből is kilopják a pénzt. Én egyetlen egy dologra tudok gondolni. A nyílt vagy burkolt zsidózásra, cigányozásra és buzizásra. Mert ez sajnos, az én véleményem, sajnos az emberek nagy részének tetszik.
2: Van rá
12: egyéni? Van rá, persze. Ha én jobboldali vagyok, és egy kicsit gondolkodom, hogy ezek tönkretették az oktatást, az egészségügyet, lopnak, csalnak, hazudnak, belehazudnak a pofámba, akkor én nem szavazok rájuk. Valamiért mégis szavazok rájuk, azért, mert írtak, vagy mutkoltak, zsidóznak, cigányoznak. Lehet, hogy rosszul gondolom?
1: Szóval nagyon lehet, hogy jól gondolod, igen.
3: Hogy senki nem
1: valóban fogadók, de az az igazság, hogy...
12: Na, hallgatlak benneteket, az én Istenem áldjon meg mindenkit, vigyázzatok egymásra, szervusztok.
1: Szóval, hogy ugyanazoknak a problémáknak ugyanazon problémák helyzetből való kiutat van, aki az idegen keblemre ölelésében látja, van, aki az idegennek
2: ez azért
1: látja.
2: Történetileg egyrészt változhat. Tehát, hogy magyarázzam, és én szerintem most sokkal jobb a helyzet Magyarországon, mint volt ezelőtt 20 évvel. És egész egyszerűen én azzal magyarázom, hogy hála jó Istennek nagyon sok fiatal tudott elmenni külföldi, főleg európai, vagy akár amerikai ország, tehát külföldi országokba, és hát ott megtapasztalták, hogy milyen van normális, olyan, így van.
3: És implicite benne van, hogy abba bízol, hogy visszajön?
2: Én biztos vagyok benne, hogy a többség vissza akar jönni.
3: Azért mondom, mert csak persze, azon pozitív persze. Ez a tapasztalás, hogyha visszajön.
2: Persze, hát ez teljesen más, figyelj, egy normális ember, hogy mondjam, nem normális ember, ez hülyeség. Tehát egy normális élethelyzet az mégiscsak az, hogy a barátaid, a családoddal, ezekkel vagy körbevéve, nem pedig vadidegenekkel, ahol el kell kezdened felépíteni a magad életét. Na most igazából a kérdés, amit a betelefonál föltett, igazából az, hogy mi van azzal az 1 100 000 szavazóval, aki elpártolt a Fidesztől. Hogy miért nem jelentkezik ez úgymond a baloldal? A büdös életben nem fog.
3: Nem fog, azt én is.
2: Tudodik, hát egész egyszerűen ott egy fal van, le van szigetelve, tehát a baloldal, úgymond baloldalra, most ezen is lehetne vitatkozni, hogy mi a baloldal, meg a jobb oldal, mert én például egyáltalán vagyok biztos, hogy az MSZP egy baloldali párt. Nem. Én például önmagamat anarcho-szocialistának határoztam világéletemben meg magam, és én most is.
3: Keresztény-szocialista vagyok.
2: Na, az is
3: legyen. Olyan hülyeség ezt Magyarországon
2: mondani. Nem, én pontosan tudom, hogy miről beszélsz. Én meg anarcho-szocialista vagyok, tehát azt gondolom, hogy a lehető legkisebb méretében is, meg pláne hatókörében legkisebb államot szeretnék. Magyarán ne pofázzon bele az állam az én életembe. Ne pofázzon bele. Tehát amihez nincs köze. Tehát a nők micsodáján keresztül, már tényleg mindenben, tehát hogy a vasárnapomat hogy töltse, melyek a picsába? Bocsánat, de ez az állam.
3: A véleményem, ez a kifejezés jó, okay. Már helyen való.
2: Bocsánat.
3: Szerintem a picsa sokkal szebb szó, mint a geci.
2: Jó. Na, visszatérve, de a másik pedig az a szolidaritás, tehát ennyiben vagyok én szocialista, hogy én azt gondolom, hogy a társadalomban minél nagyobb társadalmi, tehát nem intézményes, hanem társadalmi szolidaritásra lenne szükség. Tehát
3: na de
2: az,
3: miért?
2: Hogy egy,
3: érted? Miért?
2: Mi az, hogy miért? Hát figyelj, de egy olyan országban élni, ahol olyan mély szegénység van, ahol figyelj ide.
3: A mély szegénységben miért tartanak jobban együtt az emberek? Ott vagyok köztük, látom, képzeld el, hát a cigányokat se utálják annyira, tehát a mély szegénység nemzeteket is másként tesztel meg.
2: Hát
3: van néplélek valahol, gondolom, ez valahol összefügg.
2: Na, csak néplélek a vonalban.
3: Aztán hallom.
10: Igen. Szia!
11: Halló, sziasztok, Ápoló vagyok.
10: Szia, Ápoló.
11: Én is a semmi hatalmat senkinek alapelt tartom legszimpatikusabbnak, de hadd kérdezzem meg Satitól, akinek figyelmmel kísértem a munkásságát annak idején közelről, hogy a legutóbbi választásokon ő kire szavazott, és
3: ilyen.
2: Melyik volt a legutóbb?
13: Hát volt három, tehát tavaly volt parlamenti, kormányzati és európai.
3: De az élek a legjobb is. Bármelyik eredmény érdekel, hogy szavaztam.
2: Fogalmam nincs, már megmondom őszintén. Ilyen kizárásos alapon elmentem, mindig elmegyek, és ilyen, hát befogom az orrom, meg becsukom a szemem, nem a szememet, nem, tehát abszolút negatív módon szavazok, nem tudok más mondani. Hát valami ilyesmi. Nem... Isten bizony, nem szoktam sumakolni meg.
3: Hadd tegyek egy vallomást. Én kétszer szavaztam a mocsok.
2: Tehát én megfordítom. Volt ma olyan, hogy az SZDSZ-re nagyon rossz szívvel szavaztam. Inkább így mondom.
3: Képzeljétek tehát, el,
2: volt
3: én
2: ilyen,
3: rossz szívvel a Bajnaira szavaztam. Én olyan hülye vagyok. Én följöttem, képzeld, Szabadkán fölvonatoztam, hogy meghallgassam ezt az embert, ott állt a napfénybe, és azt mondta, hogy ő addig nem megy el innen, míg az Orbánt el nem zavarja. Halló? Bajnai, ha hallod. te gyáva kutya, te komolyan, hogy lehet, hogy mernek ilyen mondatokat mondani? Nincs is az országban, nem is dolgozik a politikában.
14: Úgy mernek, hogy van aki, aki elhiszti, és
3: itt tényleg azt gondolja, hogy ez a felvétel nincs meg, nem felvétel, láttam, az arcomba mondta a napfényben.
4: Jó, és szerinted érdekli?
3: Igen, egy kicsit tudod, hittem neki. Tudod, azért volt nagy
8: szemét. Lehet, hogy akkor még ő is
3: elhittem. Hittem neki, átvert, apám, ő vert át utoljára a társaságot.
2: Na.
3: Vége. Köszönjük, Saci, hogy velünk voltál.
14: Átállunk a...
3: Zene van, és folytatódik a pont is. Először kiabáltam a mai nap folyamán. Nem, Gellom, én mondod, majd nem is kiabáltam.
14: Hát egyszer-kétszer becsúszott, semmi gond.
3: Igen.
4: Na, kéne picit.
2: Na, hát sziasztok. Örülök, hogy...
15: Szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók, Végső Zoltán, Túró Rudi vagyok, ez a Nápolyi Szext című műsor, ami egyébként egy zenei műsor, de ma tematikus hírnapot tartunk abból az alkalomból, hogy a közösségi rádióknak is hírszolgáltatásba kell fogni ezen túl. Úgyhogy hívtam vendéget hozzánk, Széki Jánost, az Élet és Irodalom szerkesztőjét, publicistát és műfordítót, amit azért is mondok el, mert a hát szerintem a legjobb Bach Bibliát te fordítottad, János, magyarra, ugye? A Christoph Wolff.
16: Nem csak az én érdemem.
15: Hát igen, de hogy a legrészletesebb magyarul megjelent Bach könyvről van szó, amiről ma egyáltalán nem fogunk beszélni, ezt csak elmondtam, mert egyébként egy zenei műsor vagyunk, de a hírről fogunk beszélni. Hát külön gondolatokkal nem is készültem, hanem egyből ott kezdeném, hogy te Nick nevet váltottál a Facebookon, a mintazított a sajtóban megjelent nevet vetted föl, hogyha jól mondtam ezt a hosszú és kacifántos, némileg ironikusan megválasztott nevet. Hát miért bújtál el mögé, az alter ego mögé?
16: Nem bújtam, hanem kissé dühös lettem. Az történt, hogy az Ésben és a Paraméter SK nevű dunaszerdahelyi székhelyű hírportálon kielemeztem az MTV híradójának néhány, egészen pontosan 6 hazugságát vagy csúsztatását a sok közül. És akkor úgy vártam, hogy ebből miért nincsen hír, miért abból, hogy X fölkent politológus milyen marhasságokat beszél olyasmiről, amihez nem ért. És akkor telt az idő, majd az egyik kitűnő hírportálon végre észrevették, hogy ezeket írtam, és egy bizonyos okból a nevemet azt nem írták le, hanem úgy konferálták be a forrást hivatkozással, hogy mint az itt-ott a sajtóban megjelent zárójel és Paraméter SK. És gondoltam, hogy ezek szerint engem így hívnak, mint forrást, és felvettem a nevet arra 2 hónapra, amíg nevet lehet változtatni a Facebookon.
15: Pedig ugye a hírközlésnél nagyon fontos lenne a forrás megjelölés, és ezt nem kapjuk meg sokszor.
16: Hát ez az internetnek az átka, vagy ahogy egyik kitűnő kollégám szokta mondani, az internet az a világ vége. Tudniillik, ez olyan, mint egy óriási visszhangkamra, amiben mindent bele lehet tölteni, tehát valódi hírt, álhírt, provokációt, akármit, és ez úgy elkezd keringeni, meg mozgolódni, meg osztódni, meg terjedni, meg az egyik hivatkozás a másik hivatkozásra hivatkozik, és a végén teljesen elválaszthatatlan, hogy mi valódi információ az úgynevezett valóságról, és mi olyasmi, amit valakik bedugtak valamilyen résen, és az aztán mint tény terjed el a virtuális világban.
15: Na, hát éppen ez az, amiért arra gondoltam, hogy téged hívnálak el ma vendégnek, hogy a valóság és a tény. Tehát úgy veszem észre, hogy nagyon sok helyre oda teszed a kérdőjelet, és nagyon sok hírként terjedő információról már így zsebből megállapított, hogy az tulajdonképpen nem is lehet úgy, ahogy azt közzé teszik. Tehát, hogy mit tudnál tanácsolni a hírfogyasztónak, hogy hogyan kell rutinosan elkezdeni a hírt fogyasztani?
16: Hát ezzel még nem gondolkoztam, hogy a hírfogyasztónak hogyan kellene profilnak lenni.
15: Itt a kérdés az akar lenni, hogy te hogyan kezdesz hozzá, és hogy hogyan látod meg a hírnek a valódiságát, vagy a kamuszagát az egésznek.
16: Hát az egyik, hogy az ember sokat olvassa a híreket, vagy álhíreket, amik gyakran megkülönböztethetetlenek, akkor előbb-utóbb felfedez olyan mintázatokat, amikből lehet következtetni arra, hogy ez ne,

0: megoldás, vagy nem. Ugyanúgy egy hírről lehet látni, hogy van-e benne valami, ami lukas, vagy pedig éppen ellenkezőleg gyakran az a gyanús, ami olyan túl szép, vagy túl borzasztó, vagy túl kereken borzasztó.
1: De ez ugye csak a te szemszögedből kerek vagy nem kerek, mert pont az a mai mondjuk így kornak a dilemmája, hogy a másik oldal mindig tud mondani valamilyen nekünk kifacsartnak tűnő ellenérvet, tud mondani valamilyen féle fajta igazolást, és akkor mégiscsak mondjuk aki demokratikusan gondolkodik, azt elkezdik zavarba hozni.
0: Itt most nem erre gondoltam, azon most közben a hátsó agyammal gondolkozom valami példán, hogy na mondok egy példát, hogy igazából nem hír, de mutatja, hogy mennyire devalválódik a hír fogalma, hogy egy-két éve volt egy ilyen dühöngés roham a Facebookon, amikor valaki lefotózott egy oldalt a Grimmnek a német, és a címe nem a mesék, hanem a német mondák, vagy nem tudom mi volt a címe, volt egy ilyen rémtörténet a sírból felnyúló rossz gyerekről, meg mi, és akkor bedobták, hogy ilyenekkel traktálják ezek a mi fiatalságunkat, meg a gyerekeket ilyennel akarják keresztényi gondolkodásra nevelni, és ez úgy elterjedt, mint tény, hogy hát ezekről minden szörnyűséget föl lehet tételezni, akkor ez nyilván így is van, hogy valamilyen ilyen újmódi tankönyvből vették, aztán valaki elég gyorsan észrevette, hogy ez a azt hiszem a Kaligram kiadónál megjelent Grimm gyűjteményből egy oldal, és egy teljesen klasszikus ódon német rémmese.
1: Igen. Hát meg ugye volt az is, amikor a nem tudom melyik szigeteken megvert fiatalasszony, és akkor időközben meg bebizonyosodott róla, hogy mégsem egészen úgy tiszta a történet, ahogy ő tálalja, tehát volt olyan újságíró, aki utána ment ennek a történetnek, megnézte a visszájáról, de azért ehhez valamilyen érzék kell, nem? Tehát, hogy azt kérdezném, hogy te mióta csinálod tulajdonképpen ezt? Én azt hallottam például, hogy a 80-as években zenei újságíró is voltál, nem tudom, hogy ez igaz-e.
0: Tény.
1: És hogy mikor váltottál át hírelemzésre, publicisztikára, talán régen úgy mondták azt a fajta újságírót, aki te vagy, hogy megfigyelő, ugye?
0: Hát nekem én ott békésen eléldegéltem, és hogy mondjam, hogy ilyen angolos fölénnyel néztem a politikát, egészen pontosan megmondom, hogy mikor, 2005 elejéig, amikor az ilyen hosszabb kirándulások után visszamentem az éshez, és akkor csöppentem bele, hogy egészen közelről láttam, talán még valaki emlékszik rá a Tokaj ügynek a kibontakozását.
1: Sárazsadány,
0: igen. Mit tudom én, milyen KFT.
1: Nem nyerjük a legtöbbet,
0: stb. És viszonylag közelről láttam, hogy ez hogyan zajlik. Ez egy nagy politikai játszma volt, és rendkívül sokat tanultam belőle, hogy mennyire nem veszik észre akár még politikusok is, hivatásos politikusok is, vagy mennyire nem akarják észrevenni a tényeket, mennyire nincs olyan fix nézőpontjuk, értékrendszerük, ahonnan nézve meg lehetne állapítani az, hogy valami botrányos-e vagy sem. Azt is láttam, hogy mennyire kidolgozott és bejáratott módszerekkel távolítják el a nagy közönséget a valóságos tényektől, hogy ez rettentően nehéz ez ellen bármit fölvetni, az ember előbb-utóbb beleütközik valamilyen jogi vagy értetlenségi

0: falva, és hát most írtam egy könyvet, és annak az elején ezt úgy elmondom, amit, tehát akkor tapasztaltam, és ez már a híreknek a témájához tartozik, hogy a magyar politikai elit, amit én politikai kasztnak nevezek különböző okokból, az egyrészt magát hülyíti, másrészt a nagy közönséget hülyíti, és ez nagyon módszeresen történik, tehát a magyar politikai közösség részben saját magát, részben a magából delegált politikai kaszt által módszeresen távolodik, el van távolítva, távol van tartva a valóságtól. Tehát pontosabban a valóságról való beszéd és a valóság között van egy módszeres, rendszeres távolság.
1: És ezzel
0: egy magyar jellegzetesség.
1: Azt mondod, hogy ez az izoláció eredményezi azt, hogy nekünk úgy tűnik, mintha nem is érzékelnék azt, hogy hol vannak a morális határok?
0: Igen, igen. Szóval a morális határok, akár a tények, gondolati alapok hiányoznak. Tehát az ember úgy nagyon hajlamos úgy kiábrándultnak lenni, de alapvetően felkent profiknak hiányoznak a műszereik a tisztánlátáshoz. Nem csak morális, ez kognitív is.
1: Széki János a vendégünk, Magyar Hírnap, ez a neve, ez a címe a tematikus napnak, amit ma itt a Tilos Rádión tartunk, és János az imént említett könyvében, aminek Bárányvakság a címe, felvet egy nagyon érdekes modellt, méghozzá ez a vasháromszögnek az elmélete. Múltkor mondtad, hogy nézzem már meg, mert valamit nem értettem az egyik posztodban, és hát valóban úgy tűnik, hogy a közelmúltnak a vizsgálata, ami mondjuk így a rendszerváltozásig, vagy rendszerváltoztatásig, nem tudom melyik a helyes terminológia, te rendszerváltozást írsz.
0: Nem, én átmenetet mondok.
1: Idézőjelben rendszerváltozás, ezt megnéztem, és utána magyarázott, hogy ez tulajdonképpen egy átmenet, és ez egy speciálisan magyar fogalom, sehol nem használják a rendszerváltozás szót. Tehát, hogy egészen a közelmúltnak a vizsgálata, vagy tehát, hogy mondjuk visszatekintve a rendszerváltozásig következtetéseket vonsz le a mára vonatkozóan, és ebből épített föl valahogy ezt a vasháromszög elméletet. Kicsit mesélnél erről?
0: Ez a vasháromszög az csak az egyik.
1: Egyik vetülete, de egy nagyon érdekes.
0: Hát a 89-es átmenetnek a lényegét, vagy valóságos lefolyását vizsgálva, ott is azért, ha emlékszünk, akkor elég nagy távolságról, a valóságról való beszéd és a valóság között tulajdonképpen nagyon kevesen értették, hogy valójában mi is történik most éppen. Általában, hogy nagyon lelkesedtünk és beleképzeltünk különböző dolgokat, meg hogy legyőzzük a zsarnokságot, meg mi. Közben egyre újabb fogalmak és tények jöttek be, amikről nem lehetett tudni, hogy honnan jönnek meg egyre újabb emberek. A vasháromszög, tehát vasháromszög az a politológiai szakirodalomban egy elég bevett kifejezés, sok mindenre mondják. Én ebben az esetben a késő kádári gazdasági elit, tehát ilyen technokraták csúcsáról beszélek, a másik csúcs az a kommunista állambiztonsági szervezetnek a krémje.
1: És ugye technokraták alatt azokat a szakembereket érted, akik tulajdonképpen nem feltétlenül szakemberek, csak teszik a dolgukat.
0: Nem mondhatnék a gazdasági embereket is, csak itten tulajdonképpen lényegtelen, hogy ők éppen akkor üzletemberek voltak-e, vagy pedig valamilyen állami vállalatban jeleskedtek, vagy benn voltak a minisztériumban, akik gazdasággal foglalkoztak privilegizált helyzetben. Van a kommunista állambiztonsági szervezet, ami Magyarországon különösen erős volt, és a veteránjai egyedien erősek máig, és a harmadik pedig a nacionalista propagandistáknak a csoportja, ez a háromszög, amiből az utóbbit időnként meg kell magyarázni, hogy miért van, de hogyha valaki viszonylag felnőtt fejjel élte át a rendszerváltást, akkor nagyon pontosan emlékszik, hogy a sajtó szabaddá válása, amit úgy éltünk meg, hogy a sajtó szabaddá válása, az mennyire manipulált volt, és mennyire ezzel a két csoporttal, illetve egészen pontosan annak az állambiztonsági ágával összefonódó, már akkor nyíltan nacionalista propaganda szakemberek, média szereplők vezényelték le. Hogy neveket is lehet mondani, mert van, aki...
1: Hát konkrétan a nemzeti vonalnál Pozsgait említed.
0: Nem, én kifejezetten médiabeli emberekről beszélek, hogy akkor ugye a nagy szenzáció, amikor az egyik nagy szenzáció, most nem megyek bele nagyon a részletekbe, az egyik nagy szenzáció akkor az volt, hogy van a vasárnapi újság, és abban mennyi mindent kimondanak, és milyen érdekes. Most a vasárnapi újság az kifejezetten nem foglalkozott, vagy minimális mértékben foglalkozott azzal, ami a korszak magyar politizáló embereit a legjobban foglalkoztat, tehát kifejezetten a szabad választások és a párt alakulás és a gazdasági válság kérdése, hanem egy ilyen nacionalista tematika felé vitte el, mondom, a leghallgatottabb politikai rádió műsorban a valóságról való beszédet. Na most a vasárnapi újság főszerkesztője az Győri Béla volt, akiről hát nem titok, ez le van írva, remélhetőleg nem minősül semmiféle vádnak.
1: Hát ez mint ahogy az itt ott a sajtóban megjelent.
0: Mint az itt ott, hát nem csak a sajtóban, hanem tudományos publikációkban is. Ő a legmagasabb rangú hálózati személy volt, titkos munkatárs például, de hát voltak mások
1: is. És a Reform újságot is említed?
0: Ő is, hát az nem volt annyi, az inkább ez a pozsgai szárnyhoz állt közel, és de hát annak a főszerkesztő is szintén ugyanilyen rangban szolgált.
1: És mi az, amit még a vasáromszög mellett említettenél? Mi az a tényező, ami miatt Magyarország oda jutott, ahol most tartunk? Mitől vagyunk ilyenek, és hogy hogyan jellemeznéd röviden, hogy egyáltalán milyenek vagyunk?
0: Röviden. Hát először is van ez a módszeres távolság, amit a politikai kaszt fenntart a valóságról való beszéd és a valóság között. Kasztnak azért nevezem, mert képletesen szólva nem lehetett fölemelkedni belé, hanem csak belé lehetett születni. Rendkívül jellemző, és ez megint csak egy egyedi vonás Magyarországon a teljes posztkommunista térséghez képest, hogy 2009-ben, tehát a harmadik köztársaság végnapjaiban 5 olyan párt volt csak a parlamentben, amelyik már 1990-ben az első szabad választás után is benn volt. Egyetlen új párt nem volt benne. Az összes többi országban pártok alakultak, bomolottak, politikai karandorok feltűntek, eltűntek, győztek, karrieristák, új politikusok jelentkeztek. Magyarországon önmagát reprodukálta, fenntartotta a külvilággal szemben, majdnem teljesen érintetlen.
1: Ez egy kicsit ilyen arisztokratikus módon működik ezek
0: hát
1: szerint, nem?
0: Igen, szóval gyakorlatilag én úgy jellemeztem, hogy van egy ilyen nagy lapos tetejű hegy, annak a tetején van két vár, annak a katonái lövöldöznek egymásra, viszont aki elkezd fölmászni a hegyen, és bármelyik várba be akar jutni, vagy arra a platóra, ami ott fent van, azt úgy lerúgdalják közös erővel.
1: Viszont ilyen arisztokratikus politikában öröklődő jogok, például az amerikai politikában abszolút jelen vannak, tehát a Kennedyek, a Bushok, most már lassan a Clintonok is, hogy ott hát nyilván sok minden oka van, de hogy ez a tényező miért nem ebbe az irányba lökte a társadalmat?
0: Melyik, milyen irányba?
1: Hát abba, ahol mi most tartunk.
0: Hát egyrészt ott nem kizárólagos, azért Obama ilyen értelemben a semmiből jött.
1: Ja, tehát azt mondod, hogy nálunk a kizárólagosság,
0: hát,
1: ami...
0: Hát nem, itt nem dinasztiákról beszélek, bár most már azt is fel lehet fedezni, hanem mondom, az az elit, amelyik 89-ben elitté nyilvánította magát, az gyakorlatilag egyben maradt, nem lehetett kívülről betörni, 2009-ig, tehát a Jobbik volt a Jobbik és az LMP megjelenésig, nem lehetett kívülről betörni ebbe az elitbe, fenntartotta magát a belharcaival együtt. Nem családok, nem dinasztiák, nem örökösödési alapon, hanem úgy, hogy ha nem voltál ott 89-ben, akkor ne is álmodj róla, hogy bekerülsz.
1: Szerinted mi van akkor, hogyha megtesszük ezeket a megfigyeléseket? Tehát, hogy milyen visszhangja van annak, hogy a Paraméteren megírtad ezt a 20-30-on részes cikksorozatot, aztán könyvben kibővítve is megjelentetted. Nem egy értelmiségi játék ez? Hiszen ugye említetted, hogy a rendszerváltoztatásnál sem volt mindenkinek fontos az, hogy ezeket az apró részleteket egymás mellé tegye, és kialakuljon a képet. Nem igaz, hogy senkinek nem volt fontos, hanem mondjuk nem ez lett az elterjedt közvélekedés.
0: Hát én nagyon reménykedem benne, hogy nem maradt csak egy ilyen otthon ülő értelmiséginek a játéka. Végül is mondom, hogy abból semmi baj nem származhat, hogyha az ember a valóságot próbálja felmutatni azzal szemben, amit masszívan propagálnak és terjesztenek és elemeznek valóság címén.
1: Nekem még azt tanították történelem órán, hogy a történelem az csak a múltról szól, a hírek az meg ugye az a jelenkornak a történelme, vagy valamilyen egészen ilyen zagyban narratíva volt az, amit 80-as évek közepén kisiskolásként a fejünkbe vertek, és ehhez képest én azt látom bizonyos cikkeidben, hogy te előveszel nagyon régi, vagy legalábbis a közelmúltnál kicsit régebben történt eseményeket, és azokat aprólékosan megpróbálod összegerebjezni és kialakítani egy olyan képet, ami cáfolja azt, ami ma a közvélekedés. Itt konkrétan például a demográfiáról írt cikkedre is gondolok, de az nekem egy nagyon érdekes cikk volt, amikor egy ilyen évet húztál, és megnézted, hogy melyik időszakokban miért születhetett több gyerek, és valamilyen egészen másképp rajzolódott ki abból, mint ami ma a demográfiai, mondjuk így kánon, vagy amit ismerünk, hogy miért csökken Magyarországnak a népessége.
0: Hát igen, ezt kifejezetten élvezem. A Magyarország népessége azért csökken, mert Magyarország is részes az úgynevezett népesedési ciklusnak, ami elkerülhetetlenül a születések számának csökkenését jelenti az egész világon, függetlenül attól, hogy egyes országokban még mindig 3-4 gyerek a norma, de ugyanazokban az országokban régebben 7-8 gyerek volt, és ez így szépen megy mindenütt az egész világon lefelé. Ez összefügg az életszínvonal növekedéssel és az orvosi ellátás javulásával, valamint a naturális gazdálkodásnak a visszaszorulásával, magyarul, hogy a régen ugye mind a családok 90%-a maga termelte meg a kajáját, és hát kellett a gyerek, hogy dolgozzon. Most meg nem kell.
1: És ha jól emlékszem, az első fellendülés időszakát azt egy politikai helyzethez kötötte.
0: Igen, szóval
1: méghozzá a megbocsátás időszakához, ha jól emlékszem.
0: Igen, szóval
1: valahogy a Ratkótól kezdted ezt el.
0: Mindig azt mondják, hogy a Ratkó gyerekeknek abortusz szigorítás miatt volt, és aztán az abortusznak az enyhít, abortusz tilalomnak a megszüntetése miatt zuhant a termékenység. De nem egészen így volt, mert már akkor megnőtt a Ratkó-féle rendelet az 1953 elején született. És nem mutat a hatása az nem mutatható ki egy ideig. A születések száma az leginkább, tehát addig is nagyon sok születés volt, és a születések száma leginkább 54-ben ugrott meg. És ugye akkor volt a Nagy Imre féle új szakasz, akkor emberek megint elkezdtek optimisták lenni, hogy érdemes gyereket a világra hozni, meg mi. És az abortusz, már az abortusz tilalom feloldása előtt elkezdett csökkenni hát akkor még a terhességek száma, amiből gyerek lett. Tehát amikor ilyen precízen lehet látni a görbét, hogy amikor Rákosi visszaszorította Nagy Imrét, akkor elkezdtek csökkenni a születések.
1: Igen.
0: Mely a nagyon sokan születtek. Rendben van, én elfogadom, hogy a különféle népesedés politikai intézkedések az érett Kádár korszakban azok javítottak valamit a helyzeten, de mégiscsak ugye mikor született nagyon sok gyerek az új gazdasági mechanizmus idején, ami életszínvonal meg viszonylagos hétköznapi szabadság szempontjából egy fénykor volt. Másik pedig 1990-ben.
1: Hát meg a 74-75, én csak hazabeszélek emiatt, ezt az olajválság utáni konjunktúrán.
0: Hát azok volt, akkor volt Magyarországon, tehát a Magyarországon a legmagasabb az életszínvonal.
1: Igen.
0: Nagyon sokáig. Tehát ez a 70-es évek közepén, más kérdés, hogy eladósodással vagy anélkül, de 79-ig folyamatosan nőtt az életszínvonal, akkor volt nagyon sokáig akkor olyan magas volt, hogy nem tudták utolérni. És akkor elég sok gyerek született.
1: Igen, és ezzel kvázi kimutattad azt, hogy a demokrácia meg a szabadságérzet az egy nagyon fontos demográfiai indukáló.
0: Az nem árt, igen.
1: Igen. Sajnos be kell fejeznünk, ma csak fél órát kaptunk. János, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Még egyszer azért elmondanám, hogy ajánljuk mindenek előtt a Bárányvakság című könyvet, ahol hát ennél jóval részletesebben sok fejezeten keresztül ki van fejtve, hogy Magyarország hogyan jutott oda, ahova jutott.
0: És szedem szét a tévhiteket.
1: Igen, és hát hogyha jól értelmezem, akkor te a történelemben is találsz még friss híreket.
0: Hát igen.
1: Úgyhogy ez volt a Nápolyi Szext a Tilos Rádióban, Magyar Hírnap. Nem sokára a rádió is minden órában elkezd híreket sugározni. Nem tudom, hogy mit fogtok megtudni a Tilos Rádió híreiből, de megpróbálunk nagyon jó hírszolgáltatást, alternatív hírszolgáltatást nyújtani. Köszönjük szépen a figyelmet, szervusztok!
2: Megtépázzuk a csillag fényét és leteperjük. Sárba taszítjuk a távoli bolygók népeit egyék. Majd ha lerágtuk a csontról a húst szafatok maradékát, még hivatását elvégzendő mocsarakat épít az ember. S nagy gondárál űrszemetét odahordja. Végül tág univerzum sivatagi tájain át kell, s újra a Föld nevű pinduri bolygón lel menedéket. Végtelen álmai elhervadtak, közeleg a végzet, vagy tán éppen elérte a célját. közeleg a végzet. Gyengül a lendületünk nyomatéka, lelassul a forgás. Sűrű időnk dekitágult, szépek az alkonyi fények. Az ég zöld lila bíború fólia reszket egy fölfele nyúló dróton. Lassul a forgás. Árad a vak csend. Szusszan az élet, nyugszik a molekula, fárad a pezsgés. Megkövesedne az árván elherdált szomorú távolság. Porlathatnék jában, anyaggá termed. Most az idő már nem lepihenni, de szűnni szeretne.

Egy hazám van, annak az égboltja fekete. Nyomora végtelen, ötletek nincsenek, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg, határtalan átéléssel önmagamnak kertelek. Egy hazám van, de nincsen házam. Hazámban otthonom még meg nem találtam. A hivatal nem ismer, és ezért, hogy csak titkon, de mégiscsak itthon érzem magam itthon. Félig ős magyar vagyok, félig meg cigány. Brácsás a nagyapám, tábornok a bácsikám. Nálad nem butább, csak egy picit lelkesebb. Könnyebben sírok, mert könnyen elkeseredek. De ha odaintesz nekem, hogy cigány, zenéj, én odakuporodom, mert simán enyém ez az életöröm, én ezt örökölöm, és átélheted, csak fizesd a köröm. Én futni fogok előlük, de maradok mögötted, ha addig bíztattalak, hogy a rendőrt tényleg leköpted. Én magyar vagyok, több száz éves nemes. Méreckednél velem, de ebben hidd el, nem érdemes. Elpattam bennem a szittya paritja, ha valaki a magyarságát szemétre taszítja. Hogyan vehetnék el a szólás szabadságát, ha olyan szavakat használsz, amiket a szádba valaki más rág? Viszont nem szeretem, ha a dolgaimat piszkálják. Mikor történelmi jelképeket lóbálnak a fejük felett, hozzájuk kúrnék egy kamionnyi dísztárcsát. Nem teszed le rögtön, mert a kezedet eltörröm. Csavard ki a kezéből, és cseréld ki valami másra, egy akármilyen hétköznapi használati tárgyra. Aztán érdeklődj nála, hogy megindul-e a nyála, ha arra gondol, hogy ezt most föltolom a valagába. Szóval, azt mondom neked, hogy stop hiszti, kus. Én fél cigány vagyok, hadd legyen ő nácisztikus. De neki azt mondom, skinhead testvér. Tessék, itt egy pál lesz. Hallod, ahogy a dob pereg? Dobd már le a bombered, de nagy mutatvány lesz. Örülj neki, hogy van haja, csináltass egy frizurát. Tarts meg egy turulmadarat, a többiből vegyél magadnak új ruhát. Ha tiszára cserélnéd a bakancsodat, tapadnának a gágyik, mint a parancsolat. Mit bambulsz ebben a bomberban, ember? A bombázónak palota kell, nem pedig egy bunkó bunker. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még. Inkább piát fizetek, és ha jobbról-balról úgy érzik, hogy már eleget gyalázták, akkor most tisztelettel visszakérném a turult, a zászlót, meg a kokárdát. Hagyjuk már békén őket, koptassuk le róluk a gyalázatot. Nem légfrissíthetnénk fel végre ezt a szájba aszott halálszagot? Aztán némuljunk el, tanuljunk halászatot.

0: Ennyit szándékoztunk külön is kiemelni, de a híradóban ahány perc, annyi esemény, vagyis 20 különböző hírrel, tudósítással szolgálunk. Köszöntöm mindazokat, akik viszonylag késői órán velünk tartanak. És egy valakinek, de az is lehet, hogy egy kollektívának még gratulálni is szeretnék. Mert hogy ötösre akadtak a 29. heti lottószelvények értékelésekor. Apropó a nyertes számok. 13-as, 20-as, 30-as, 78-as és 89-es. Különben van ám jó hírem valamennyiünk számára is. Holnapra finom meleg idő ígérkezik, a hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz. A Balaton vize 23-24 fokra melegszik fel. És akkor most a részletes beszámolók. Stockholm.
1: A szovjet küldöttség vezető szerint a stockholmi konferencia ma befejeződött fordulóján sikerült leküzdeni a legkeményebb akadályt, amely hosszú időn át gátolta az előrehaladást. Oleg Grinyevszky elmondta, hogy kompromisszumos megoldást dolgoztak ki a légi hadgyakorlatok bejelentéséről. Az értekezlet egy hónap múlva újítja fel munkáját, és a küldöttségvezetők véleménye szerint jó lehetőség van arra, hogy a 35 ország megállapodásra jusson szeptember 19-éig, a tanácskozás teljes befejezéséig.
0: Szovjet-amerikai kapcsolatok. Július 25-én kezdődnek meg Genfben a tárgyalások a Szovjetunió és az Egyesült Államok között a nukleáris fegyverkísérletekről, közölte Kenneth Edelman, az amerikai fegyverzetkorlátozási és leszerelési hivatal vezetője. Külföldi újságírók előtt leszögezte. Az Egyesült Államok nem hajlandó a teljes eltiltásról tárgyalni. Az amerikai politikus szerint ugyanakkor jelenleg van esély az előrehaladásra a leszerelési tárgyalásokon.
1: Az amerikai tárgyalási szándék hangoztatásának ellentmond, hogy a nevadai kísérleti terepen már a virradóra végrehajtottak egy újabb nukleáris robbantást. Ez már a 14. bejelentett amerikai föld alatti atomrobbantás volt azóta, hogy a Szovjetunió tavaly augusztusban egyoldalú moratóriumot vállalt az ilyen kísérletekre. Egyes szakértők szerint a mostani kísérlet az amerikai űrfegyverkezési programmal áll összefüggésben. Az Egyesült Államokban egyre többen tiltakoznak a nevadai robbantások folytatása miatt. Legutóbb olyan tudósok tartottak ilyen értelmű sajtókonferenciát, akik nemrég a Szovjetunióban jártak. A neves szakértők azt is követelték, hogy a washingtoni kormány csatlakozzon a szovjet moratóriumhoz.
0: Egyébként a magyar főváros is tudós tanácskozás színhelye. A nukleáris fegyverek ellen küzdő tudósok elnevezésű nemzetközi szervezet képviselői a fegyverkezés lélektani, történelmi, politikai okait vizsgálják az atomfegyverkezési hajsza társadalmi okai és hatásai című tanácskozáson. A témáról 10 ország képviseletében 30 tudós fejti ki véleményét. Most pedig Kis Csaba washingtoni tudósításával nem csak témát, hanem a következő percekre helyszínt is változtatunk.
2: Régen elnök is fogadtam a rövid időre Sir Geoffrey Howe brit külügyminisztert, aki alig több mint 24 órás washingtoni látogatás alatt két megbeszélést folytatott Schulz külügyminiszterrel is. A brit miniszter elsősorban a két ország Dél-Afrikával kapcsolatos politikájának egyeztetéséről tárgyalt, mivel Howe a jövő héten Pretóriába látogatna. Eddig mind Washington, mind London ellenállt annak a követelésnek, hogy hozzanak erőteljes gazdasági szankciókat a fajűrtűző rezsim ellen. Ezt az álláspontot azonban egyre nehezebb tartani. Így most a módosításról tárgyaltak, hogy milyen eredménnyel egyelőre nem tudni.
0: Azt viszont lehet tudni, hogy ha London továbbra is kiáll Pretória mellett, akkor a haladó afrikai országok határozott ellenállására, a brit politikával szembeni összefogására számíthat. Az összefogás néha aztán szó szerint értendő. Zimbabwe fővárosában Mugabe miniszterelnök fogadta az afrikai frontországok vezetőit, képünkön Kaunda zambiai elnököt. A hat állam vezetői döntenek arról, hogy bojkottálják ki a jövő hónapban esedékes brit nemzetközösségi játékokat. A bojkott gondolata azért vetődött fel, mert Margaret Thatcher kormánya továbbra is kiterjedt kapcsolatokat ápol a fajüldöző dél-afrikai köztársasággal, és ellenez mindenféle Pretória ellenes szankciót. Mi mindig Dél-Afrika és egy születésnap. Nézzék meg Dános András összeállítását.
3: Fekete-fehér képek egy fekete-fehér országból, Dél-Afrikából. Nelson Mandela, az Afrikai Nemzeti Kongresszus vezetője, akit egy régi felvételen látnak, ma a börtönben ünnepelte 68. születésnapját, ha ezt lehet egyáltalán ünnepnek nevezni. Mandela több mint két évtizede sínylődik a rácsok mögött, meggyőződése miatt, amiről ő maga így beszélt. Azért harcolok, hogy egyenlő jogaink legyenek. Egy ember, egy szavazat. Ennek a harcnak ezrek estek áldozatul a múltban, és a jelen sem különb. Az évtizedes filmkockák ma is készülhettek volna, hiszen Dél-Afrikában június óta ismét rendkívüli állapot van érvényben. És ez idő alatt az összecsapásokban 170-en vesztették életüket. Legutóbb két napja nyitottak tüzet a faüldöző kormány katonái a tüntetőkre. 5-en maradtak élettelenül az utcán. Ugyanezen a napon, szerdán, Mandela felesége a börtönben járt. Utána elmondta, hogy férje egészséges, hangulata és lelki ereje töretlen. Pretória igazából nem tud mit kezdeni Mandelával. Kiengedni nem merik. Ő pedig a börtönben is élő legenda, a fajüldözés elleni harc szimbóluma.
0: Más. Washingtonban keltezett mai hír. Egy magasrangú amerikai kormánytisztviselő kijelentette, a Szovjetunió és az Egyesült Államok között megállapodás jött létre arról, hogy Eduard Shevardnadze és George Shultz szeptemberben az ENSZ közgyűlés ülésszak alkalmával találkozót tart. Megkezdik a szovjet-amerikai csúcs találkozó közvetlen előkészítését, és arra még ebben az évben sor kerülhet. Ugyancsak ma ide moszkvai jelentés adja hírül, hogy a magánlátogatáson a szovjet fővárosban tartózkodó Richard Nixon volt amerikai elnököt, saját kérésére fogadta Mihail Gorbácsot. Nyílt és beható eszmecserét folytattak a szovjet-amerikai kapcsolatok kérdéseiről. Az SKP főtitkárának egy másik, de még mindig mai programjáról küldött tudósítást Hardi Mihály.
4: A mostani államfői látogatás jelentős állomás a Szovjetunió és Mali kapcsolatainak történetében. Ezt állapította meg ma Mihail Gorbacsov és Musza Taure elnök a Kremlbeli meleg, baráti légkörű találkozón. A két vezető politikus megállapodott a Szovjetunió kommunista pártja és a Mali Demokratikus Népi Szövetség sokoldalú szálainak erősítésében, a viszony fejlesztésében. Ezt a célt szolgálják a ma aláírt dokumentumok is. A nemzetközi élet kérdéseit áttekintve érthetően nagy figyelmet szenteltek a fekete földrész problémáinak. Musza Taure rámutatott, hogy olyan gazdasági világrend kialakítására van szükség, amelyben a fejlett országok segítsége valóban előmozdítja az elmaradott államok gazdasági fejlődését.

0: Az elnök ma fogadást adott Mr. Giovanni Gatto a kiváló üzletember tiszteletére. Az elnököt azóta nem látták. Rendkívüli választás a jövő héten. Lusta Dick őrmester ma elutazott Pokióba a közbiztonsági együttműködés újabb ülésére. Búcsúztatására kivonult Bob Poljakov és a City Police vezérkara. Jó utat, Dick, Cave Felines! Délelőtt a González Avenue-n ismeretlen macskák elrabolták a Speedy házaspár 9 ikergyermekét. Szemtanúk szerint egy feltűnően csúnya macska ögyelgett a környéken a jezet. A halászöbölben gazdagyverdett macskalódok megtámadták és kifosztották az Enterprise.
1: Bocsánat, uram!
2: Na mi van, haver? Valami nem tetszik?
1: A műsort itt tetszett felejteni.

験放送に自信を得て3月22日からは毎日放送を続けるようになりました。1日およそ5時間、邦楽や管弦楽の演奏を平日に。

0: Kormány
1: Biztos a következő közleményben. Budapest és közvetlen környékének kiürítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a délutáni órákban falragaszokon megjelenik. A közönség a falragaszokat olvassa el és az abban foglaltak tovább. Az elszállítás város részenkénti beosztással a legrövidebb időn belül megtörténik. Először a veszélyeztetett város részek lakói kerülnek elszállításra. A kiürítési vonatok indulását külön falragaszokon a légoltalmi kiürítési kormány biztos teszi közzé. Mindenki nyugodtan várja meg, amíg elszállítására sor kerül. Addig az utazáshoz szükséges lakásutalványokat szerezze be és bélyegeztesse le az előjáróságon, illetve a polgármesteri hivatalban. Aki saját, illetve szülőjének vagy gyermekének házába utazik, az a rendes forgalomban közlekedő vonatokkal már április 5-én elutazhat, de lakásutalvány az ilyen elutazóknak is kell. Az utazásnál ez féláru jegy váltására jogosít. A tömegszállítás keretében elköltözők lakásutalványok alapján díjtalanul utaznak. A tömegszállítás megkezdése április 7-től külön tájékoztatók szerint történik. Kedves hallgatóink, legközelebb 18:50 perckor mondunk ki neked.

0: Petőfi Rádió Budapest. 13 óra 45 perc. Időjárás és vízállás jelentést olvasunk fel. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hideg éjszaka. Továbbra is hideg sarkvidéki levegő áramlik észak-észak-kelet felől, Európa középső és keleti részei fölé. A száraz hideg levegő hatására Közép- és Dél-Európában a reggeli órákban igen hideg a levegő. Sok helyen fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Napközben a több órás napsütés ellenére is elmaradt a legmagasabb nappali hőmérséklet az átlagtól 2-8 fokkal. A kelet-európai síkság egy része fölé a hideg levegőnek nedvesebb hulláma érkezik. Ezért ott felhős az ég, helyenként pedig már havazik is. Változékony, de az évszaknak megfelelő hőmérsékletű az idő a Brit-szigeteken és a szárazföld nyugati partvidékei mentén. A délnyugati, észak-keleti irányba vonuló nedves óceáni léghullámok hatására az említett területeken borult az ég, erős szél fúj, sokfelé esik az eső. Az enyhébb óceáni léghullámok pályája lassan közelebb kerül már a szárazföldhöz, de hatásuk hazánk időjárásában még nem lesz érezhető. Kedden hazánk északnyugati részein erősen, másutt változóan felhős idő volt, eső sehol nem esett. Kora délutánra csak 12-15 fokig emelkedett a hőmérséklet. Éjszaka a felhős nyugati-délnyugati ország részben csak 0 plusz 5, a derült keleti ország részben viszont 0 minusz 5 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt napos száraz idő volt, helyenként megélénkült a szél. A hőmérséklet 11 órakor 9-11 fok között volt. Budapesten kedden a hőmérséklet napi középértéke 9,9 fok volt, 4,7 fokkal alacsonyabb a 100 éves átlagnál. Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok volt. A tengerszintre átszámított légnyomás 776 mm, alig változik. Csütörtök estig kevés felhő, száraz idő várható. Napközben időnként megélénkül a déli-délkeleti szél. Hűvös lesz az éjszaka. A hőmérséklet hajnalban plusz 1, mínusz 4, kora délután 11-14 fok között váltakozik. A fővárosban holnap reggelig derült száraz idő lesz. A hőmérséklet 21 órakor 6 fok, hajnalban 0 fok körül alakul. Az országos vízjelző szolgálat jelenti. A Duna Hofkirchenig, Ips, Bécs, Rajka, Bezdán és Zimony, Moldova veke között apad, máshol árad. Paksig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 12,6, Budapestnél 13, Mohácsnál 14 Celsius fok. A mai 28. vízállások. Az Inn Scherdingnél 375 cm, 27%. A Duna Regensburg-Schwabelweissnél 115, 10. Hofkirchen 230, 11. Passau 425, 25, duzzasztott. Engelhartzell 378, 33, duzzasztott. Linz 125, 11. Ips 185, 13. Kinstock 226, 16. Bécs 158, 11. Pozsony 200, 12. Dunaremete 312, 21. Medve 155, 18. Gönyű 140, 17. Komárom 160, 18. Esztergom 168, 19. Nagymaros 88, 17. Budapest 195 cm, 18%. Dunaújváros 146, 15. Dunaföldvár 128-17, Paks 166-17, Baja 263-21, Mohács 295-25, Bezdán 134-25, Apatin 218-31, Gombos 168-27, Vukovár 140-25, Újvidék 167-27, Zimon 272-44, Moldova-Veke 624-83, Duzzasztott, Drenkova 884-100, Duzzasztott, Orsova 2418-99, Duzzasztott, Turnu-Severin 148-25, Gyurgyu 170-29, Csernavoda 108-31, Brajla 197-34. Gázló viszonyok a Dunán szeptember 28-án. 1814-1813 folyamkilométer között hajóút szűkület. Szélessége 90, hosszúsága 1000 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1797,4-1797,1 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 300 méter. 1786,3-1785 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1300 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1714,2-1713 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1200 méter. 1699-1698,5 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 500 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter. Szélessége 30, hosszúsága 500 méter. Hajóvonták találkozása tilos. Várható vízállás 29-én Budapestnél 185, Mohácsnál 280 cm. 30-án Budapestnél 180, Mohácsnál 270 cm. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 56, 8. Árpásnál mínusz 10, 1. Győrnél 125, 9. A Marcal-Móricz hidánál mínusz 6, 15. Az Ipoly-Nógrád szakánál 55, 8. A Kapos-Kurdnál 14, 6. A Siófoknál 20, 4. Simontornyánál 117, 15. Szekszárdnál 169, 25. A Mura Letenyénél 128, 17. A Dráva Varasdnál 35, 6. Őrtilosnál 98, 28. Barcsnál 14, 7. Dráva Szabolcsnál 61, 9. Eszéknél mínusz 27, 13. A Száva Brodnál 234, 29. Belgrádnál 224-45. A Tisza Szolnoknál és Titelnél árad, máshol apad. Záhonyig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 7,2, Tokajnál 11,9, Szolnoknál 15,4, Szegednél 13 Celsius fok. A mai tiszai vízállások. Rahó 11 cm 8%, Técső 77-18, Huszt 109-15, Tiszabecs mínusz 56-11, Vásárosnamény mínusz 64-14, Záhony mínusz 100-19, Dombrád 96-27, Tokaj 463-57, Duzzasztott. Tiszalökalsó mínusz 34-29, Tiszafüred 388-53, Duzzasztott. Kiskörealsó 93-29, Szolnok 198-39, Csongrád 121-37, Szeged 201-35, Zenta 252-41, Hitel 230-36, a Szamos Désnél 184-1, Csengernél mínusz 36, a Kraszna Alsószopornál 82-9, Ágerdő-Majornál 34-9, a Latorca Munkácsnál mínusz 195-6, az Ungvárnál mínusz 139-3, a Bodrog Felsőbereckinél 240-33, Sárospataknál 256-36, a Sajó Csoltónál 40-3, Sajópüspökinél 58-8, Felsőzsolcánál 47-9, a Hernád Aboskőszegnél 122-9, Hidasnémetinél mínusz 37-3, Gesztejnél 30-7, a Zagyva Apcnál 50-5, Jászteleknél 16-9, a Berettyó Szalárnál 44-3, Berettyó Újfalunál mínusz 126-9, Szeghalomnál 97-23, a Sebeskörös Csucsánál 20-14, Nagyváradnál 34-14, Körösszakálnál mínusz 88-5. A Fekete-Körös Belényesnél 25-3, Tenkénél 58-6, Sarkadnál 9-11, a Fehér-Körös Honctőnél 19-3, Kisjenőnél 62-6, a Kettős-Körös Békésnél 100 cm 21%, a Hármas-Körös Gyománál 337-43, Duzzasztott. Kunszentmártonnál 130-31. A Maros Soborsinnál 71-9, Aradnál 15-5, Makónál 10-13. A Balaton közepes vízszintje 77 cm 57%, a vízhőfok a Siófoknál reggel 13,3 Celsius fok. A Velencei tó Agárnál 132 cm 38%, vízhőfok 11,5 Celsius fok. Időjárás és vízállás jelentést olvastunk fel.
1: Öt perc múlva 5 óra. Az utak bizony ma is elég csúszósak, tehát a gyalog átjáróknál kérjük, közlekedjenek figyelmesebben.
2: A modern négyszintes léghűtött üzlet 40 millió forintos árukészlettel várja vásárlóit.
3: A francia köztársasági elnök és a miniszterelnök délután helikopteren Colombé les deux églises-be utazott, hogy lerója kegyeletét de Gaulle ravatalánál.
4: Pécs az égbolt ködben van, felhőtlen. Elnézést, kedves hallgatóink, ezt a sort félreolvastam. Pécs fölött az égbolt felhőtlen. Köd van, gyenge délkeleti szél fúj, a hőmérséklet 4-es fok.
2: A változékony az idő, sokfelé esik az idő, az eső. A hőmérséklet napközben is csak 10-15 fok között marad.
5: Meghalt Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének volt első titkára. Rákosi Mátyás gyógykezelés céljából a Szovjetunióban tartózkodott, és ma Gorki város kórházában súlyos és hosszadalmas betegség után elhunyt. 79 éves volt.
6: Még mindig Ingruha járatban, elnézést, még mindig Inga járatban közlekedik Óbudán az 5-ös villamos.
7: Ma jelentik be, hogy legidősebb lányát, Margit hercegnőt koronázzák királynővé, és ezzel 1000

0: népi zenekara játszik.
1: Ma azonban lehet, hogy vége szakad az egyik legtartósabb angol hagyománynak, a két párt választáson. Ja, végszó, hülye vagyok, mintha otthon lennék a stúdióban.
2: Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portékáikat bizonyos időre elkészíthessék. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak. Kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portáikkal bizonyos időre elkészíthessék. Portékáikat bizonyos időre elkészíthessék.

0: Üzenet szolgálatunk következik. Mindenek előtt a Burgenlandban hangszalagra vett személyes üzeneteket továbbítjuk.
1: Otto üzeni a Gellért hegyre édesanyjának és szüleinek, ne aggódjanak, jó egészségre legyen.
0: Ismétlen, Otto üzeni a Gellért hegyre szüleinek, hogy ne aggódjanak érte, jó egészségben van.
2: Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
0: Ismétlen, Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
3: Üzenem Karci szüleimnek, hogy jól vagyok az Avar utcában.
0: Karcsi üzeni szüleinek az Avar utcába, hogy jól van.
3: Üzenem Budafokra a Jutkának, hogy Karcsi jól van.
0: Ismétlen, Budafokra Jutkának üzeni Karcsi, hogy jól van.
4: Albertfalvára üzeni Mimi édesanyjának és húgának, hogy jól van.
0: Ismétlen, Mimi üzeni édesanyjának és húgának Albertfalvára, hogy jól van.
5: Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
0: Ismétlen, Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
6: Laci a forgalgyó üzeni szüleinek a 11 kerületben Budára, jól van, egészséges, ne aggódjanak.
0: Ismétlen, Laci a fotballbíró üzeni szüleinek a 11. kerületbe Budára, hogy jól van, egészséges, ne aggódjanak érte.

0: módosítására Magyarország Nemzetgyűlése mindenek előtt a következő törvényt alkotja. Első szakasz. Az államhatalom kizárólagos forrása és birtokosa a magyar nép. A magyar nép a törvényhozó hatalmat az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján megválasztott nemzetgyűlés útján gyakorolja. Második szakasz. Magyarország köztársaság. A köztársaság élén elnök áll. A köztársasági elnököt a nemzetgyűlés 4 évre választja. Tisztelt népgyűlés, ennyit a törvényből. Bejelentem továbbá a népgyűlésnek, hogy a nemzetgyűlés ma délelőtt tartott ünnepélyes ülésében közfelkiáltással egyhangulag Tildy Zoltánt választotta meg köztársasági elnöknek. Népgyűlés. A magyar nemzet történelme során még soha nem iktatott be ennél nagyobb jelentőségű törvényt. A magyar polgár egyenjogúságának első biztosítéka ez a törvény. A dolgozó magyar ember ezzel a törvénnyel kapta meg tulajdonjogilag Magyarországot.
1: Politikával soha nem foglalkoztam, és most már úgy látszik, hogy soha nem is fogok. Nem csak, hogy gyakran hallom, de most már elhiszem és tudom, hogy ez manapság hiba. Nem mondom el mentségeimet. A nagy reformátor szavait idézem csupán, itt állok, másként nem tehetek. Most már ezzel a hibával megterhelten fogok a legfelsőbb bíró elé állni. Amit tehát mondhatok, igenis meg lehet valósítani, hanem is az egész világon, de legalább itt, és mindenütt máshol, ahol mi élünk, magyar földön született gyermekei ennek a szerencsétlen évszázadnak. Igenis meg lehet valósítani valami keveset Isten békéjéből. Sőt, meg lehet valósítani talán többet is, mint valami keveset abból, amit ennek az országnak a nyelvén úgy hívnak, és most oly sok ezerszer nyomtatnak le és mondanak ki hangosan, hogy peace on earth, békesség a földön. Erre a halványan pislákoló, de ki nem alvó kis fényére a reménynek, erre szegzem a tekintetemet, amikor minden igazi embernek és magyarnak szívből boldog, boldogabb új évet kívánok.

0: Magyarok, testvérek, hazafiak, katonák, polgárok, véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek garázdálkodásának. Ütött a cselekvés órája. Megvédjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrácia vívmányait. Rendet, biztonságot és nyugalmat teremtünk hazánkban. A nép és haza érdeke az, hogy erős kormánya legyen. Olyan kormánya, mely alkalmas arra, hogy kivezesse az országot súlyos helyzetét. Mi ezért alakítottuk meg a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány. A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány programja. Először. Nemzeti függetlenségünk és országunk szuverenitásának biztosítása. Másodszor. Népi demokratikus és szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szocialista vívmányaink védelme és előrehaladásunk biztosítása a szocialista építés útja.
1: Nehézséget,

0: Déli Krónika.
1: A mikrofonnál a mai szerkesztő Rácz György Géza. Jó napot kívánok! Először hallgassák meg külföldi jelentéseinket.
0: A dél-vietnámi felszabadító hadsereg ma hajnalban 50 ellenséges célpont ellen indított tüzérségi támadást. Saigontól északnyugatra, Tainin közelében a hazafias erők szárazföldi egységei két amerikai előretolt állást támadtak meg. Közben B-52-es amerikai légierődök szünet nélkül támadják a hazafiak által ellenőrzött területeket. Több mint 500 tonna bombát szórtak a központi fecsnyi vidékére. A kambodzsai és a laoszi határ közelében háromnapos csata dúlt a felszabadító erők és amerikai katonák között.
2: A saigoni rezsim azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy hozzon sürgős megtorló intézkedéseket a hazafias erők újabb támadás sorozata miatt. A kérést ma reggel Thieu dél-vietnámi elnök terjesztette elő a Dél-Vietnámban tartózkodó Laird amerikai hadügyminiszternek. Mint a magyar távirati iroda washingtoni tudósítója jelenti, Nixon elnök Laird helyszíni szemléje alapján dönt a vietnámi háborús taktikáról. Amerikai kormánykörök véleménye szerint a dél-vietnámi szabadságharcosok offenzívájára adandó válasz nem feltétlenül a demokratikus Vietnám elleni bombázások felújítása lesz, de nem zárják ki ezt a lehetőséget.
1: És most nézzük az európai időjárást. Rajkai Ödön, a Meteorológiai Intézet tudományos főmunkatársa számol be erről.
3: A Volga alsó szakaszától Közép-Európán át a Lamans csatorna környékéig jobbára derült csapadékmentes időjárás zóna húzódik. A hajnali lehűlés ebben a hazánk területének legnagyobb részét is magában foglaló zónában még mindig erős, néhol -10 fok körül van. De a napsütés hatására kora délután többfelé +5-10 fokig melegszik fel a levegő. Ezek a hőmérsékletek már csak néhány fokkal alacsonyabbak, mint az évszaknak megfelelő átlagérték. Európa többi részein erősen felhős, többfelé csapadékos az idő. Észak-Európában és a Szovjetunió európai területének nagy részén nappal is 0 fok alatt marad a hőmérséklet, a földközi tenger térségében viszont 15 fok körüli maximumokat mérnek. Vasárnap estig időjárásunk jellegében nem számíthatunk lényeges változásra.
0: Budapesten ma estig időnként kisebb felhősödés várható csapadék nélkül. Mérsékelt szél. A hőmérséklet kora délután +6, este 21 órakor +2 fok körül lesz.
1: Közben megérkezett a lottótájékoztató. 4 találatos szelvény 28 akadt a héten, nyereményük egyenként 141.345 forint. A 3 találatos szelvényekre 652, a kettesekre 20 forintot fizetnek. A közölt adatok még nem véglegesek. És ezzel búcsúzunk, viszont hallásra.
0: Jó napot kívánunk! Déli krónikánkat híreinkkel kezdjük.
2: Délelőtt megkezdődött az Apollo 9 amerikai űrhajó legfontosabb kísérlete, amelynek során az űrhajósok előkészítik a Holdra szálló egység önálló repülését. Először Schweikart űrhajó szállt át a kabinból a Holdkompra, s nem sokkal azután társa meg DeWitt. A program legizgalmasabb része magyar idő szerint 14 óra előtt történik. Ekkor a Holdkompot leválasztják az űrkabinról. A Holdkomp 175 kilométerre távolodik el az űrkabintól, és mintegy 5 órás repülés után tér vissza, hogy az Apollo 9-el ismét összekapcsolódva folytassa útját. A jelenlegi Holdkomp még nem rendelkezik hőálló védpajzzsal, amely a Föld légkörébe történő visszatérésekor megvédené. Ezért életbevágóan fontos, hogy az űrrandevú sikerüljön. Ellenkező esetben a Holdkompon maradó két űrhajósra biztos halál várna, amikor visszatér a Föld légkörébe. A műveletek bonyolultságára jellemző, hogy Schweikartnak 5 évig kellett tanulnia azokat.
0: Milyen európai időjárása? Erről tudósít dr. Tardos Béla, a Meteorológiai Intézet főmunkatársa.
4: A hideg mérséklődése feletti tegnapi örömünk kissé korainak bizonyult. Az enyhülés az északi államok lakóit örvendezteti meg, ahol ma reggel semmivel se volt hidegebb, mint hazánkban. Franciaországban Bordeauxig, Olaszországban Rómáig, a Balkán-félszigeten, Görögország északi határáig szaladt az Európa középső és nyugati részét elárasztó hideg levegő, és bár a Brit-szigetektől Közép-Európán át a Kaukázusig felhőtlen églő ragyogott le a nap, a hőmérséklet a délelőtti órákban alig 1, 3 fokkal emelkedett köz a fagypont fölé. Az enyhe levegő maradványának utolsó hatásaként Romániában és Jugoszláviában még vannak kisebb havadások. Ennek a csapadék zónának az északi széle hazánkba is benyúlott. Szegedről, majd Kecskemétről jelentettek rövid ideig tartó hószállingózást.
5: Mi várható a nap végéig?
4: Marad ez a hűvös, az évszaknak megfelelőnél hidegebb, párás levegőjű idő.
0: A nyertes lottószámok 39, 40, 48, 74 és 85.
6: Kor továbbította a következő hírt az MTI, az Országos Találmányi Hivatal részlegeként megalakult az UYÉR, újdonságokat értékesítő iroda. Vállalatok, szövetkezetek, intézmények megbízásából 7-15% jutalék ellenében felkutat vagy értékesít újításokat, találmányokat, korszerű gyártási eljárásokat. A hír egyik érdekes mondatát még hadd idézzem, magánszemélyektől szabadalmazott találmányok értékesítésére is elfogad megbízásokat. Hát nem tudom, kedves Szabó József, kérdésed nincs? Hello, stúdió!
7: Köszönöm, elég a beszámolóból, most pedig halljuk, hogyan alakul a kontinens és hazánk időjárása. A telefonnál Rajkai Ödön, a Meteorológiai Intézet tudományos főmunkatársa.
3: Örömmel jelenthetjük, hogy a hideg az előző napokhoz képest szelídű. Minusz 20 fok alatti hőmérséklet ma hajnalban már nem volt mindenő. A hideg száraz időjárás zónája ma délelőtt Ukrajnától a Kárpát-medencén át az Alpok felé, illetve a lengyel-német síkságon át a Brit-szigetek felé húzódott. Európa többi részein az évszaknak megfelelő hőmérsékletű, de nagyrészt borul, csatadékos az idő. A Földközi-tenger medencéjében és annak környékén éjjel is plusz 10 fok körüli, nappal pedig 15 fok körüli hőmérsékleteket mérnek. Tegnap a legmelegebb Málta szigetén volt, 18 fokig melegedett föl a levegő. Hazánk területe változatlanul a hidegzóna szélén foglal helyet. Ma hajnalban nálunk is előfordult minusz 11 fokos fagy, ezt Borsod nádastról jelentettünk.
0: Budapesten ma estig napos száraz, hűvös idő, gyenge légáramlás várható. A hőmérséklet kora délután plusz 5, este 21 órakor plusz 1 fok körül lesz.
2: Déli krónikánkat hallották, hallgatóink.

0: Nézzétek, srácok! A Kovács a hajó kirándulásra is elkésik. Ott rohan a parton.
1: Van egy bomba ötletem. Lefényképezem, és ha lemarad, megkapja a képet emlékbe.
2: Mit vagy úgy oda? Azért, mert új fényképezőgéped van.
1: Irigyled, mi? Kikönyörögtem otthon. Előleg a kijavított hármasokért.
0: Mutasd a márkáját! Á, Szertina! Ez aztán klassz!
2: Én is fényképezőgépet kapok anyára, és mindenhová elvihetem magamat. Olyan felvételeket csinálok majd, hogy csak bámultok.
0: De, Hencex, azt hiszed, hogy csak te vagy az okos. Én összmenát kértem, Bizi után meg is kapom.
2: Én is.
1: Én is.
0: Én is fényképezőgépet szeretnék nyárra.

0: A jó bizonyítvány jutalma,
1: a vakáció legpraktikusabb ajándéka,
0: a fényképezőgép,
1: Fertina,
0: Smena,
1: Ljubitej,
0: Skolnik.
1: Ezek a legjobb tanuló fényképezőgépek.
0: Ha június 21-ig vásárolnak az Ofotértnál, minden felsorolt márkájú tanuló fényképezőgép mellé egy tekercs Forte filmet kapnak ajándékba.
1: Milyen vonzó és sejtelmes az arca.
0: Mert jól választotta meg a napszemüvegem.
1: Akkor megkérem, segítsen. Nekem milyen napszemüveget ajánl?
0: Ügyeljen a márkára. Divatos, modern, jóvonalú napszemüveg, a MOM szemüveg. Ha ön is előnyös napszemüveget kíván...
1: Tudom már, MOM szemüvegkeretet kell választanom.
0: No, és még egy jó tanács. Különleges üvegek, különleges keretek között válogathat az Ofotért szaküzletekben.
1: Köszönöm. MOM napszemüveggel remélem én is jól járok majd.

0: Ön és családja díjtalanul utazhat villamoson, autóbuszon és héven, ha a budapesti közlekedési vállalat dolgozója lesz.
1: A budapesti közlekedési vállalat autószerelő, lakatos, esztergályos szakmunkásokat, betanított és segédmunkásokat keres. Felvesz ezen kívül építőipari szak, betanított és segédmunkásokat is.
0: Jó kereseti lehetőség.
1: Munkaruha.
0: A budapesti közlekedési vállalatnál.
1: Felvétel Budapest 7. kerület, Kertész utca 16 szám alatt.
2: Józsi bátyám! Józsi bátyám! Álljon meg egy szóra!
3: Te vagy az Pista.
4: Hely, hogy rohan az idő.
3: A mirat még Pestre készültél, most meg már itthon is van.
2: Hát éppen ezért kiabáltam maga után. Nem feledkeztem meg az ígéretemről. Hoztam magának Superfieldet.
3: Köszönöm. De rég gyerek vagy. Már nagyon vártalak. A Superfield szipka véget. Hát jobban esik abból a dohányzás. Tudod, azóta nem kőgök reggel egy negyed órát.
2: Hanem magának ugyancsak igaza lehet. Én is úgy vagyok vele. Amióta kipróbáltam, Superfield nélkül már rágyújtani se tudok.
3: Na látod, még neked is adhat hasznos tanácsot az öreg Józsi bátyó. Superfield!
2: Csak is Superfield!

0: Reklámműsorunkat hallották.
1: A Magyar Hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
2: Házias, vakmerő, daliás.
1: Én legényem, te legényed, ő legénye.
3: Mindjájunknak legyen magyar vőlegénye.
2: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
1: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
3: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
1: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
2: 40 éven felülieknek áll engedmény.
3: Lehet bókos, lehet szegény. Magyar lánynak magyar legény.
1: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
2: Hogy utaztak nagyapáink?
3: Ibusszal!
1: Hogy utaznak unokáik?
3: Ibusszal!
2: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
1: Japánba viszi.
2: Ön Mexikóba viszi.
1: A sírba viszi.
3: Járj a fenék Pégaszusszal, globuszunkat az ibusszal.
2: Jegyezze meg ezt a nevet, Albus. Helyesbítek, Fidibus.
1: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Invis.

0: mintha ofotért szemüveget visel.
1: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
0: Több szem többet lát.
2: Ofotért szemüveggel.
1: Szemesnek áll a világ.
0: Ofotért szemüveggel.
3: Szemre valóba fehérné.
2: Ofotért szemüveggel.
1: Vaktyúk is talál szemet.
4: Ofotért szemüveggel.
5: Huligánot figyelem.
1: Szemüveget, üvegszemet.
6: Az ofotértől.
0: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
6: Ofotért szemüveggel.
1: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövid látom Mária Antoinette-nek?
6: Vegye fel az ofotért szemüvegét!
0: Nem hisz a szemének!
6: Ofotért szemüveggel.
1: Sűrített hirdetések.
0: Adásvétel.
1: Kultúrcikk.
0: Üzletállás.
1: Házasság.
0: Vágyás.
1: Lakbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
0: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út,
7: 101.
1: Fogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
0: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
1: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
0: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
1: Heti ajánlatunk.
0: Mosson, amivel akar.
1: Azt vegye, amit kap.
0: Utazzon külföldre.
1: Maradjon itthon.
0: Tegye a pénzét OTP-be.
1: Tegye akárhová.
0: Vásároljon autót, telket.
1: Építsen Vikkent házat.
0: Olvasson könyvet.
1: Olvasson pénzt.
0: Olvassa a Bibliát.
1: Járjon többet moziba.
0: Hallgassa a rádiót.
1: Nézze a televíziót.
0: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
1: Azt tegye, amit akar.
0: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
1: Ha elégedetlen, nem mondja el senkinek.
6: És szídja időnként a kapitalizmus is.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

ez már a feltámadás, avagy a nemzet mélyrepülése. Életem egyszer már véget ért. Ez most a ráadás, ha nem is a végső, mégis föltámadás. Valami morajló folytatás, melynek hullámverése mélyén ott rejlik, rejtőzik halálod, mint lakatlan képzettársítás. Ez most az utolsó utáni még egy esély. Így járkálj hát a földön, így aras, így szeres, így élj, így beszélj. Mintha hunyót játszottál volna, te szerencsés, halálod ennyi volt csak. Here comes a candle to light you to bed. Itt jön a gyertya, ágyadhoz elvezet. Antanténusz, Szórakaténusz, te vagy a hunyó magyar nemzet. Életem egyszer már megfőtt, véget ért. Életünk egyszer már véget ért. A magyarokat kiirtották, a nagyhatalmak és kishatalmak, az októberi forradalmak, az Antant és az Antanténusz, a dombocskáját árusító magyar kurv, vagy mondjuk Vénusz, elvitt minket a háború, az árulás, a drágulás, a dögvész s a születés szabályozás. A folytonos hadviselés önmagunk ellen, s a zuhanás át a történelmen, szebben mondva szabadesés, vagy még szebben mély repülés. A körúton szél lenged vadvirágot, és ott, ahol az ország háza állott, ott sárga arcát most egy búzatábla a fénybe szórja, cséplőgépre várva, s a vár helyén most csőszkunyhó vigyázza, hogy vadkecske a szőlőt meg ne rágja, s a moszkvatéri metroállomásban meggyűlt a víz, s odajár éjjelente egy öreg őzbak inni egymagában. S Kolozsvárt a főtéri lovasszobor, bezúzott arcában két bogyó úgy remeg, mint forró vaslapon hideg eper szemek. Így nézett ki a nemzet halál, bevégeztetett. És lám csak, mégis új esélyt mérlegelhetünk, új esélyeket. Ránk néz a jövő, fölteszi szemüvegét, a tényeket. Fölfordulás, föltámadás és számvetés és számadás. A föltámasztottak száma úgy 10-15 millió, s ha nem túl nagy is, de mégis van ismét olyan ország, ahol az adjon Isten magyarul viszonozzák. S hallasz megint magyar szót Visegrádon, és működik a Moszkva téri metró, s megint áll Mátyás szobra Kolozsváron. Jövő időben ragozott igék, ti, tettek hátizsákjai. Szónoki ez a vers, és elég hagyományos. Bár, hogyha elolvasná, hümmögne Arany János. Hát mérlegeld, és járd körül az új esélyeket. A minap jól kivesztünk, s köztudott, kihalni összesen csak egyszer, vagy legfőnnek csak még egyszer lehet. Itt jő a gyertya, ágyadhoz elvezet, nem lehet kétszer is megúszni a nemzeti szívszélhűdést és hasonló betegségeket. Jövő időben ragozott igék és főnevek átvilágítják, mint a röntgen sugár, a kerteket és nyelvtankönyveket. A tények szemüvegén át figyelnek téged. Ne habozz sokat, várja, hogy szót kérd és szavazzál benne a történelmen s időn át létező összmagyar országgyűlést figyelni. Vladimir és Ösztrogén. Gyermekvers. Petrának és Köncei Csillának, aki a kolozsvári táncházat vezette, majd a gyermekek táncházát, míg azt is be nem tiltották. A szevillai bordély falában éldegélt egy csontváz és egy mordály. Nevüket is megsúgom, Borzadály és Mordehály. Tente baba, tente. Egyik napon arra mén Vladimir és Ösztrogén. Örült nekik, úgy bizám, a sok hidrokurtizán. Megtelt vígsággal a bordély, folyt a sör és szólt a bordal. Jól esik a hideg sörhab, még ha nem is Bayer is, isszák is a törzs vendégek, Chopin is és Haier is. S noha jutna mindenkinek
Vladimir és Ösztrogén összevész az osztrigán. Ekkor lépnek ki a falból Borzadály és Mordehály. Tente, baba, tente. Megszeppennek a vendégek, ajajaj, hajajaj, itt a nyakunkon a baj. De a két csúf szerzemény kifordul a házból, keresztet is vet nekik három lelkipásztor. Kihalszik a hegedű a tánc óvodából. Gólya, gólya, gilice. Slám a rusnya csontváz, meg a másik fajzat, rázza magát, kontráz. Ebugatták, benne vagytok derékig a pácban. Vége legyen azon nyomban, mi ez itten? Tánc van? Tente, baba, tente. Szerillában, szerencsére, tudja minden kisgyerek, semmi baja nem lesz annak, aki sosem pityereg. Ki apjának szót fogad, és anyának is jó fia, vigyáz rá az óvonéni, cápafejű Zsófia. Most aludj szépen, aranyom, ez mind csak mese volt, nem jár csontváz a falban, s nem a mordály csaholt. Nyugodt lehetsz, a kisgyerekek álmát sokan őrzik, vigyázzák. Janicsárok, villők, cápák, vasorrubábák, Jágó bácsi, harmadik Richard, s a drága jó Heródes bácsi is. Születésnapomra. Ma 32 lettem én is. És mennyi van még hátra? Beleolvad a számítás a sűrű éjszakába. Isten a van s a nincs között, s a gumiban is létezik. Forgolódik a gumibot, álmában rám emlékezik. A gumibot is aluszik, s a társadalmi tudat is. Máma már nem hasad tovább. Hibátlan rímekben ragyog e versnek belső égi mása. Az éjszakában megbúvik az erkölcs nap fogyatkozása. Szemedben fűnő kedvesem, árnyékvető reája, látásodban a félsz füve és geometriája. A napfogyatkozás sötét ernyővel földet ér, de ébred a mértankönyvben egy másik féle tér. Szabadabb távlatú és igaz mértanú, amelyben van tavasz és nincsen vétasz. 7 éve így beszéltem én. Levelem ne cenzúrázza börtönőr, s a fal se legyen nagyon-nagyon tömör, és nyíljon az események s dolgok közt annyi rés, amennyin átférhet épp a kéz s a kés. S úgy 5-6 éve nem estem el én a harc mezején, nem folyt az ifjúi vér ki szívem bűn. De aki akkor szeretett, azóta már nem szeret. S levelem cenzúrázza börtönőr, s a fal is áll, s nagyon-nagyon tömör, s nincsen az események közt annyi rés, amennyin átférne még a kéz, s a kés, de egyszer csak lehull a fal kövével és tégláival, s egy távcsövet találnak ott, s egy sűrűn gépelt űrlapot. Űrlap. Nemzetisége. Csángó egyiptomi, és részben volga német. Anyám kopt volt, az apám csángó. Hova szeretne kivándorolni? Mondanám, ha itt most közhelyel élhetek, mondjuk a jövőbe mennék, vagy élnék a múltban, s ha lehetne, a jelenben is szeretnék. De nem az számít, mikor és hol és mennyit. Mit követett el ellenünk? Orwell szavával elmebűnt. Állampolgársága. Az volt hazám, ahogyan éltem. Haza a magasban s a mélyben. Szabadság nyelvtana, szabadság levegője. Ki ilyen levegőt szív, nem tud aludni többé, se nélküle, se tőle. Virrasztva él, álmatlanul, és célba lő, s nyelvtan tanul. Vagy épp az eget kémleli, az árnyékból kifejlő, hatalmas csillagmondatot, mely egyszer érzi feljő. Azokhoz szól, akik remélnek, s hisznek a költő
énekének. Az író és a bíró. Így éltem. Rosszul? Jól éltem? Éltem. Hol volt, hol nem volt? Én vepszeköltő voltam. Hol voltam, hol nem voltam? Én inkeri öregasszony voltam. Vállamra szárnyat ragasztottam, hátamra tollacskát ragasztgattam, megszületetlen vepsze angyal voltam. Röpködtem itt ezen a réten. Tűlruhában és tollruhában. Szerelmek és bőrkabátok kísérték az életem. Könnyű volt-e élnem így? Létem meg nem mérhetem. Éltem, mint Liv a living roomban. A drótot az orvos javasolta. Benő az ember fejelágya. Bölcsen már fél pohár lété vízzel issza a felejtés elleni tablettákat. S lehull a szárny, a toll, a tüll. Lonc nő a réten, árny figyel, a hegy mögül, a fák közül. A tablettában három szó lakik. Lonc nő a réten, eltakar. A kiáltásod eltakar. A rétre árnyék lép elő, kilép az árny a rétre. A három főnév eltakar. A lét, a lonc, a léte. A rét. Drót járja át a szív izomzatát. A szívizmokat drót járja át. Nem tudod már a házbért sem fizetni. Eréten volna jó találnod keskeny és végleges hazát. Kihagyó, hibás ütemek, szivattyú, távoli beszéd, mindegyre elfulladó, légszomjasan, de dolgozik még nyilalva, rángatózik a drót, a szív, a szó, a fű alatt. Miféle nyelv ez? Ezen a nyelven hallgatsz majd, barátom, mikor majd hallgatni fogsz. Mikor majd szívedben dróttal, szádban tablettákkal, a fű alatt forgolódsz, s ragyogsz. Ez az a nyelv, amelyen nem fizetsz, barátom, vagy fizetsz a császárnak adót. E nyelven szól az élő holttest, meg az izsor és lűd, s a vót tükre előtt a temetőben, a jelző jelzi még a szót, szépíti magát még a nyelv, a vepsze nyelv, a lűd, a vót, az inkeri, a vót, a lív. Lüktet a rím, a drót, a szív, véres a géz, a vastüdő, nem fizetsz házbért, házadót, tiéd a fű, a rét, a drót. Példázat az illúziók hiába valóságáról. Néhány héttel ezelőtt egy budapesti belvárosi iskolában Radnótiról tart órát a tanár. Az osztály nem is annyira passzív, inkább ellenséges közömbösséggel hallgatja a magyarázatot. A szenvedés nem rontotta meg a költőt. A lélek nagysága. A szó nemessége, az ember méltósága. Az utolsó versek a halálból küldött palackposta. Tudjátok, honnan kerültek elő? Csönd. A tömegsírból. Ekkor megszólal valaki hátulról. Hát ez még ott is írt. Radnóti biztosan megbocsátotta volna ezt, de te nem tudsz annyira elnéző lenni. Hát érdemes? Az írástudók, morfondírozol, a vót írástudók, s erre minduntalan az jut eszedbe, mint rím, a fáradt halál, der müde tod. A rákkórház környékén sétálgatsz ezen a szentestén, lévek a Lebensraumban, mit hoz vajon a holnap? Ekkor megtörik a csönd. A kivilágított épületben hirtelen harsány, mindent betöltő, rekettes, de öntudatos dal hangzik föl 10-15 torokból, és az ének helye hulyázó és áhítatos, gondtalan és keserves. Nem kétséges, ki énekel, miféle kórus ez. A rákosok dalárdája.

Radnóti Miklós, à la recherche. Régi szelíd estén, ti is emlékké nem esettek. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott ündöklő asztal, hova csúszol a múltak iszapján. Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátot ittak a fürke barátok a szép szemű karcsú pohárból. Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld jelzők ringtak a metrunk tajtékos taraján, és éltek a holtak, s otthon voltak a foglyok, az eltűnt drága barátok, verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. S még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékike társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak, dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek, fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott lenne. S most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová mindegy, hova tűntek a bölcs borozások. Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a vers töredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körül s szeme alján. Elnehezettek a tündér léptű leányok a háború hallgatagévei közben. Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak, hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem, és torzóik aránya kibomlik, s mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia orr. Hol van az éj? Az az éj már biztos se jön soha többé, mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen, távoli erdőkben s idegen legelőkön alusznak.

0: Megjön a tavasz tarkasága, fehér pöttyök és piros pontok, virágos fák, tavaszi gondok, tavaszi sírok, ciprus ága, fehér virág hull barna sárba, szelet mond az alkonyi pír is, halál vágy száll a bús múzsákba, mikor zöld köntösét cifrázza íris. S megjön a nyárnak tarkasága, poros utak, száraz porondok, a kertkarókon piros gombok, ezüst zápor piros rózsákra, piros pipacs hullós virága, minden virág lehull, ha nyíl is, hajlós rozs érik a kaszákra, mikor meleg szemét kinyitja íris. S megjön az ősznek tarkasága, aranyos lombok, piros lombok, gyümölcsös berkek, hangos dombok, sápat levelek ordas ága, avarok zörgő pusztasága, a kósza szél kacag is, sír is, az estnek rögös ege sárga, mikor felhős fátyolát tépi íris. Herceg, hát ha megjön a tél is, lesz fehérsége, barnasága, lesz jégvirágos tarkasága, mikor fehér gyászát felölti íris. Midőn az est, e lágyan takaró fekete síma bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szirma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek e lepelnek árnyán, e könnyű síma bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik el lepelt tehernek. Olyankor bárhol járja nagy világban, vagy otthon ülhetsz barna bús szobádban, vagy kávéházban bámészan vigyázd, hogy gyújtják sorban a napfényű gázt, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet porlepettel álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédülj, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen várost bolygván keresztül állj meg a sarkokon csodálni restül, a távol utcák hosszú fonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban a Ríván, hol lángot apróz matt opál tükör, merengi a messze múltba visszaríván, melynek emléke édesen gyötör, elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet hűvös, melynek emléke teher is, de kincs is, ott emlékektől terhes fejedet a márványföldnek elcsüggesztheted. Csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégiscsak arra fogsz gondolni gyáván, ez a sok szépség mind mire van? Mégiscsak arra fogsz gondolni árván, minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az est, e szárnyas takaró, miért a dombok, s miért a lombok, s a tenger, melybe nem vett magvető. Minek az árok, minek az apályok, s a felhőke, bús danaid a lányok, s a nap, ez égő szizifuszi kő. Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdak? Miért a végét nem lelő idő? vagy vedd példának a piciny fűszálat. Miért nő a fű, hogyha majd leszáll? Miért szárad le, hogyha újra nő? Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, lesz szolgája, hajdan bujkálva később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot. Szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő súgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig. Vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljem, s meg nem.
1: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van. Jó van.

álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, még egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silányföldre, talán csak hogy csúfságát befödje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, a készen vár megvetve puha dunnánk, makulátlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, amik nem akaródzik lefeküdni, szépen sétálnak az ágy tetején, ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng, paplan alá, hajcsi! Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokóra fordul, elfogy az ó, most kezd fogyni az új. S mint unt homokját a homokóra hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok. Öreg öröm nem tud vigasztalni, ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni. Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a télnek. Csak az én telem nem émulandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eresztettem, az a madár vissza sose reppen. Lombom, ami lehullt, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek. Ami betűt ágam írt a porba, a tavasz sárvize elsodorja. Száradt tőke, únt, tavalyi vendég, nekem már a tavasz is ellenség. Csak te borulsz rám, asszonyi jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakarni. Ó, jaj,

édes az otthon. Mikor a szőlő leve budján barnul a fanyar berkenye, kalászt szentel a dűlő útján az egyház, az Isten menye. A nap aranysávot vet a falra, s a vidám iskolás fiúk táska fület lóbálló raija a tanteremből rétre fut. Édes az otthon. Mikor a zsaluk leeresztve, mert fél homály kell, nem üveg, lord hűskövön nyelvet eresztve, hemperg és áll a létsüveg. Kereszt útnál, hol tó csapottcsant, máskor most por füstölg eléd. Izzadtan áll meg, s levest locsant az ebédet vivő cseléd. Édes az otthon. Mikor a nappal megint enyhe, mikor az ember újra víg, mikor csupán a beteg renyhe, amikor a diót verik, mikor szellőztetik a pincét, a gazda a tanyán időz, őrizni a hegyeknek kincsét, fényes fokossal jár a csősz. Édes az otthon. És mikor a kályha

füze pattog, mikor a szoba jó meleg. Halkan a régi óra kattog, jégcsapot olvas a gyerek. Benn nyájas körtől víg az asztal, a meghitt lámpa gyűl korán. Bár új hó ablaknál marasztal, merengni lepke záporán. Éder. A földek.

Babics Mihály, Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradó patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ér az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím előre kész, s mely itt áll polcomon szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, rest szolgálja hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örökcet hal szájában végképp eltűnök a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak.

0: Jónás könyve. Mondta az Úr Jónásnak: kelj fel és menj Ninivébe, kiálts a város ellen. Nagyott a baj, megáradt a gonoszság, szennyes habjai szent lábamat most. Szólt, és föl kele Jónás, hogy szaladna, de nem hová a mennybeli akarta, mivel rühellé a prófétaságot, félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol magányit, sem hogy a feddett népség megkötözze. Kerülvén azért Jáfó kikötőbe, hajóra szállott, mely elvinné őtet Tarzis felé, megadta a hajóvért, tudván az urat, mint tolvaj a tópó. Az Úr azonban szerzett nagy szelet, és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámpalakból, mintha egy új Ninive kelne hullna, kelne s percenként összedőlne úr. Forgott a hajó, ketté tört az árboc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz. A görcshajósok eszüket veszítve, minden terhet bedobtak már a vízbe, s míg arcukba csapott a szörnyű sóslé, ki-ki a maga istenét üvölté. Jónás, mindent kiadva, elcsigázva, betámolygott a fedélközi házba, le a lépcsőkön a hajófenékre, ott zuhant, bódult félálomba végre, gurítván őt az ázott, rengő padlott. Így lőn, hogy a kormányos belebotlott, a deszkákat vizsgálva, s rája szólt: mi dolog ez, hé, te nagy alható? Ki vagy te? Kelj föl, kiállt a keserves istenethez, talán ő megkegyelmez. Vagy istenek sincs? Szólj, miféle nemzet szült? Nem te hoztad ránk a beszedelmet? Mely városval polgárának büdös, s e fene vizen át velünk, mi végre jössz? Ő mondané ki: zsidó vagyok én, s az egek istenétől futok én. Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten gondja, és nem az enyém, senki bajáért nem felelek én. Hagyjatok itt megbújni a fenéken, ha süllyedünk, jobb itt fulladni léken. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjek és keserű medgyen, békében, s az Isten is elfeledjen. De a kormányos gyükkel csapta vissza: mit fecseksz itt erdőről össze-vissza? Hol itt az erdő, és hová tegyünk ki? Innen csak a tengerbe tehetünk ki. Ki is teszünk, mert nem tűröm hajómon az ilyet, akit mit tudom, mi bűnnyom. Már biztos, hogy te hoztál bajba minket. Magad mondod, hogy Isten átka kerget. Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg. Hé, emberek, fogjátok és vigyétek ezt a zsidót! Már 8 marok ragadta, nehogy hajójuk süllyedjen miatta, mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb kit titkos súlyú bűnöm. Jónás azonban jajgatott, s nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hó, rukk, pusztuljon, aki nem kell! Nagyot locsant, s megcsöndesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta hétkét. Már a hajósok térden csúszva, két rét görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, és a messzeségben föltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a már. az Úr pedig len készített vala Jónásnak egy hatalmas cethalat, és elküldte tátott szájjal, hogy benyelné halacs vizet vederszám nyelve mellé, minek sodrán fejjel előre hosszant Jónás simán s egészben úgy lecsusszant gyomrába, hogy fején egy árvahaj nem görbült. Ájultából csak hamar fél ébren pislogott ocsúdva, kába szemmel a lágy, vizes, halszagú éjszakába. És így jutott a szömlét belsejébe, vakringások eleven bölcseibe, és lakozék három nap, három éjjel a cethasában, hol éjfél a déllel egyforma volt, s csupán a gondolatnak égre kigyózó lángjai gyulattak, mint fullat mélyből pincetűz hatában. És könyörge Jónás az ő urának a halból mondván, kiáltok te hozzád, hajj meg, Isten, mélységből a magasság felé kiáltok, káromlok, könyörgök, a koporsónak torkából üvöltök. Mert dobtál vala engem a sötétbe, stengered örvényébe vettetékbe, és körülvett a vizek veszedelme, és fű tekeredett az én fejemre, bőhullámaid átnyargaltak rajtam, és egyetemet fenekébe hultam, a világ alsó részeibe szállván, ki fencsücsültem vala koronáján. Én, aki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hányvet hánykódú vized, s nyálkás húszáraiba zárt egyszer. Lélegze Jónás, mivel hogy kifulladt, sűrűn szíván kopoltyúját a halnak, mely csupa verdesés és lüktetés volt, s a vízből szűrt lélegzet mind kevés volt, a roppant haltest lihegve, dobogva, szokatlan terhét ide-oda dobta kínjában, míg Jónás émelyegves étlen tovább üvöltött a büzös sötétben, s vonítva, mint a farkas a veremben nyögött. Bezároltattál, uram, engem, sarak aljába, sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra, sóvár tekintetem milát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten! Rejteztem én is előled, hiába! Utánam jöttél tengerviharába, engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvait letörted. De mennél csúfabb mélybe hulle szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, ha már e halban sós hús lett belőle. Ekkor nagyot ficánkodott a cethal, Jónás meg visszarugott dupla talpal. Új fájdalom vett mindkettőn hatalmat, a hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak. És mondta Jónás, ki táncoltat engem, ki az, aki nem hágy pusztulni csendben? Besóztál görgő tengeret csavával, és csapkodsz, mintha játszanál csigával, mert megfogyatkozott bennem a lélek, de az én uram akará, hogy éljek. Ebének kíván engemet a pásztor, és megszabadított a rothadástól. Jössz már, uram, jössz, záraim kizárod, s csahos szókkal futok zargatni nyájad. Mert imádságom elhatott te hozzád, és végigjárta a magasság hosszát. Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti. így szól a Jónás, és eljött a negyednap, és akkor az
1: Úr parancsolt
0: a halnak, ki Jónást a szárazra kivetette, vér, zsír, epétokába közvette. S mondta az Úr Jónásnak másodízben, kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj, a nagy Ninivé meg se állj, s miként elédbe írtam, prédikálj. S fölkele Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járó vidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargós utcáiból nem talál. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma térre, s az árusok közt, akik vadszakállát és lotykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn kórusban nevették, kiáltott, mint az Úr meghagyta, ekként. Halld az egek urának Istenének kemény szózatját, nagy Ninive téri meg, vagy kén kövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, s szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéke csorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, töröltek, meg ettek, s Jónás elszelett búsan és riadtan az áporodott olaj és dinnyezat. Másodestére másik térre ére, a színészek és mímesek tevére, kik a homokon illegve kigyóztak, s szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas üléssorok csúcsára hágván olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imígyen dörgött. Retteg Ninive, starcs bűnbánva böjtött. 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba, vérbe kap. S az asszonyok körébe gyűltek akkor, kísérték Jónást bolondos csapattal. Hozzá simultak, halbüzét szagolták, és mord lelkét merengve szivatolták. Így ért az asszonyoktól közrevéve 3. a királyház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok, üsgvén köröttük szép rabszolgasok, és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékot. Jónást meg egy cifra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra s udvarára, s az asszonyokra és a palotára, s a színészekre és a mímesekre, s az árusokra és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestül leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a termen át, s a szomorerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivében. És méne a pusztába, hol a sáskák a gyérfű szomjas zöldjét mind levásták, hol aki a forró homokra lépett jósaru nélkül a talpa megégett, ott megfogadta. 38 napig böjtölves imádkozva ott lakik, s Nem mozdul, míg nem messze kénköves lángoktól lenne-lenne az égveres, s hallanék, hogy a föld egyszerre szörnyet dördül, s a nagy vártornyai ledőlnek, s úgy elpusztul minden ninivei, maga és apja s anyja, fiai és lányai, húga öccse, nénye bátyja, mint hajdan a Jeroboám családja. S azon túl 38-ból visszamenve, a napokat számlálja vala rendre, kiáltozván az Úrhoz. Halt hatalmas, híres bosszú álló, szavamra hallgass. Elküldtél engem, férgekhez a férget, kik ellenedre s fricskád nélkül éltek. Én inkább ültem volna itt a pusztán, sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán. De böjts, jámborság néked, mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiáért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahova te küldtél. Csak hogy a gonosz fittyet hágy a jóra. Lám, megcsufoltak egek alkotója. Szolgádat pellengérre állították, mert gyönge fegyver, szózat és igazság. Nincs is itt haszna szép szónak s imának, csak harcnak és a hatalom nyilának. Én Jónás, ki csak a békét szerettem, harc és pusztulás prófétája lettem. Harcolj velük hát, uram, sújtsd le őket, írtsd ki a korcsfajcs gonosz nemzedéket, mert nem lesz addig igazság, se béke, míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre. S elmúlt egy hét, és kettő, három, négy, öt, és már a 38. nap eljött. Jött a reggel, és a tél, és az este, Jónás egész nap az ég alján este. S már a láthatár elmerült az ében, s egy árva ház sem égett Ninivében. Mert látta az Úr, hogy ott egyik másik szívben még Jónás szava kicsirázik, mint a jó magha termőföldre hullott, s pislog, mint a tűz, mely titkon kigyulladt. S gondolta, van idő, én várhatok. Előttem szolgáim, a századok fújják szikrámat, míg láng lesz belőle. Bár Jónás ezt már nem látja, a dőre. Jónás majd elmegy, de helyette jő más. Így gondolá az Úr, csak ezt nem tudta Jónás. S azért felette megharagúvék, és mondta, mikor ide kijövék, s azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? S én számról számra közlém pontosan. S most szégyenben hagytál, hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Tarziszba futni. Mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem. Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe napkeletnek, árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indái ott fölfutva egy kiszáradt, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alul leshetett Ninivére fátylában a nagy fények fonta ködnek. S örül-e Jónás mód felett a töknek. Aztán egy reggel, hajnaltájra szerzett a nagy Úristen egy kicsinyke férget, mely a töknek tövét megrágta volna, és tette, hogy indája lekonyulna, levele megpörögve kunkorodna, s az egész tök elaszva szomorodna. Oly vékonnyá fonnyadt, ami nagyra felnőtt, nem tartott többet sem árnyat, sem ernyőt. S akkor az Isten szerze meleget, s napkeleti szárasztó szeleket, s lőn, hogy a nap hívsége megsütötte Jónás fejét, és megcsapván felette bágyattá szédítette, úgyhogy immár úgy érzé, minden körülötte himbál, mintha megint a hajón volna. Gyomra kavargott, és gyötrőn égette szomja, s ezt nyögte csak. Lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek. S mondta az Úr Jónásnak. Lásd, valóban méltán búsulsz, s vádolsz-e haragodban a széles lombú kövértök miatt, hogy hűs árnya fejedről elapadt. S felelt kitörvén Jónásból a méreg, méltán haragszom azért, míg csak élek. Mondta akkor az Isten. Te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, és egy másik éjszaka elhervadott, amelyért kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán elheveltél. És én ne szálljam Ninivét, amely évszázadok folytán épült valafel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képes könyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fáklya égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vadszele, melyben lakott sok százszor ezer ember, s rakta fészkét munkálva, türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széjjel, mit rakott jobb, s mit rakott bal kezén. Bízd azt, Reán, majd szétválasztom én. A szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint a töknek magvaiból új indák cseperednek. S 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájam ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan barlangott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant, pont eleven állat nyúlt el a homokban. Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak. Vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétova, céltalan, parttalan. Úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki mint Jónás rest szolgája, hajdan bujkálva, később mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven, süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra. Megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot, szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő súgja, bátran szólhassak, és mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne hagyom.

0: következik Babics Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel. Sanremo ősrégi ligur kikötő feleúton Genovas Marseille köz. Egy püspöktől kapta a nevét, akárcsak a dél-francia Sanremo. Az egzugós óvárost valósággal beboltozza a parti Madonna kupolája, a sziklákon, lapos tetőkön, erdőkön, erkélyeken, sarácsok köz, délszaki cserjedi. A hullámok Gibraltártól görögnek a küszöbére, szemközt Tunis fekszik a tenger túlsó partján. Sanremo tehát római, katolikus és mediterrán városka, s a Sanremo-i díjat egy kis fokozással mediterrán díjnak nevezhetnünk. A külföldi irodalmi kitüntetés, ami Babicsnak jutott, a dél és a déli tenger ajándéka, az évszázados oktatást most követte a jutalom, s a jutalom leglatinabb tájunk szülöttének szó. Janus Pannonius hazajáról lelke egy pillanatra megnyugodhat, királya és bírája Mátyás jubileumi évében az imádott Olaszország egy dunántúli magyart koszorúz. Tegnap még éjszak hódolt a természettudományunk előtt és Stockholm vendége, ma a dél tünteti ki nyelvünket és egy mediterrán kikötő ünnepe. Van miért harcolnunk, van mit védenünk, észak és dél megbecsülése kötelez az önbecsülésre, a további nemesedésre és az örök függetlenségre. Az olasz bírák előtt bizonyára a Dante fordítás feküdt, de az olasz műveltség nem Dantéval kezdődik, s Babicsnak is csak kiinduló pont volt visszafelé, az olasz nyelv előtti Itáliába. Lefordította a keresztény himnuszokat, márpedig az első himnuszok szerzője az olasz Milánó püspöke Szent Ambrus volt. Olasz volt Celánói Tamás a végítélet, s Jacopone da Todi a kereszt költője is. Afrikai latin volt Szent Ágoston, aki a háború alatt magához fogadta kitagadott költőt, s didergő lelkét nagy lelkébe takarta. Görög volt Theokritos, a legvidámabb, és Szofoklész, a legszebb fordítói emléke, márpedig Olaszország Nápoly alatt átváltozik Ó Görögországra. Szofoklész darabjait például Szicíliában, ma is az eredeti görög színházban játsszák. A Sanremo-i díj tehát nem csak az olasz, hanem az olasz földön összefoglalt egész mediterrán műveltséget utalmazta. Olaszország csak gyűjtő színhelye, az olasz nyelv csak végső fejleménye annak a láncolatos görög-római keresztény műveltségnek, amelyen a dél-itáliai Pitagorasz, a szicíliai Theokritos, a latin Catullus, a milánói Ambrus, a firenzei Dante és a dél-olasz Leopardi, Babics mintái közösen munkálkodtak. Hölgyeim és uraim! A kitüntetés alkalmából a Magyar Rádió meghívta a hangszóró elé Babics Mihályt. A költő engedett a kérésnek, hogy röviden tájékoztassa a magyar hallgatókat az olasz műveltséggel való kapcsolatáról. Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az.